0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hang.

0: magad bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Part Cafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Part Café, a Balaton hangja.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Elhavasának van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Több mint 6 millió utas fordult meg nyáron Ferihegyen, indul a millió lépés őszi kihívása, még ma is kitart a nyárias meleg. Demeter Dia vagyok. Közzétették a dízeles autók után járó üzemanyagtámogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. 20 ezer forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek. Az államkincstár 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én utal. A támogatás személyenként egy autó után jár. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postai úton kapja meg a pénzt. Nőtt a Budapest Airport utasforgalma augusztusban. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 2,1 millió utas fordult meg a múlt hónapban. Ez több mint 12%-kal magasabb szám, mint az előző év azonos időszakában. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot. Augusztusban a legtöbben Londonba, Tel Avivba és Isztambulba repültek Budapestről. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszer vásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grúzni Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz, akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Még ma is a főváros több pontján kell lezárásokra számítani az autómentes hétvége miatt. A korlátozások érintik mások mellett a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körút egy részét is. A lezárások miatt a Kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok nem közlekednek. Napközben a napsütésé lesz majd a főszerep, aztán a délutáni esti óráktól északnyugat felől egyre többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen előfordulhat. Élénk nyugatias szélben 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnaptól viszont változás jön az időjárásunkban, visszaesik a hőmérséklet, 19-23 fok között mérhetjük majd a legmagasabb értékeket. Napos felhős időben elszórtan várhatók záporok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Esemény.
3: Sophie Alice Baxter brit dance pop énekes dalszövegíró lesz a 2027. évi jubileumi paloznaki jazz picnic zárónapjának egyik sztár fellépője. Sophie Alice Baxter neve több mint 25 éve egyet jelent az ellenállhatatlan brit dance poppal, amelyben egybeforrad diszkó, az elektronika és a pop. A brit énekes dalszövegíró Spillerrel közös Groove Jet című dalával hódította meg a listákat 2000-ben, majd giga slágerekkel vált a popkultúra meghatározó alakjává. Hangsúlyozták, hogy jövőre július 29-e és 31-e között ünnepli a Jazz Picnic, a jubileumi 15. születésnapját, palóznak pedig Sophie Alice Baxternek köszönhetően egy estére csillogó diszkóteremmé alakul át.
0: Esemény.
4: Öt napra ismét megtelik élettel Pécs belvárosa. Szeptember 23-a és 27-e között rendezik meg a Pécsi Napokat, a város egyik legrégebbi fesztiválját. Idén a Székesegyház közelében a sétatér gesztenyefái alatt várják a közönséget, ahol a zene mellett tánc, bor, kézműves programok és utcai produkciók is helyet kapnak. A zenei kínálat kifejezetten sokszínű lesz. Fellép többek között a német Bazi Dreams, a Kék Nyúl, a Pécsi Alternatív Ska, Kuba Libre, a Voice Singers, valamint az Elvis projekt is, amely a rock and roll aranykorát idézi meg. A Pannon Filharmonikusok szabadtéri koncertje egészen más zenei világot hoz a fesztiválra. A programból természetesen a hagyományőrzés sem marad ki, lesz családi táncház, néptánc bemutató és utcazene is. A fesztivál egyik különleges eseménye a bor és dal ünnepe, ahol a borok mellé a Swing Ladies Trio hozza el a 20-as, 40-es évek elegáns hangulatát, modern slágerekkel megbolondítva. A Pécsi Napokban éppen az a jó, hogy nem kell egyetlen műfaj mellett letenni a voksunkat. Egyik pillanatban koncertet hallgatunk a gesztenyefák alatt, a másikban táncosokat nézünk, bort kóstolunk, vagy éppen egy utcazenész produkciójába botlunk. Ráadásul az összes program ingyenesen látogatható, így szeptember végén Pécs belvárosa valóban egy nagy, közös szabadtéri fesztivál helyé változik.
0: Film.
4: 19. alkalommal rendezik meg a koreai filmfesztivált, a Corvin moziban szeptember 25-e és október 2-a között. A négy szekcióban összesen 24 filmet lehet megnézni, és a kínálat tényleg széles. Történelmi drámák, road movie-k, dokumentumfilmek, vígjátékok és még zombis film is szerepel a programban. A fesztivál nyitófilmje, a Király gondviselője, egy 15. századi Koreában játszódó történelmi dráma, amely odahaza már több mint 16 millió nézőt vonzott. Különleges élményt kínálhat a három generáció utazása. Elektromos autóval a világ körül is, amelyben egy nagypapa, egy apa és két gyerek 80 nap alatt elektromos autóval teszi meg a Gwangju és Budapest közötti utat. A filmek mellett három rendezővel személyesen is találkozhatnak a nézők. Song, Jinuk, Chang Kun-je és Lee Sung-yong közönség találkozón mesélnek majd saját alkotásaikról, magyar és koreai nyelven. A fesztivált október 2-án a Lányom a zombi című vígjáték zárja, előtte pedig átadják a közönség által megszavazott kedvenc filmnek járó díjat. A koreai filmfesztivál jóval több egy egyszerű mozizásnál, egy hét alatt a koreai filmművészet több arcát lehet felfedezni, a történelmi filmektől a kortárs egészen őrült ötletekig.
0: Színház.
4: Három új bemutatóval készül a játékszín a 15. évadára, és a közös nevező ezúttal is a humor, az érzelmek és az emberi kapcsolatok lesznek. Az első újdonság az Amatőrök, Horgas Ádám rendezésében, Hirtling Istvánnal, Szeretnyei Bélával és Lévai Viktóriával. A darab azt vizsgálja, hogyan viszonyulunk a színházhoz, a szerepeinkhez és egymáshoz, vagyis a színpad mögött és előtt is akad majd néhány érdekes kérdés. Érkezik a La Mancha lovagja Juronics Tamás rendezésében, Kolovratnyi Krisztián, Gubik Petra és Serbán Attila főszereplésével. A klasszikus történet új színpadi megközelítést kap, miközben olyan kérdéseket tesz fel, amelyek ma is ismerősek lehetnek. A harmadik bemutató a Legyen a feleségem, amelyet Kapitány Iván rendez, a főbb szerepekben Nagy Sándor, Parti Nóra, Gáspár Kata, Peller Anna és Debreceni Csaba látható. A jubileumi 15. évadhoz egy különleges kulisszák mögötti magazin is társul, a sajtóeseményen pedig 6 játékszín művész személyiségéből még desszerteket is készítettek. Így született például Csonka András karamell csúcsa, Peller Anna málnás meglepetése és Járai Máté csokoládé rapszódiája. A játékszín tehát idén nem csak a színpadon szeretné megmutatni, milyen sokféle történet és karakter fér el egy helyen, hanem egy kis édességgel is megfűszerezi az évadkezdést.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Akinek nincs ki mind a négy kereke, extrém sportpályák a gurulni vágyóknak. adrenalin dúsított játszóterek. Hazánk extrém sportpályái széles skáláját kínálják például a gördeszkázásnak, a görkorcsolyázásnak vagy a BMX-ezésnek. Mindegyik sportág egyedi stílust, technikákat és kihívásokat hoz magával. Közös pontjuk, hogy a különböző akadályok, dombok, lépcsők és egyéb épített elemek felhívást jelentenek arra, hogy a sportolók felfedezzék saját határaikat. Ha még nem választottunk sportágat, kiváló célpont lehet Debrecen új, izgalmas sportkomplexuma, mely hiánypótló közösségi helyszín, nem csupán az extrém sportolóknak. Létrehozása a zöld felületek és játszóterek felújításával párosult, így egy igazán családbarát és környezettudatos tér jött létre. Kínálata rendkívül sokszínű, és a tervezése során gondoltak minden korosztály szükségleteire. Találunk itt BMX, triál, dirt jump, gördeszka, görkorcsolya, rollerpályákat. Ráadásul mindegyiket 3 nehézségi fokozatban, hogy minden szintű sportoló megtalálja a számára legmegfelelőbb pályát. Az országos Bringa Park programnak köszönhetően az elmúlt pár évben országszerte rengeteg ilyen pálya jöhetett létre. Szinte nincs olyan vidéki nagyváros, ahol ne találkozhatnánk egy-kettővel. Vannak példák a város szívében elrejtett pályákra, például Egerben vagy Tatán, de vannak kicsit más jellegű, természetközelibb helyszínek is, mint például a Tatanka Bike Park, Győr új barátom. Kétkerekű közösség. A gondos tervezéssel létrejött pályák mögött gyakran olyan innovatív ötletek állnak, amelyeket mérnökök, dizájnerek és sok esetben a helyi közösség együttesen alkottak meg. Ennek köszönhetően nem csupán egy funkciós térről beszélhetünk, aktív sporthelyszín mellett, közösségi találkozóhely és sokszor vizuális látványosság is egy-egy pálya.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcssal.
6: Hatalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
7: Üdv mindenkinek, valóban ez a Filmszerész új adása, én Kovács Gellért vagyok, és hát ezen a héten is egyedül leszek, mert hogy a Szabi, Urbán Szabi még mindig szabadságon van, de jövő héten már visszatér, és akkor megint ketten fogjuk csinálni a műsort. Hát ez egy eléggé szomorú nap, ahhoz képest is, amilyen szomorú napok úgy általában akadnak az ember életébe, de most nyilván azért mondom ezt, mert nem olyan nagyon régen, tehát hogyha most a Rádió Cafén hallgatják a Filmszerészt, akkor néhány órával ezelőtt, ha meg streamingen esetleg a podcast változatot, akkor a nagyon közel múltban jött a hír, hogy elhunyt Deák Bill Gyula, aki Magyarország egyik, hanem a leghíresebb blues énekese volt, a torkában kincs volt, ahogy ezt sokan mondták rá, egy kőbányai fiú, aki hát nagyon-nagyon aktív volt, és hát igazából meglehetősen váratlan volt az ő halálhíre. Azt olvastam most, hogy elvileg egy jól sikerült műtét után fordult végzetesre a dolog, és hát ezért kell elbúcsúznunk most tőle. Ugye neki volt egy csomó beceneve is, ebben a műfajban ez teljesen okés. Ugye őt hát az első számú ilyen beceneve az ugye a Bill volt, mert ugye az neve az igazából Deák Gyula, és a Billt, meg a Bill kapitányt, meg a Bill papát azt így később kapta. Ő annak a generációnak a tagja, akik akkor csináltak valami nagyon amerikait, mármint ami a rhythm and bluesból jön ki, és érkeztették meg a saját hagyományos könnyű zenébe, vagy akár Deák Bill Gyula esetében időnként még a cigányzene stílusába is, amikor hát ugye a nyugati zene az maximum csak megtűrt volt ebben az országban, és hát ez tudva levő volt róla, hogy nem hogy az egyik lábát elvesztette, és hát ettől is volt egy ilyen nagyon izgalmas, színpadi karaktere, amit aztán hasznosítani is tudott, például az István a királyba, ahol, ha jól emlékszem, akkor ő volt a sámán. Igen, neki is volt egy nagyon-nagyon hangsúlyos dala. A pályafutásának egy meglehetősen markáns részét töltötte a Hobo Blues Band tagjaként, illetve közreműködőként. Ugye az ő együttesbe kerülésének, vagy a zenekarba kerülésének egy ilyen félig meddig fikciós változatát lehet látni a Kopasz Kutya című filmben, amely egy zenekarról szól, egy fiktív zenekarról, de hát igen, sok átfedés volt a Hobo Blues Band-del, meg mindenféle olyan dolog a kapcsolatban, amikkel a korabeli zenészek szembesültek, hogyha be akartak futni, vagy mondjuk esetleg be akartak jutni a tévébe, és hát ebben a filmben van rengeteg olyan dal, amit Deák Bill Gyula énekel, illetve az ő előadásában lett nagy klasszikus, mint például a Kőbánya Blues, de hozzátartozik a Tetovált Lány, ugye abba is énekelt, vagy a Hosszú Lábú Asszony, vagy a Fölszarvazottak balladája, szóval igen sok slágert köszönhetünk neki, és hát valóban élete végéig aktív volt, koncertezett, fesztiválokon önálló fellépéseket is szerveztek neki, és hát iszonyatosan nagy veszteség, mert hát nem volt ő még azért annyira öreg, 77 évesen hunyt el, nyugodjék békében, és hát igen, nagyon fog szerintem ő is hiányozni. No de, ezután a szomorú kötelesség után, akkor jöjjön a mai kínálat, ami ilyen fesztiválos kínálat lesz, mármint, hogy két fesztiválon láttam azokat a filmeket, amikről beszélni fogok a mostani adásban. Az egyik fesztivál a Cinefest, a másik fesztivál pedig a még mindig zajló, vagy hát a napokban kezdődött budapesti klasszikus film maraton. A Cinefest az ugye Miskolcon van, most volt talán 19-szerre talán, vagy bevallom őszintén, hogy most megbántam, hogy belementem, mert elfelejtettem, hogy hanyatszorra volt, de hogy sokatszorra volt a Cinefest, és néhány napot eltöltöttem ott. És például láttam a Földszint című filmet, amit én nagyon vártam, mert hogy Reisz Gábor új rendezéséről van szó. Ugye az előző filmje a Reisznek a Magyarázat mindenre Velencében rangos díjat nyert, és hát a moziban is igen nagy siker volt, és hát attól is volt nagyon friss, meg izgalmas, meg hát mindenféle jelzőt tudnék rá aggatni, természetesen csak pozitívakat, hogy nagyon arról szólt, ami itt zajlott, vagy zajlik, tehát amiben élünk ebben az országban, arról a közéleti klímáról, és hát ez a vonal folytatódik a Földszintben. A Magyarázat mindenréhez képest szerintem radikálisabban, ugyanakkor, és nyilván ez a két dolog talán összefügg, ugyanakkor hát így összefogottabban, tehát hogy itt egy nagyon erős allegóriáról beszélünk a Földszint esetében, de ezt majd valamennyire bőve ebben kifejtem néhány perc múlva, amikor eljutok odáig. Aztán szintén ilyen premier előtti vetítése volt olyannyira, hogy még a rendező is ott volt Miskolcon. Ez a Shaun, a bárány című gyurma figura, gyurma franchise-nak az új mozifilmje, aminek az a címe, hogy Shaun a bárány és Moszatvég szörnye. Nagyon-nagyon klassz lett szerintem, én nagyon szeretem a Shaun a bárányt, és pont azt szeretem egyébként benne, hogy úgy tudja szórakoztatni a felnőtteket is, hogy igazából ilyen egyre az egyben felnőtt poénok nem nagyon vannak benne. Aztán beszélünk még egy koncertfilmről, ez pedig már a budapesti klasszikus film maraton, pontosabban csak beszélek, mert ugye még mindig egyedül vagyok, a budapesti klasszikus film maraton kínálatában lehet először megnézni, aztán októberben ez is érkezik a moziba, mint a Reisz Gábor film és a Shaun a bárány is. Ez az éppen Queen Budapest címre hallgató koncertfilm, ami a Queen 1986-os nyári népstadionos koncertjét eleveníti föl. Pontosabban ugye hát ezt a filmet ezt akkor forgatták, és ennek nagyon érdekes háttértörténete van, hogy igazából miért készült ez a film, meg hát nagyon-nagyon sok nagyon menő és komoly magyar filmes dolgozott ezen a projekten annak idején, és hát abból is látszik, hogy milyen jól végezték a munkájukat, hogy 40 év után is izgalmas tud lenni a filmjük, pláne úgy, hogy a Peter Jacksonnak a cége is beszállt ennek a koncertfilmnek a felújításába, és tényleg káprázatos lett a végeredmény, és akkor az adás végén jön még egy színefesztes film, ami szerintem nem lesz mozikba, de majd valószínűleg ilyen streamingen meg lehet majd nézni, el lehet majd érni ezt a filmet, mert azért mégis csak 2026-ban vagyunk, szerencsére ma már azért az kevésbé esik meg, hogyha egy filmet, amit meg akarunk nézni, ne tudnánk megszerezni előbb vagy utóbb, így vagy úgy. Ennek a filmnek a magyar címe egyébként az, hogy Állatsz nélkül, és ez egy coming of age film, és egy olyan szelíd fiúról szól, egy kamaszról, aki új helyre költözik, egyébként Nagy-Britanniában játszódik a film, egy új helyre költözik az édesapjával, és hát az édesapja az igazából pornóból él, vagy hát pontosabban azokból a filmekből, amiket pont, hogy a fia segítségével készítenek el a saját otthonukban. És hát nyilvánvalóan ennek a fiúnak nem könnyű vállalni azt, hogy ilyen közegből jár be a suliba, azzal együtt, hogy ő amennyire csak tudja ezt a dolgot, meglehetősen természetesen próbálja meg fölfogni. No, ez lesz majd a zárófilm, de akkor kezdjük el az elejétől, mert itt visszatekerek az ajánlat elejére, és akkor jöjjön az a film, aminek az a címe, hogy Földszint, és Reisz Gábor új filmjéről beszélünk. Reisz Gábor szerint, véleményem szerint benne van most a három legjobb kortárs magyar filmrendező, hát ilyen meglehetősen elit klubjában. Ezzel most nem árulok el szerintem meglepetés, mint hogy azzal, hogy én ezt gondolom, mert ezt kb. Minden filmje kapcsán el szoktam mondani, és hát ebből adódóan Hogy van egy ilyen viszonyom a Reisz Gábornak a filmjeivel, mármint hogy a szokásoshoz képest egy kicsit közelebb érzem magamhoz ezeket a mozikat, ezért eléggé szoktam izgulni, amikor jön egy új filmje, hogy az is jó lesz-e, mert nem tudom, én attól félek, hogy akkor majd nem tudom, mi történik. Nem tudom, az ember néha van ilyen helyzetben érzelmileg, de szerencsére a Földszint sem okozott csalódást, amit egyébként csak úgy, mint a Magyarázat mindenre című filmet, ami ugye az eggyel ezelőtti rendezése volt Reisz Gábornak, a Velencei Filmfesztiválon mutattak be, ezt egy másik szekcióba mutatták be, nem abba, amiben a Magyarázatot, és most nem is nyert díjat, de azért ez egy óriási dolog, hogy a világpremiérje egy magyar filmnek egy alkategóriás fesztiválon tud lenni, ráadásul meg hát nem fogadták ezt a filmet azért nagyon rosszul, meg a Cinefesten nyert egyébként egy díjat is, méghozzá a második legfontosabb díjat, azt hiszem, hogy annak az a neve, hogy a nagy díj, a zsűri nagy díját, és hát ugye azt említettem már a bevezetőben, hogy a Magyarázat mindenre az egy nagyon jelen idős film volt, közéleti, társadalmi, politikai konfliktusokról szólt, illetve arról, hogy hogyan vetül le a mindennapi életünkre a politika, hogy hogyan bántjuk egymást, hogy hogyan értjük félre egymást, hogy hogyan beszélünk a másik mellé folyamatosan, és hát a Földszint is tulajdonképpen ezen a vonalon megy tovább, csak hogy itt igazából ez az egész közéleti helyzet, vagy ez az egész ilyen szorult politikai szitu, az egy darab házra van rávetítve, egy társas házra, amiben főhősünk él, a feleségével éppen el akarnak utazni, és egy napon, mielőtt ezen a napon, mielőtt elutaznának, észreveszi, hogy a szekrény mögött van egy egészen borzalmas, ronda, fekete penészfolt. Hozzáteszem, hogy ezt a penészfoltot mi nem láthatjuk a filmben, ez talán egy pici spoiler, de inkább csak valamiféle ízelítővel akartam ezzel szolgálni, hogy milyen megoldásokkal él a film. De az elmondás szerint ez tényleg egy borzalmas folt, és hát nyilván megpróbál utána járni a főhős, hogy most akkor ezzel mi legyen, és nagyon hamar, hogy az ilyen helyzetekben ez lenni szokott, a társasházakban eljut a közös képviselőhöz, aki hát egy ilyen erősen orbáni figura, aki most éppen liftet szeretne abba a házba beszereltetni, hogy legyen működő lift, és hogy mindent annak rendel alá, ezért egyáltalán nem jön neki jól az, hogy megjelenik egy lakó egy holmi penészfolttal, és aztán ahogy halad előre a történet, úgy lesz egyértelmű, hogy ezzel a házzal valami nagyon nincsen rendben, és úgy lesz a néző számára, szerintem még az is egyértelmű, hogy itt igazából egy allegóriáról beszélünk, amiben a ház az ugye maga az ország, a tetőtérben lakó közös képviselő, hát azt tudjuk ki, ugye mindennapi Harry Potter történetünkből tudjuk, hogy az utóbbi 16 évnek ki volt a Voldemortja, akinek azért kimondtuk a nevét, de ebben a filmben inkább csak utalnak rá, meg erre az egész helyzetre is. És hát persze megjelennek azok a figurák is, akik egyébként is a politikában is ott vannak a Voldemort mellett, vagy ott voltak, és hát a Reisz Gáborék szerintem nagyon jó érzékkel találták meg azt, hogy hogyan lehet a nagyon tipikus, ilyen igazán létező hétköznapi figurákból szimbolikus figurát csinálni. Aztán a film a végére egy kicsit elhajlik, hát nem az, hogy kicsit, hanem hogy nagyon elhajlik a groteszkbe, ami talán nem megy annyira döccenőmentesen a filmnek, mint a Reisznek a korábbi filmjeiben a hasonló próbálkozások, vagy a hasonló gesztusok, de aztán a film befejezése szerintem nagyon szépen helyre rakja az egészet, és azt itt talán érdemes megjegyezni, hogy eredetileg más befejezést szántak a földszintnek, pontosabban hozzáraktak egy egységet, amitől egy picit optimistább lett a befejezés. Nem tudom igazából, hogy azok, akik szerették a korábbi filmjeit, azok hogyan fognak viszonyulni a földszinthez, mármint akik szerették a Reisz Gábornak a korábbi filmjeit. Szerintem szeretni fogják, de ez mindenféleképpen egy másfajta darab, egy jóval indulatosabb darab egyébként, mint a korábbi filmek. Ebben nyilván benne van az is, hogy ezt is rettenetesen kevés pénzből tudták olasz koprodukcióval, meg közösségi támogatással leforgatni, és nagyon kevés idejük volt, és úgy kellett forgatniuk egy házban, hogy közben abban a házban laktak, ami nyilván a lakóknak meg a forgatást éppen eszközlő stábnak sem a legkényelmesebb, és mintha egyébként ez a hangulat is átütne a filmkockákon, minthogyha ezt is lehetne érezni ebben a filmben. Én nagyon, nagyon könnyen kimondom a Reisz Gábor filmjével kapcsolatban nem tudom, azt, hogy remek mű, vagy azt, hogy ez meg az a filmje zseniális. Ez egy jó film, ez egy érdekes film, ami egy állapotot jelöl, egyrészt a rendezőnek az állapotát is szerintem, tehát azt, hogy ő mentálisan miben van, vagy hogy viszonyult az országhoz, hogy viszonyul az országhoz, amiről filmet forgatott, hát meg az is, reméljük, és szerencsére, az is egy állapot lesz csak, amiről szól, és ez majd megváltozik, és akkor nagyon érdekes lesz szerintem majd, hogyha ebben az országban jobb lesz egy picivel minden, akkor nagyon érdekes lesz az, hogy ez a film visszatekintve milyen lesz, vagy mit gondolunk majd a Földszint című filmről. No, hát ez a kérdés eldönthető lesz október 1-től, vagy október elejétől, mert akkor jön a moziba, de egyébként meg érdemes erre a filmre vadászni premier előtt is, mert néhány ilyen elővetítést is tartanak belőle. No, és hát akkor nem sokára jön Shaun, de még mielőtt jönne a Bárány, azelőtt most tartok egy rövid szünetet, és aztán utána folytatom a filmszerészt a második résszel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.
8: van barátom.

0: Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Mini Starsky és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Itt is vagyok, és hoztam magammal Sauont a bárányt. Meg ez esetben a Moszatvég szörnyét is, mert hogy ez a címe az új Saun a bárány mozifilmnek, hogy Saun a bárány és Moszatvég szörnye. Hogy ki ez a Moszatvég szörnye, ezt nem spoilerezem el, mert egyébként meg nagyon bájos kis történeteket szoktak írni ezekhez a Saun filmekhez a tévében is, vagy hát streamingen is, meg ezekben a mozi változatokban is. Azt nem mondom, hogy ezek ilyen rettetesen bonyolult történetek, mert azért az mégiscsak fontos a Saun franchise-al kapcsolatban, hogy ezt alapvetően piciknek szánják, tehát nálunk is azt hiszem 6-os karikás a film, tehát kisiskolásoknak szánják, de szerintem az ovisok is tudják élvezni, és ebből adódóan nyilván elsősorban rájuk koncentrálnak, de ettől meg nem lesz gügyögős, meg nem tudom milyen ez az új Saun film sem, tehát kifejezetten intelligens és mondhatni okos gyurmafilm franchise-ról beszélünk, csak hát nyilván elsősorban a gyerekeknek szeretnének mesélni, és hát ez tulajdonképpen egyfajta ilyen, anélkül, hogy a történetből tényleg lelőnék valamit, ez egyfajta ilyen Halloween különkiadás, amelynek nyilván van egy története, és nyilván ebben a történetben ez a Moszatvég szörnye fontos szerephez jut, de alapvetően az a lényeg, hogy tudjanak bohóckodni ezek a bárányok, meg hát a többi állat is, aki föltűnik ezen a farmon, és igazából a konfliktus az a bárányoknak a tökföldjével kapcsolatos, mert hogy ők ilyen nagyon büszkén termesztenek tököket, nyilván ezért is várják már nagyon a Halloween, csak aztán történik ez a szörny incidens, aminek köszönhetően hát elpusztul az összes növény, az összes tök, és hát itt már egyszerre két dolgot kell megoldani a Saunnak, meg a többieknek, az, hogy legyen tök, meg hogy valamit kezdjenek ezzel a szörnyel, megoldják, és én azért is örülök egyébként annak, hogy ez a Saun a bárány franchise létezik, mert ritka, de azért mégiscsak markáns példája annak ez a franchise, hogy hogyan lehet egy gyerekeknek szóló sorozat, mozi és tévésorozat egyszerre míves, tulajdonképpen néhányszor bátor, de ugyanakkor meg rendkívül barátságos és ártalmatlan is. És hát az ártalmatlanság az nagyon sokszor, vagy hát szerintem többször, mint kellene, igazából érdektelenségbe szokott fulladni a gyerekfilmekkel kapcsolatban, hogy nem nagyon akarnak azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne a szokásos ilyen felnőtt klisék nélkül is úgy elmesélni a gyerekeknek szóló történetet, hogy tényleg az egész család jól érezze magát, és hát ez ennek a franchise-nak sikerülni szokott, és nyilván ez is sikerül majd, mármint hogy ezzel a filmmel is szerintem kellőképpen tudják szórakoztatni a kedves nézőket. Ezt valószínűleg egyébként rosszul mondtam néhány perccel ezelőtt, mert azt mondtam, hogy októberben jön a mozikba a Saun a bárány és Moszatvég szörnye, de nem, már 24-től játsszák rendesen, meg talán premier előtt is látható itt-ott, tehát már nem kell sokat várni Saunra, hogyha esetleg valaki befizetne rá a moziban. No, és Saun után következik Freddie Mercury és az ő rendkívül híres zenekara, a Queen, akik ugye 1986. júliusában tartottak egy meglehetősen nagy koncertet az akkori Népstadionba. Azért mondom, hogy akkori, mert most is van egy Népstadion, de már nem így hívják, mert fel van ütve, vagy máshogy. És akkor még egyébként viszonylag jó állapotban volt a Népstadion, tehát így be tudott oda menni 80 ezer ember örülni a Queennek, és hát erről csináltak egy filmet, ami nálunk Varázslat a Queen Budapeste címmel futott először, 86 végén már bemutatták egyébként a moziba, és nagyon-nagyon sokáig műsoron is maradt Magyarországon, mert elsősorban eléggé sokáig ez nekünk volt fontos ez a film, ugye ez valahol egy ilyen deal is volt, hogy akkor tájt a 80-as években, ugye hát nem tudtuk volna kifizetni devizából a Queen zenekart, és akkor valahogy ennek a dealnek volt része az, hogy akkor jó, akkor elkészül egy film a koncertről, egy mozifilm, és hát tényleg az akkori operatőr társadalomnak a nem tudom, 80-90%-a kamera mögé ült a Queen film kedvéért, aminek köszönhetően igencsak lenyűgöző lett már az eredeti film, és amit itt színesítettek mindenféle olyan kis felvételekkel, amelyek arról szóltak, hogy az alatt a 6 nap alatt, amíg itt volt a Queen, azt hiszem 6 napot voltak itt, az alatt ők mit csináltak, és ebből lett egy 90 perces koncertfilm, ami visszatérve a gondolatomhoz, jó ideig igazából csak nekünk volt fontos, vagy ez ilyen egy koncertfilm volt a Queen repertoárjából, mert azért van nekik néhány, de hogy telt az idő, egyre fontosabb lett ez a koncert, leginkább azért, mert valóban ez egyfajta szelep volt, vagy egyfajta repedést is jelzett a kommunista rendszereken, hogy a vasfüggöny mögött egy ilyen kúrens szupersztár zenekar tudott koncertet adni, meg hát persze ott volt az is, hogy a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt elénekelte Freddie Mercury a Népstadionban, soha ilyet nem csinált előtte és utána sem, már mint hogy az adott országnak, ahol éppen föllépnek egy dalát előadta volna, tehát ez egy óriási gesztus volt, és szerintem a magyar nép ezt megfelelően értékeli azóta is, mert hát nagyon örülünk neki, hogy ez akkor megtörtént, mert nagyon sokszor hallottuk ezt a felvételt, meg láttuk a filmet, és most pedig eljutottunk odáig, hogy a Queen még aktív két tagjának, mert ugye a Dickens is él, tehát a bassgitáros is él, de ő meg kilépett a zenekarból, de Roger Taylor és Brian May ugye a Bohém Rhapsody-ával is, hogy mondjam, hát producerkedett, vagy hát abba is belefolyt, és hát ennek a filmnek is producerei voltak, meg ennek a felújításnak is most ők producerei, mert hogy már ez a film egyébként, ami most Queen Budapest néven fut, kapott már egy felújítást évekkel ezelőtt, de most egy ilyen igazi, ilyen high-tech felújítást kapott, a Peter Jackson cége is beszállt, ugye neki van, azt hiszem több cége is, de úgy van egy nagy cég, amivel ilyen felújításokat csinálnak, meg hát nyilván digitális trükköket is, de ez nem a Veta, hanem ez egy másik cég, és hát ők már csináltak Beatles filmet, meg azt hiszem, hogy a Baz Luhrmannek az Elvis filmjébe is besegítettek, és hát itt is kezelésbe vették. Tulajdonképpen az az érdekes, hogy az eredeti negatívot vették kezelésbe. Magyarán nem a már elkészült felújítást újították még föl jobban, hogy ilyen hülyén fogalmazzak, hanem az eredeti negatívot nézték meg, hogy azzal mit lehet csinálni. És hát ami szabad szemmel látható, egyrészt az, hogy nyilván 4K-s felújítás, tehát tűéles a kép, és tényleg úgy szól, mint az álom, de ami a kép esztétikájának nagyon szembetűnő újdonság, az elsősorban az, hogy nagyon-nagyon erősek a színek. Tehát olyan színskálát kapott ez a film, ami nyilván valamilyen módon ugyanaz, vagy hát ugyanazok a színek vannak benne, tehát nincs benne fekete póló helyett fehér, vagy fordítva, vagy ilyesmi, de ezzel a technikával sokkal rikítóbbá varázsolták magának a filmnek a színvilágát, és ezáltal tulajdonképpen kicsit bele is nyúltak a filmbe, hiszen ennek a fajta restaurációnak, és ez tulajdonképpen szerintem elég érdekes dolog. Nem feltétlenül az a célja, legalábbis a Queen esetében, meg néhány korábbi példa esetében egészen biztosan nem, hogy pontosan ugyanazt az állapotot hozzák létre, amit a film képviselt 1986-ban, meg 87-ben, amikor bemutatták. És ez azért érdekes, mert ugye alapvetően, amikor felújítanak egy régi filmet, akkor általában az szokott lenni a szempont, hogy úgy nézzen ki, ahogy azt annak idején a rendező rendező, meg a többi alkotó megálmodta, és ahogy a nézők amilyen minőségben láthatták akkor a moziba, most meg egy kicsit eladni akarják ezt a 40 éves koncertet a mai közönségnek, a 2026-os közönségnek, nyilván a csillivilli képpel, meg a hiper-szuper hanggal, és hát nyilván kell az egésznek adni egy olyan matricát, kell rá nyomni egy olyan bélyeget, és akkor mondhatnék még ilyen dolgokat, amik azt jelzik, hogy hát ez szenzációs, mármint, hogy maga a felújítás is, meg az, hogy milyen minőségben van ott előttünk Freddie Mercury. Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy ez most mennyire okés, vagy mennyire nem. Szerintem egyébként ízlés határon belül marad ez a film ebben a tekintetben is, és hát elsősorban szerintem óriási élmény. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a Queen Budapest című filmet, akkor is, ha már látta, mert az biztos, hogy mást fog kapni, vagy azt fogja érezni, hogy nem így emlékezett feltétlenül erre a filmre, meg hát azoknak is, akik, de azoknak gondolom még itt külön ajánlani sem kell, akik nagyon oda vannak a Queen együttesért. Én egyébként, ha nem is nagyon, de azért eléggé oda vagyok értük, még mindig nagyon kedvelem őket, és nagyon jól esett ez a film, és még lehet, hogy meg is fogom még nézni. No, de most egy olyan film jön itt a műsor zárásaként, amit hát lehet, hogy meg fogok majd nézni valamikor, de azt se tudom most mondani a kedves hallgatóknak, hogy ők mikor tudják ezt a filmet megnézni, mert hogy a Cinefestnél láttam az Álarc nélkül Truly Naked című filmet, ami igazából egy francia, brit, holland, belga koprodukció, de Nagy-Britanniában játszódik, és én úgy tudom, hogy nincsenek kitűzve magyar premierje, tehát nem tudok róla, hogy egy forgalmazó megvette volna ezt a filmet, pedig megérdemelné, mert egyébként minimum érdekes film, még akkor is, hogyha hát igen erősen provokál már csak a témájával is, egyébként a Berlini Filmfesztiválon mutatták be, talán éppen idén, hogyha jól emlékszem, és egy bizonyos Muriel D'Assemburg nevezetű rendező írta is a filmet, tehát ő is rendezte és írta, és egy kamasz srácról szól, ahogy ezt már így megelőlegeztem a műsor bevezetőjében még annó, és az édesapjával él, az édesanyja már meghalt igen régen, és hát tulajdonképpen az apja egy pornóipari szakmunkás, aki ott forgatja a nőkkel a házban a pornofilmeket, a fiával együtt, aki ilyen kvázi operatőr és rendező, meg egy olyan szempontot is képvisel ebben a dologban, hogy nyilván ő már az internet gyermeke, ezért így talán jobban van elképzelése arról, hogy hogyan lehet eladni ezeket a felnőtt filmeket az interneten, hogy pénzt kereshessenek vele, de közben meg Alec, mert hogy így hívják a srácot, hát egy normál kamasz is valahol, aki szeretne normál barátságokat kötni, meg normál kapcsolatokat kialakítani az emberekkel úgy, hogy azok ne feltétlenül tudják, vagy ne feltétlenül ítéljék el azért, amit ő is csinál, mert hogy, ahogy említettem, az édesapja bevonja, és hát általában az ilyen történetekben nyilván hamar kiderül, hogy ő ezt nem tudja eltitkolni, és mindenféle csatornákon keresztül hát lelepleződik ez a pornó titok, és hogy még bonyolultabb legyen a dolog, nyilvánvalóan megismerkedik egy kamasz lánnyal, akibe így azonnal, kb. Azonnal fülig szerelmes lesz, és hát ez még tovább bonyolítja a helyzetet. A film kifejezetten rájátszik egyébként a provokációra, tehát arra, hogy a pornóról szól, eléggé explicit módon mutatnak benne mindent, meg van benne, főként gondolok itt egy polipos jelenetre, van benne néhány olyan jelenet, amit látva szerintem még azoknak is felszaladhat a szemöldöke, akik már azért láttak fűben nyuszit, meg hát mindenféle dolgokat filmeken, meg a való életben. Szerintem egy kicsit a filmnek a szépségét egyébként elviszi ez a fajta törekvés a provokációra. Tehát ez a film ez igazán akkor klassz, amikor szép. Tehát amikor arról mer beszélni, hogy hogy milyen érzelmeket tud ez a fiú kimutatni, hogy hogyan gondolkodik a világról akkor, amikor éppen nem azon szorong, hogy kiderül az ő és az apja titka. Úgyhogy egy kicsit szerintem az arányok azok így eltolódtak ebben a filmben valahol. Azt hiszem egyébként talán, hogy első filmről beszélünk. Az első filmeknek meg általában az jellegzetessége szokott lenni, legalábbis a legtöbb első filmnek, hogy abban nagyon sok mindent, ezt ilyen közhelyszerűen is szokták emlegetni, hogy abban nagyon sok mindent bele akarnak tuszkolni az első filmet készítők, az első filmjüket készítők pontosabban, és szerintem nagyjából ez igaz erre a filmre is. Az a címe, elmondom még egyszer, hogy Állat nélkül, és szerintem azért, ha még moziban nem is veszik meg, mert úgy tűnik, hogy nálunk moziforgalmazásban nem lesz, legalábbis a Cinefesten nekem ezt mondták meg, amennyire utána néztem számomra, ez derült ki, egész biztos, hogy előbb vagy utóbb föl fog kerülni streamingre, és majd igyekszem szólni, hogyha éppen rálelek, hogy tessék, ez volt az a film, amit így ajánlottam, és akkor most meg lehet nézni. No, hát el is repült ez a mai adás, legalábbis nekem nem esett nehezemre önöknek beszélni, egy keveset remélem, hogy hallgatni sem volt olyan rettenetesen rossz. Jövő héten már jön vissza a Szabi, és akkor ma ketten fogunk beszélgetni a stúdióban, ami azért nekem is kényelmesebb, meg egy lazább elfoglaltság, de ezt a két adást is nagyon szívesen csináltam így egyedül. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, keressenek minket, ugye, ahogy ezt el szoktuk mondani, Spotify-on, meg az összes olyan felületen, ahol az adásnak a podcast verziója elérhető, és akkor mához egy hétre találkozunk az új műsorban, és mindenki vigyázzon magát.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: November végéig megérkezik az iskola kezdési utalvány, megfékeznék a képernyő függőséget. Estétől megnövekszik a felhőzet. Demeter Tia vagyok. November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás második fele. A 100 ezer forintos segítség első részletét még augusztus végén küldték ki. Az újabb 50 ezer forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családja, és március 15-ig használhatják fel ezeket, írják a kormány.hu oldalon. A támogatásból az iskolai felszereléseken, papír, írószereken kívül akár ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, egyes digitális vagy műszaki cikkeket, vagy fejlesztő játékokat is vásárolhatnak az érintettek. Az alkohol, a drog, a játék és képernyő függés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, amelynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiunknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
6: Ha valaki érzi vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
5: Az Országos Vérellátó Szolgálat is csatlakozik a kutatók éjszakájához. Budapest mellett Vácon, Kaposváron, Debrecenben, Pécsett és Szekszárdon is várják az érdeklődőket. Exkluzív tárlatvezetéseken lehet bepillantani a Vérellátó Központ kulisszái mögé. Bárki megismerheti a vérútját, az őssejt donáció világát, a donor vizsgálati módszereket, de véradásra is lehetőség lesz. A programokra regisztrálni a kutatókészakája.hu oldalon lehet. Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten 3 táv közül választhatnak a résztvevők. Az eseményt 2009 óta rendezik meg, a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Ma még kitart a nyárias meleg, sok napsütésre számíthatunk, aztán a délutáni esti óráktól egyre több helyen növekszik majd meg a gomoly felhőzet. Élénk nyugati aszélben 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok, holnaptól pedig ősziesre fordul az időjárásunk. A felhő átvonulásokból több helyen alakulhat ki eső, zápor, a szél pedig akár viharos is lehet. A reggeli 10-18 fok után napközben 19-24 fok várható, kedden is hasonló idő vár ránk 20 fok körüli csúcsokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Lehet-e egy egyszerű kézmozdulatból megállapítani, hogy valakinél évekkel később kialakulhat-e demencia vagy Alzheimer-kor? Vajon képes lehet-e a mesterséges intelligencia olyan apró változásokat felismerni, amelyeket még sem a beteg, sem a családja, sem pedig az orvos nem vesz észre? Magyarországon éppen most indult egy olyan nagyszabású kutatás, amely erre keresi a választ, de hogy miért éppen a kézmozgása, mit árulhat el néhány rajz vagy mozdulat az agyunk állapotáról, hogyan kapcsolódik mindehhez a mesterséges intelligencia, és valóban közelebb kerülhetünk-e ahhoz, hogy az Alzheimer-kort még a tünetek megjelenése előtt felismerjük? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk ma. Vendégem a stúdióban pedig professzor dr. Kamondi Anita, neurológus, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára. Köszönöm, professzor asszony, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük magával a hírrel. Egy országos jelentőségű kutatás indult, amelynek ön a szakmai vezetője, a cél pedig nem kevesebb, mint hogy a jövőben akár már a házi orvosi rendelőkben is rendelkezésre álljon egy gyors, egyszerű szűrővizsgálat. De kérem, meséljen arról, hogy miről szól pontosan ez a projekt, milyen problémára keresik a választ.
2: Köszönöm szépen, igen. Ez a vizsgálat, ez néhány hónappal ezelőtt már elindult, aminek az alapgondolata viszont több mint 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk, és az volt a mi kérdésfelvetésünk, hogy a kognitív zavar, demencia, és az továbbiakban ezt kognitív zavar, vagy kognitív hanyatlás néven fogom említeni. Tehát a kognitív zavar az az idegrendszernek nagyon sok részét érintő elváltozásoknak, működés zavarnak a következménye. Minél nagyobb agyterületet érint egy betegség, egy elváltozás, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy például azokat a pályarendszereket is érinti, amelyek a finom mozgások szabályozásában részt vesznek. A szem-kéz koordináció, az ujjaknak a finom mozgása, az egy nagyon szerteágazó pályarendszert, ideg sejtekből álló hálózatot működtet állandóan, és hogyha kognitív zavar kezdődik, akkor azt kérdeztük magunktól, hogy elképzelhető-e, hogy ez már az elején a folyamatnak érinti ezeket a pályarendszereket. Természetesen volt erről korábbi információ már, hogy igen, ezek a pályarendszerek, ezek a kapcsolatrendszerek már korábban érintettek lehetnek, még a gondolkodás zavar kialakulása előtt. Tehát lényeg, azt szerettük volna bebizonyítani, hogy a finom motorika nagyon apró változásai, azok már előre jelezhetik évekkel a gondolkodás zavar megjelenése előtt a bajt. Innen indultunk, és ez több mint 10 évvel ezelőtt történt. Akkor még nem volt mesterséges intelligencia, akkor még nagyon a tabletek sem voltak mindennapi használatban, tehát egy egészen más rendszert használtunk, az egeret, ezt a jól ismert számítógépes egeret használtuk, és alkottunk olyan programot, amelyben egér mozgásoknak a követése volt a számítógépnek a feladata, és abból próbáltuk a betegeknek a kognitív állapotát, gondolkodását, memóriáját, a mozgás finomságához, pontosságához hozzámérni. Aztán évek múltak el, ezek a vizsgálatok, ezek zajlottak, és egyre finomodott az a lehetőség, amit a számítástechnika kínált számunkra. A kérdésfelvetés az továbbra is ugyanaz maradt, csak az eszközpark változott, és az utolsó években egy tablet, tehát egy táblagép alapú rendszert dolgoztunk ki, amelyben már nem az egér mozgatása a lényeges a mozgásszabályozás felmérése szempontjából, hanem egy elektromos okos toll, amivel a táblagépen rajzolni lehet, illetve pontokat lehet összekötni. Ezt az okos toll mozgást analizálja most már a mesterséges intelligencia, ami 10 évvel ezelőtt még nem volt, de most már a mesterséges intelligencia, és valójában ennek a jelentőségét az adja, ennek a mérési módszernek, vagy diagnosztikai, esetleg későbbi diagnosztikai módszernek a jelentőségét az adja, hogy ehhez nem kell különösebb képzettség sem, hogy valaki egy ilyen tesztet egy beteggel, vagy egy vizsgálati személlyel elvégeztessen, elég, hogyha egy, ahogy mondott a szerkesztő, azt mondja, egy háziorvosi rendelőben az asszisztensnő, míg a beteg várakozik, odaadja ezt a táblagépet a betegnek.
1: Tehát közelebb lehet hozni az emberekhez mindezt.
2: Így van, megcsináltatják ezt még a váróban, ezt a vizsgálatot, és mire bemenne a háziorvoshoz, a beteg addigra már a háziorvosnál egy kielemzett, nagyon rövid, de kielemzett kognitív teszt van, ami lehet, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt az illetőt el kellene további részletes vizsgálatokra küldeni.
1: Mert hogy itt a demenciákról beszélünk, illetve az Alzheimer-korról, ami ma már talán az egyik legnagyobb népegészségügyi kihívásnak is tekinthető. Magyarországon hány embert érint, vannak erre vonatkozóan ismereteik?
2: Nagyon köszönöm a kérdést, rendkívül fontos, mert ugye minden betegségnek az adja meg valójában a súlyát, hogy hány személy érintett benne. Nincsenek Magyarországon pontos számadatok arról, hogy a különböző típusú demenciák azok hogyan érintik a lakosságot. Az elmúlt években, hosszú évek alatt dolgoztunk föl egy hatalmas adatbázist, amelynek az eredménye idén jelent meg tudományos publikációként, amelyben próbáltuk megsatszolni a rendelkezésre álló NEAC adatok alapján, hogy valójában hány beteg lehet Magyarországon, aki a demenciával érintett. Azért mondom, hogy megsatszolni, mert számos diagnosztikai néven szerepelnek a különböző demenciák, amivel ugye kódolni lehet a zárójelentéseket, a járóbeteg ambulánslapokat, ugyanakkor számos esetben nem születik meg ez a diagnózis, tehát nagyon nehéz a betegeknek a pontos számát megbecsülni. Mi az eredményeink alapján azt a következtetést vontuk le, hogy Magyarországon egy évben körülbelül 40-50 ezer új demencia diagnózis születik.
1: Ez nagyon nagy szám.
2: Ez egy nagyon nagy szám, és a szám, amit mi a NEAC adatbázisból így meghatároztunk, elég jól leköveti a nagy európai adatbázisokból Magyarországra projektált, Magyarországra vetített értékeket, tehát azt gondoljuk, hogy ez a szám ez valós. Hogy ez mit jelent a társadalomra nézve, az azt hiszem, hogy még megdöbbentőbb, hiszen hogyha egy beteg körül csak 2-3 hozzátartozót veszünk, akkor az már 150-200 ezer olyan személy, aki valamilyen módon, vagy azért, mert ő beteg, vagy azért, mert egy beteg hozzátartozóját gondozza, érintett ezzel a betegséggel. És a legutóbbi irodalmi adatok alapján el kell mondanunk azt is, hogy nagyon valószínű, hogy ezek a számadatok, ezek jóval alábecsülik.
1: Hát a jéghegy csúcsa, azt
2: így
1: is mondhatjuk.
2: Van, a Magyarország adatokat. Körülbelül azt mondják, hogy ha mi 50 ezer új demencia diagnózist találtunk a papírok alapján, a dokumentumok alapján, akkor az 70-100 ezer között van.
1: És ennek ugye gazdasági vonatkozásai is vannak, illetve lehetnek. Arról beszéljünk viszont, hogyha demenciákat érintjük, hogy a köztudatban az van, vagy azzal kapcsolódik össze, hogy ez akkor kezdődik, amikor valaki felejteni kezd. De ez, ha jól értem, egy sokkal korábban kialakuló folyamat.
2: Igen. A betegséggel, és most elsősorban az Alzheimer betegsége, tehát a demenciával, azaz kognitív hanyatlással járó betegségek, ez egy ernyőfogalom, ez egy csoport. Nagyon sok minden baj okozhat kognitív hanyatlást. Ezek közül a leggyakoribb az Alzheimer-kór. Az Alzheimer-kór az körülbelül 60-70 százaléka az összes demencia betegségnek. Az Alzheimer-kórban pontosan tudjuk, hogy melyek azok a fehérjék, amelyek kórossá válnak, normális fehérjék, amelyek normálisan jelen vannak az agyban, és biológiai szerepük van, melyek azok a normális fehérjék, amelyek az Alzheimer-kór során kórossá válnak, nem tudnak eliminálni, nem tud kitisztulni az agyból ez a kóros fehérje, és lerakódik az agyban, ennek következtében az idegsejteket és az agy más típusú sejtjeit is roncsolja, ennek az agy állomány fogyása lesz, azaz atrófia, agyi atrófia lesz a következménye. Most az Alzheimer-kór az a leggyakoribb betegség, de ez egy pillanatnyilag nem visszafordítható folyamat. Ugyanakkor vannak olyan demenciával járó állapotok, amelyek visszafordíthatóak, amelyek például B12 vitamin hiányra, vagy pajzsmirigy hormonműködés zavarra vezethetők vissza, és hogyha ezt pótoljuk ezeket a vitaminokat, vagy megfelelően pótoljuk a hormonokat, akkor a beteg gondolkodási zavara az megváltozik.
1: Tehát akkor ennek a kutatásnak a jelentőségéhez jutottunk el most, hogy a korai diagnózissal, ha megelőzni nem is lehet, de vagy szinten tartani, vagy akár jó esetben visszafordítani lehet bizonyos eseteket.
2: Így van, tehát a reverzibilis demenciákat vissza tudjuk fordítani. Az, hogy az Alzheimer kór körülbelül 60-65 éves korban kezd gondolkodászavart okozni, az nem azt jelenti, ahogy felvetette szerkesztőasszony, hogy akkor kezdődik a betegség. Sajnos ezeknek a kóros fehérjéknek a felhalmozódása akár 15-20 évvel korábban elkezdődhet az agyban, mint ahogy a gondolkodászavar elkezdődik.
1: Beszéljünk arról, hogy hány főt vontak be a kutatásba, illetve ezzel az eredménnyel mennyire lehet már reprezentatív adatokat szolgáltatni.
2: Az Országos Kórház Főigazgatóság állt be a hátunk mögé ebben a kutatásban, felismerve ennek az eredmény, vagy ezeknek a lehetséges eredményeknek a nagy jelentőségét. Az Országos Kórház Főigazgatóság 10 kórházat jelölt ki az országban, amelyek egy része Budapesten van, egy része vidéken, és minden egyes kórház kapott 2-3 tabletet, ezeken a tableteken folyik a vizsgálat, és a fő célunk az az, hogy körülbelül 3000 személynél végezzük el ezt a mozgásanalízis vizsgálatot, és reménykedünk abban, hogy ezt a számot augusztus végére elérjük, akkor záródik ugyanis ennek a kutatásnak az első része. A 3000 fő az, ha minden adatot sikerül megfelelően, tisztán a felhőből, mert ugye ezek felhő alapú adatgyűjtés, lenyerni, akkor azt gondolják az informatikusok, akik ennek a vizsgálatnak ugye a számítástechnikai részét végzik, hogy a 3000 főből már lehet levonni olyan következtetéseket, amelyek eldöntik majd annak a sorsát, ennek a vizsgálatnak a sorsát, hogy ez tovább vihető-e, vagy valamilyen módosítás szükséges. Összességében a következő néhány évben az etikai engedélyünk alapján 10 000 személynek a vizsgálatát tudjuk elvégezni, és 10 000 személy adatait tudjuk a mesterséges intelligencia segítségével elemezni.
1: Azért ez egy elég jelentős összefogás akkor országos szinten. Mit jelenthet ez a magyar demencia kutatás szempontjából egy ekkora közös erő?
2: Én azt gondolom, hogy nem csak a magyar demencia kutatás szempontjából kiemelkedő, hanem az európai, de talán a világ demencia kutatása szempontjából is kiemelkedő ez a vizsgálat. Vannak olyan más országban végzett digitális demencia tesztek, amelyeket kisebb-nagyobb populáció már teszteltek, de talán a legmagasabb szám, amit az ember az irodalomban ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatban olvas, az a néhány százas, maximum 500-as, maximum 1000 fő. De az 1000 fő sem egy ennyire komplex vizsgálat. Tehát ha valamit várhatunk eredményt, akkor a 3-4-5 000 fő az egy valójában nagyon nagy erőt képviselő adatbázis, adattömeg.
1: Tehát akkor ez a magyar kutatás nemzetközi viszonylatban is úttörőnek számít?
2: Azt gondoljuk, igen, hogy úttörőnek számít. Természetesen mindig vannak olyan vizsgálatok, amelyekről az ember nem értesül, de mi ezt a hatalmas vizsgálati személy számot, ezt nem láttuk viszont más nemzetközi kutatásokban.
1: És ugye bevonták a mesterséges intelligenciát a munkájukba, a kutatás folyamatába. Mi az, amit az emberi szem, vagy akár egy tapasztalt neurológus már nem feltétlenül tud olyan pontossággal észrevenni, amiben a mesterséges intelligencia most segíteni tud?
2: Az adatgyűjtés során ennek az elektromos vagy okos tollnak az összes mérhető paraméterét rögzíti ez a rendszer, hogy hány fokos szögben tartja az illető a tablethez képest, milyen erővel nyomja, milyen pontosan húzza a vonalat a két szám között, amit össze kell kötnie, mennyire hezitál egy-egy mozdulat megkezdése előtt, vagy amikor egy karikát kell rajzolni, azt mennyire pontosan tudja, mennyire tartja a határokat, nem lépi át, átlépi, hányszor korrigál, és így tovább. Ezek mind-mind olyan adatok, amelyek egy egyszerű, vizuális, tehát szemmel történő megtekintéssel nem is felfoghatóak, nem is. Tehát az, hogy milyen erősen nyomja a beteg például a tollat a tabletre, azt nem is tudjuk megítélni. Tehát ezek olyan mennyiségű és olyan minőségű adatok, amiket gyűjtünk a tablettel és az okos tollal, ami hagyományos asztal, úgy hívják ezeket, hogy papír, ceruza alapú vizsgálatok, ezekben a vizsgálatokban ez nem fölmérhető.
1: Egyébként hibázhat az AI?
2: Biztos vagyok benne, hogy hibázhat. Ki fog derülni, hogy az AI hogyan és hol hibázik, reméljük.
1: Mert hogy sokszor ugye halljuk azt, hogy bizonyos dolgokat átvehet, bizonyos dolgokat pedig nem szabad átadni a mesterséges intelligenciának, de ha jól értem, akkor azért itt több a haszon, mint az esetleges kockázat.
2: Tehát itt azt kell tudni, hogy ez a kutatási fázis, amikor nem csak a digitális tesztet vesszük föl a betegekkel, hanem a rendes, hagyományos papír ceruza alapú kognitív felmérést is elvégezzük, ez az úgynevezett Montreal kognitív felmérő teszt. Tehát minden személy, aki elvégzi a tabletes vizsgálatot, párhuzamosan elvégzi a Montreal kognitív felmérést is, amivel már enyhe kognitív zavart, vagy nagyon enyhe demencia állapotot jól be lehet azonosítani. Tehát, amit a mesterséges intelligencia valójában csinál, az az lesz, hogy meg fogja tanulni, és meg fogja talán nekünk majd mondani, hogy melyek azok a rajzolásban, írásban, tehát a mozgásban, kézmozgásban megjelenő apró, nüansznyi változások, amelyek párhuzamba hozhatók a hagyományos papír-ceruza alapú teszt által adott kognitív értékeléssel. Mert ez a leglényegesebb, hogy valójában mi ki szeretnénk váltani ezeket a papír-ceruza alapú teszteket a szűrés szintjén. És ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy diagnosztikára van vizsgálat, vannak vizsgálatok, neuropszichológiai vizsgálatok, de szűrésre nem nagyon használunk, mert általában a betegek, mikor már ezekhez a neuropszichológiai vizsgálatokhoz eljutnak, ott már tünetekkel rendelkeznek. Tehát mi egy lépéssel előbbre szeretnénk menni, mi abban a stádiumban szeretnénk kiszűrni a kognitív hanyatlást, amikor az még nagyon enyhe, amikor még be tudunk avatkozni.
1: Mennyit változott a szakma, amióta a neurológiát választotta?
2: Nagyon-nagyon sokat változott a szakma. Minden egyes évben szinte újra kell tanulni az embernek a saját szakmáját. Olyan forradalom van a fehérjék analitikájában, a mikrobiommal kapcsolatosan, és nem utolsó sorban az idegrendszeri működések, neurotranszmitterek táján, hogy ha az ember hát nem csipkedi magát, akkor nagyon hamar lemarad.
1: Igen, mert mielőtt leültünk beszélni, beszéltünk arról, hogy az önök munkája azért az valahol egy ilyen 0-24-es dolog, amiben az ember praktizál, oktat, kutat. Hogyan lehet ezt a sok mindent egyszerre úgy csinálni, hogy közben ugye mindig a legfrissebb kutatási eredményeket beépítse az ember?
2: Nem könnyű, de ez a kihívás, és aki egyetemen marad, ugye a Semmelweis Egyetem, az ország vezető orvostudományi egyeteme, az azokat a személyeket, akiket befogad, és akik Semmelweis polgárokká válnak, azokat már azzal az előképpel fogadja be, hogy az illető az alkalmas lesz ennek a hármas kihívásnak megfelelni, elsődlegesen gyógyítani természetesen, hiszen az orvosoknak ez a felesküdött élethivatása, és aztán azt gondolom, hogy sokunknak a hobbija is. Aztán oktatni, hiszen a mi vállunkon van a jövő orvos generációjának az oktatásának a terhe, és a kutatás nélkül viszont sem a gyógyítás, sem az oktatás nem megy. Tehát a kutatás az hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Nehéz ez a kihívás, nehéz ennek a hármas elvárásnak megfelelni, de aki képes felvenni a ritmust, azt nem csak egy, hanem három különböző szakterületről vagy területről is kaphat pozitív megerősítést és visszajelzést, ami viszont nagyon fontos.
1: Ennek megfelelően hogyan néz ki egy munkanapja vagy hete?
2: Hát már gondolkodtam rajta, hogy egyszer egy ilyen GoPro kamerát fölteszek, de ugye természetesen vannak beteg személyiségjogok, és nem lehet mindenkit megmutatni. Ez egy nagyon pörgős élet, amit mi folytatunk, pedig nem is a sebészeti szakmát üzzük, ugye, tehát mi nem operálunk, de a nap az biztos, hogy nem 8 óra munkát jelent. Olyan 6 órakor kelek, és éjfél körül teszem le, nem fejezem be a dolgaimat, csak akkor hagyom abba a dolgokat, és ebbe az időben nagyon sok mindennek bele kell férni, és bele is fér. Természetesen az ember ezt nem egyedül csinálja, hanem kiválóan képzett kollégákkal, egy fantasztikus csapattal, amelyben PhD hallgatók, orvostan hallgatók, és nem utolsó sorban a kiváló ápoló gárda. És
1: amit ritkán szoktak megemlíteni.
2: Azt nagyon sajnálom, mert sem a betegek, sem az orvosok, az ápolók nélkül nem jutnának messzire. És egy nagyon-nagyon fontos szempont az, hogy az ember olyan körülményeket, olyan munkakörülményeket, olyan munkahelyet tudjon teremteni vezetőként, ahol a nővérek ott maradnak, és a mi osztályunkon köszönve főnővéremnek, azt hiszem az elmúlt években nem is volt forgás. Tehát a nővérek, főnővérek, asszisztensek munkája ebből nem kivehető, csak együtt lehet sikereket elérni.
1: Folytassuk innen, ez egy nagyon fontos gondolat volt. Egy rövid szünetet tartunk. A vendégem a stúdióban továbbra is professzor dr. Kamondi Anita, neurológus, az MTA doktora, Semmelweis Egyetem egyetemi tanára. Hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Fogd a kezemet és...
0: Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
4: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban továbbra is professzor dr. Kamondi Anita, neurológus, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, és professzor asszonnyal ott hagytuk abba, hogy de jó lenne néha egy GoPro kamerát fölrakni, mert hogy akkor egy picit meg lehetne jobban mutatni, hogy hogyan is zajlik egy napjuk, és kérem, hogy meséljen azért erről pár szót, hogy

0: minden betegnél a legfontosabb aznapi teendőket összegezzük, és az előző napnak, az napoknak az eredményeit ismételten áttekintjük. Ez egy rendkívül fontos időszaka a napnak, mert a beteg számára ugye ez az, amikor mi a csapat, a vizitáló orvosok, azok ott megjelennek, de amikor vége van a vizitnek, számunkra akkor kezdődik tulajdonképpen a betegekkel töltött időnknek a nagyobbik része, amikor azokat a vizsgálatokat, amelyekről megbeszéltük, hogy el kell végezni, ezeket átgondoljuk még egyszer, kiírjuk, az előző napnak az eredményeit még egyszer áttekintjük, és szintetizáljuk, és próbáljuk összetenni a nehezebb diagnózisokat, próbáljuk kideríteni, végiggondolni, milyen vizsgálatokra van még szükség, hova kell még a beteget elküldeni, és ez egy ilyen állandóan folyamat, dinamikusan változó állapotban vagyunk minden egyes beteggel kapcsolatban, mert hogy a beérkező eredmények azok módosítják az addigi munkateóriánkat, a munkahipotézisünket, annak megfelelően új vizsgálatokat kérünk és írunk elő, és így tovább. Nagyon fontos a team munka. Én nekem meggyőződésem, hogy egy orvos, semmilyen orvos, nem csak neurológus, egy orvos nem tudhat, és nem is tud mindent. Ehhez egy csapat kell, ami csapatban mindenkinek a saját szakterületének a tudása, az aztán összeáll egy ilyen nagy közösségi tudásá, amiből a beteg profitál a legtöbbet, mert nem csak én, vagy nem csak a másik kollégám nézi meg, vizsgálja meg, hanem valamennyünknek az ismeretanyaga, tudása, az az ő diagnózisában, az ő terápiás lehetőségeinek a kigondolásában benne van.
1: És akkor még itt sem ér véget a nap, ha jól gondolom, mert hogy nem beszéltünk sem az oktatásról, sem a kutatásról, ez is akkor még a rutinjuk része.
0: Így van. Az oktatás az ugye párhuzamosan zajlik a napi...
1: Hiszen a fiatalabb kollégák ott vannak önökkel a csapatban.
0: Így van. Az egyrészt a fiatalabb kollégák, tehát a szakorvosjelöltek, rezidensek, akik velünk élnek, lélegeznek, és nagyon szeretjük őket, mert ők hozzák mindig a legújabb és a legfrissebb erőt. Az orvostan hallgató kollégák szintén ott vannak velünk, illetve a kutatáshoz szükséges adatgyűjtés is az esetek egy részében ebben a munkaidőben tud megtörténni, mert hogy megvizsgáljuk a betegeket, gyűjtjük az adatokat. Tehát ezt nem lehet szétszálazni minden egyes pillanatában a napnak, hogy én most oktatok, kutatok, gyógyítok, mert van olyan, hogy a hármat egyszerre csinálom.
1: És egyébként a fiatalok mennyire érdeklődnek a neurológia iránt?
0: Nagyon örülünk, hogy a neurológia az, azt hiszem, egy
1: vonzó,
0: mondhatom, hogy divatos lett megint. Volt egy időszak, amikor jóval kevesebb neurológus szakorvos jelölt rezidens jelentkezett, és úgy látom, hogy az utóbbi években ez a szám, ez fölfelé megy, tehát érdeklődnek a fiatalok a neurológiára. Nagy kihívás ez a szakma. Nagyon nagy háttérismeretet, nagyon nagy tudást igényel, főleg a fiatalok számára, ugye, akik most lépnek be, egy olyan óriási adat tömeget kell elsajátítaniuk a szakvizsgára, hogy én magam időnként csodálkozom, hogy hogyan is képesek mindennek a megtanulására, de képesek, nagyon okosak, és ők adják tulajdonképpen az új időszaknak, mert egy forradalmi új időszak keletkezik mostanában a neurológiában, ők adják ennek az időszaknak majd az alapját, igen.
1: Igen, mert hogy említette, hogy egy folyamatosan fejlődő, de most robbanásszerűen fejlődő területről beszélünk, ami mind a technikai fejlődés, mesterséges intelligencia belépésével gyorsult fel.
0: Így van. A neurológia, azt kell, hogy mondjam, és úgy gondolom, hogy ezzel egyetértenek a kollégáim is, most egy forradalmi változáson megy keresztül, aminek az oka többek között az, hogy azok a kóros fehérjék, amelyek például az Alzheimer betegséget is okozzák, azok a kóros fehérjék szinte napról napra egyre több van belőlük, amiket felismerünk, és amelyeknek az összefüggését a különböző betegségekkel most már egyértelművé lehet tenni. És hogy tudjuk, hogy melyek azok a kóros fehérjék, kóros molekulák, amelyek a betegséget okozzák, akkor az ellen el lehet kezdeni a gyógyszereket fejleszteni. És a forradalomnak a másik lába, ami most itt a neurokognitív betegségek, demencia vonatkozásában van, az az, hogy új, a kóros fehérjék ellen működő, vagy kóros fehérjék ellen termeltetett antitest alapú gyógyszeres kezelés érkezett meg most már Európába is, tavaly ősz óta, és már Magyarországon is egyedi

0: méltányossággal lehet ilyen gyógyszereknek a kérvényezését megindítani.
1: És várhatóan ez el fog terjedni, és nem egyedi esetekről fogunk a jövőben beszélni.
0: Ebben reménykedünk. A harmadik, ami a forradalomnak a harmadik lába, az pedig a vérből kimutatható biomarkereknek a megjelenése. Mert azt, hogy valakinek Alzheimer kórja van, azt ezelőtt 15 évvel csak úgy lehetett megmondani, hogyha az illető elhunyt, felboncolták az agyát, és megállapították, hogy ezek a kóros fehérjék valóban az agyszövetben megtalálhatók. Manapság ez egy csepp vérből megmondható, és így a diagnosztika már jóval a tünetek előtt, ahogy ugye mondtam, 15-20 évvel is már akár fölállítható a diagnózis, mert az egy csepp vérben a kóros fehérje már akkor ott van.
1: És hát ezért is fontos a korai diagnózis, de hogy egy picit segítsük a hallgatókat, hogyan tudják ezt elképzelni, említette a családtagokat, akiknek kulcs szerepe van a betegség korai felismerésében. Mire érdemes, mire kell odafigyelni, mik az intőjelek, hogyha a családban egy idősebb ember esetében felmerül a gyanú?
0: Azt kell mindenképpen megérteni és elfogadni, hogy az időskor az nem egyenlő az elbutulással. 90-100 éves személyek kiváló gondolkodási, memória és kognitív funkciókkal tudnak élni. Tehát az időskor nem egyenlő demencia. Tehát, hogyha a hozzátartozom családtagom panaszkodik memóriazavarról, vagy én észreveszem, hogy elfelejti a levest megsózni, miközben főz, pedig eddig kiválóan főzött, elfelejti az összetevőket, vagy a kártyázás közben hibát vét.
1: Tehát a szabályok.
0: A szabályokat elfelejti. Ha nem talál haza, egyszer csak elmegy boltba, vagy elmegy az unokákért, és azt mondja, hogy hú, képzeld el, ott a sarkon nem kanyarodtam be, hanem egy fél órán keresztül kerestem, hogy merre is kell hazajönni. Na, ezek nagyon komoly intőjelek. Ezeket hajlamosak vagyunk talán a szőnyeg alá söpörni, még most is, hogy ó, hát van ilyen, kicsit szórakozott.
1: Én is fáradt voltam,
0: én is,
1: tegnap
0: van, nagyon meleg volt. Így van. Tehát, hogy,
1: de ne menjünk el ezek mellett, azt mondja.
0: Ne menjünk el ezek mellett, és hogyha ezek tartósan megjelennek, akkor igenis keressünk neurológust, keressünk pszichiátert, akár úgy, hogy a háziorvoson keresztül, igen, a háziorvosnak panaszkodj.
1: Ez lett volna a kérdésem, igen, hogy mi a beteg út, hogyan érdemes elindulni?
0: Ez nagyon nehéz kérdés, a beteg út Magyarországon, mert hogy nincs beteg út, ezen dolgozunk most az utóbbi években többen, sokan, és nagyon nehéz kikövezni azt az utat, amire egy beteget így rá lehet állítani, hogy akkor a családa ezen az úton menjen vele végig. Valójában a háziorvos kollégák nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogyha például a rutin vérvételt megcsinálják egy olyan betegnél, akinél a családtagok panaszkodnak arra, hogy mintha gondolkodászavara lenne, és hogyha a rutin vérvétellel minden rendben van, de továbbra is úgy érzik, hogy itt kognitív hanyatlásról van szó, akkor a háziorvos el tudja irányítani pszichiáterhez, neurológushoz. De Magyarországon nincsen egy kidolgozott beteg út, ami minden beteget megfelelő időben, megfelelő diagnosztikával tudna ellátni. Nagyon sokat dolgozunk, és nagyon-nagyon reméljük, hogy a döntéshozók felfigyelnek arra a helyzetre, ami Magyarországon van, mert az utóbbi években sajnos lemaradtunk a Nemzeti Demencia Stratégia megalkotásával, ez elindult évekkel korábban, de valahol egy fiókban pihen azóta is. Magyarország az európai országok közül talán az egyetlen, ahol ilyen demencia stratégia még nincs működésben, és azt reméljük, és abban reménykedünk, hogy hamarosan lehetőségünk lesz egy olyan munkacsoportnak a létrehozására, amelyiknek az lesz a feladata, hogy egyrészt a demencia stratégia alapelveit kidolgozza, másrészt pedig ezt az ön által is említett beteg utat, ezt fölvázolja, hogy segítsünk a betegeknek, a családtagoknak.
1: Hogy a demenciákról és az Alzheimer korról beszélünk, megelőzésre van mód? Mi páciensek, későbbi páciensek, emberek tehetünk azért, hogy ezen a téren, tehát az agyunk terén frissek maradjunk?
0: Igen, egyértelműen igen. Méghozzá sokat. Tudjuk, hogy az Alzheimer-kór rizikófaktorai közül a befolyásolható rizikófaktorok körülbelül 45%-ban határozzák meg azt, hogy a betegség kialakul vagy nem. Vannak nem befolyásolható rizikófaktorok. Sajnos az egyik ezek közül a nem, a női nem az hajlamosít az Alzheimer-kór kialakulására. Az életkor, az egy nem befolyásolható rizikófaktor. De a nagyothallás önálló rizikófaktora az Alzheimer-kornak. Ez befolyásolható. Csak hallókészülékkel hozzá.
1: Tehát ne zárjuk ki magunkat a külvilág által nyújtott ingerekből.
0: Így van. És ugye viccesen szoktam mondani, hogy az, hogy kint milyen szemüveg van, az manapság már státuszszimbólum, ugye, hogy milyen jó a szemüveged, megdicsérjük egymásnak a szemüvegét. A hallókészüléket pedig mindenki eldugja a fülébe, hogy csak ne látszódjon, mert hogy azt valahogyan nem szégyenni valónak tartjuk, hogy hallázza valónk.
1: Talán azért
0: van.
1: Ez is változhat azáltal, hogy mindenki fülében ott van egy fülhallgató, ami egy okos telefonhoz, tablethez csatlakozik.
0: Így van,
1: láthatatlanul.
0: Én is azt gondolnám, hogy én biztos, hogy nem olyan hallókészülékeket gyártanék, ami nem látszik, hogy hallókészülék, én olyan hallókészüléket gyártanék, amin egyértelműen látszik, hogy az azért van, mert az illető gondosan odafigyel arra, hogy a hallását a lehető legjobb állapotban tartsa. De ugye beszéltünk ezekről a különböző laboratóriumi eltérésekről, amelyek ugye szintén hozzájárulnak a demenciához, de megelőzhetők, és a demencia ezek által csökkenthető, de a cigaretta.
1: Igen, az életmódot akartam kérdezni, a sportolás.
0: A sportolás. Ugye a sportolás során az izmunkból olyan anyagok szabadulnak föl az izom munka hatására, amelyeknek van neuroprotektív hatása, tehát az ideg sejteket védő hatása. Ez rendkívül fontos. Nem csak azért kell tornásznunk, mert hogy a szívünk erősödik, meg a tüdőnk, vitálkapacitásunk az nagyobb lesz, hanem azért, mert kényszerítjük az izmainkat arra, hogy ezek a fehérjék, ezek bekerüljenek a véráramba, és ennek megfelelően ki tudják fejteni a neuroprotektív hatásukat. Nagyon, tehát számos ilyen tényező van, de az életmód, tehát a testsúlyra való odafigyelés, a megfelelő étkezés, a dohányzás elhagyása, stb. Ezek mind-mind, minden olyan tényező, amely a kardiovaszkuláris rizikónkat csökkenti, ugye, tehát a szív-érrendszeri rizikónkat csökkenti, az jelentősen csökkenti a demencia rizikónkat is.
1: Mennyire kell arra figyelnünk, hogy mondjuk a felmenőink között voltak érintettek?
0: Ez egy rendkívül fontos, ugye, családi halmozódásra jellemző állapot. Ha volt a családban olyan, aki érintett volt, akkor elképzelhető, nem kötelező, de elképzelhető, hogy a leszármazottaknál is megjelenik ez a betegség. Tehát erre azt tudom javasolni, hogy ha a családban volt érintett, akkor az az illető, aki szeretné tudni a saját kognitív fittségét, az 50-55 éves korában bőven a szűrővizsgálatokon már részt tud venni.
1: Tehát az 50 év fölötti korhatár az, akivel már érdemes a szakembereknek foglalkozniuk, tehát előtte még nem derülhet ki. Vagy ha
0: kiderül,
1: vannak jelek,
0: kiderülhet, ha vannak jelek feltétlenül, tehát ha vannak jelek feltétlenül, ugye vannak az örökletes formái az Alzheimer-kornak is, a genetikusan determinált formái az Alzheimer-kornak.
1: Viszont, hogyha korán felismerjük, akkor ez is csökkenthető, vagy visszafordítható? Itt egy picit nehezebb a helyzet?
0: Itt egy picit nehezebb a helyzet, ezek jóval agresszívebb betegségek, ezekben a betegség nagyon kevés. Tehát néhány százaléka az Alzheimer-kornak az ilyen genetikusan determinált forma, de ezekkel sok mindent még nem tudunk csinálni, de azok az állapotok, amelyek nem a genetikusan determinált, de mégis a családban, ugye már volt korábban érintett esetében fönnállnak, azok azért jól befolyásolhatók.
1: Kutatóként és gyakorló neurológusként is nap mint nap találkozik olyan emberekkel, akiknek a diagnózis ugye nem csak az ő életüket, hanem ahogy ön is említette, a család, az egész család életét megváltoztatja. Volt olyan történet, vagy olyan beteg az élete a pályája során, ami különösen megerősítette abban, hogy fontos a korai felismerés?
0: Hát nem is olyan régen volt egy nagyon kedves beteg, aki család elmondása szerint évek óta egyre fokozódó gondolkodászavar miatt került hozzánk kivizsgálásra, és nagyon egyszerű volt az ő történetét megoldani, mert az előbb emlegetett rutin laboratóriumi vizsgálatokat elvégeztük nála, és kiderült, hogy nagyon komoly pajzsmirigy működészavara van, és ezt a pajzsmirigy hormonoknak a pótlásával néhány hónap alatt azt a beteget, aki eltévedt, és nagyon lelassult, és semmiféle aktív tevékenységre nem lehetett rá bírni, ez a beteg, ez mosolyogva jött vissza a kontrollvizsgálatra, és köszöni szépen azóta is egyre jobban van.
1: De egyébként mi az, ami motiválja nap mint nap, hogy ezen a területen dolgozzon, maradjon?
0: A betegek. A betegek, a betegekkel való foglalkozás.
1: És hogyha valaki látta volna, mert ugye rádióban vagyunk, elgondolkodott és elmosolyodott.
0: Ezt nagyon nehéz az embernek így egy szóban, vagy röviden megfogalmazni, mert számos olyan eleme van az ember szakmai tevékenység, így egy szóban, vagy röviden megfogalmazni, mert számos olyan eleme van az ember szakmai tevékenységének, ami mind-mind azt a mindennapi megelégedettséget és örömöt nyújtja, amitől az ember aztán másnap megint örömmel áll hozzá a munkához. Mert ugyanennyire mondhatnám, hogy a tanítványaim, vagy azok a diákok, akiket az elmúlt években oktattunk, vagy azok a PhD hallgatók, akik most már nem PhD hallgatók, hanem önálló kutatók és jó nevű tudósok, ez így mind összerakodik. De hogyha egyet kellene említenem és kiemelnem, akkor a betegek és a betegeknek az a hálája, amivel akkor is, hogyha nem tudjuk őket meggyógyítani, mert ilyen is van, de mindig hálásak, és mindig nagyon megindító, ahogy kifejezésre juttatják azt a megelégedettségüket, hogy ha csak a rossz diagnózist is, de tudjuk velük közölni.
1: De ha jól értem, akkor a jó és a rossz történetek is elkísérik.
0: Így van, és mindegyik nyomot hagy az emberben, és ezek azok, amik tanítanak bennünket.
1: És hát több évtizede kutatja az emberi agy működését. Mi az, amit 10 évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tartott volna, és most már működik? Vagy reális lehetőség?
0: Gyakorlatilag a 10 évvel ezelőtti status quo az idegtudományokban az a mostanihoz képest, de nem is lehetett megjósolni szinte, hogy micsoda hatalmas fejlődés lesz. Nem tudtuk elképzelni, vagy nehezen tudtuk csak elképzelni azokat az irányokat, amelyek kinyíltak az elmúlt 10 év alatt. Ahogy említettem, egy kis számítógépes egérrel kezdtünk játszani, és most már mesterséges intelligencia alapú digitális adatelemzésről beszélünk. Óriásiak a távlatok, amik itt az elmúlt években, évtizedben kinyíltak, szinte minden területén az idegtudományoknak.
1: És hát onnan indultunk, hogy egyszerű kézmozdulatokból is következtetni lehet arra, hogy később kialakulhat-e demencia vagy Alzheimer-kor egy-egy páciens esetében. Miről szeretne beszélni, a 10 év múlva ülünk itt?
0: Arról szeretnék beszélni, hogy ez megvalósult, hogy ez a kutatás sikerrel járt, és minden házi orvosnak a rendelőjében ott van egy kis kütyű, az már lehet, hogy nem tablet lesz, az már lehet, hogy valami más. Virtuális valóságban kell a betegnek valamit játszani, de hogy ott van egy kütyű, és mindenkit időben lehet leszűrni, és időben lehet követni, és a legenyhébb tünetek esetén el lehet kezdeni a hatékony gyógyszeres kezelést a neurokognitív zavarokkal kapcsolatban.
1: Én azt javaslom, hogy ne 10 év múlva, nem előbb beszéljünk erről. Köszönöm, hogy ma itt volt velem.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Professzor dr. Kamondi Anita, neurológus, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára volt ma az Egészségkód vendégeim. Megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Négy részletben érkezik a dízelesek támogatása, a mozgásra ösztönöz a millió lépés kihívás. Még ma is kitart a nyárias meleg. Demeter Tia vagyok. Közzétették a dízeles autók után járó üzemanyag támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. 20 000 forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek. Az államkincstár négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én utal. A támogatás személyenként egy autó után jár. Ha a NAV nem ismeri az autós bank számláját, postai úton kapja meg a pénzt. Nőtt a Budapest Airport utasforgalma augusztusban. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 2,1 millió utas fordult meg a múlt hónapban. Ez több mint 12%-kal magasabb szám, mint az előző év azonos időszakában. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot. Augusztusban a legtöbben Londonba, Tel Avivba és Isztambulba repültek Budapestről. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszer vásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grúzli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgással egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Még ma is a főváros több pontján kell lezárásokra számítani az autómentes hétvége miatt. A korlátozások érintik mások mellett a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körút egy részét is. A lezárások miatt a Kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok nem közlekednek. Napközben a napsütésé lesz majd a főszerep, aztán a délutáni esti óráktól északnyugat felől egyre többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen előfordulhat. Élénk nyugatias szélben 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnaptól viszont változás jön az időjárásunkban, visszaesik a hőmérséklet, 19-23 fok között mérhetjük majd a legmagasabb értékeket, napos felhős időben elszórtan várhatók záporok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a Gazdasági Társadalmi Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És már a múltkori adásban is államkötvényekkel, illetve államadóssággal foglalkoztunk. Ebben az adásban pedig folytatjuk, mert hogy szorosan összefügg az Egyesült Államok és az amerikai államkötvényeknek a helyzete Japánéval és a japán államkötvényekével, illetve államadósságéval. Mert hogy vannak olyan szakértők, akik szerint az Egyesült Államok és Japán egyszerre kerülhet kötvénypiaci válság közeli helyzetbe. Mindkettő országban ugye emelkednek a hosszú lejáratú állampapírhozamok, miközben az államadósság rendkívül magas, és nagyjából azt lehet mondani, hogy ez a két folyamat egymást erősítheti, és egy hirtelen bizalomvesztés, az pedig globális pénzügyi válságot, megrázkódtatást hozhat. Ez tehát a témánk.
2: És ennek kapcsán arra gondoltunk, hogy részletesebben átnézzük azt a kérdést, hogy igaz-e az, hogy Japán bedönti a világgazdaságot, és hogyha igaz, akkor hogyan dönti be éppen a világgazdaságot. Én azt javaslom, hogy menjünk egészen vissza oda, hogy nem töltsünk el vele nagyon sok időt, csak azért ezt említsük meg, hogy a 20. századnak Japán volt a nagy sikertörténete, tehát az, ami ma Kína. Mert mindenki arról beszél, hogy az elképesztő kínai növekedés az a 20. század 50-es, 60-as, 70-es éveiben, még a 80-as éveiben is Japán volt, és aztán Japánt leállították, tehát nagyon sokszor elhangzik ezekben a beszélgetésekben, hogy Japán elkezdett úgy magától stagnálni, de ez nem így volt. Ez úgy volt, hogy az amerikaiak gyakorlatilag megelégelték, hogy a japánok a fejükre nőnek, és autógyártásban, elektronikában, mindenben versenyképesebbek náluk. Ez azért is fontos, mert az amerikaiak jelenleg szerintem pont ugyanezt csinálják Japánnal is, és Kínával is, de ide fogunk majd kiukadni. És akkor 1986-ban megköttették a japánokkal, nem mellesleg az európaiakkal is, a németekkel is, akik szintén versenyképesek bizonyultak, az úgynevezett pláza egyezményt, amikor is ugye leértékeltették velük az amerikai dollárt, és felértékeltették velük a japán jent, a német márkát. Ugye ne felejtsük el, hogy ez a hidegháború korszaka még, és ezeknek az országoknak nincs ütőképes, szinte egyáltalán nincs hadserege, tehát függnek az Egyesült Államoktól. Gyakorlatilag, amikor Magyarországon a magyar közgazdásztársadalom nagy része azt állítja, hogy ha olyan egyszerű lenne, hogy leértékelünk, akkor már valaki kipróbálta volna, elképesztő sokat hallom ezt a mondást, hát nem csak, hogy kipróbáltak már, hanem rendszeresen csinálta mindenki, szinte mind, alig van kivétel, hogy valaki ne csinálta volna. Például az Egyesült Államok megcsináltatta Japánnal, hogy a dollárt le a jent fölértékeljék. Ekkor Japán stagnálni kezdett. Volt még egy, ugye befelé fordult, volt még egy összeomlás, amikor a japán jegybank próbálta felpumpálni az ingatlanárakat a 90-es évek elején, abból lett egy tőzsdei összeomlás, de aztán gyakorlatilag stagnálni kezdett. Egészen addig, ameddig el nem kezdték ezt a valamit, amit úgy neveznek, hogy hozamgörbe kontroll, és ez lesz igazából a kiinduló pontja a mostani beszélgetésünknek, hogy mi történik most Japánban. Az meg kell értsük azt, hogy mi volt az a, mi az a hozamgörbe kontroll, amit egy Shinzo Abe nevű miniszterelnökükkel kezdtek. Ugye Shinzo Abe volt az, akit lepuffantott egy merénylő, egy internetről letöltött pisztolya, tehát hogy úgy nyomtatta a pisztolyát, hogy az internetről szedte hozzá a mintát, de hogy ez egy mellékvágány, tehát gyakorlatilag Shinzo Abe volt, aki bevezette az úgynevezett Abenomics-ot és a hozamgörbe kontrollt. Csak azért hadartam el gyorsan így a 20. századtól, hogy ez a kiinduló pontunk, hogy így jutunk el oda, hogy Japánban hozamgörbe kontroll volt, nem sokkal ezelőttig, és most akarnak éppen kiszállni ebből a hozamgörbe kontrollból.
1: és több történelmi pont is van. Ugye az Abenomics-ot azt nagyon jó, hogy mondtad, mert nagyon fontos. A másik történelmi pont az, hogy először választottak nőt ugye japán miniszterelnökké, Takaichi Sanae személyében, illetve összeköti az Egyesült Államokkal az a másik történelmi dolog, ami történt most augusztusban, mégpedig az, hogy összehangolt pénzügyi intézkedést tett a Federal Reserve, az amerikai szövetségi jegybank rendszert, vagy jegybank szerepét betöltő szövetségi bank, ugye a Fed, a Bank of Japannál, mégpedig azt csinálták nagyon érdekes módon, hogy interveniáltak a pénzpiacon úgy, hogy eurót adtak el. Nem dollárt, hanem eurót. Ami azért volt érdekes, hogy a dollárt adtak volna el, és vásároltak volna jent, az egy másik szituáció lett volna, de ezt megfejelték azzal a kis aprósággal, hogy ők inkább eurótól szabadultak meg ebben a körben, ami hát azért eléggé rosszul esett az Európai Központi Banknak és az európai vezetőknek. Ezt egyébként Christine Lagarde szóvá is tette később. Mindenesetre 30 éve nem volt ilyen összehangolt intervenció a két jegybank között.
2: Hát főleg azért esett rosszul, nekik már nem szóltak. Tehát, hogy ezt ugye elegánsan így szokták a jegybankok, hogy ha nagy mennyiségű valamilyen pénznemet rádobnak a piacra, akkor szoktak szólni, meg összehangolják azokkal az érintett jegybankokkal. Most meg ezt úgy csinálták meg az amerikaiak, hogy nem szóltak. De ide fogunk eljutni, hogy ez miért volt szükséges, vagy miért gondolták legalábbis az amerikaiak, hogy erre szükség van. De ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy hogyan alakult ki a helyzet, szerintem egy kicsit kell beszéljünk arról, hogy mi az a hozamgörbe kontroll, és mi az, amiből most ki akarnak szállni a leginkább a japán jegybank. A hozamgörbe kontroll bonyolultnak hangzik elsőre, de szerintem, ha követnek a kedves nézők, akkor egy relatíve egyszerűen el lehet magyarázni. A lényeg az, hogy a japán jegybank gyakorlatilag pénzt teremt. Ugye a jegybankoknak ez az egyik ilyen privilégiuma, megint csak olyas valami, amiben nem hasonlítanak a háztartásokra, ugye a háztartások nem teremthetnek pénzt, legalábbis legálisan nem. A jegybankoknál viszont ez nem BTK-s, sőt az egyik feladatuk, hogy pénzt teremtsenek, tehát a japán jegybank pénzt teremt gyakorlatilag a semmiből. És ebből vásárol 10 éves japán állampapírokat. Tehát a hozam görbe az ugye az a sztori, hogy beszéltünk a múltkor az állampapírokról szól a részben arról, hogy vannak 3 hónapos, 1 éves, 3 éves, 5 éves, 10 éves, 30 éves, még talán ennél hosszabb kötvények is, államkötvények, és az, hogy ezeknek mennyi a hozama, tehát hogy milyen hozammal lehet megvásárolni egy 1 éves, 3 éves, 5 éves, 10 éves, abból kialakul egy úgynevezett hozam görbe, tehát minél távolabb vagyunk, ugye tipikusan annál magasabb szokott lenni a hozam, ami azt jelzi, hogy akkor hosszabb távon bizonytalan a befektető, hogyha alacsonyabb, akkor csökkenő, akkor azt mutatja, hogy nagyobb majd a bizalom a jövő iránt, stb. Na most a japán jegybank meg tudta azt csinálni, hogy megvásárolta hosszú végén ennek a hozamgörbének az állampapírokat, és ezzel gyakorlatilag lenyomta a nulla szintre ezeket a hozamokat, kamatokat. Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag az egész hozamgörbét képes lenyomni a nullára. Tehát nagyon egyszerűen fogalmazva, ha a japán jegybank vásárolja a japán állampapírokat, akkor mindig képes arra, mivel pénzt teremt, hogy gyakorlatilag nulla vagy akár negatív kamatozású tőkéhez jutassa a japán cégeket. Ami ugye jó a gazdaság szempontjából, mert a stagnálásból akarja kihozni a japán gazdaságot, tehát nagyon olcsón akarja tőkéhez juttatni a japán cégeket, és ehhez lenyomja a hozamokat. Na most Ugye a fő áramú neoklasszikus közgazdaságtan, ki ilyet tanult, annak már megszólalt a piros sziréna a fejében, hogy úristen, infláció, infláció, infláció. Tehát, hogy biztos nem lehet ilyet csinálni, hogy büntetlenül pénzt nyomtatok, és ebből megvásárolom az állampapírokat, mert ugye két dolog szokott itt lenni, az egyik ez a jó Istenem infláció, másik meg a jó Istenem, akkor korlátlanul fognak állampapírt vásárolni, elszalad az állampapírokból lesz az adósság, és akkor elszalad az adósság, és akkor úristen, milyen kockázatos lesz Japán, hogyha nagyon magas lesz az adóssága. Na, Japán a legszebb példa arra, hogy ezek közül egyik sem történt, tehát hogy a főáramú neoklasszikus közgazdaságtannak ezek az elméletei, ezek tévesek.
1: Japán a legszebb példája, és melyik a legcsúnyább példája van még?
2: A legcsúnyább példa az Argentina, majd egy argentina epizódot is igyekszem, hogy hozzunk össze, amikor lássuk, hogy amikor ez félre megy, és csúnyán csinálják, az az Argentina. Van is egy mondás egyébként ilyen pénzügyi befektetői körökben, hogy négyféle ország van a világon, fejlett ország, fejletlen ország, Argentina és Japán. Ez a négyféle ország van, mert hogy ugye valamilyen szabályok általában érvényesek a fejlettekre, valamilyenek a fejletlenekre. Argentina az egy teljesen külön eset, az egy basket case, az egy...
1: Oké, csináljunk egyet, mert közben érdekességek vannak a tech kapcsán, hogy szeretne Argentina kilábalni, tehát az megint egy izgalmas. Azért kötekedtem csak egy kicsit, hogy azért nagyon sok olyan ország nincsen, akik ezt csinálták.
2: Persze, de hogy régebben ez volt a normális. Tehát ugye azt is tegyük hozzá, hogy az a tilalom, hogy a jegybankok finanszírozzák az államot, ez tulajdonképpen a neoliberalizmusnak a tilalma. Ez a 80-as, 90-es évektől jön csak be, és például az Európai Unióba való belépéssel válik kötelezővé tagállamoknak, hogy ez így legyen. Régen, amikor a jegybankokat létrehozták, a 20. század nagy részén standard volt, hogy a jegybankok egyébként finanszírozták az államot. Mi történik? Ugye, tehát, hogy a neoklasszikus közgazdaságtan azt mondani, hogy ja Istenem, infláció lesz, de nem lesz infláció, nem is, hogy annyira nem lesz infláció, hogy gyakorlatilag azon izgul a japán jegybank, hogy legyen már egy kis infláció, mert ugye a defláció meg a nulla közeli infláció sem jó. Tehát nekik van egy ilyen 2%-os inflációs céljuk, amit szeretnének elérni, de nem tudják elérni. Tehát, hogy ugye, ha valaki neoklasszikus közgazdaságtan tanult, és azt látja, hogy úristen, a jegybank pénzt nyomtat és állampapírokat vesz belőle, akkor így hiperinflációt vizionál azonnal, de nem lesz belőle az, hanem gyakorlatilag nem lesz elégséges inflációja a japán jegybanknak hosszú időn keresztül. A másik, amitől rettegni szoktak, ez az úristen, akkor elmegy az államadóság, és akkor ez ugye azt szokták itt súlykolni, hogy a magas államadóság az óhatatlanul magas kamatokkal jár, és akkor úristen, nagyon magas lesz a kamat. De hát ugye itt ez sem történik. 250%-ára megy fel a GDP-nek a japán államadóság, és ehhez a 250%-os GDP arányos államadósághoz mekkora kamatszint tartozik Japánban, mert ugye a főáramú neoklasszikusok szerint ez már ilyen 30%-os kamatszint lenne, atya úristen államcsőd, de nem, negatív kamat van, éppen azért, mert ugye a jegybank ezt el tudja érni. Tehát 250%-os GDP arányos adósság mellett negatív kamattal tudnak menni hosszú időn keresztül a japánok.
1: Hát ez változik most, ugye? Tehát most már nem negatív a kamat.
2: Na és akkor most jutunk el oda, hogy miért csinálják ezt. Tehát föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ha ez ilyen jó, ahogy én ezt most itt felvázoltam, tehát nyilván aki ezzel most szembesül először, az azt fogja mondani, hogy hát ez a Pogit felvázol valamilyen ilyen tündérmesét, ez nem lehet ilyen.
1: Egy utópia is, hogy Japán ugye a kivétel, ami erősíti a szabályt, mindig lehet Japánra mutogatni, de hogy egyébként ez nem normális, és nem működne normális esetben.
2: Túl szép, hogy igaz legyen, persze, tehát hogy ilyenek fogalmazódhatnak meg valakinek a fejében, de még egyszer hangsúlyozom, régen ez volt a norma, tehát hogy ez csak a neoliberalizmus évtizedei óta van megtiltva, hogy ezt csinálják, korábban ezt csinálták a jegybankok, tehát föl lehet tenni azt a kérdést, hogy akkor ha ez ilyen jól működött Japánban, akkor miért akarnak ettől eltávolodni. Az első dolog, amit mondanék erre, az az, hogy itt kell elfelejteni azt a típusú elemzést, hogy a japánok. Tehát nekem mindig gyanús az az elemző, aki úgy beszél, hogy a japánok ezt akarják, a németek azt akarják, stb. Stb. A japánok sokfélék, és a japánok sok mindent akarnak. Itt volt közben egy jegybankelnök váltás. Tehát, hogy az előző jegybankelnök az képviselte ezt a Abenomics-ot, ezt a hozamgörbe kontrollt, és az új jegybankelnök még mielőtt megválasztották volna, már jelezte, hogy ő ki akar jönni ebből, és ezt most úgy nevezik, hogy normalizáció, de egész biztos vagyok benne, hogy ez nem sokára úgy fog bekerülni a gazdaság történelembe, hogy abnormalizáció, tehát, hogy az volt a normális, amit korábban csináltak a hozamgörbe kontroll, és ez abnormális, mert hogy bedönti a világgazdaságon. Milyen érvek vannak ellene?
1: Ezeket az érveket, ezeket a szünet után mondd el, légy szíves, mert most akkor ezt engedjük, hogy megülje a gyomrát a kedves hallgatóknak, aztán utána neki megyünk az ellenérveknek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Hello, it's Mowgli again. Keep listening to Radio Café.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
4: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
5: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
8: Folytatjuk tehát Japán a fő témánk, de nem csak Japán, hanem az Egyesült Államok is, hiszen most már több adásban foglalkoztunk azzal, hogy államkötvény piaci válság, globális válság lesz-e abból, ami az Egyesült Államokban és ami Japánban történik, és itt pont ott tartott Pogi, hogy azt elemezte, hogy milyen érvek vannak a hozamgörbe kontroll mellett, ugye?
9: Hát igazából arról odáig jutottunk már, hogy a hozamgörbe kontrollról én azt mondtam, hogy az jó, és akkor ugye megfogalmazódhat az a kérdés, hogy akkor miért lépnek ki belőle.
8: Ja igen, bocsánat, igen, tehát hogy kilépnek, és akkor hogy mit mondanak, hogy miért?
9: Ugye az egyik ilyen az az infláció, tehát ugye említettem, hogy nagyon hosszú időn keresztül olyannyira nem volt infláció, hogy nem tudta elérni a 2%-os célját a Japán jegybank. Aztán jön ez a nagy inflációs hullám, ugye a kedves nézők, hallgatók emlékezhetnek arra, hogy pár évvel ezelőtt Magyarországon volt az Európai Unióban a legmagasabb infláció, de világszerte mindenhol volt egy nagy inflációs hullám. Ugye ez nálunk elérte a 20% fölötti szintet is, hogyha az egész infláció, teljes inflációt nézzük, az élelmiszerári infláció 45%-ot ért el Magyarországon. Szóval ilyen szintekről beszélünk, és szegény-szegény japánoknál elérte a 4%-ot, és ettől a 4%-tól, de nem hosszú időn keresztül, tehát utána visszakorrigáltak kívánatos 2%-os szint alá, egy rövid időre bekukkantottak 4%-os.

0: föl akarja rántani a kamatlábakat, tehát hogy lehűteni a gazdaságot úgy, hogy drágábbá teszem a tőkéhez jutást, és akkor majd ez lehűti az inflációt. Ezzel az a baj, hogy ez nem szokott működni, főleg azért, mert ugye a belső gazdaságon belül létrejött inflációt le lehet hűteni azzal, hogy fölviszem a kamatlábakat, és akkor kevesebb beruházás, kevesebb fogyasztás lesz, csökken a kereslet, mert drágább a tőkéhez jutás. De egy országba kívülről jön az infláció, és ugye most jelenleg ez a helyzet. Tehát, hogy itt az iráni háború, Japán elképesztően import, rá van szorulva az importra. Tehát gyakorlatilag nem nagyon van nyersanyaga, és importálnia kell például mindenfajta energiát, tehát hogy gázra és olajra szüksége van, és ez tipikusan a Közel-Keletről szerezte be. Ugye Trump háborújának következtében fölmentek az egekbe a energiaárak, most ugye megint mentek fölfelé, hogy megint elkezdődtek a harcok, és ezt az inflációt importálják a japánok, és ezzel nem lehet mit kezdeni abban a szempontból, hogy a kamatemelés nem fogja csökkenteni az inflációs nyomást, mert ez nem belülről jön, hanem kívülről.
1: Igen, ráadásul az egy probléma, hogy globálisan fölhajtja az árakat, tehát hogyha bárhonnan, máshonnan vásárolni kényszerül Japán, akkor is egy magasabb árral találkozik, de az még nagyobb probléma, hogy a Hormuzi szoros volt az egyik fő útvonala. És ugye a kiesés önmagában egy problémát okozott, az rögtön megdobta, tehát nem úgy jelentkezett ez az inflációs hatás Japánban, hogy megvártuk azt, amíg a globális árak kifejtik az inflációra a hatást, ami bizonyos esetekben lehetett akár negyed év vagy fél év is, hanem itt rögtön megjelentek az árak.
0: Az baromi fontos, amit mondasz, hogy ezt nem lehet úgy kikerülni, hogy akkor majd máshonnan veszünk olcsóbbat, mert hogy a Hormuzi szoros problémája az mindenhol felhajtotta az energiaárakat, tehát szerencsétlen japánok, egyébként szerencsétlen mi is, mert velünk is ugyanez a helyzet, nem tudnak olcsón venni energiát, tehát hogy csak ugye a zöld energiára való áttérés az egyetlen megoldás, minél inkább magunknak megtermelni a saját energiánkat, mert egyszerűen drága a foszilis, hogy bárhonnan szerzi be az ember, mert időnként ugye egy Putyin megtámad egy Ukrajnát, akkor ugye az orosz gázzal van probléma, aztán ugye egy Trump megtámad egy Iránt, egy Venezuelát, tehát hogy ugye ez egy külső kitettség, amiben Amerikának kisebb, mert nekik van saját foszilisük, Közel-Keletnek van saját foszilise, de pont Európának és Japánnak nem, és egy külső inflációs sokkot nem tudsz kamatemeléssel csökkenteni. Ez az egyik. A másik, az pedig a yen árfolyama. Itt meg ugye az a helyzet, hogy a yen, ami egy ideig erősödött, az utóbbi időben gyengült, és olyan szinten gyengült, hogy elért egy brutálisan alacsony szintet, tehát hogy irtózatosan régen volt, gyakorlatilag 40 éve volt utoljára ilyen gyenge a yen a dollárhoz képest. Most ugye erre akarnak reagálni, tehát ugye most érkeztünk meg oda, amit a bevezetőben mondtál, hogy akkor most interveniál a japán jegybank, meg az amerikai pénzügyminisztérium, stb., de hogy miért? Miért baj az, hogy gyenge a yen? Mert ugye ezt mindenki azt feltételezi, hogy úristen, ez valami dráma, hogy gyenge a yen. De kinek dráma valójában? Mert a japánoknak biztos nem. A japánoknak elképesztően jó, hogyha gyenge a yen, hiszen és ez adatokkal lehet igazolni, a japán export ettől kifejezetten, felpesdült, tehát most sokkal többet export tudnak exportálni a japánok, és ez látszik az adatokban. A japán exportnak kifejezetten jól jön a gyenge yen, tehát én azt gondolom, hogy nekik ez nem probléma, kinek rossz az amerikaiaknak, tehát én amellett érvelnék, hogy itt valójában Amerika megmentése történik azzal, hogy ugye a dollár gyengült, és úgy gyengült a yen a dollárhoz képest, hogy ráadásul a dollár gyengült minden máshoz képest is. És itt valójában, ugye azért ne felejtsük el, hogy az általad említett Takaichi, aki hölgy, de konzervatív jobboldali hölgy, ő nagyon jóban van, vagy nagyon jóban akar lenni Donald Trump-al. Donald Trump-nak igazából nem lehet jóban lenni, de ugye Giorgia Meloni is megpróbálta, aztán mi lett belőle, de Takaichi is nagyon szeretne jóban lenni Trump-al, és itt valójában én amellett érvelek, hogy az

0: amerikai dollárnak a megmentése történik.
1: Egyébként ez nagyon jó, mert válaszoltál arra a kérdésre, amit föl akartam tenni, hogy ha van egy együttműködés, egy Bank of Japan Fed intervenció, ahol ráadásul eléggé udvariatlan módon kiadják az LKB-t, miközben az európai közös valuta is benne van a képletben. Meg egyébként is, szóval azért ez a világpiacra, hogyha nem lett volna benne az euró a képletben, akkor is van a világpiacra hatása, hiszen az egyik nagy keresztet befolyásolja, a kereszt devizapárt. De tehát akkor nem értettem, hogy Scott Bessent miért gyakorol nyilvánosan nyomást a japán jegybankra, ugye, kamatemelés, meg erősebb ilyen érdekében, miközben van egy együttműködés, de így már egyértelmű, hogy mindez arra szolgált, hogy a dollárnak egy kicsit egyengesse az útját, és nem a yenről szólt a sztori.
0: Én is azt gondolom, mert ugye Trump megpróbálta a külkereskedelmi deficitet csökkenteni, neki erre ugye a vám háború volt a receptje. A vámháborúról most már teljesen egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az nem működik, és akkor mit lehet még csinálni? Hát akkor, ha nem tudod, akkor most már teljesen egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az nem működik, és akkor mit lehet még csinálni? Hát akkor, ha nem tudod, ugye akkor még azt lehet, hogy akkor a kereskedelmi partnereknek a valutáját próbáld meg erősíteni. Tehát gyakorlatilag, amit a Pláza Egyezményről mondtam korábban 1986, és valami nagyon hasonló történik még egyszer, hogy elérik, hogy a japánok erősítsék a jent, és gyengítsék a dollárt, és ezzel megint csak az amerikai külkermérleget javítsák.
1: Illetve még az is bejön a képbe, hogy ugye Kína mellett Japán a legnagyobb hitelezője az Egyesült Államoknak. Most nem tudom pontosan, hogy áll a kettő, de együttesen valami irgalmatlan dollárban kifejezve. Azt mondja, 1,7 milliárd dollárnyi amerikai állampapírt tartanak, legutóbb ezt az adatot láttam, és hogyha a Japán arra kényszerül, hogy mondjuk saját magának a finanszírozására, ugye, hogyha be akar avatkozni a devizapiacon, akkor mit tud csinálni? Mondjuk ő eladja az amerikai államkötvényeket. És hogy ne szálljon ki, ne adjon el amerikai államkötvényt, amit egyébként vásárolni kellene, ezért, hogy ezt megakadályozzák, ezért is jó egy ilyen akció.
0: Én azt hiszem, hogy ez pont fordítva van egyébként, tehát, hogy ugye az történt, hogy a...
1: Mármint, hogy bocsánat, hogy a yen stabilizálják, tehát, hogy ne gyengüljön. Igen. A yen. Tehát stabilizálják. Igen, a yen.
0: Stabilizálják, ehhez ugye eladnak amerikai állampapírokat. Tehát gyakorlatilag pont azzal döntik be a világgazdaságot, és ezért iszonyatosan, tehát egyrészt öngyilkos, amit csinálnak a japánok, mert a japán gazdaságnak ez nem lesz jó, hiszen kamatemeléssel egyrészt megdrágítják a japánoknak a tőkéhez jutását, ami a japán gazdaságot fogja a recesszióba tolni. Másrészt a japán államadósságnak innentől nem nulla lesz a kamata, tehát ugye egy 0%-os kamatot könnyen ki tud fizetni egy japán költségvetés, mert ott ugye gyakorlatilag nem kell rá adósságszolgálat, de ha fölfelé mennek, és most már 3%-nál tart a régen 0%-os japán kamatszint, akkor ugye egyre drágább lesz, és ez ugyanúgy egy ilyen ördögi körbe, egy adósság spirálba löki Japánt, mint ahogy ugye a múltkori adásban beszéltünk az állampapír pánik kapcsán, hogy az amerikaiak is egy ilyen ördögi spirálba kerülnek, egy ilyen adósság spirálba, most magukat lökik a japánok, tehát a japánoknak ez biztos nem jó, de Amerikának sem jó, mert ugye két dolog történik. Egyrészt ahhoz, hogy interveniáljon a japán jegybank, ehhez egyébként eladják az amerikai állampapírokat, és azt kérdezted, hogy áll a Kína-Japán történet. Régen, egy ilyen 10 évvel ezelőtt a kínaiaknál volt masszívan a legtöbb, a kínaiak közben a felét eladták, tehát hogy elképesztő sokat eladtak a kínaiak. Erről volt is szó régebben, hogy mi lesz akkor, hogyha a kínaiak elkezdik eladni, ment a vita, hogy rossz lesz, nem lesz rossz, hát kiderült, hogy azért ez nem nagyon jó, de most a japánok is, mert ugye ha fölmegy, hát a 0%-os kamatszinted van Japánban, és ezt a dolgot ezt úgy hívják, hogy Japan carry trade, tehát carry, mint átviszem, trade, mint kereskedelem,

0: Ez ugye arról szól, hogy Japánban felveszek alacsony kamatozású, és akkor itt arról beszélünk, hogy nulla vagy negatív kamattal, tehát hogy a bank hozzám vág pénzt, hogy vegyek már fel hitelt, 0%-os kamattal felveszek hitelt, ezt átváltom japán jenről mondjuk dollárra, és veszek érte egy amerikai mondjuk treasury-t, veszek egy amerikai államkötvényt.
1: Amin ugye, egy 10 éves államkötvényt, ugye, ami stabil, kiszámítható, és egyébként is adják.
0: Kockázatmentes, és van rajta valamilyen hozam. Egyébként fektethetem másba is, tehát fektethetem, mit tudom én, AI papírokba is, Nvidia.
1: Nyilván bármibe fektetheted, de a devizapiac szempontjából az a lényeg, hogy át kell váltanod a jent dollárra, és akkor abszolút. Ez a carry trade-nek a devizapiacon lecsapódó hatása.
0: Abszolút, és ugye a kötvénypiac szempontjából meg az a lényege, hogy akkor ugye vásárolják az amerikai állam papírokat. Na most... Ez addig működik, ameddig ugye nulla közeli a kamat Japánban. De most ugye a japán jegybank elkezdte fölvinni a kamatokat, mondom, már 3%-nál tartunk, ez már nem olyan jó, tehát ez megöli ezt a lehetőséget, és akkor a japán bankok is, de külföldiek is, akik ezt csinálták, ezekből a pozíciókból most jönnek kifelé, tehát ezt a japán carry trade nevű dolgot, ezt leépítik ezzel gyakorlatilag. Ez meg effektíve azt jelenti, hogy most már japán eszközökben is lehet keresni relatíve jól, tehát mondjuk egy japán jegybank azt mondja, hogy hát akkor most már nem amerikai államkötvényeket tartok, mert egyébként sincs nagy bizodalmuk Donald Trump csodálatos gazdaságpolitikájában, meg hülye háborúiban, hanem akkor hazahozom Japánba ezeket a pénzeket, és akkor japán államkötvényeket veszek rajta, mert most már 3%-ot lehet rajta keresni. Tehát, vagy bármilyen más eszközbe. Tehát, hogy igazából ugye ezzel löki Japántól. Amerika-Japán...
1: Ebben igazad van, mert ugye az egészet az hajtja, hogy elég nagy kell, hogy legyen a kamat különbözet, illetve a margin. Az összes tranzakciónak ugye van költsége, tehát hogyha azt mondjuk, hogy 5% és 3% között az a 2%, az lehet, hogy marginálisan még elég erre az egészre, de valójában itt már gondolkodóba esnek, hiszen az egészet nem kell megcsinálni, nem kell megkötni ezeket az üzleteket, nem kell kifizetni a jutalékokat, és lehet, hogy az a 3% az elég arra, hogy azt mondják, hogy ez biztosan itt van.
0: Meg hát ugye Amerika kockázatossá válik, tehát hogy ugye elvileg egy amerikai állampapír az kockázatmentes, na de mi van akkor, hogyha? És ugye most már olyan világot élünk, ahol egyáltalán nem lehetünk biztosak. Ugye te szoktad emlegetni, hogy most már nagy nyugati jegybankok vonják ki a aranytartalékaikat, amit ugye eddig az Egyesült Államokban tartottak. Tehát amikor mondjuk egy holland jegybank dönt úgy, hogy nem a kínai, hanem a holland jegybank dönt úgy, hogy ugye hazaviszi az aranyát, akkor azért felmerül az emberbe, hogy Amerika egyáltalán nem olyan biztonságos már, mint korábban, és akkor egy japán bank mondjuk, vagy egy befektetési társaság azt mondja, hogy akkor ezt hazahozom Japánba, és akkor itt fogom fialtatni. És ez a carry trade-nek a vége, ez gyakorlatilag olyan mennyiségben történik már, hogy ennek már hatása van a devizapiacokra, ennek már hatása van az államkötvénypiacokra, és nem kis részben, ugye ez az egyik oka annak, hogy pánik van az államkötvénypiacokon, mert egyelőre nem látjuk, hogy hol van ennek a vége, tehát hogy ameddig ugye gyengül a jen, a japán jegybank próbálja fölfelé vinni a kamatokat, és akkor nem az lesz, hogy 3 versus 5, hanem ugye adott esetben 3,5, 4, hát ki tudja, hol van ennek a sztorinak a vége, ez ugye drágítja a hitelfelvételt Japánban, tehát hogy még messze nem látjuk a végét, mert ezek a hatalmas intervenciók, és ezt is mondjuk el, tehát azok a hatalmas, tényleg gigantikus intervenciók, amivel kezdted a beszélgetést, ezeknek semmi eredménye nem lett. Tehát ideig
1: volt
0: óráig...
1: egy pillanatnyi eredménye, ugye a dollár árfolyam és a jen árfolyam tekintetében, meg hát nyilván az eurónál, de aztán visszarendeződött.
0: Ugyanoda, tehát az a 160-as bűvös szint megy, ugye ezt próbálják, ez az, ami a rekord, ez ami 40 éve nem látott szint, és innen próbálják elmozdítani az árfolyamot, és ez az, ami nem megy. Tehát, hogy gigantikus pénzeket elégetnek, és közben egyszerűen a piac azt mondja, hogy mi ebben nem hiszünk, és tovább gyengül az árfolyam, és akkor ugye mit vár? Mindenki azt várja, hogy akkor majd a japán jegybank megint kamatot emel, ezzel megint közelebb kerül az amerikai kamatszinthez, a nyugati kamatszinthez, tehát ez az a valami, ami miatt azt mondhatjuk, hogy Japán bizony bedönti a világgazdaságot, ha ez így folytatódik.
1: Nekem az nem tiszta az egészben, hogy ugye van a inflációs kockázat, vagy inflációért várt befektetői egyre több vagy magasabb kompenzáció, van a magas hiány, amiért ugye szintén alapvetően kompenzációt várnak egy normál piacon, akár gondot jelent, ahogy említetted, akár nem, tehát az egy bevett gyakorlat, hogy nagy hiánnyal rendelkező országoknál azért. Akkor van a politikai kockázat, és hát ugye a kötvényhozamok emelkednek, akkor ez ennek köszönhető, vagy az egész, tehát mi hajtja a dolgot? Ez egy ilyen körkörös loop, önmaga farkába harapó kígyó, vagy pedig azért tényleg lehet látni, hogy az egyik oldal hajtja a másik oldalt? Mert olyan, mint hogy egy ilyen folyamatosan egymást erősítő folyamat lenne.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy összefüggő probléma halmaz, tehát hogy azt, hogy Trump politikai kockázat, tehát egyszer rosszul kormányoz, azt én nem tudnám elválasztani attól, hogy például háborúkat indít, ezzel pedig inflációt gerjeszt. Vagy Trump rosszul kormányoz, vámháborút indít, vagy konkrétan iráni háborút indít, és ezekkel mind hajtja fölfelé az inflációt. Tehát, hogy itt az infláció meg a politikai kockázat az én fejemben nem két külön dolog, hanem ez ugyanaz, egy nagy darab narancssárga bácsi, aki egyszer hülyeségeket csinál felelőtlenül, és ez mind ugyanaz.
1: Most már nem narancssárga. Azzal is sokkolta a világot, hogy most már barna lett a haja hirtelen.
0: Az arcbőrére gondoltam.
1: Az arcbőre az narancssárga, igazad.
0: A haja az inkább olyan citromsárgás volt. Én az arcbőrére.
1: Citromsárga volt, és most már barna lett, úgyhogy most kérdés, hogy ez meddig marad, de hát ezek nagy kérdések Donald Trumpnál. Oké, értem a felvázolt problematikát, és hát nyilván nem azt mondjuk, hogy gyakorlatilag ez a reckoning, ez megtörtént, hogy a piacon szokták használni ezt a kifejezést, a reckoning, és hogy most már robbant a bomba, de az egy eléggé érdekes forgatókönyv, ami, hogyha nem változik a jelen felállás, akkor nagy valószínűséggel bekövetkezik.
0: Igen, azt gondolom, hogy ezen a ponton tartunk, tehát még nem robbant a bomba, de a tűz a gyújtó zsinóron tart a bomba felé valahogy.
1: Oké, köszönöm szépen, nagyon érdekes beszélgetés volt megint.
0: Köszi én is, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Több mint 6 millió utas fordult meg nyáron Ferihegyen, indul a millió lépés őszi kihívása, még ma is kitart a nyárias meleg. Demeter Tia vagyok. Közzétették a dízeles autók után járó üzemanyag támogatás részletszabályait a magyar közlönyben. 20 ezer forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek. Az államkincstár 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én utal. A támogatás személyenként egy autó után jár. Ha a NAV nem ismeri az autós bank számláját, postai úton kapja meg a pénzt. Nőtt a Budapest Airport utasforgalma augusztusban. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 2,1 millió utas fordult meg a múlt hónapban. Ez több mint 12%-kal magasabb szám, mint az előző év azonos időszakában. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot. Augusztusban a legtöbben Londonba, Tel Avivba és Isztambulba repültek Budapestről. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszer vásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grúzli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Még ma is a főváros több pontján kell lezárásokra számítani az autómentes hétvége miatt. A korlátozások érintik mások mellett a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körút egy részét is. A lezárások miatt a Kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok nem közlekednek. Napközben a napsütésé lesz majd a főszerep, aztán a délutáni esti óráktól északnyugat felől egyre többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen előfordulhat. Élénk nyugatias szélben 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnaptól viszont változás jön az időjárásunkban, visszaesik a hőmérséklet, 19-23 fok között mérhetjük majd a legmagasabb értékeket. Napos felhős időben elszórtan várhatók záporok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Okostelefon, okosóra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok, itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, velem szemben ismét Andonov Alexi Okos Utas társam. Hello, hello!
2: Szervusz!
1: Vonatozni talán most már éppen nem fogunk, de hajózni meg repülni mindenképpen. Még az arányok nem egyértelműek, mert megint egy jókora salátástából válogatunk. Gyorsan végigmondom, aztán remélem, hogy minden belefér. A Wizz Air követte a Ryanair-t a kapacitás szűkítésben, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a korábbi várakozásokkal szemben magasan ragadnak az üzemanyagárak, és ez drágulást vetít elő. Erről már részben beszéltünk egyébként a múlt heti műsorban, és csak érdekes, hogy szinte pontosan a nagy riválisra rímelve szűkített kapacitást a Wizz Air, és már eleve visszavágta a növekedését már korábban is, de most még inkább, úgyhogy ebből mi fog kisülni, ezt is majd érintjük. A Wizz Airnek a rendszerébe bekerültek az átszállásos kapcsolatok, nem biztosított átszállás. Lényeg az, hogy lehet náluk foglalni úgy, hogy két Wizz Air járatot összekötve, az utasnak a kockázata természetesen, hogy eléri a következőt. Önálló átszállást igénylő járatok néven. Kicsit ezt is megbeszéljük, hogy van ennek értelme, vagy kinek lehet. Angliában indult egy petíció, hogy a hajós utasok jogait is szabályozzák, és legyen fölött egy felügyelet. Európában, az Unióban légiutasok jogai elég jól szabályozottak, éppen most van felülvizsgálat alatt, erről beszéltünk természetesen korábban, és ahogy elnézem a fórumokat, meg ahogy a hozzánk is a visszajelzések érkeznek, egyre többen tisztában vannak azzal a legegyszerű szabályal, azt terjedt leginkább, hogy 3 óra a késés után járhat akár pénzbeli kártalanítás is, de hogy néz ez ki mondjuk a hajósutaknál, hogy milyen változások vannak a légiparban, ez is fontos. Gyakran megkapjuk a kérdést egyre többször, hogy az új menetrendek mikor kerülnek föl, mikor érdemes foglalni. Erre is kitérünk, úgyhogy én most szerintem nagyjából a menüt, az étlapot elmondtam. Egy dolgot még, és akkor válasz majd kérlek, jó? Gondold át. De rögtön az elején elmondanék egy friss tapasztalatot arról, hogy ez egy példát arra, amit már többször is felvetettünk, hogy a két nagy konkurens légitársaság közül a Wizz Airnek általában és átlagban is magasabbak a csomagdíjai, de hogy ez most nálam egyre többször egyébként döntési faktoron elbillentette a mérleg nyelvét a Ryanair felé. Holott utazni jobban szeretek, meg kényelmesebb és barátságosabb a Wizz Air, de ez a legfrissebb példa azt mutatja, hogy néha egészen extrém különbségek tudnak lenni, és ez az extrém különbség, ez csak jóval a foglalás megkezdése után az x-edik sorban, vagy lépésben terül ki, amikor eljutsz a csomaghoz. Utazásoknak a nagy részénél nem fizetek csomagot, és kis csomaggal elmegyünk, de valamikor úgy jön ki a matek, vagy a csapat, vagy az úti cél, hogy szükséges, és most volt egy ilyen foglalásom, egy Madrid-Budapest járat, fix időpont, tudom, hogy akkor kell hazaérkezni, és nagyon szerencsés módon gyakorlatilag egy másfél óra különbséggel este mindkét ultrafabados szolgáltatónak ott van a járata. Amikor elkezdtem figyelni, akkor a Wizz Airnek éppen leesett az ára. Mindegy, 30-ról indult, de néhány héttel később a Wizz Air 22 euróra vitte le, ami egy Madrid-Budapest járaton nagyon-nagyon jó ár, miközben a Ryanair 60-ról 50-re. Tehát volt egy elég égbe kiáltó különbség a két szolgáltató között, igen ám, csak hogy a Wizz Airnek a csomagdíja az valami 38 euró volt, a Ryanairé pedig 20, vagy 18. És akkor elgondolkodtam, hogy nekem itt biztos, hogy kell csomag, abban lehet rugalmasság, hogy a 10 kilós feladottat választom, vagy pedig a priority boarding elsőségi beszállás keretében magammal húzom a kis gurulós bőröndömet a fedélzetre, árban hasonló, a Wizz Airnél mind a kettő baromi drága, a Ryanairnél pedig harmad vagy fele áron van. Úgyhogy elkezdtem már csak ezért is kíváncsiságból kivárni. És a dolog az lett, hogy a Wizz Airnek a jegyára fölment 35-re, aztán vissza 30-ra, De a Ryanair három lépésben gyakorlatilag egy hónap alatt az 50-ről lement 25-re, és miután végignézve egy hónapot, az az alapár, tehát ezen az útvonalnál olcsóbb nem lesz, a csomagot is figyelembe véve egyszerűen sokkal olcsóbb lett a Ryanair. És akkor ezzel is döntötte a kérdést. Miközben a csomagárban a vízzel egy picit vitt lejjebb, dinamikusan változtatott. A Ryanairnél még egy kis kedvezmény is bejött, tehát 17 euró volt azt hiszem a csomag végül is, és amikor csomagostól 42-ért lehetett foglalni, akkor már nem nagyon volt igazából kérdés. Szóval a csomag ennyire el tudja vinni, és itt tényleg elég látványos, és ez nem ritkaság, és ez nem fehér holló, a Wizz Air általában drágábban méri a csomagokat, viszont ugye ez nehezen derül ki, csak akkor veszed észre, hogyha mind a kettőt alaposan megvizsgálod. Mondom, egy érdekes tapasztalat volt, egyetve egy példa arra, hogy ezt is érdemes szerintem megnézni.
2: Hát igen, itt ez szerintem ez egy szabályozási probléma is, mert
1: miért egyszerűen... Van? Az, hogy nincs szabályozva?
2: Nem, az, hogy például a keresőknél nem lehet olyat beállítani, hogy nem adják oda például a Wizz Air meg a Ryanair még ezeket, például a csomagdíjakat meg egyebeket, tehát hogy előre. Tehát például lehetne egy olyan kereső, tehát sokkal jobb lenne a versenynek, hogyha például egy keresőbe be tudnád rakni, amelyik összehasonlítja az árakat, hogy te szeretnél csomaggal utazni, helyet szeretnél foglalni, stb. Tehát, hogy ami a neked az igényed.
1: Ez lesz.
2: És a keresőbe, tehát össze lehessen hasonlítani a két légitársaságot, tehát, hogy mert most úgy tudom, hogy most nem adják oda ezeket az adatokat a keresőknek automatikusan, vagy csak utólag jön
1: hát
2: be.
1: Van olyan kereső, amiben ezt be tud állítani, hogy ki adja, nem? Azt hiszem, a Kivinél lesz például megoldható, hogyha külön beállítod.
2: Hát nem tudom, én előre nem emlékszem, hogy lett volna, de mondjuk de a Kivit nem használom olyan gyakran, úgyhogy ez nem tudom.
1: De az uniós szabályozás változása az pont ezt teszi majd kötelezővé, hogyha még átmegy mindenem, megszavazzák, bevezeték, elvileg jövőre tervezik, már a parlamenten, Európai Parlamenten is már átment, hogy elvileg csomagos árat kell majd itáskor megadni.
2: Nem az, hogy hirdetni, az egy dolog, de hogy nyilván, ha te most akarsz...
1: Nem hirdetni,
2: akarsz...
1: az első oldalon, amikor rákeresel, igen, akkor beütöd, akkor annak az árnak kell megenni. Ez egyébként pont, ezt pont meg fogják oldani, az új szabályozás pont erre elvileg reagál és választ.
2: De ez a kézi csomagra vonatkozik. Tehát,
1: az a kézi csomagra, igen.
2: Tehát, hogyha akarsz te feladott csomagot, vagy akarsz ülőhelyet, vagy bármilyen extra szolgáltatást, tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy összehasonlítod az összes paramétert, tehát te azt mondod, hogy neked már pedig ilyen szolgáltatás kell, és akkor az összes paramétert egy keresése meg. Tehát az kell, hogy be kell menni az egyik légitársaságnak, a másik légitársaságnak a honlapjára, és akkor ott lehet az ilyen kiegészítő, az összes kiegészítő szolgáltatásnak az árait összehasonlítani. És itt csúszik el egy kicsit, hogy azért van verseny, de a verseny nem mindig teljesen fair olyan szempontból, hogy nem transzparensek ezek a...
1: Igen, tehát ez tényleg nehéz megtalálni, nehezen tudod összevetni. Szerintem ez tök jó, hogyha kezelik. Hát ugye ez egy kompromisszumos megoldás lett, azt szerették volna sokan, hogy legyen is beépítve az árba gyakorlatilag a csomag, és az alapjegyárban legyen benne foglalva egy csomag, de hát szerintem is ez hülyeség, hogyha az utasok nagy részének nincs rá szüksége, akkor ez abszolút egy kiegészítő szolgáltatás minősül. Mindegy, a kompromisszumos javaslat ugye az, hogy a feltüntetni ezt az árat kell összehasonlítás miatt a nyitó oldalon, vagy amikor rákeresel, de utána a következőn már megadhatod azt a várat, hogy a csomag nélkül egyébként ennyivel kevesebb. Tehát a csomag nélkül járat a következő oldalon már meg tudod mutatni.
2: Hát,
1: tehát...
2: De így meg nem válik összehasonlíthatóvá az alapár.
1: Tehát de így, hogy... egy második oldalra tovább lépsz, hát, akkor már ott azt fogod tudni összehasonlítani. A fő oldalon a kézipodgyásszal fölturbózott, azt tartalmazott, de ha egyel tovább lépsz, akkor nyilván mindenki oda fogja írni a...
2: Hát nem, de hogy ez a légitársaság oldalán van, de ha én azt mondom, hogy keresőbe, azt mondom, hogy csak kézi, tehát csak kicsi csomaggal szeretnék utazni, és mivel ugye az alapár az nem az, tehát akkor az a kérdés, hogy akkor most rögtön egy csomagos árat fog adni, ami már, hát? Már is, és akkor az a kérdés, hogy akkor utána, amikor leveszed, akkor most melyik lesz az olcsóbb? Tehát akkor is
1: hát
2: bele kell
1: kereső,
2: menni.
1: Igen, keresőket hogy állítják át, és ott mit fognak mutatni? Igen, ez érdekes kérdés. Jó, hát ezt majd meglátjuk. Minden esetre most ebből kell kiindulnunk, ebből kell főznünk. De hogyha, akkor már, ha már átvezettél erre a kérdésre, akkor maradjunk itt. Ugye Ez az uniós szabályozásnak az egyik fontos változása, és a jelenlegi szabályozásnak a legismertebb eleme az nyilván a pénzbeli kártérítés, a 250-450 euró. A nagy hibája, gyengesége pedig az, hogy üzemzavarok esetén nem megfelelő az ellátás. Illetve előír egy csomó szabályt, de ha azokat a légitársaságok nem tartják be, akkor gyakorlatilag nincs retorzió. Tehát általában azért nyilván, hogyha másnapig ott kell maradni, akkor szállást biztosítanak. Ha ők nem tudnak, akkor azt mondják, hogy intéz magadnak, és utólag általában kifizetik, hol sokat kell várni rá, hol kevesebbet. Tehát vannak ezek a szolgáltatások, de ebből azért vannak problémák. De ez ahhoz képest, hogy milyen problémák lehetnek egy hajósúton, azok viszonylag egyszerű. Tehát nem jön a gép, késik, ott kell maradni, valahogy haza kell jutni, utólag kifizeti. Ez ahhoz képest, hogy mennyi problémád lehet, és mennyire nincsen szabályozva a hajósutazásnál mindez. Úgyhogy érdeklődve figyeljük azt a kezdeményezést, amelyet egyébként az egyik ilyen hajós újságnak a főszerkesztői kezdeményeztek, és most került föl a brit parlament oldalára is ez a bizonyos petíció, ami egyébként tényleg úgy működik, hogy megfelelő számú aláíró esetén ezt tovább kell vinni, tehát 10 000 aláírónál a kormánynak reagálnia kell erre a petícióra, vagy bármilyen hasonló petícióra. 100 000 aláíró, azért gondolom, hogy nem gyakran szokott összejönni, bár fene tudja, ez talán nem lesz annyira izgalmas. Elvileg a parlamenti vitát kell rendezni belőle. Itt ez a petíció arról szól, hogy legyen tényleg, miután 2 millió, tehát évi 2 millió emberről van szó. Tehát Angliában, vagy Egyesült Királyságból évente 2 millióan mennek hajózni. És az ő jogaik nincsenek tisztázva, gyakorlatilag teljes egészében a piacra van bízva, hogy mit biztosítanak fennakadások, üzemzavarok esetén a szolgáltatók. És hát itt bármi lehet. Tehát onnantól kezdve, hogy előzetes menetrendmódosítás, teljes törlés, a menet közbeni egy kikötő kihagyás, 2-3 teljes útvonalmódosítás, nehézségek, csőtörések, bármi, nem azt a szolgáltatást kapod meg, tehát hogy rengeteg olyan dolog van, nehéz egységes szabályozást erre ráhúzni. Hát az az érdekes, amit most látunk, az az, hogy ilyenkor a szolgáltatók adnak valamit, és akkor azt a határmesdjét keresik, hogy ne bosszantsuk föl annyira az utast, hogy esetleg elszaladjanak a médiához, és nagyon nagy botrány legyen belőle, hogy az már nálunk a brand sérülését okozza, és elpártoljanak az utasokat. Adunk valamit, pont annyit, hogy ne legyen belőle balhé. Mondjuk egyszerű példa, mit tudom én, meg 2-3 kikötőt is ki kell hagyni, mondjuk akár időjárás miatt, vagy valami elromlott a hajó, nem tud olyan gyorsan menni. Idén nyáron is több hajónál is volt az, hogy meghajtás problémák voltak, és akkor ilyenkor plusz fedélzeti költést ajánlanak föl, kedvezményes foglalási lehetőséget a következő útra, és ezeknek a végtelen kombinációit az üzemzavar, meg a kellemetlenség mértékének a függvényében. De mindenki egy adott helyzetnél dönti el, hogy mennyit adnak. Arra is van példa, hogy adnak valamennyit, kitör a balhé, közösségi médiából elindul, eljut a brit sajtóig, eljut a fogyasztóvédőig, eljut a brit bulvárlapokig, és akkor megemelik a kompenzációt, és akkor próbálják csitítani. De semmiféle szabályozás erre nincsen, úgyhogy ez érdekes kérdés, hogy mi az, ami járna, szerinted?
2: Hát igen, itt a legfontosabb itt azért különbség, hogy a jogban, hogy nagyon sok ilyen hajós cég az offshore zónákban van regisztrált. Tehát van olyan, hogy Panamában vagy Bahamákon.
1: De ennek az utas szempontjából mi a jelentősége?
2: Hát olyan szempontból, hogy kivel állsz közvetlenül kapcsolatban. Tehát egy olyan céggel, aki mondjuk nem tudom, az EU-ban van regisztrálva, tehát mondjuk a légitársaságnál ott is van azért valamekkora különbség az, hogy most egy EU-n kívüli cég, tehát nyilván itt megpróbálták ezt valamennyire, hogyha ide repül, akkor neki is nagyjából azokat, de azért nem teljesen ugyanaz mindig. Tehát ha EU-ban van regisztrálva egy cég, akkor egyértelmű. egyértelmű a szabályozás. Ha ilyen EU-n kívül van, ott is elméletileg rá tudják kényszeríteni, csak itt is az a fontos, hogy itt nem csak a utazó jogok, tehát az utazási jogok az egy dolog, de úgy egyébként bármilyen nemű, tehát ilyen akár a biztonságot a szabályozó dolgok is ezeknél a hajóknál, tehát amelyik mondjuk nem tudom, egy Panamába bejegyzett hajó, az nyilván nem felel meg ugyanazoknak a biztonsági előírásoknak, mint Európában. Vagy nem kellene megfeleljen, az egy teljesen másik dolog, ha önként tehát a hajós társaság vállalja és megcsinálja, és mit tudom én, de úgy egyébként egy csomó mindenben lehet, hogy át kéne nézni, vagy nem tudom, a hatóságoknak, hogy ezek bizony megfelelnek itt a bizonyos helyi szabályoknak, mert amikor
1: de figyelj, pontban... Mindig nem értem, hogy ennek, hogy ez mit számít a tekintetben, hogy kikötő, kihagyások, menetrendmódosítások, leggyakoribb problémákat tekintve, hogy most az én MSC hajóm az mondjuk panamai zászló alatt hajózik, vagy a Kosztám éppen olasz zászló alatt.
2: Nem, ezekben nyilván az a kérdés, hogyha egy EU-s céget, akkor könnyebb rávenni arra, hogy van. Ha nem EU-s cég, akkor nyilván azokra is lehet szabályozni.
1: Hát ha lenne bármilyen szabályozás,
2: igen,
1: de hogy
2: igen,
1: nincs.
2: Igen. De egyrészt nincs. Tehát ezek egy kicsit ilyen offshore zónában van, tehát hogy az egész működés ezeknek a hajóknak, úgyhogy hát ez jogos szerintem, hogy fölvet bizonyos a problémákat, tehát ami nem csak a mondom utasjogi, hanem úgy egyébként, tehát az egésznek a szervezése, tehát hogy mennyire bízhat, tehát hogy mondjuk egy EU-s kikötőből indul egy ilyen hajó, de onnantól kezdve van-e bármi, amit elvárhat az ember, vagy nincs? Én úgy látom, hogy azért nagyon-nagyon kevés olyan dolog van, tehát és néha...
1: De szerinted ez szabályozható már? Most kimondod az utasjogok kérdése, meg a kártérítések kérdése, hogy egy kihagyott kikötő, az mit tudom én, 100 euró onboard kredit költhető összeg, hogy érdemesebb beleszólnia egyébként? Kellene ezt szabályozni? Szerintem nem egyébként, tehát én egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ebben nagyon fontos szabályozásilag bele nyúlni, hogyha a piac valamennyire már kialakította, és azért szoktak kapni az énekért.
2: Én olyanokért van, hogyha késik, tehát hogy valami úgy tudom, nem tudom, elromlott a hajó, és mondjuk nem tudom, te az utolsó kikötőbe lekésed például, vagy ugye a kikötőbe lehet neked befizetett programot, tehát hogy ami hajón kívüli program, tehát hogy nem feltétlenül, tehát lehet mondjuk egy bérautód, lehet egy nem tudom, befizetett kirándulás, stb.
1: Tehát elromlik, lassabban tud menni, és mondjuk
2: igen, ha nem az időbe érkezik mondjuk a kikötőbe, és te kiszámoltad, hogy már pedig ki kell érni a saját repülőthöz, vagy a vonatodhoz, vagy bármihez is lekésed a saját járatodat. Ezt azért jó lenne szabályozni, hogy akkor most az ő hibájukból késted le például a repülődet, akkor most valami kártérítés, és olyan kártérítés, ami azért igen, jogosan elvár.
1: Igen, de hogy ezt a piac már megoldotta, mert pont megint ilyen esetekre ki szokták fizetni a reptjét. Tehát délután 4-kor kötött ki reggel 6 helyet, emiatt a délutáni gépeket lekésték az emberek. Ezt például pont ki szokták fizetni.
2: De ez egy önkéntes vállalás.
1: Önkéntes
2: az a kérdés, hogy ha valaki mégse fizeti ki, vagy mitől, tehát hogy azért lenne jó, ha lenne ilyes, hogy az utas az ne ilyen adományként várja ezeket, hanem nem tudja, hogy ez jár.
1: Jó, én tök bizonytalan vagyok, hogy ezt érdemes-e, hogy államilag, vagy hogy tényleg hatóságilag szabályozni, vagy erre létrehozni szervet. Csak azért vetettem fel, hogy érdekes ez a petíció, és kíváncsi, hogy ez hova fog jutni. Pontosan azért, mert hogy nagyon annyira komoly a verseny a piacon, hogy nem tehetik meg a szolgáltatók, hogy maguk ilyenkor nagyjából tesznek a utasra és cserben hagyják, hanem azért próbálják.
2: Most nyáron ellátni. Volt ez a kis eseményünk, amikor ott mit tudom én, elszakadt a móló, meg mit tudom én, tehát ott senki nem ajánlotta, tehát ott volt nekünk azért egy kis...
1: Az egyik kis ijedelem volt.
2: Ijedelem, meg ilyen hosszú...
1: De a menetrend nem változott, meg egy plusz sorbálás.
2: Plusz sorbálás, stb. Tehát egy-két órát elvesztegettünk, meg volt némi pszichikai, úgymond. De még egy, hogy hívják, egy kávéval se kínáltak meg azért, hogy volt ez a kellemetlenség, mert akkor igen, úgy gondoltak, hogy...
1: Az tök illett volna, vagy jó lett volna, csak az kérdés, hogy meg technikailag mennyire megvalósítható, hogy mindenkinek jóvá írunk. Na mindegy, dilemmáztunk. Érdekes. Talán annyiban fontos is, hogy erre számíthatod, aki az, aki kipróbálja. Nem gyakori, de azért szerintem minden hetedik, nyolcadik úton, legalábbis az eddigi statisztikák alapján időjárásokból elsősorban előfordulhat, az kikötő, kihagyás, ami az ember nagyon készül, hogy végre eljusson valahova és megnézzen egy nagyon szép helyet, és ha pontot nem tudunk megállni, az igenis nagyon sokat levesz a utazásnak az értékéből, amit nem kifizettél. Külön érdekes történet, most nem megyünk bele, az, ami a folyókon történik, a kiszáradt folyókon most a rengeteg útvonal áthelyezés miatt, ami egyértelmű, hogy Viszmajor, kérdés nem tettek róla a cégek, és itt is mindenki próbál mindent ígérni a foglalások visszaesése miatt, de rengeteg az elégedetlen ügyfél. Itt sem tudom, hogy hogy lehetne pontosan, meg mit lehetne szabályozni. A lényeg az, hogy erre érdemes, hogyha ha fölkészülünk mindenképpen, hogy ha ilyenek történnek, egy biztos, kérni érdemes, és az is egyértelmű, hogy hát, ha van médiazaj, ha komoly problémák esetén, akkor erre is akárnak a hajós társaságok. Na, már túlmentünk az időnkön, úgyhogy most meg kell szakítsuk a műsort. Van még néhány témánk, az Okostas magazin mindjárt folytatódik. Maradjatok velünk mindenképp.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu per ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Róbert vagyok, ez itt a Rádió Café, és úgy hallottam, hogy újra van barátotok.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig, McMenemy Márkkal és Marvin

0: okostelefon, okosóra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okos Utas magazin. Most nem megyek bele a hajós élményekbe, most eleget hajóztunk, csak jártam arra, mert te is említetted a nyári utazásatokat, és tényleg nagyon érdekes a Európa egyik leggyönyörűbb helyén, a norvég képeslapok között is. Hát talán a szószék szikla mellett talán a Geirangerfjordot szokták ugye még nagyon sokszor fotózni, hogyha a kérdés úgy tesszük fel, hogy mi az a hely, ami a legvadregényesebb, vagy legszűkebb tenger nyúlvány, ahova ezek a nagy hajók be tudnak menni, és be is mennek, ugye az a, nagyjából a Geiranger fjord, úgyhogy csak egy ide kapcsolódó tanácsot még hadd vigyesszek be, hogyha valaki szóval itt nagy dilemma, hogy a norvég fjordokba bemenjünk ezekkel a nagy nyaraló hajókkal, vagy pedig ott például a környéken autózzunk és járjuk a vadregényes hegyeket, völgyeket, és a fjordokba helyben befizessünk hajókirándulásra. Nagyon-nagyon drágák ezek a hajókirándulások, tehát például egy Geirangeri, csak hogy ott a fjordban mozog egy-két órát a hajó, azok ilyen 30 ezer forint környékén indulnak, tehát összességében teljesen jó deal, ha ezekbe be tudunk menni a nyaralóhajókkal, de én mondjuk szerintem a kettőt, ha megtehetjük, akkor legyen mindkettő, mert teljesen mást látunk, és akkor mondjuk, hogy ha autóval megyünk, akkor pont evekre már ahova bementünk, ha jóval nem kell befizetni, el tudunk menni azokra a hágókra, azokra a vadregényes utakra, ahova nyilván értelemszerűen a hajóból nem tudunk elmenni, vagy a hajóból kiszállva ismét csak egy marha drága kirándulásra befizetve, akár csak néhány 10 kilométeres utakért vagyonokat kifizetve, hogyha a hajóról kiszállsz. Úgyhogy a legoptimálisabb megoldás, ha két külön utat csinálunk, és máshogy nézzük, meg máshonnan nézzük a fjordokat, illetve a hegyeket.

0: magát az autós utaknál, és Kejrangerben, ha jól tudom, összesen egy időben kettő hajó állhat meg, egyhez megy ki az a mozgó móló, azt, amit ti is láttatok, és ezért egy főidényben egy csomó hajó nem megy be oda, hanem csak a Geiranger Fjord kezdeténél, a Hellesilt nevű városkában horgonyoz a hajó, és eleve a hajó nem megy be, hanem eleve csak méreg drága, ha kirándulással tud a legvadregényesebb fjord részre bemenni az ember, úgyhogy ne Hellesiltben megálló utat, hanem mindenképp Geiranger Fjordba bemenő utat választunk. Ugyanúgy az alaszkai utaknál a Gletscher öböl, a Gletscher B az nem maradjon ki, mert az a leglátványosabb és legszebb, az igazából az egyik csúcspontja, és ott is korlátozás van, hogy hány hajót engednek be, és a hajós cégeknél is, tehát hiába ment például oda, és kiváló cég az MSC, és most először már ők is járnak Alaszkába, a korábbi engedélyek alapján a legrégebb oda járó cégek nyilván nem adják ki az engedélyeiket, szóval csak néhány cég és napi két hajó aztán, aki bemehet az öbölbe, úgyhogy ezek ilyen alapfontos tudnivalók, hogy ha már elmegyünk egy ilyen útra, főleg, hogyha még messzire is, még repülő is, meg Alaszkába egyszer az életben mondjuk eljutunk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy melyiket választjuk ki, hogy mik vannak abba benne, és nehogy kihagyjuk mondjuk a legfontosabb highlightot. Na ez lett volna nyilván a szokásos egymondatos kiegészítés a részemről, ami tartott 5 percig, de akkor most már folytathatjuk a többi témánkkal is, amit ígértünk a mai napra. Amit a vízzel átszállásos útjai, az egy érdekes dolog. Ja, bocsánat, neked még egy hajós, még egy fogyás történetet ígértél nekem.
1: Ja, igen.
0: Sikerült, hát 10 napos hajóton nem sikerült megőrizni a testcsúlyt.
1: Hát de igen, úgyhogy most nem, tehát most ilyen erőteljes fogyókúrába vagyok, mert kell öltönyösen megjelennem, és kiderült, hogy hát kihíztam az öltönyömet a hajón, úgyhogy...
0: Hát van egy olyan megoldás, hogy veszek egy másik öltönyt.
1: Igen, igen, hát ez a két megoldás, igen, de én úgy döntöttem, hogy most a...
0: Visszatérek a korábbi versenysúlyhoz, jó?
1: Igen, de hát igen, ezek a hajókon azt érdemes azért ezt végig gondolni, hogy bár nyilván all-inclusive szállodában ugyanez lehet, de itt azért a hajókon szerintem az átlagos all-inclusive szállodához képest is sokszor nagyobb a választék, meg nagyobb több a csábítás, hogy az ember mit kóstoljon, ezt kóstoljon, azt kóstoljon, és hát amikor végig lehet kóstolni sok mindent, akkor az ember egy kicsit nem... Én általában minden hajós út után egy kicsit kell fogyókúrázni, úgyhogy most mindig eldöntöm, hogy azért mértéket tartok a hajón, de valahogy nem sikerült.
0: Nekem most először talán annyira, hogy elég sokat salátáztam, és jobban odafigyeltem, sőt, teljes ebéd kihagyással is büntettem magam, úgyhogy én most megúsztam szerintem egy 1,5 kilóval, tehát én egészen minimálisan nyilván az ember nem tud ellenállni a dolognak. Hú, még egy dolgot ide kell, hogy vigyesszek a ezért kanyarodtam ide, és pont nem mondtam el a Geirangenes legfőbb jó tanácsomat. Ugye a partmenti postahajó járat egy külön műfaj, és csodálatos, beszéltünk róla a műsorban többször. Nyáron az is betér, és csinál Olezundból egy egész napos Geiranger túrát, azzal is meg lehet nézni. És tippként ajánlottuk, hogy ha úgy foglalunk, hogy túrutazunk Olezundon, akkor gyakorlatilag ingyen megkapjuk a betérést és ezt az egész túrát. Ami miatt viszont mégsem feltétlen jó ez, mert ha csak a túrára vagyunk kíváncsi, de bemenni, véghajózni a fjordon, majd kijönni, mert akkor épp, hogy bemegy a hajó, és indul is vissza menetrend szerint, akkor oké, de érdemes ott eltölteni és kiszállni, ha csak a környéken kirándulunk és megnézzük a vízeséseket, tehát azért mindenképpen jó az, ha ott töltünk jó pár órát. Én föltúráztam egy fantasztikus vízeséset, ami mögé be lehet menni, az mondjuk elég kemény, van benne 650 szint, meg azt hiszem, hogy 4-5 kilométer, tehát elég mászókás, de rengeteg túra útvonal van, szóval érdemes szerintem kiszállni és ott eltölteni időt. Ha tényleg abban vagyunk és biztosak vagyunk, hogy mellette vissza tudunk térni mondjuk egy autós út keretében, és hogy mit tudom én, csak simán valami olcsó bergeni egyre elmegyünk, és tényleg európai áron, nem norvégáron, teljesen normális árakon autót bérlünk, és akkor érinthetjük a környéket, és akkor nézzük meg, akkor persze ez a ingyen, betérős, nem szállunk ki, csak magát a fjordot végighajóztuk megoldás, ez igazából működhet. Szólj rám, nem tudok leállni Norvégiával, nagyon nehezen kanyarodok el kedvenc tájomtól, országomtól, de tényleg egyszerűen nem tudok annyiszor visszatérni, ne úgy, ne kívánkozzak vissza, és ne legyen vágyam újabb tájakat felfedezni ott éjszakon. Na, de vannak más útvonalak is, de egyébként még át is tudunk vezetni arra a témára, amit szintén bearangoztunk. Van a Wizz Airnek ez a saját rendszerében, összekötjük a járatokat, szolgáltatása, úgymond, nyilván a légitársaság érdekelt abban, hogy ahova nincs közvetlen járat, akkor az ő két járatával pluszban velük utazzál, még akkor is, ha az így hogy ott a világon ennek semmi értelme nincsen. Tehát mondjuk ugye Budapest-Prága, vagy mondjuk Budapest-Szófia átszállásra ott a közvetlen járat is, ráadásul Prágába a vonat meg a busz az egyszerű és gyors, és oda még a közvetlen repülés nagyon támogatnak Prágáig ilyen rövid útvonalon, de lényeg az, hogy az applikációkba is bekerült ez a önálló átszállást igénylő járat opció, és vannak benne érdekességek, viszont, és akkor itt az átkötés, hogy elég sok norvég úti cél benne van. Magyarországról most, hogy, indul, hogy újraindul az oszlói járat, Oszló mellett azért van nekünk egy Bergenünk, más viszont nincsen, viszont így átszállásosként rengeteg mindent fölkínál a rendszer, tehát Haugesund, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Olesund, gyakorlatilag minden. Gondolom, hogy nagy részt, hát igazából valami más, hogy nem is tud lenni, csak Danskon át. Ugye ezt magad is meg tudod találni, magad is külön le tudod foglalni, és ami plusz nem nyújt azon túl, csak segít az összekötetéseknek a földelésében, hogyha ha itt indulunk, ebből nem kapsz biztosított átszállást, ha késik az első gépet, és bukod a másodikat, akkor ugyanúgy nem kapsz semmit. Tehát fontos, viszont meg tudod találni tényleg talán könnyebben és gyorsabban. Wizz Air értelemszerűen csak a saját járataik között biztosítja azt a szolgáltatást, hogy átszállós vagy egymáshoz kapcsolódó, úgymond nem kapcsol egyáltalán. Két különböző járatot úgymond össze tud kötni neked. Olyan célállomásokra hasznos, ahova tényleg máshogy nem tudsz eljutni, egy csomó helyre pedig ugye haszontalan, és akkor említhetném Bergámót, ami benne van, vagy mondjuk Prágát nyilván, vagy mondjuk Trieste, tehát ahol mondjuk vonattal sokkal egyszerűbb lemenni Bécsen keresztül, de azért egy próbát megér meg. Ismerve a gyengeségeit, vagy a hátulütőjét, azért érdemes lehet ezt is használni. Noha a nagy nemzetközi globális keresők ezt pontosan tudják, úgyhogy még széles légitársaság, tehát az összes közül válogatok, nem csak egyet saját magát próbálja neked eladni.
1: Hát igen, itt jó lenne, ha lenne valami plusz szolgáltatás, akár felárja is, hogy valamilyen, tehát hogyha kicsit ráfizetsz, akkor valamilyen garanciát nyújtson, akár csak pénzügyi garanciát, már az is jó lenne egy ilyen átszállásnál, mert akkor nyilván ezt ki lehet számolni százalékosan, mekkora az esélye, hogy lekésed az adott járatot, tehát hogyha...
0: Hát külön pénzért van ilyen, ugye mindenkinél, igen. Úgyhogy ez elvileg meg tudod csinálni.
1: Hát igen. A Kivinél volt, nem tudom, a Wizz Airnél még nem néztem, hogy most van ott külön pénzért, van valami garancia? Tehát
0: úgy emlékszem, hogy van, most nem kerestem rá, de ezt most pont nem tudom, úgyhogy ezt nem fogom tudni ellenőrizni, de eleve ilyen fennakadások esetére szolgáló szolgáltatásokat ő is tesztel. Egyébként erről egy külön következő műsorokban erről majd tervezek is beszélni, mert Amerikában egy friss újdonság, hogy teljes lemondhatóságot biztosító kiegészítőt is hozzá lehet venni a fapados jegyhez, pont annál a légitársaságnál, akinek ugyanaz az anyavállalat, a tulajdonosa, mint a Wizz Airnek, úgyhogy simán elképzelhető, hogy ezek mind majd átgyűrűznek hozzánk, és ugye erre majd visszatérünk, már csak ezért is, mert ezt most pontosan nem tudtam megválaszolni ezt a kérdést, másrészt meg egy érdekes kérdés ezeknek a piacát, hogy általánosságban is megvizsgálni, érdemes ilyen kiegészítőt, meg illetve biztosítani kötni egyáltalán lekésés meg ilyenek esetére.
1: Én úgy szoktam általában átszállásra, ha bevállalok ilyen átszállást, hogy hát nagyon ritkán van, amikor nagyon szűk, tehát hogyha más megoldás nincs, de úgy általában egy 3 órás átszállást beszoktam vállalni, és ilyenkor mindig az, hogyha egy 3 óránál többet késik ugye a gép, tehát hogyha tehát mondjuk, hogy van egy 4 órás, nem tudom, átszállásom, és akkor viszont ugye, ha a légitársaságon múlt ez a dolog, akkor nagy valószínűséggel kapok kártérítést. És
0: de akkor ha már időjárás, akkor nem?
1: Akkor nem, nyilván, tehát van egy ilyen, de hogy akkor azért növelem annak az esélyét, hogy esetleg mégis kapok kártérítést, tehát hogyha nagyobb az átszállásnak a tehát így ez a gap, amelyik átszállásnál van, akkor azért nagyobb esélye, hogy anyagilag legalábbis nem lesz kár ebből az átszállásra. Tehát nyilván valamilyen kockázatot vállal az ember, de akkor kisebb. Tehát hogyha meg ugye ilyen több óra van, tehát hogy a sima normális késéseket ezt lehet kezelni. Tehát nyilván egy ilyen időjárási problémát, azt amikor már senki nem repül, az nehezen tudja kezelni. De azért a késéseknek az jó része azért egy ilyen teljesen normális késés, tehát amikor nem csak időjárásból késnek, hanem egyszerűen a normál ilyen üzemeltetési okokból késnek.
0: Hát igen, meg légirányítás, meg sztrájkok még igen. A leggyakoribb késési jog, de ugye ezek eléggé egy helyen sűrűsödnek, ráadásul koncentráltan jelentkeznek. És ahogy arról tavaly beszéltünk, tavaly előtt volt ugye komoly probléma, tavaly már javulás volt, idén meg aztán teljesen jó volt megint. Jók voltak a tapasztalatok, igazából föl sem merült, cikk sem volt erről igazából. Paráztatás volt, hogy megint gáz lesz, de azt azért nagyjából előre látszik, mert a tavaszi tapasztalatok alapján azért ez már látszik, hogy mennyire stabil a légirányítás. Nyilván ide jóval kevesebb volt az időjárási jelenség is, gyakorlatilag egy full brutális kánikula és szárazság volt egész Európában. Kevesebb olyan zivatarzóna volt, amit kerülgetni kellett. Néhány nap voltak csak komoly fennakadások. Érdekes, hogy most ősszel voltak olyan napok, amikor emiatt elég nagy késések voltak, de ez tényleg csak néhány nap volt. Úgyhogy nagy számok törvény alapján ez kicsi eséllyel tudunk erre számítani, tehát arra tervezhetünk, hogy ilyenbe nem szaladunk bele. Nyilván a minimális esély az bármikor ott van, hogy a késés az becsúszik, és a légitársaságnál is fölmerülhetnek problémák. És persze, hogyha te majd lehet, hogy utólag kapsz valamennyi kártérítést, de újra szervezni, meg tovább menni, meg új jegyet venni, azt akkor neked kell, hogy a saját zsebből, tehát erre mindig fel kell készülni. Tudunk-e bármit hozzátenni ahhoz, amit ígértünk, hogy a Wizz Air is kapacitás csökkentést jelentett be? Egyébként ez a bejelentés, ez már úgy történt, hogy közben már láttuk, hogy a budapesti útvonalakon is tűnnek el járatok, meg vettek ki. Útvonalakat nem, inkább csak sűrűségből vettek ki, de ezt a kapacitás csökkentést ezt most a héten be is jelentették. Hasonló volt egyébként a Ryanair-hez, és ebből most ilyes van egy csődünk. Igen. Viszont az Air Baltic az működik, tehát tovább próbál működni, abból még kisebb kapacitással, ott is van kapacitásvágás, de ugye ahhoz képest, ugye ahhoz, amiről a múltkor beszéltünk, hogy ebből most már lehet egy jegyár emelkedés jövőre, főleg, hogyha így maradnak a mostani szinten az üzemanyagárak, akkor azt nagyjából kijelenthetjük. Az idei évben nem volt áremelkedés, beszéltünk erről is, hogy a paráztatás az megvolt, jeleztük, hogy ez nem fog bekövetkezni valószínűleg, ez látszik is a múltra visszatekintve már az eredményekből, viszont akkor jövőre tényleg ezre már számolhatunk, hanem is nagy mértékben.
1: Én valahogy ezt a kapacitás csökkentést én nem annak olvastam, pedig annak írták, de ugye gyakorlatilag a kapacitás növekedésnek a visszavágása volt
0: persze,
1: a vizet.
0: Igen.
1: Tehát, hogy gyakorlatilag nő a kapacitás, csak kevesebben, mint a tervezettel.
0: Oké, a két hónappal ezelőttihez képest kivettek járatokat.
1: Igen,
0: Tehát volt a Wizz Air a leggyorsabban növekvő légitársaság, még úgy is, hogy ő maga ezt a növekedését a korábbi, még korábbi tervekhez képest visszavágta. Igen, a Ryanair-nél a kapacitás csökkentés az a nullára vágást jelent. Lett volna növekedés, és így nem lesz. A Wizz Air-nél egy gyorsabb növekedésből egy kisebb növekedés. De hogyha azt nézzük, hogy mit terveztek három hónappal ezelőtt, ahhoz képest mindketten a téli menetrendből vettek ki járatokat, tehát kevesebbet terveznek üzemeltetni. Akkor így egészen, így pontos, ugye?
1: Igen. Úgyhogy ilyen szempontból kérdés, hogy ez elegendő-e úgymond az árak emelkedéséhez, ha nominálisan úgy egyébként nincsen szűkítés a piacnak. Tehát jó, hogy most van ez az Air Baltic csőd, meg stb. Tehát lehet, hogy egy pár egyéb légitár, tehát főleg hagyományos légitársaságnál lesz valódi kapacitás csökkentés is, amikor tényleg mínuszba mennek a helyek, de én egyelőre azért kicsit szkeptikusan nézem, tehát inkább annak látom ezeket a bejelentéseket, hogy most próbálják úgymond az embereknek a közhangulatát abba az irányba vinni, hogy lesz jegyáremelés, mindenki vegye meg időben a jegyét.
0: És kicsit marketing szagú?
1: Kicsit marketing szagú, mert hogy nem valódi kapacitás csökkent. Tehát nem az van, hogy most eddig repült 100, és most visszavágták 90-re, és akkor szűkül a kapacitás, hanem a...
0: Ez érdekes, hogy én teljesen máshogy láttam, mert teljesen valódi kapacitás csökkentés. Ők az árazást, meg az eddigi várakozásokat, amit mondjuk három hónapja adtak, abból indultak ki. Most ha ahhoz képes kiveszem a kapacitást, akkor az ha a forgalom meg az igény, az utazási igény nem változik, akkor szerintem már növelő. Nyilván ahhoz képest, hogy mihez viszonyítunk. De ezeket egyén szinten nem szoktuk érzékelni, tehát oké, út van, lehet, vannak változások, de ezt próbálják azért a légitársok. Tehát nem fognak eltűnni a 10.000 forintos jegyek, és lehet, hogy 10.000 helyett éppen valami 12.000 fogjuk, mert nem fog ez föltűnni, nem lesz ez látványos. Hát, egy egyszerű utas ebből szerintem gyakorlatilag semmit nem fog érezni.
1: Igen, átlag árak lehet, hogy változni fognak, ha tényleg kapat, tehát hogy olyan, hogy most nagyobb a kereslet, mint a kínálat, de tehát különböző átlag, ugye attól függ, hogy hol van, tehát ahol nagy verseny van, ott továbbra is valószínűleg alacsonyabbak maradnak az árak, ahol kisebb a verseny, ott nyilván nőhetnek valamennyit az árak. Nem tudom, tehát így nehéz megítélni, hogy ebből mennyi a való marketing, mennyire tényleg szűkül a kapacitás, és úgy egyébként meg szeretnének menni az emberek, mert azért itt van egy olyan dolog is, hogy most itt ezekben a geopolitikai helyzetben, tehát azért látom, hogy inkább tehát csökken a utazási kedv is, tehát most nem tudom.
0: Minimális mértékben.
1: Hát nem úgy, hogy például most a Wizz Air bejelentette, hogy Közel-Keletre elkezd repülni. Most kérdés, hogy azért ezeket a repülőket ténylegesen meg lehet-e tölteni. Tehát én azért Abu Dhabiba, meg Dubajba, meg ilyen helyekre azért nem biztos, hogy olyan könnyű
0: megtölteni. Hát 20 ezer alatti árakkal, tehát minimál árakkal próbálkozik most, ennyire olcsó sose volt. De hát nyilván ott azért eszkaláció van éppen most Szaúd-Arábia felé, tehát most mi van, hogyha
1: és éppen arra nyitnak
0: éppen
1: most.
0: Az Emirátus nem a barátunk, és akkor most éppen oda megy néhány drón megint, tehát azért ez a veszély benne van.
1: Hát igen, igen. Úgyhogy tehát itt nem arról van szó, hogy így vissza, tehát itt éppen kapacitás nyitás van, tehát hogy eddig a nulláról most elkezdtek arra repülni, és...
0: Igen, egyébként abból a szempontból tényleg egy kicsit furcsa, hogy ilyenkor a fapadosok, akik a legérzékenyebb erre, és gondolkodás nélkül az első-leeső drónra lehet, hogy bezárják a járatot, és még el se hozzák a meglevőt, old meg magad alapon csinálják. Most bátran benyitnak, és lehet, hogy egy incidens után meg azt mondják, hogy jó, és akkor én abban a pillanatban töröltem mindent 2 hétre is kivonultam, és old meg a hazajutást másra. De ennek ugye az esélye alacsony, de azért nem annyira alacsony, hogy ne kelljen, abszolút számolnunk kell vele, főleg látva a legfrissebb híreket. Ehhez képest tényleg most nagyon nagy kommunikáció arról, hogy igen, ismét itt van nagy számban, tessék, lehet menni az Emirátusokba, hát azért csak óvatosan.
1: Hát
0: mi ezt mondjuk. Na jó, ennyi fért bele. Köszi Alex ismét, hogy akkor itt voltál, és megszakérthettük együtt ezeket a dolgokat. Jó utat mindenkinek. Olvassátok az okosutas.hu-t, és hallgassatok bennünket természetesen majd a jövő héten is, amikor ismét itt leszünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Rozsonyi Csildikó vagyok a Virtuózokból, a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
3: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Vége a megalapozatlan zöld ígéreteknek, még vonattal is elérhető a horvát tengerpart, holnaptól ősziesre fordul az idő. Demeter Tia vagyok. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak, mondta a Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal szóvívője.
6: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
5: Október első hétvégéig még vonattal is elérhető a horvát tengerpart Budapestről. Az Adria City szeptemberben és október elején, keddenként és péntekenként indul Splitbe, visszafelé pedig szerdán és vasárnap közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az éjszakai járat idén is népszerű. Eddig több mint 8600 utazást regisztráltak Budapest és Split között. Három hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új rendel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi egy óra helyett másfél óra áll majd rendelkezésre. Nyilvános szertartás keretében vesznek búcsút a blues hazai királyától. Deák Bia Gyula temetését szeptember 30-án tartják Kőbányán, az új köztemetőben. A tisztelők egy szál fehér rózsával róhatják le kegyeletüket, jelezték az énekes közösségi oldalán. Deák Bia Gyula pacemaker beültetést követően hirtelen szívhalál következményeként hunyt el csütörtökön. 77 éves volt. Napközben a napsütésé lesz majd a főszerep, aztán a délutáni esti óráktól északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen előfordulhat. Élénk nyugatias szélben 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnaptól viszont változás jön az időjárásunkban, visszaesik a hőmérséklet, 19-23 fok között mérhetjük majd a legmagasabb értékeket. Napos felhős időben elszórtan várhatók záporok.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van,

0: sorra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, kövessétek a tartalmainkat, nézzétek meg a borravaló.hu oldalt, és a közösségi oldalainkat a Facebookon, az Instán, vagy pedig a YouTube-on vissza lehet hallgatni az összes podcastunkat. Mai témánk pedig a pálinka, és itt van velem a stúdióban Tamás Gábor, vészetdiplomás borakadémikus, a CEVI oktatója, párlatszakértő, és a Masters pálinka résztulajdonosa, illetve master distillere, régen ezt pálinka főző mesternek mondták. Szervusz!
2: Én is üdvözlök mindenkit, szervusz! Igen, átalakultunk angol.
1: Nem baj, ez nagyon jó, mert fontos, ugye, és a témánkba is vág, amiről beszélgetünk. Először fejtsük meg, hogy a master pálinka, ez micsoda pontosan?
2: Ezt a társammal, aki a Vizernek az egyik igazgatója volt, a Safety and Security igazgatója, alapítottuk még egy olyan jó 10 évvel ezelőtt a Jánoshalmi pálinka főzdét, hiszen ez alapvetően Jánoshalmán van, és hát onnan kezdődik a történet. Először ilyen nagyon skrupulózus szűrőkön keresztül vásárolt pálinkákkal kezdtük el tesztelgetni a piacot, és utána a termelőegység is felépült Jánoshalmán, ami nagyjából a 2021-es volt az első olyan termés, amit már ott dolgoztunk fel, és ott szedtük a gyümölcsöt, ott készült a párlat, illetve ott palackoztuk. Tehát gyakorlatilag a törvénynek megfelelően a teljes A-tól Z-ig való technológiai lépések azok Jánoshalmán készültek, és hát azóta működünk. Alapvetően mi nagyon kis ilyen prémium sorozatokkal dolgozgatunk, igazándiból egy-egy sorozat nagyon ritkán haladja meg a 350 üvegnyi mennyiséget, de ott is igyekszünk alapvetően azért azokkal a fajtákkal foglalkozni, ami egyrészt nekünk tetszik, másik oldalról viszont valamiféle izgalmat tud jelenteni. Nyilván a Birs az a zászlós hajó termék, de ezen kívül sajmegy, áfonya, illetve vannak olyan főleg erdei, meg olyan típusú gyümölcsök, ami mondom, egy kicsit kilép ebbe a mainstream típusú pálinka főzésből, és egy kis izgalmat tud beletenni a történetbe.
1: Igen, ebben szerintem a filozófiája látszik is annak, hogy mit, miért csináltok. Mi volt neked a minta? Mert nagyon nehezen definiálható szerintem még mindig az, hogy mi az a pálinka. Nem feltétlenül csak a külföldieknek, de még a magyaroknak is. Mert ugye elindulunk egy ilyen egészen extrém, ilyen disznóvágásos, disznókörmösből fogyasztott ilyen már-már burleskbe illeszkedő vonalból, és akkor elérünk egy olyan vonalig, ami viszont inkább ezt a talán inkább ezt az osztrák vonalat képviseli, ez a nagyon letisztult, nagyon a gyümölcs lelkét megfogó valami.
2: Ehhez ennek a megfejtéshez egy picit lépjünk vissza. Azt ugye tudjuk, hogy spirit készítés, és ennek megfelelően valamiféle desztillátumnak a készítése az több évszázadra megy vissza. Természetesen minden olyan ország, ahol ez meghonosodott, próbálta azokat a termékeket vagy terményeket felhasználni, amelyek kéznél voltak. Ez nyilván, ahol cukornád meg melasz volt, ott rum készült, ahol különböző gabonák voltak, attól függ, hogy szerették volna ezt hordóba tenni, vagy nem szerették, akkor vagy vodka, vagy valamiféle viszki készült belőle, és is folytathatnánk a sort, illetve hát így főleg a közép-kelet-európai régióban a gyümölcs volt az az elérhető és relatíve nagy mennyiségben rendelkezős álló termény, amiből elkezdtek párolgatni ilyenféle párlatokat, és akkor ami snaps néven, meg különböző neveken itt a régióban van, az nálunk ugye pálinka néven honosodott meg. Ugye ez az egyik alapvetés. A másik, amit szerintem érdemes kitérni rá, hogy a történelmi tradícióknak a használata, az mennyire jó, vagy adott esetben mennyire kell vele vigyázni. Ugye nekünk volt egy olyan nagy magyarunk, akit úgy hívtak, hogy Széchenyi István, kevésbé ismert, de neki van egy nagyon rövid kis műve a pálinkáról, és alapvetően mind a társadalomra gyakorolt hatása, mind pedig annak az akkori pálinkának gabonákának a minősége. Hát az gyakorlatilag ez egy nagyon rövid könyvecske, de egy szinte csak és kizárólag dehonestáló mondatokkal van tele. És Széchenyi István, akiről ugye feltételezzük, hogy világlátott emberként, sokat kóstolt, sokat tapasztalt emberként, bejárta az egész világot. Nyilván ismerte a korabeli étel és italkultúrának a top termékeit, hogyha bármi izgalmasat, érdekeset, jót talált volna a pálinkában, azt nyilván leírta volna, viszont ez azt jelenti, hogy technológiailag hát mondjuk az, hogy meglehetősen challenge volt az akkori műfaj, és ez nagyjából ez így is maradt. Gondoljunk arra, hogy még most is azért a bérfőzetői, meg az otthonfőzetői cefrézési vagy fermentációs szokások, rakjuk ki a napra, gerebjézzük össze a földről, ami ott maradt, tehát gyakorlatilag egyfajta kármentési tevékenység történt a pálinka ügyben, és igazándiból a nagy elmozdulás, amikor egy nagyon komoly minőségi lehetőséget kapott az ország, ez az EU csatlakozás után történt meg, amikor is a pálinkát eredetvédettséggel ruházták föl, és ennek megfelelően beléphetett, vagy beléphetett volna azok közé, a párlatok közé, amelyiknek jogilag rendezett háttere van, eredetvédettséggel rendelkezik, ennek megfelelően nem másolható, vagy legalábbis ezzel a névvel nem másolható, és hogyha megfelelő minőségi kategóriákat eléri, akár arra is lehetett volna predesztinálva ez a spirit műfaj, hogy egy kicsit magasabb elismerést és presztízst szerezzen a világban, és hát itthon is.
1: Igen, ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod. Nem egy könnyű pálya, viszont érdekes módon az eredetvédelem és az EU belépés kapcsán volt egy komolyabb felívelés abban a tekintetben, hogy nagyon sok komoly minőséget elérő párlat keletkezett. Persze voltak természetesen az általad említett kicsit kevésbé minőségiek, csak nekem az a problémám, ugye, és az a nehéz ebben, hogy hát a pálinkája mindenkinek van, és ugyanúgy hívjuk, mint azt, ami, mit tudom én, meglepődik a piac, hogy egy ilyen 3 decis palackban 18 000 forintért vesztegetik, és akkor hát, hogy miért? Tehát ezt nehezen tudja értelmezni.
2: Hát ugye alapvetően itt az edukáció fontosságát nem szabad alábecsülni, ami viszont nem történt meg. Ennek megfelelően az a kicsit esernyő kifejezés, hogy pálinka, amit minden ilyen akár házilag, akár nem házilag, akár kisüzemileg előállított gyümölcs alapú párlatra használtunk, az úgy megmaradt a köznyelvben, vagy tehát közhasználatban. És ennek megfelelően a szomszéd Józsitó vásárolt 5000 forintos, ennek megfelelő beltartalmi és minőségi értékekkel rendelkező párlat is ugyanazzal a névvel van ellátva, mint egyébként az általad is említett magas minőségű cuccok, amiket nagyon sok ezer forintért lehet levenni ugye a polcokról. És ez nyilván nem tett jót annak a presztízsnek, a megítélésnek sem, de ezt azért még ki lehetett volna védeni, hogyha nem történnek meg azok az intézkedések, pontosabban nem intézkedések, amelyek hát tovább sújtották gyakorlatilag a pálinkának a piacát, és általad említett felívelés után hát gyakorlatilag egy folyamatos lejtmenetre kényszerítette a műfajt.
1: Igen, hát ugye ennek volt egy ilyen mesterségesen gerjesztett része is, ami mondjuk egy pozitív dolog, mert hiszen arra mentek különböző agrármarketing pénzek, hogy ezt próbáljuk meg rendbe tenni. Próbáljunk edukálni, próbáljuk egy kicsit ezt a pálinkát felemelni egy ilyen szintre. Most azt látni, hogy ez nem sikerült, és ennek majd az okait nézzük meg, de neked mi volt a célod azzal, hogy te ezzel elkezdtél foglalkozni, illetve mi volt a minta? Tehát, hogy mit szerettél volna, vagy mit hozol létre mind a mai napig?
2: Ugyanek ugye a társammal az volt a minta, hogy csináljunk valami izgalmasat, értelmeset, akkor még nem volt szó pálinkáról, akkor kerestük az irányokat, hogy ez az izgalmas és értelmes, amiben egyébként kedvünket is lejjük, az mi lenne, és egyszer csak úgy kipattant a pálinka, és akkor ott nyilván elkezdtünk egyrészt tanulni, meg egyrészt informálódni, és talán azt lehet mondani, hogy az első ilyen az, hogy látogatás, illetve látogatással egybefüggő rácsodálkozás nálunk is, mint egyébként szerintem sokaknál, az a Zagárdi pálinka főzdével valósult meg, hiszen ott láttunk először olyan berendezéseket, ott készítettek először olyan minőséget, amely hát meghaladta a korábban említett nagyüzemi és egyéb házilag is elkészített pancsoknak a színvonalát, és akkor ez ugye a kettő ez együtt megtetszett, és akkor folytattuk egyrészt az edukációs részt, ugye elmentünk egyetemre, elmentünk pálinkamesteri képzésre, meg hát nyilván egyéb irányokból is próbáltunk meg az információkat összeszedni, és amikor úgy éreztük, hogy már fel vagyunk vértezve a megfelelő tudásra, akkor elindítottuk a vállalkozást.
1: Volt olyan, ami ez nagyon jó, hogy említetted az Agárdit, mint olyan példát, amely sokan indultak el onnan, és ugye nyilván az ő üzemlátogatásuk, vagy segítségükkel többen elindultak Magyarországon, de nyilvánvalóan van ennek egy, hát nem csak magyar, ugye a snapszokat említetted vonala is. Nekem az egy nagyon érdekes dolog volt, amikor mutattak először osztrák, német ilyen párlatokat, hogy hát ezek teljesen mások, mint amit Magyarországon tapasztaltam addig. Ugye itt nagyon erőteljesen a tisztaságra, a gyümölcsre koncentráltak, és olyasmiket véltem felfedezni benne, amit korábban én mondjuk borral azonosítottam, pálinkával, főleg az általad említett okok miatt, meg nem.
2: Természetesen azért azt lehet látni, hogy a tisztasági oldalról talán azért a német-osztrák vonalnak volt egy előnye, de azért ezt az előnyt azért megfelelő technológiai fegyelemmel, odafigyeléssel, felkészültséggel, azért ezt nagyon lehet. Azért ez mégiscsak egy technológiai műfaj, tehát hogyha megvan a gyümölcsöd, ha megvan a gyümölcsnek a beltartalmi és egyéb értékei, onnantól kezdve az egy majdhogy nem szintiszta technológia. Mind a fermentáció, ugye ez ugye a borosoknál is látható, hogy a irányított hűtőterjesztéssel, odafigyelve, adott esetben faélesztőknek a használatával, tápoknak a használatával, enzimeknek a használatával.
1: Megfelelő védekezéssel,
2: megfelelő
1: ugye,
2: védekezéssel, odafigyeléssel, azért ez a fermentációs, vagy hívjuk cefrézési része, az abszolút kézben tartható és kezelhető. És a másik oldalról, hogyha megfelelő berendezésed van, desztillálógéped, akkor onnantól kezdve azért nem lebecsülve, de hát azért a desztillációs tevékenység is egyfajta szakmunka, ami elsajátítható, gyakorlatilag mindenféle hókusz-pókusz nélkül, legalább egy nagyon komoly, jó értelemben vett asztali szinten művelhető dolog. Aztán persze vannak egy kicsit a művészkedősebb, még inkább a minőségre, illetve az izgalmakra próbál, tehát koncentráló pálinkamesterek, amik egy önálló stílust próbálnak meg kialakítani, az meg nyilván valamilyen szinten a szakmának a krémje.
1: Uh-huh. Igen, ebből is lehetett látni. Mit gondolsz, mi volt annak az oka, hogy elindult ez a felívelés, és nem sikerült. Tehát valahogy vergődik még mindig ez az ital, amit te is mondtál, ugye eredetvédelem, egy érdekes belépő, ugye, ahol lehetett volna azt mondani, hogy akár globális elitbe tudunk belépni ezzel a párlattal, nagyon jól definiálható magyar termékről van szó, tehát ilyen szempontból nagyon jó marketingelhető. Valami nem sikerült. Ennek gondolom van jogi akadálya, van társadalmi akadálya, lehet, hogy most már azzal is szembe kell nézni, hogy klimatikus akadálya is van, nem tudom.
2: Mielőtt azért a nagyon specifikus és az túlnyomó részben hazai okokra koncentrálnánk, azért azt érdemes megjegyezni, hogy a világ azért mennyire van, vagy mennyire volt felkészülve egy gyümölcsalapú párlatnak az érkezésére. Ugye a világ alapvetően kétféle párlatverziót ismer, illetve azokra koncentrál. Ugye vannak az érlelt cuccok, ami általában hordóérlelt párlatokra vonatkozik, rumra, viszkire, kávadoszra, stb. Ahol azért a gyümölcs jelleget, vagy pedig annak a jellegét, amit az alapvető termény túlnyomó részben gabona biztosít, az erősen háttérbe szorul, és ennek megfelelően az aroma világnak a 80-90%-át azt a hordóérlelés biztosítja. A fehér italoktól az elvárás azért túlnyomó részben az az, hogy valamilyen szinten neutrális legyen, ugye a világ mint a 25%-át kitevő spirit termelésnek, ugye, tehát 25%-át a vodka termelés teszi ki, koktélokba alapanyagként jó felhasználható legyen, és mindenféleképpen sokkal inkább a tisztaság és a szesz környékén mocorog, mint a fantasztikus íz és aroma profil. Tehát ilyen szempontból a pálinka az egy köztes termék, tehát azt a világgal is edukáltatni kell, hogy egy nagyon izgalmas, ezerszínű, sokszínű, rétegzett, bonyolult, komplex termék lehet egy fehér ital is. És hát ennek megfelelően ez véletlenül sem történt meg a világban. Természetesen azért vannak ennek ellenmondó, hiszen a gin az ugye ott van, de hát azért ott mégiscsak mindenféle áztatások történnek, tehát ugye úgy visszük bele az alapvetően neutrális szeszbe azt az íz és illat profilt, amit szeretnénk végrehajtani. Tehát azt mondanám összefoglalva, hogy azért a világ sem volt teljesen felkészülve egy ilyen spirit kategóriának az érkezésére. Arra, hogy a matek meg teljesen más mögötte, arra meg abszolút nem volt felkészülve. Hogyha megnézzük az érlelt italoknál, mi a business case, vagy amit itthon szoktunk mondani, mi a matek mögötte, egy relatíve olcsó alapanyagból a hosszú érlelés következtében, ugye ezt ki kell finanszírozni, mind veszteség, mind pedig tehát a stockage, tehát raktározás szempontjából gyakorlatilag egy drága ital jön létre, és akkor még nem beszéltünk azokról a brand jellegű dolgok, amelyik nyilván a
1: brand jellegű, meg ugye a hordóknak a miensége, ennek egy elképesztő másod, harmad piaca van, és akkor így ez megy körbe ugye a világban, ugye egy nagyon érdekes karikát. Végülis ugye, hogy lesz a tokai asszus hordóból kiváló viszki, abból utána sör, abból, és akkor így körbe. Tehát ez egy nagyon érdekes logisztikai, raktározási kérdés. Ezt értem, hogy ez teljesen más egy pálinkánál.
2: Pálinkánál ugye fordított a matek, gyakorlatilag egy baromi drága alapanyagról beszélünk, viszont később a raktározással, meg az egyéb ilyen műveletekkel azért már kevés költség van, de at the end of the day, tehát a nap végére azt lehet mondani, hogy nagyjából ugyanarra szintre érkeznek meg az italoknak az árai, és ezt azért a közönség, a külföldi azért, mert nem ismert, a magyar meg azért, mert nem ehhez van szokva a már említett szomszéd Józsi miatt, ezt nem fogja elfogadni. A másik, amivel nekem mindig is problémám volt, hogy a pálinkát, azt megpróbáljuk ugyanúgy pozícionálni, mint a többi spiritet. Aminde persze abból a szempontból ennek van értelme, hogy ugyanúgy 40-50 fokos, tehát magas alkoholtartalmú termékről beszélünk. A másik oldalról viszont a pálinkának sokkal inkább kvázi boros vonatkozásai vannak. Hiszen nem csak hogy gyümölcsökről beszélünk, hanem gyümölcsökből sem teljesen mindegy, hogy milyenekből fogjuk készíteni azt a pálinkát. Ugye tudjuk, hogy csak szilvából van beszterceink, van csacsanszkánk, van penyigeink, és még lehet sorolni a különböző szilvafajtákat. Barackból is nem mindegy, hogy kajszi, vagy gönci, vagy bármi más. Úgyhogy ez már egy alapvető különbségeket jelent a pálinkánál. Megvannak az évjárat hatások. Tehát én most be tudok mutatni a saját termésünk alapján 2016-tól, tehát gyakorlatilag 9-10 évnyi bírs pálinka szortimentet, és gyakorlatilag ugyanúgy, mint a bornál megvan az évjáratos hatás, ugyanúgy megvan a birseknél is, vagy nyilván bármelyik más gyümölcsnél ez az évjáratos hatás. Tehát összességében is tudnám sorolni ezeket a kvázi hasonlóságokat. A pálinka marketingnek sokkal közelebb kéne kerülni a bor marketinghez, hogy az unikalitást, az egyedi izgalmakat, akár tájegységi, akár gyümölcs, akár évjáratos szempontból lehessen hát egyrészt használni, meg hasznosítani. Ami nem zárja ki természetesen, hogy az ekvalizált résznek is legyen egyfajta termékskálája, de mindenféleképp azért erre föl kellett volna tudni a figyelmet felhívni a fogyasztóknak, hogy sokkal kisebb szortimentek, sokkal inkább unikális, sokkal inkább egyedi jellegű termékekről van szó, mint hogyha bemegyek a boltba, és akkor teljesen mindegy, hogy leemelek egy Jack Daniels-t, egy Stolichnaya-t, vagy bármi más mainstream, de egyébként prémium cuccot, és gyakorlatilag ott az egyik az nyilván ugyanaz lesz, mint amit holnap vennék, és ugyanaz, amit mondjuk másfél évvel ezelőtt vettem.
1: Igen, ezt abszolút értem, ezt a hatást, évjárat és gyümölcs összetételt, ebből szempontból tényleg inkább a bormarketinghez közelít. Jó, folytassuk innen, tartunk egy rövid szünetet. Tamás Gáborral beszélgetek, a CEVI oktatójával, diplomás borakadémikus, párlatszakértő, a Master Sparinka résztulajdonosa.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Gurubi Ágnes vagyok, író, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: borra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a borra való gasztrokultúra magazin. Beszélgető társam Tamás Gábor párlatszakértő, a Master's Pálinka résztulajdonosa és Master Distillere, a Cevi oktatója. A Pálinka a témánk, és a Master's Pálinka oldalon van egy blogbejegyzésed, ahol hosszasan fejtett ki, hogy mi az, ami nem sikerült. És kicsit ilyen keserédes a dolog, mert közben ugye azt is lehet látni, hogy mivel foglalkoztok, mivel foglalkozol, milyen érdekességek vannak, és lehet látni azt a

0: ez, és azért foglalkoztat folyamatosan, azért nem mindenki gondolkodik el azon, hogy milyen évjáratú birsből lehet mit kihozni, hogy kell az technológiailag máshogy elkészíteni, és hogy a kései szüretelésű birs az milyen lesz, tehát azért egy külön állatfaj, mondjuk így. Ráadásul úgy, hogy szerintem nagyon sok mindenkit idegenített a pálinkától az, hogy egész egyszerűen rossz pálinkákat kapott a kezébe. Szóval ezért mondtam ezt, és közben pedig alapvetően, hogyha mondjuk olyan italokat fogyasztunk, amik ilyen szemlélettel készülnek el, hát teljesen másról van szó, tehát nem lehet egy napon említeni ezeket. De én azt nem értem, hogy ezt miért nem sikerül valamilyen módon jobban megszabályozni, vagy pedig magát a marketingét jobban csinálni.
1: Ugye az alapvető szabályozásra talán nincsen probléma, hogy az alapján teljesen, ugye ez a pálinka törvény, az alapján teljesen korrekt jó cuccokat lehetne készíteni és forgalmazni. Ugye a dolog az ott csúszott félre, amikor gyakorlatilag népjóléti jelleggel, politikai jelleggel, meg lehetne sorolni mi minden más jelleggel, és gyakorlatilag elengedték az otthon, illetve a bérfőzésnek a lehetőségét, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag az ország pálinka termelésének a 80-90%-a az a szürke vagy a fekete zónába vonult át. Ha valaki véletlenül nem főz otthon pálinkát, akkor már az előző részben említett Szomszéd Józsitól egész biztos nagyon olcsón, igaz, hogy rossz minőségű terméket, de be tud szerezni. Úgyhogy igazándiból azt az árkülönbséget, ami megjelenik, azt a fejekben egyáltalán nem kompenzálja adott esetben a minőségi különbség. Tehát ennek a szabályozásnak az elengedése gyakorlatilag hát elkezdte megásni a sírját magának a pálinka, a műfajnak is.
0: Teljesen őrült, kaotikus ilyen, kvázi ez a vadnyugati ilyen moonshine időszak következik, amikor bárki bármit készít, és akkor mindenki azzal el van, az, hogy az milyen minőségű, azt felejtsük el, hagyjuk.
1: Ez teljes mértékben így van. Nagyon vulgárisan ugye két csoportot lehetne képezni ugye ebből a szürke vagy fekete piaci állományból. Ugye vannak a relatíve kis tételben főzők, illetve vannak a kvázi nagy tételben főzők. Most független attól, hogy milyen minőséget állítanak elő, a kis tételes otthon főzők engem annyira azért nem zavarnak. Tehát ugye ezek között is vannak olyan emberek, akik egyfajta ilyen hobbi szinten művelik a pálinka főzést, megtanulták a gyümölcsöknek a kiválasztását, megtanulták a cefrézési eljárásokat, a már korábban említett technológiai lépéseket a cefrézéssel kapcsolatban, az adalékoknak a használatát, relatíve van egy jó, vagy egy korszerű minőségű kisebb gépük otthon, és otthon a család, szűkebb baráti körnek a kedvére és kiszolgálására ilyen haveri alapon elkezdtek főzögetni. Ezt lehet látni, hogy aki ilyen felkészültséggel érkezik, ott gyakorlatilag még meg is tudják verni az üzemi brigádokat, hiszen minden egyes gyümölcsöt külön tudnak kipolírozni, fényesíteni, megnézni, stb., amire nyilván üzemi körülmények között nincsen lehetőség. Tehát ezekkel nincsen probléma. Akkor nyilván van a klasszik verzió, a napon diófa alatt érlelt tradicionális brigádok, akik vagy otthon kifőzik, vagy a szomszéd kifőzi neki, vagy elviszik egy bérfőzdébe. Hát itt alapvetően sok vizet ők sem zavarnak, vagy legalábbis relatíve nem zavarnak sok vizet. Esetleg ezeket a problématikákat szintén csak az a családi baráti kör élvezi, amikor muszáj megkóstolni a papának mondjuk a pálinkáját, és mindenki azon gondolkodik, hogy ez hogy lehetne udvariassan, vagy kevésbé udvariasan elkerülni, de mondom, ezzel megint nincsen probléma. A probléma az van, akik ebből sportot űznek, vagy elkezdtek sportot űzni belőle, akik gyakorlatilag 1000 literes mennyiségekben főzik otthon föld alatt, vagy mindenféle ilyen szírszar köcöléken a pálinkákat, ennek megfelelő minél olcsóbb gyümölcs felhasználásra törekednek. Ez nyilván azt jelenti, hogy a rohadt gyümölcstől kezdve, ami olcsón betermelhető, az

0: nyilván ott van, nyilván rendesen meg van minden cukrozva, tehát gyakorlatilag az összes olyan elem, ami a minőséget kéne, hogy képviselje, az náluk hát ez nem történik meg. Cserébe egy brutális mennyiségű cuccal árasztják el a piacot. Ez az, amit ugye szomszédtól az utcába, vagy bárkitől meg tudsz vásárolni, ezek a termékek, és gyakorlatilag ezek teljesen ellenőrizetlenül a hatóságnak a szeme elől kikerülve találnak helyet a piacon.
1: Hát ez így nagyon nehéz, tehát, hogy egy ilyen szabadságharc, ami egy öntökönlövéssé.
0: Nem tudok ehhez mit hozzátenni, ez így van. Tehát gyakorlatilag, és amit én elkezdtem pedzegetni ebben a blogbejegyzésben is, ez az, hogy minden ország, meg minden vállalat, hogyha netalántán valami olyasmi jogosultsága van, ami csak ő csinálhat meg, ergo arra nagyon komoly termék és marketing várat tud építeni, hiszen van egyfajta védelme a törvényi, a legislatív oldalról, azt általában azt illik kihasználni. És tekintve, hogy egy vagyonértékű jogról van szó gyakorlatilag, ez azt is jelenti, hogy aki ezzel hanyagul bánik, az valamilyen mértékben azért egy törvénysértést is követel. Tehát nem csak, hogy ki kell, vagy ki lehet használni ezt a lehetőséget, hanem a másik oldalról, hogyha valakinek ezzel kárt okozol, azzal gyakorlatilag egy valamilyen szintű bűncselekményt követsz, szerintem.
1: Mi a lepárlóknak a felelőssége szerinted?
0: A lepárlóknak a felelőssége az abban áll, hogy egyrészt nem sikerült egy olyan szakmai szervezetet kimasszírozni magukból, amelyik nagyon tökösen és nagyon keményen az érdekeiket védte volna. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a szakmai szervezet, aki ennek felelőse lenne, az nyugodtan indulhatna a legsúlytalanabb szakmai szervezetek versenyén. Ha első nem is, de szerintem az elsőre is nagyon komoly esélyük van az aranyéremre, de a dobogóra biztos, hogy felférnek. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt teljesen elengedték, nyilván politikai nyomásra ezt megint csak, mert ezzel nem foglalkoztak. A másik pedig az, hogy azért mégiscsak itt 200 plusz kereskedelmi főzde van, ezek mármint licenszelve, ezeknek a túlnyomó része, hát mondjuk ki, hogy gyakorlatilag putrabérfőzdékből avanzsálódtak elő nagyon sokan kereskedelmi főzéssé, vagy kereskedelmileg is tehát a piacon megjelenhető termékekkel rendelkező céggé, aminek semmi más feladat nem volt, hanem azt a környékbeli néhány kocsmát a bérfőzde környékén legálisan el tudják látni, és hát ott azért a minőség megint csak hát elég depresszív jellegű volt. Úgyhogy ezeknek a megjelenése, ezeknek a térhódítása, és hát ez megint egy óriási szög volt ebbe a képzeletbeli koporsóba, és amit én leírtam az, hogy gyakorlatilag hogyha bemész egy üzletbe, vagy akár szaküzletbe is, és gyakorlatilag 10 alatt van azon pálinka főzőknek a száma, vagy brendje, amelyeket relatíve nyugodtan leemelhetsz a polcról, napszaktól, évszaktól, évjárattól függetlenül, az a 200-hoz képest nagyon kevés, és azért azt is megpendítettem, hogy azért, hogy amikor az egy-két emberrel, akivel én olyan viszonyban vagyok, illetve adok a véleményére, a tizet azt erős túlzásnak tartja.
1: Az az érdekes, ugye, hogy hogyha ugyanezt elképzeljük mondjuk borral vagy sörrel, mondjuk, hogyha szeszes italoknál maradunk, persze nem párlat a sör, nem a bor sem, de attól függetlenül, amit most itt elmondtál, de elképzelhetjük, hogyha külföldön járunk mondjuk egy skót viszkinél, vagy bár egy konyaknál, teljesen mindegy, armanyaknál. Egyszerűen nem is lehet elképzelni. Tehát azt el tudnád képzelni mondjuk, hogy olyan helyzetben lenne a magyar bor, hogy persze van nagyon sok baja a magyar bornak, de azért azon túljutottunk, hogy mondjuk leemelsz a polcról egy bort, akkor viszonylag nyugodt lehetsz abban, hogy technológiai szempontból nagyjából rendben vagyunk. Volt egy időszak, amikor nem így volt, és szépen organikusan is, meg nyilván állami szabályozásokkal, meg szervezeteknek a nyomására, azért ez változott. Azért annyira nagy hibát most már nem találni, ami ordas nagy hiba. Találni, de általánosságban az mondható el, hogy nem. Na most ha ez elképzelhetetlen, hogy van egy ilyen termék, és így állunk vele, ahogy elmesélted. Szóval én azt nem értem, hogy akkor itt gyakorlatilag a gyökerétől kezdve el kéne újraépíteni ezt az egész brandet, vagy ezt az egész terméket szabályozással, a piaci szereplőkkel, szakmai szervezetekkel, mindennel.
0: Ez így van. Tehát, hogyha azt nézzük meg, hogy mit vesztettünk, amit ugye említettél, hogy a skót viszkik, tehát Skócia, ugye a viszkiknek az egyik hazája, ott gyakorlatilag milliárdos értéket termel a viszkiipar, és nem csak, sőt, azt mondom, hogy nyilván mindenhol ismert, ennek megfelelően mindenhol kapható termékekről van szó, és ez egy nagyon komoly bevételt jelent önmagában a skót kincstárnak, de hogyha csak azt nézzük, hogy a járulékos elemek is milliárdos nagyságrendű, és nem forintban értendő milliárdos nagyságrendű bevételt eredményeznek, ugye a viszkilepárlóknak szinte mindegyikének van látogatócentruma.
1: Pontosan, turizmus.
0: Turizmus, oda lehet vonzani az embereket, nyilván ezt már körbe lehet építeni, hogy akkor ne csak minket látogassanak meg, hanem a szomszédfaluba is a disztillerit látogassanak meg, túrokat lehet rá építeni. Nyilván, hogyha olyan a tájegység, akkor a gasztró is meg tud jelenni, a turizmusnak egyéb eleme, ugye kirándulástól kezdve, ki milyen területen tevékenykedik. Tehát egy nagyon komoly iparágnak lehet az egyik mozgató rugója, és akkor mi nem beszéltünk az olyan termékekről, mint a merchandising meg. Tehát ami gyakorlatilag mind ilyen kiegészítő termékként tud a viszkiiparra felfűződve lenni. Tehát ez egy, mondom, egy irgalmatlan bevétel, erről speciál mondjuk azt, hogy lemondunk. Ugye mit mondtam még a bor ügyben, hogy...
1: Hát szakmai szervezeteket mondtam. Szakmai szervezeteket, és az, hogy alulról kezdeményező, alulról jövő kezdeményezéseket is figyelembe kéne. Tehát egész egyszerűen voltak olyan állami ösztönzők, amikkel ezt meg lehetett ugrani. A boron egyébként kimondottan látszik az a 2000-es években beindult marketingnek a hatása, de egyéb is. Én azt mondtam, hogy sok sebből vérzik, ezzel foglalkozunk sokat. Még egy dolgot nem mondtunk, a klímaváltozás az mennyire befolyásolja. Ugye a pálinka törvényben magyar gyümölcs, 100%, azért itt is vannak érdekességek, hiszen van, amit már nem lehet beszerezni, valami nem terem meg.
0: Ez teljes mértékben így van. Talán azon érdemes lenne elgondolkodni, hogy a magyar gyümölcsöt a definícióból kivenni, hiszen ugye vannak most már olyan gyümölcsfajtáink, amelyik itthon nem, vagy nem teremnek meg, vagy nagyon kis mennyiségben teremnek meg, ennek megfelelően, hogyha nehéz szedni és kis mennyiségű, akkor hát baromi drágán fog megjelenni mind a piacon. Hogyha arra gondolunk, ugye, hogy például egy ilyen viszonylag szokásos, ilyen 3,5-es üvegben mondjuk az egyik ilyen nagyon kurrens, nagyon keresett, és ennek megfelelően is drága, de termékről, mondjuk a málna pálinkáról beszélünk, normáliséknál egy ilyen üvegben van 6-8 kiló málna. Na most innentől kezdve tudjuk, hogy a málnának milyen a piaci ára, hogyha ne találtál valaki egy kicsit nagyban vásárol, kap is kedvezményt, ez a kedvezmény azért nem fogja a felére, harmadára, ötödére összezsugorodni, tehát hogyha azt veszünk egy mennyi a piacon most a málna, vagy mennyi volt mondjuk 3000 forint, tételezzük, hogy a főzde, mit tudom, már megkapja 2000-ért, tehát gyakorlatilag ott kezdődik, hogy még semmit nem csináltunk, még be se gurult az a gurulós málna a főzdébe. Nagyjából egy olyan 12-15 ezer forint között már számolhatunk üveggel. De még az üveg akkor nincsen benne, meg a főzés nincs benne, meg az én munkabérem nincsen benne, meg a címke nincs benne, meg a különböző adótartalmak nincsenek benne, kiskerár és nagykerár és blablabla. Bla, bla, bla. Tehát gyakorlatilag ez mind nincs benne. Itt ennek megfelelően, amikor fölugrik el mondjuk egy liter ára, vagy literbe átszámolva a gyár egy ilyen 45-50-55 ezer forinttal, akkor mindenki ugye elkezd gondolkodni, hogy hát ez egy 12 éves viszkit is meg fog tudni kapni.
1: Igen, aminek ugye megvan az elképzelt értéke a fejében. Igen. Jó, hát nem jó.
0: Ja, és akkor még, bocs, belevágok, de ugye mondhatod, hogy a klímaváltozás. Talán azon érdemes elgondolkodni, hogy bizonyos gyümölcsök esetében a magyar gyümölcs, tehát a származási helye, az mondjuk lehet mondjuk lengyelmálna, vagy szerbmálna, tehát az inkább hüvöst jobban kedvelő gyümölcsöknél esetleg meg lehet ezt lépni, és még mindig pálinkának hívjuk, de én azért azt mondom, hogy ha viszont a brendesítésbe gondolkodunk, akkor lehet, hogy nem is szükséges pálinkának hívni, hogyha nem, mit tudom én, nekem van egy nagyon jó ügyfélköröm, nekik szerintem majdhogy nem mindegy, hogy milyen málnával dolgozom, számára az én cégem, vagy az én szakértelmem, az én brandem, az egy nagyobb biztosíték, mint az, hogy a málna az, mit tudom én, Vecsésről vagy Poznanból fog begurulni.
1: Igen, igen, ezt értem. Hát érdemes akkor ezt újra gondolni, ezt az egész szabályt. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a mostani felállással az Agrár tárca mit kezd ezzel a helyzettel, mert szerintem előbb-utóbb ezt is elő kell venni. Vissza a te munkádra akkor így a vége fele, most mi az, amivel éppen foglalkozol?
0: Most, ami nagyon izgalmas volt, és gyakorlatilag elsőnek sikerült megszerezni, én dolgozom együtt egy borászattal, Mátrából, és gyakorlatilag egy sárga muskotáj törkölyt, egy terroár jellegű sárga muskotáj törkölyt sikerült megszerezni, amihez nagy reményeket fűzök. Hát nyilván ennek megfelelően, hogy kis mennyiség, rossz kihozattal, meg nyilván ez megint egy ilyen
1: nem ebből hát már úgy indul. Ugye a probléma, hogy itt vissza kell mennünk arra, amit mondtam, hogy a borászat ezersebből vérzik, ugye, hogy vajon mikor indult a sárga muskotáj szüret, talán áprilisban, ugye? De tényleg, tehát szeptemberben vége konkrétan több borvidékünkön a teljes szüretnek, a kékfajtáknak is, kékszőlőknek is, igen.
0: Hát én három hete jutottam hozzá, ugye az azt jelenti, hogy augusztus vége volt körülbelül ez a szüreti időpont, és nagyjából egy kéthetes fermentációt követően most vasárnap pároltam le. Ez az, ami számomra egy ilyen, tudom én, izgalmat okozott most, illetve életemben kereskedelmi jelleggel most csináltam először őszi barackot, ami megint csak egy olyan pont volt, amire tekintve, hogy talán az eper mellett az őszi baracknak a legillékonyabbak és a legtörékenyebb az aroma és az ízprofilja. Hát erősen föl kellett készülni, hogy mivel, hogy milyen formában, milyen hőmérsékleteken fermentálok, és ahhoz képest a desztillációs, tehát gyakorlatilag a párlatvezetés is hogy néz ki. Azt lehet mondani, hogy ahogy lecsurgott, így elégedett vagyok. A másik oldalról, hogy mi lesz belőle, ezt majd a november vége, de a karácsonyi piacra meglátjuk.
1: És olyan izgalmak, amik esetleg a pálinka kategóriába nem férnek bele? Gondolkozol-e valamin, ami már inkább egy hát ilyen kísérletezés, és akkor majd meglátjuk, hogy lesz belőle valami.
0: Amit így csinálgattunk így partnereknek, az az, hogy bírs alapon elkezdtem ilyen, mondjuk azt, hogy hordóérleléssel foglalkozni, de nyilván ezek kis mennyiségek, tehát hordó az nem jöhet szóba, tehát ennek megfelelően a különböző hordóknak a chipsei azok, amelyik szóba jöttek, tehát különböző chipsekkel és különböző egyéb ágyakkal egyfajta ilyen komplexebb termékeket létrehozni, amiket eddig csináltunk ilyen kvázi saját márkás termékeket, amit nyilván mi csináltunk, de a másik oldalról meg az adott értékesítőnek, vagy az adott helynek, adott turisztikai helynek a címkéjével jelenik meg, azokkal eddig nagyon komoly az elégedettség, úgyhogy még ilyenekkel foglalkozunk, de mondom, ezek nagyon, tehát ilyen viszonylag kistételes sorozatok, és inkább ilyen új gyakorlat, meg ilyen felfedezések, hogy mindent lehet még készíteni.
1: Hát sok sikert ezekhez, meg kitartást, mert hogy szerintem most a hallgatók is hallhatták, hogy azért ez egy nagyon komoly elhivatottságot kell érezni ahhoz, hogy az ember előre menjen, vagy céltudatosságot. Úgyhogy sok sikert a továbbiakban.
0: Nagyon szépen köszönöm. Igyekszünk, aztán majd meglátjuk, hogy az Istenek is velünk lesznek-e, vagy nem.
1: reméljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, kicsit mélyebben beleláttunk abba, hogy milyen kihívásokkal küzd ez a szegmens. Tamás Gáborral, vészetdiplomás borakadémikussal, a CEVI oktatójával, párlatszakértővel beszélgettem, a Master Sparinka résztulajdonosa és Master Distillere. És kövessetek minket a boravaló.hu-n, keressétek a tartalmainkat a közösségi médiában, a Facebookon, a YouTube-on, az Instagramon. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
2: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Rádió Café. Van barátod.

0: Lázár Dodi vagyok, az Esti Kornélból, ez pedig a Rádió Café.
1: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Vasárnap este 22 órától.
1: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Négy részletben érkezik a dízelesek támogatása, a mozgásra ösztönöz a millió lépés kihívás. Még ma is kitart a nyárias meleg. Demeter Tia vagyok. Közzétették a dízeles autók után járó üzemanyag támogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. 20 ezer forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek. Az államkincstár négy részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én utal. A támogatás személyenként egy autó után jár. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postai úton kapja meg a pénzt. Nőtt a Budapest Airport utasforgalma augusztusban. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 2,1 millió utas fordult meg a múlt hónapban. Ez több mint 12%-kal magasabb szám, mint az előző év azonos időszakában. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot. Augusztusban a legtöbben Londonba, Tel Avivba és Isztambulba repültek Budapestről. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grúzli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
8: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerek, gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
7: A programhoz a Millió Lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Még ma is a főváros több pontján kell lezárásokra számítani az autómentes hétvége miatt. A korlátozások érintik mások mellett a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körút egy részét is. A lezárások miatt a Kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok nem közlekednek. Napközben a napsütésé lesz majd a főszerep, aztán a délutáni esti óráktól északnyugat felől egyre többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen előfordulhat. Élénk nyugatias szélben 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnaptól viszont változás jön az időjárásunkban, visszaesik a hőmérséklet, 19-23 fok között mérhetjük majd a legmagasabb értékeket. Napos felhős időben elszórtan várhatók záporok.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
9: Kicsit nehezen érkeztem ma a stúdióba, megmondom őszintén, hogy le is voltam csofadva, de ahogy megláttam Winkler Nórát és átbeszéltük a mai műsor, tudtam, hogy ez lesz az évszázad Helló járata. Na csak figyeljetek, maradjatok, egész a végéig kitart a poén, majd a Winkler Nórával ülök szemben, ahogy szoktam ezt minden szerdán 16 órakor.
10: Én pedig Mahács Etvei Frigyessel. Én nem láttam őt annyira csofatnak, de tény és való, hogy van rajta is egy kóvágás, amit én nagyon sok más emberen is látok. Ezt egy huszárvágással átsuhintva elmondom, hogy mikről fogunk beszélgetni ma.
9: A kóvágás, nem suhintod, a kóvágás, az annyira jó.
10: Ami van rajtad, ez a kóvágás. De nagyon sok
9: máson is van.
10: Igen.
9: Kedves hallgatóinkon is van kóvágás, most azonnal írják meg telefonszámunkat, nem tudom fejből, de hellojarat.hu-ra simán, hogy kóvályognak ők is, mert én nagyon is azt kerestem a kifejezést. Köszönöm szépen.
10: De szerintem mikro meg makro oka van a kóvágásnak, amit én más embereken látom. A mikro oka az eleve az ősz, az szerintem egy ilyen kóvágós időszak, de nagyon sok mindenkit látok azon kóvályogni, hogy eddig volt egy célvonalunk, tudod, amit át kell szakítani, és túl kell élni, és meg kell csinálni. Szerintem most, hogy így a másik oldalán vagyunk ennek a történetnek, van egy, úgy képzelem, hogy ez minden ehhez hasonló folyamatnak természetes része. Hogy úgy megérkezel oda, amit akartál, és akkor elkezdesz ebből a elképesztő belső erőből így leadni, hiszen akkor ez most így megvan, de úgy tele vagy kérdésekkel, hogy oké, ha ez megvan, akkor mi van? Na, én azt képzelem, hogy ezért kóvályogsz, meg azért is kóvályogsz, mert nem így szokott kinézni a te bioritmusod és szüreti naptárod, mint amit most nyomtok, hogy rég túl vagy valamin, amin általában most szoktad nekidurálni magad, és hosszasan mesélni, hogy melyik végtagot szakad le, mert minden nap már 4-től ezt csinálod. Erről egy kicsit fogunk is beszélni, de most nem a szüret és csapadék és nem tudom micsoda kellemetlenség tengelyen, hanem inkább azokról a kis örömpillanatokról, amit ez az egész adni tud, hogyha az ember szőlővel foglalatoskodik. Végig pörgetjük megint a naptárt abban a vonatkozásban, hogy hol és mikor és milyen programokon tudtok velünk találkozni a következő hetekben. A Frici néz egy sorozatot, egy minisorozatot, amiben tényleg csodálatosan öltöztetik a női karaktereket, úgyhogy erről is beszélünk, és divat kapcsán a Schiaparelli történetről is, amit ugye engem járt át, és aranyozott be, amikor Londonban láttam a kiállítását, de minden, amit a Fricinek mutattam belőle, most már ő is egy megállíthatatlan ez a Schiaparelli fan lett. Ha marad időnk a sok beszéd közepette, akkor ki fogunk térni a sportra, a matchmakerre feltétlenül, hétvégén láttam a varázsfogolát a fesztiválzenekarral, azt szívesen elmesélem, elkezdődött az iskola, ami egy másik univerzumba helyezett át minket, és gondolom mindenkit, akire érvényes ez a mondat, ezek lesznek.
9: És a The Rolling Stones-szal kezdünk. Hát nem tudom, hogy hogy engedték őket ki az aggók házából, de és hogy mit szednek, meg, mert hogy még mindig élnek, legalábbis ez a ugye most megyünk ebbe a longevity korszakba bele, amit én önmagában nem értek, hiszen én pont 57 évesnek érzem magam belül annyinak, amennyire, amennyi vagyok kívülről, hogy most már tudjuk, hogy a hetedik legfiatalabb ember a Földön, az egy magyar.
10: Mi az a hetedik legfiatalabb?
9: Képzeld el, semmi, tehát értelmezhetetlen, van egy ilyen verseny.
10: Ja, hogy a korához képest.
9: Igen, egy 30 állapot... éves magyar férfi 13 évesnek számít belül testileg, és ezzel hetedik helyezést tudott elérni. Az első hatról nincs képem. És
10: de ez
9: az
10: egy jó
9: után...
10: hír. Tehát 13 évesen hol tart egy fiúnak a teste? Ott egy csomó minden fontos dolog akkor alakul. Én 30-nál már nem gondolnám, hogy annak... Na jó.
9: Én szerintem ne legyél ebben szkeptikus, hiszen nem az a lényeg, hanem az, hogy ez a fiatal ember, ez a magyar, ez örökké fog láthatóan élni. Most nem jut eszembe annak a Brad Pitt filmnek a címe, amikor visszafelé fiatalodott, valakinek az csodálatos élete. Úgy Benjamin emlékszem, Benjamin Button talán. Jensen Button.
10: Nem.
9: Nem, mindegy. Szóval, hogyan keveredtem ide a Rolling Stones-ról?
10: Ki vagyok én, hogy tudjam.
9: Igen, a Rolling Stones a úgy átlag életkorban 90 felé közelítenek, és belül az új lemezt hallgatva, amely tavasszal jelent már meg, csak most lett valamiért időm. Nagyon jó a borítója, azt mindenki nézze meg, nekem nagyon tetszik. Mindig csodálattal adóztam a Stones borítók előtt, hogy van benne egy ilyen félelmetesen jól kevert és jól szól, igazából akkor adja ki a teljes valóját, amikor hangosan hallgatod, vagy hangosan tudod hallgatni, és kérek mindenkit, hogy ne streaming szolgáltatón, mert úgy igazából elsikkad. A teteje is, alja is, se a basszus, se a dobot, sem Mick Jaggert nem hallják. Teljes valójában azok, akik arra keverednek, vagy arra adják a fejüket, hogy ilyesféle helyeken vegyék magukhoz a zenét. A The Stones, a The Rolling Stones-nak ez a Foreign Tongue című lemeze a 347. körülbelül a sorban, ha jól emlékszem. És még mindig van benne dög. Azt, hogy hogy csinálják, hogy hogyan tartják magukat ennyire virulensen, én nem tudom. In the Stars, ezzel a dallal fogunk kezdeni, és tényleg nem csalás, és nem ámítás itt a Hello járatban, a Rádió Cafén, ez a Rolling Stones.

0: Köszönjük szépen, mindenki írt, hogy Benjamin Button. Én is így emlékeztem, hogy Benjamin Button.
1: És ha már itt tartunk a filmeknél, akkor Nóra jelezte az elején, hogy a The Gentleman's Guy Ritchie-nek az a mini sorozata, amelynek a második évadja pörgött le. Már mindenki úgy csinálja, hogy egybe megnézi. Ezek jó hosszúak, egy órások szerintem. Aki eddig nem szerette Guy-t, ezután se fogja. Aki viszont bírja, az kap egy plusz pontot hozzá, hiszen sem el nem vesz, sem hozzá nem tesz az életműhöz, de nagyon szép. És persze a karakterek, a színészek kiválasztása az kitűnő, hiszen a nyelvi humortól kezdve igazi angol anglicizmusokig minden van benne, ami kicsit, ami mínusz, hogy sokkal jobbak szoktak lenni a zenék a Guy Ritchie filmekben. Itt valahogy talán erre nem jutott elég figyelem. Azért nem, gondolom én, mert a ruhatár kiválasztása most itt a második évadban valami olyan csúcs teljesítményre volt képes, ami nagyon ritkán látható. Ugye Suzy Glass az egyik fiktív karakter, aki viszi a sorozatot a főszereplő fiú mellett, és az ő ancugjai, ruhatára már így a második rész után elképesztő hatást gyakorolt le. Utána is mentem, meg is találtam a tervező hölgyet, vagy aki összerakta ezt az egészet vizuálisan, és ő nyilatkozott róla, hogy ez elvárás volt vele kapcsolatban, hogy egy kicsit emelje meg azt a standardet, vagy azt a világot, ami az első évadban már ugye ez az angol arisztokráciájának a diszkét bája, találkozik a London legaljával. És az ebből fakadó konfliktusok per kapcsolatok határozzák meg ennek a filmnek, vagy ennek a sorozatnak a menetét. És ezt azért is jól nézni, mert tökéletes kikapcsolódás a napi őrületből, mert hogy nem kell tőle várni semmit, lehet röhögni rajta, persze van vér amennyi csak kell, és Vinnie Jones is nagyon-nagyon jól néz ki. Vinnie Jones az a futballista, akit 240-szer állította ki futballista a pályafutása során, és aztán Vinnie Jones felfedezte magának, mint karaktert, és azóta remekül él ebből, és most igazán helyén van a karakter. Szóval mindenkinek ajánlom ezt a sorit, mert ha az elsővel kezdje, nem nincs még meg az első 8-9 részes volt a sorozat, az évad, mert az újba akkor így lehet belecsatlakozni, de a ruhák, és a Contessának is van egy olasz vonal benne. Hát persze, minden benne van, amiért imádjuk az olaszságot, az ételek, a csajok. Nem szabad már ilyet mondani, vagy lehet még?
0: Mit?
1: Hát, hogy a csaj...
0: ételek? Még ezt
1: ja, ételek, oké, okay, az
0: szerintem
1: ételeket. Az a csajokat már nem lehet.
0: Figyelj, megnéztem, amit küldtél, fotókat, hogy hogyan vannak öltöztetve a női karakterek. Ez az olasz Contessa is tényleg csodálatos, és az a ideológiai háttér, ahogyan a ruhákban szeretnék a karaktert felépíteni, de a klasszikabb angol öltözetek, azt így nézni nekem nagyon érdekes fotón, de tulajdonképpen azt érzem, hogyha nekem ennyi réteget fel kéne vennem, és itt nem ez a, nem, tehát ez most hordható ruhákról beszélünk, nem ilyen Mária Antoinette kori 48 ezer alsó szoknyás, nem tudom mikről, de akkor is azt szoktam érezni, hogyha ennyire sok réteget kell magadra venni, az egy önálló munkakör, tehát én ezt akkor vállalom szívesen, hogyha tényleg semmi más feladatom az életben nincs, mint hogy egy alsó trikót, egy nagyon érdekes blúzt, egy azzal izgalmas játékot játszó gyapjú kardigánt, majd arra még egy tweed zakót és egy olyan csizmát, ezzel úgy elmegy a nap fele. De most volt pár interjú velem, és egy forgatás is, amihez stylistok hoznak ruhákat. És olyankor meg mindig elkap az, hogy tulajdonképpen ez mekkora pálya ez az egész öltözködés, mennyire érdekes, mi mindent ki lehet belőle hozni, mennyire jó így kitalálni azt, nem csak az, hogy ki vagy te úgy általában, hanem hogy meddig bírsz elmenni ilyen szélsőséges pillanatokban, vagy helyzetekben, mi minden tud neked is jól állni, amihez hozzá se nyúlnál, le se vennéd a fogasról, és jön egy stylist, és akkor ő ezt látja benned, hogy te ebben is majd pompázatos leszel. Szóval így oszcillálok a között, hogy igaziból nagyon szívesen lehozom a fél életemet egy farmerba, és egy jó pulóverbe, de azért ilyenkor mindig elkap, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon jó játéktér, ez az egész öltözködés.
1: Engem olyannyira elkapott, hogy képzeld, vannak oldalak, amelyek analizálják a ruhákat, és odaírják, hogy hol lehet kapni azokat a darabokat, és mennyiért. Nyilván a Patek Philippe órára nem játszom, mert hogy érzésben egy-egy ilyen sorozat rész után simán bírtam volna, hogyha én is hordhatok olyan ruhákat. És akkor, hogy ezek a pityenkába hogyan néznek ki, vastagon kell belenyúlni, de például ennek a Suzy Glass-nak a ruhatára az azért nagyon érdekes nekem, mert hogy nem az a, tudod, az arisztokrácia ez mindig szépen fel van öltözve igényesen. Azonban Suzy Glass egy londoni csaj, aki ráadásul a bűn útján tévelyeg, viszont a ruhái azon a határon vannak, ami az ízléstelen és a nagyon menő. Uh-huh. Tehát amiről azt gondolod, hogy a 2,5 kilométeres műköröm, mellé még felvesz egy sejemsálat, meg egy, nem tudom én, korsz szemüveget, napszöveget, és így első pillanatra így nem érzed, hogy de aztán meg igen, mert a jelenet mondjuk picit hosszabb ennál, és nem is a jelenetre figyelsz, hanem a ruhákra, és akkor ide jön az, hogy a Schiaparelli. Mert hogy múlt héten ez az őrület, nem? Hogy meséltél róla, sose hallottam, és akkor nézzük már meg, hogy ki volt. És amikor minél, már az 5. percben azt éreztem, hogy Jézus, ez mekkora. Azok a ruhák, amiket tervezett, hogy a mai napig simán hordhatóak lennének, hogyha meg az az élet, megint az élet mögötte. Úgyhogy erről majd meséljél, légy szíves, hogy mi lesz ezen az előadáson, amit kitaláltatok a Tündével megint.
0: Amikor megnéztem ezt a kiállítást Londonban, akkor tényleg így nem is tudom, tehát így hihetetlenül feldobott az egész történet, azt figyelni, hogy hogyan csinálja meg magát egy nő, hogy annyi hülyeség, meg annyi ilyen rossz kör is volt az életébe, és valahogy így megmaradt benne középen a lényeg, hogy ő alapvetően ruhákat szeretne csinálni. De az, ahogy behúzza a ruhatervezésbe a szürrealizmust, ahogy behúzza a ruhatervezésbe a tudatalattit, olyan furcsa és izgi, félig erotikus, félig az álmok világába vezető pici kiegészítőket dobálgat rá a ruhára, annyira végig gondolt és gazdag az egész, és vannak estéinek szánt őrületes kreációi. De vannak ilyen, egy kicsit, mint amit te bírsz ebbe a karakterbe, ilyen igazi, angol, jó minőségű gyapjúból tweed kosztümök, nadrág kosztümök nőknek, és akkor mindig mellé kell gondolni, hogy hol járunk évszámilag, mit adott egy nőnek az, hogy ilyen típusú ilyen power ruházatba lehetett, ami modern is volt, de azért így a státuszát is kifejezte. Az a könnyedség, ahogy ő együtt működött ilyen társ alkotóként a legmenőbb akkor kortárs képzőművészekkel, az, hogy a parfümös üvegei úgy néznek ki, hogy elájulsz, hogy lehet egy tárgyat, ami csak hordozója egy benne lévő illatanyagnak, hogy lehet egy tárgyat ennyire egzotikusra alakítani? Hogy tud ennyire hordozója lenni egy tárgy egy életérzésnek, vagy egy filozófiai kérdésnek, hogy az a pulóver, amivel ő befutott, ami egy nagyon egyszerű, kézzel kötött, fekete alapon fehér masnis pulóver, amiben az volt a truváj, hogy nem volt ott a masni, hanem ez a szemet így elkápráztató játék volt részéről, és ahogy felépítette azt, hogy meghívták őt egy vacsorára, ahol nagy európai és amerikai divatüzleteknek a fő bevásárlói voltak, azok az emberek, akik döntenek, hogy mik kerülnek a polcra. Meghívták egy ilyen vacsorára, ahova ő felvette ezt a szemmel játszó masnis pulóverét, és direkt elkésett, pedig egy őrületesen pontos csaj volt. Direkt elkésett, hogy amikor már mindenki ül, ő végig kell menjen az egész termen, és mindenki azt nézte, hogy mi ez a masni, ez ott van vagy nem, hogy ő tulajdonképpen ez indította el a bájerek közt egy ilyen nagy termelésre. Figyelj, annyi ötlet van ebben a nőben, és annyi esztétika, és annyi játék. Én nagyon várom, 25-én, pénteken este mesélünk róla a Tündével a Lofizban.
1: És oda kell neked írni akkor az Instára, ha valaki szeretne még beszuszakolódni.
0: Igen.
1: Ha én lettem volna ennek a Gentleman's című sorozatnak a zenei szerkesztője, biztos a következő darabot valahogy belobbizom. Egy ausztrál srácnak, aki 20 éve foglalkozik már Melbourneben azzal, hogy ezeket a szólokat, R&B-ket, amit a 60-as, 70-es években szerettünk, kicsit újra fazonírozza, és a The Bamboo zenekara megvan neki. Ő azért egyéb projektekben, zenei őrületekben is benne van, és a Lanu címmel 2016-ban megjelent, hát akkor még csak CD formátumban létező dalcsokrot most akkor Bakeliten is kiadja, és azt gondoltam, hogy a Flyaway című dal azért lehet érdekes, mert félig angolul, félig franciául van, ilyen nagyon pattogos, tehát filmre lehet vágni, ha tetszik, és ha ismerős a női hang, az nem véletlen, hiszen a Novel Vague zenekarnak az egyik énekesnője szerepel benne, tehát ez a Lanu.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Van ennek egy ilyen őszi hangulata, szerintem, amit hát nagyon nehéz megfogalmazni, és hogyha már azon keseregtünk, vagy gondolkodtunk közösen, hogy van ez a kóvájgás bennünk.
5: Okay, abszolút.
4: Akkor amikor kitaláltuk, hogy a nyarat ugye ezekkel a lemezklubokkal, amelyek azon arról szólnak, hogy lent a pincében állunk, összegyűlünk páran, nem sokan, mert azért nem végtelen a kapacitása a ülőhelyekben a vendégterünknek, és abban a lemezboltban, ahol vagyunk, ami egyben egy pincészetnek a fő kóstolótere, összekötjük a kettőt, és ez nem egy új keletű dolog, külföldön, főleg nyugaton már nagyon sok ilyen indult el, listening sessionnek hívják, hogy meghallgatnak ők egy-egy lemezt, én pedig arra gondoltam, hogy mindig kitalálok valami tematikát rá, hogy ne egyetlen album legyen, és az akkor ne legyen rigid teljesen, hanem most az ilyen, hát dream pop, mert nem akarom hosszan facsarni, meg jobbra-balra kerengeni arról a zenei világról beszélve, amit megpróbálok egy picit ízelíteni mindenkinek, aki eljön hozzánk, és mellé tesz a Kriszti olyan tételeket, amelyek értelmezik ezt a hangulatot, és ennél többet tényleg már csak pévakítás lenne, ha beszélnék róla. Az a lényeg, hogy így a 80-as éveknek az elején elkezdődtek azok a gitáros zenék, amelyek nem pusztán mondjuk rock and rollt, vagy heavy metalt, vagy rockot jelentettek, hanem már ez ilyen kicsit elszállósabb, mert alkalmas volt a technika, és a gitártorzítók arra elszállósabb témákat kezdtek lejátszani, és ebből aztán kerekedett egészen a mai napig tartó elágazása ezeknek a zenészek. Nagyon, én is szeretem őket, és pont ilyen őszi hangulatra, egy kicsit kutkózósabbak ezek, tehát hogy nem a metal villa határozza meg őket.
3: Azt hittem volna, hogy nem szereted ezt a kifejezést.
4: Nem szeretem, de nem tudok most jobbat. És mivel adásban vagyunk, és valamit mondanom kellett,
3: így lett
4: ha hosszan csendben maradok, az mennyire rossz lett volna. Mert akkor nem tudja a hallgató, hogy most ez elborult a széken, hívjunk mentőt, vagy megdobtál valamivel, és hogy ne beszéljek, és már csak te. Na, erről lesz szeptember 26-án szó, és ez azért is érdekes.
3: Hogy egymás mellé kerültünk. Na, szeptember 25-én pénteken vagyunk mi az Caparellivel, a Tündével Budapesten.
4: Igen.
3: És egyetlen egyet kell aludni, és már lehet is menni morra, szeptember 26-án Dream Pop.
4: Dream Pop, és hogy miért jók ezek az alkalmak? Hát picit visszahozzák a lassulást hozzánk, mert nem csak én érzem, hogy valami olyan őrült spirálban vagyunk nap mint nap, amiből valamilyen kitörés fontos, hanem azért van ennek bőven irodalma, és nem a longevity-ről szeretnék beszélni, hanem a jólétről.

0: kiborulást nyomtam arról, hogy konkrétan nem szeretnék úgy élni, hogy az legyen a standard, hogy amikor én vezetek, ami oké, hogyha régóta vezetsz, de azért arra figyelni kell, folyamatosan beszélek munkaügyben emberekkel, miközben egyébként vezetek, sőt olyankor is, amikor a kisfiam már benn van az autóba, és szegény várakozni kényszerül, mert még este 7-kor is lehet munkadolgokról beszélni, hogy e-maileket írok, de közben valaki beszél hozzám, állandóan ilyen multitaskingba vagyunk, amire tudod, azt gondolod, hogy ú, de hatékony vagy, ú, mennyire ki tudtad maxolni az időt, és ez mostanra teljes, nem is csak a tévútnak érzem, hanem egy fenntarthatatlan, önkizsigerelő, figyelmet tönkretevő, életedet tönkretevő metódusnak. Úgyhogy szegény Lili szerintem nem számított arra, hogy itt egy ilyen vulkán kitörés lesz, amiben hosszan mondom, hogy miért élhetetlen az élet abban a formában, amit így eléd tárnak, hogy na szia, hello, ez lenne a terep, akkor itt próbálkozzál, akkor itt csináljál egy ilyen nyugodt, kedves, a fontos dolgokra ráérő, sőt, abba elmerülő típusú életet. Minden ez ellen hat. Tehát, hogy egy önálló munkakör arra figyelni, hogy igenis meghúzd azt, hogy te így csinálod, te ebből nem engedsz be többet, normális tempójú életet szeretnél élni.
1: Köszönöm szépen, hogy helyettem is megfogalmaztad, és ebből a kiborulásból maradt nekünk is, jól hallgatóan a hallgató is kapott belőle, hiszen az első mondatod nem úgy kezdődött, hogy tágra nyílt szemmel a felállt hajjal ordítva ecseteled ezt. Na most az van, hogy tényleg ezt éljük meg mi is, hogy gyakorlatilag az agykapacitásodnak a 9/10 arról szól, hogy valami választ, döntést teszel, és meg fogsz őrülni bele. Tehát olyan hő képződik az agyadban a forgás miatt, hogy azt le kell vezetni, és erre fontos terápiás alkalom lehet a zene hallgatása. A zenét pedig úgy képzelem én, hogy akkor lehet a legjobban hallgatni, ha figyelsz rá. De a figyelés nem azt jelenti, hogy te analizálod, hanem hogy hagyod, hogy hasson rád, és egy kicsit nyugton vagy. És a nyugton levés pedig akkor megy igazán, ha jó minőségben tudod ezt hallgatni. És én ezért harcolok már jó ideje, hogy ugye mindenünket átadjuk, akkor a lusták vagyunk mi itt Európában, hogy azt el sem lehet mozdani. A fizikai mozgást teljesen elhagyjuk, de a szellemit is abban az értelemben, hogy nem hagyjuk magunkat pihenni. Nem tudunk pihenni. A testünket nem állítjuk át abba az üzemmódba, amire azt gondoljuk, hogy az lustaság, vagy hogyha nem csinálsz semmit, akkor te leértékelődsz. Igazából elérték azt is már, hogy saját magadat értékeled le akkor, hogyha nem csinálsz a nap minden pillanatában valamit. Hogy az produktív vagy teljesen lényegtelen, az mindegy, csak hogy valamit csinálj, mert akkor vagy az egóddal teljesen rendben. Nem, a tested azt kívánná, hogy legyenek olyan szakaszok, amikor nem csak, hogy alszol, de olyan tevékenységgel foglalkozol, ami számodra örömet okoz. Nekem az feltétlen örömet okoz, hogyha felteltek egy lemezt, és azt meghallgathatom, ha csak az A oldaláig jutok, vagy ha csak egy kis lemezt is, de hogy van az 5 perc kötőjel 23 perc, amikor nem foglalkozol mással, és ez iszonyú nehéz. És én erre szeretnék kísérletet tenni ezekben az intim beszélgetésekben, mert alkalom van arra is, hogy csak dumáljunk, és ezért irigylem például azokat az olasz éttermeket, amikor egy hosszú asztalhoz ültetnek le ismeretlen embereket egymás mellé, akár többféle nyelven is beszélőket, és kénytelenek összeszorulni, mert hogy az étkezés ideje alatt csak egymással tudnak foglalkozni, nem egyszer volt részem ilyenben, és a legjobb dolog. Na, ilyenekkel szeptember 26-án ott nem kell más tenni, mint írni nekünk egyet a pincészet oldalára egy e-mailt, és akkor az sima, és hogy akkor egy még egy kicsi ízelítő abból a típusú zenéből, amit szeretnék majd mutatni, ez az Interpol zenekar.
0: Interpol,
1: nagyon intelligens fiúk, ők New Yorkból már jó régóta, 20 éve, és nekik is van egy új albumuk, és ez a Wake Up, az lesz a címe neki, hogy

0: annyira jól szerkesztett a hellójárat, annyira
1: Pro,
0: szépen kapcsol...
1: Ki.
0: De nem, annyira össze vannak fésülve a témák, a gondolatok és a zenék, amik ezt illusztrálják, hogy most az esett meg velünk, hogy az a szám, amit most meghallgathattunk mindannyian, az eredeti terveim szerint a Matchmaker rovatunkba csendült volna fel, de nagyon passzolt a Nesztájék 26. lemezklubjához is, ezért most játszottuk le, ezért én némiképp lábjegyzetként mondom, hogy ez az a borító, amihez a Matchmakert kigondoltam a mai adásba, mert ugye ez egy fehér, semmi különös borító, amiben egy csillárt látunk, de a csillár nem csak a szép elemekből áll, hanem egy ilyen köré épített konstrukció, csupa-csupa ilyen zárt láncú TV kamera, megfigyelő kamerák. Na, és amikor a három borítót küldted, én ezt választottam, mert rögtön eszembe jutott, én egy kicsit unom már a Banksyt, de...
1: Miért? Tudom, mostanában nincs ő túltolva, én azt gondolom.
0: Nincs túltolva, csak előtte olyan sokat volt, hogy én már úgy nem érzem úgy, hogy a következő években, évtizedekben feltétlenül kell vele nekem foglalkoznom, de tök mindegy, mert az, hogy megláttam ezt a kamerát, erről rögtön eszembe jutott a Banksynek az a műve, amit szokásosan, mint minden ilyen nagy felületre megcsinált alkotás, körbeveszi egy ilyen hiszterikus őrület, hogy egyáltalán hogy tudta megcsinálni, hogy tudta odafesteni, hogyha ezek egyébként elzárt területek, amiket szintén ilyen kis kamerák figyelnek meg.
1: De különben nem egy misztérium?
0: De elfogadom, hogy misztérium, de csak már annyit voltam az ő misztériumában, hogy oké, okay, I'm done az ő misztériumja. Semmi baj, de elmondom, mert ide való, hogy, és ott láthatjátok a hellojárat.hu-n a Matchmaker fejezetnél, hogy egy nagy falfelület Londonban, amire rá van fújva, hogy One Nation Under CCTV, vagyis, hogy az egész nemzetet végül is sikerült bekamerázni, de egy kicsit tovább mentem, és egy másik mű is eszembe jutott, egy Valicki Tamás nevű magyar képzőművész, mint a nevéből erre sokan következtethettetek. 2019-es Velencei Biennálén ő képviselte Magyarországot, és ahogy ez lenni szokott, amikor a Velencei Biennálé májusban megnyílik, és november 16-20-áig nyitva szokott lenni, amikor bezár, akkor a Nemzeti Pavilont összepakolják, és hazahozzák, és csinálnak egy kiállítást belőle a Ludwig Múzeumban, hogy te, aki nem jutottál esetleg el Velencébe, azért lásd, hogy mi képviselte az országot. És annyit gondolkozom azon, minden ilyen művész, sokat beszélünk erről, hogy min múlnak dolgok, vagy hol van az a picike kis kanyar, ami után valakinek úgy tényleg elindul a sztoria, hogy én megsajnáltam a Valickit, mert amikor hazajött, az 2020 tavaszra állt föl ez a kiállítás egy csomó kísérőprogrammal, és ez volt az a tavasz, amikor mindent le kellett mondani, mert a Covid miatt kijárási tilalom volt itt is. Na, de ami jó hír, a Valicki munkája a kameráknak és a megfigyelésnek nem ezzel a egypoénos és nagyon direkt verziójával foglalkozik, mint a Banksy, hanem tulajdonképpen a látás folyamata, a kamerák működése, tehát egy ilyen sokkal árnyaltabb, meg mélyebb, meg így a művészet történetben a látás, az ábrázolást, ezeket a kérdéseket is egy kicsit úgy érintő, egy ilyen nagyon finom és komplex, egyébként nagyon technikai dolog, de ez a kiállítás egy-egybe kompletten bejárható a Ludwig Múzeum felületén. Úgyhogy ha valaki majd megnézte az appen a Banksy murált, és szeretne egy kicsit úgy mélyebben megmerítkezni ebbe, hogy tulajdonképpen mi mindent vett föl egy ilyen kamera egy nagyon kreatívan gondolkozó képzőművészben, az bejárhatja ezt a kiállítást még most is a Ludwig felületén.
1: Nem voltam biztos benne, hogy akarok-e még egy kört futni a nagy elszaródással, de most ide jön, aha, hogy Cory Doctorownak ezt a könyvét, amikor elolvastam, és szeretném, hogyha sokan ezt megtennek, érdekelne különben a kiadót, majd egyszer kérdezz meg, légy szíves, hogy hány példányban adták el. Én úgy tudom különben, hogy Cory Doctorow felteszi ingyen is, nyilván angol nyelven a saját honlapjára letölthetővé a műveit. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy aznap, amikor végeztem ezzel az olvasmánnyal, nem is, nem tudtam aludni, mert annyira bennem van, még mindig gondolkodtam rajta, hogy ezt hogyan lehetne még jobban szétteríteni, felnagyítani, vagy felhangosítani, hogy erről egyszer lehessen beszélgetni, vagy hogy ki mit gondol arról, hogy azok az állítások, vagy az a, tényleírás, amit Kori Doktorov művel ebben a könyvben, azt a saját életünkre vonatkozhatott, vagy értjük-e pontosan. És addig-addig járt az agyam rajta, míg egyszer csak úgy hajnal 4-5 tájékán az jutott eszembe, hogy én most fogok egy rakat lemezlép, ami a kezem ügyében van, és készítek egy zenei válogatást, ami nem reflektál, vagy nem tudom én milyen óriási kapcsolatban nincs azzal, amit olvastam, mégis valahogy kijön belőlem, vagy kijött belőlem ez a 44 percnyi dolog, amelyet én is publikáltam, és a hellojárat.hu-n le lehet tölteni, hogyha valaki szeretné, nem sok ideig, még szerintem egy hétig lesz ott ez a, nem mix, hanem válogatás, tényleg hangsúlyozottan mondom azt, hogy ez így megy, és még egy dolgot Kori Doktorovról, hogyha szeretné valaki, holnap megnézheti itt Budapesten, mert a Brain Bar előadás sorozatai között az egyik az övé lesz, azt hiszem holnap lesz, de hát majd megnézitek a Brain Bar holnapján, hogy pontosan hány órakor és mikor kezd. Elég borsos a, belépti díj, de hát ezért azért sok beszélő fejet lehet meghallgatni. Az is szemet szúrt nekem, és ez nem kritika, csak egy ilyen ténymegállapítás, hogy minden második legalább egy ilyen vagy tartalomgyártó, vagy nagy marketing guru 22 évesen, vagy nem tudom én, egy óriás hozzá szakértő. 50 fölött alig vannak, és hát azok sem... Na mindegy. Szóval a Brain Bar Kori Doktorov, a Negy Elszaródás című könyv, és az életünk, ami abban van benne, és akkor most egy... Joe York nevű fiú, aki új lemezére készül a másodikra. Ő igazából a reggae szcénában lett ismert, de már ezzel az albummal is jól hallhatóan meghaladja azt, amit róla gondolunk. Nagyon-nagyon szeretem. Tényleg, bármit csinál, azt beszerzem. Don't rush me now. Ez annyira pontosan kifejezi.
0: Már amikor a borító verziónak küldted a Matchmakerbe, már akkor hálás voltam. Tényleg, ezt akarom hallgatni. Senki, tényleg senki, ne.
1: Hagyjuk már egymást békén. Igen.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Napi 8000 a cél, holnap startol az országos akció, hintó baleset a félegyházi születi felvonuláson, házi sörök versengenek Pannonhalmán. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért elnevezésű kihívás. Hétfőtől lehet gyűjteni a lépésszámokat 77 napon át. A legjobban teljesítő intézmények sportfelszerelésekhez jutnak, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
8: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, és ezért tűztük ki, legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
7: Hintóval elszabadult lovak sodortak el járókelőket Kiskunfélegyházán a születi felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogad három utasa könnyebben megsérült, adta hírül közösségi oldalán a Bács-Kiskun megyei rendőrség. Bejegyzésük szerint az egyik kereszteződésben a fogad hajtója és segédje leszállt, hogy kötőféket cseréljenek a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a hintóval felhajtottak a járdára, végül egy fának ütközve álltak meg. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntető eljárást. Legalább annyit veszíthetnek a cégek a mesterséges intelligencia tömeges alkalmazásával, mint amennyit esetleg nyernek, ezt állítja egy friss amerikai elemzés. Készítői szerint az élő munkaerő leépítésével bizonyos ágazatokban jelentős összeget spórolhatnak. Ugyanakkor, ha valamiért mégsem jön be az EMI-re való áttérés, amire komoly esély van, szinte lehetetlen egy megroppant szervezet vállalati kultúráját és renoméját visszaállítani, például a kereskedelemben vagy a szolgáltató ágazatban. 103 hazai tételt neveztek a Pannonhalmi sörmustra házi sörfőző versenyére. 89 sör és 14 mézből erjesztett ital, úgynevezett meat szerepel a jövő szombati megmérettetésen. A legkorszerűbb nemzetközi irányelvek alapján vizsgálja majd a szakavatott zsűri a készítményeket. A rendezvényen szakmai és kulturális programok is várják az érdeklődőket. Remek késő nyári időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadék nélkül, a szél is enyhe marad. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. A legfrissebb előrejelzések szerint estétől észak-észak-nyugat felől beborul, néhol eső, zápor is valószínű. Ezt már az érkező hideg front hozza. Azt mondják most a meteorológusok, hogy a jövő hét első napjaiban már csak 19-23 fok jelenti majd a maximumot.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
1: Most, hogy már pár hete nyomjuk, azt nem mondanám, hogy lett egy összképem arról, hogy milyen az iskola kezdés, de ez egy sokkal nagyobb változás, mint ahogy elképzeled, és tulajdonképpen, ha felidézem, ezt mindenki mondta, hogy hát igen, azért az iskola az egy éles váltás, úgy azt gondolod, hogy jó, hát oké, most mi tud azon olyan éles lenni, de azért ez egy nagyon éles váltás. És a barátnőimmel beszélgetve, akiknek szintén hasonló korú gyerekük van, mint az enyém, tehát, hogy mindenki így a hason csúszva hozza le ezeket a napokat, és próbál ott lenni agyban. Tudod, sokasodó számú dolgot kell megjegyezned, azoknak az iskolába bejutását lemenedzselned, majd onnan hazajutását, majd az uzsonna készítést, a külön órákat, a tornacipőt.
2: Mi van? Milyen külön órákat? Megtiltam, betiltanám az összes külön órát. Már külön óráztok?
1: Válaszolok, hogyha nem kapsz szívinfarktust a kérdésfelvetésben. Nincsen külön óra, nem viszem semmilyen külön órára. Arra törekszem, hogy amikor elhozom az iskolából, akkor szabadon azt csináljon, amit akar, és rohangászunk kint a kertben, a játszón, a biciklizünk, a ugráljunk, tök mindegy, mit csináljunk. Semmit, ami kötött, semmit, de ezt biztos tudod, meg hát gondolom, a Pannával is így volt, ami amúgy egy jó dolog szerintem, hogy a tanítási órák és az ebéd sávja után az az úgynevezett napközis pár óra, abban van olyan, hogy az udvaron rohangásznak nagyon helyesen, van olyan, hogy kézműveskednek a délutáni tanárnővel, és úgy nevezett házi feladatokat oldanak meg, de ebbe az időzónába van egy sáv, amikor te dönthetsz arról, hogy a gyereked ott foci edzésre menjen az iskolában, vagy kosárlabda előkészítésre menjen az iskolában, vagy elvigyék dzsúdózni, ami szintén az iskolában történik, vagy kézműves foglalkozásra, ami szintén az iskolában történik, tehát ez mind olyan, amihez neked nem kell autóval értemenned elvinni őt valahova, ott megvárnod, majd hazamennetek, hanem ez megtörténik vele ott az iskolában, így értem a külön órákat, csak akkor ezzel tud gondolnod kell, hogy az ehhez való eszközök meglegyenek, nála legyenek, figyelj, vannak ilyen első dolgok, nyilván ez az egész szülővé válás, ebben vannak ilyen, amikor először csinálsz meg dolgokat, amiről addig csak hallottál. És ilyen, amikor először bekötöd a füzetét, vagy ráírod a kis nevét, meg az osztályát, vagy megnézed, hogy láttam azt a tudod, hát hányszor te is játszottál gyerekkorodban, hogy így otthon láttam osztál magadnak dolgokat, és ilyen kélyesen odaírtad az L betűt, hogy végre magadnak láttam azod, nem várod a tanáraitól. Üzenőfüzetbe írtam be.
2: Szülői, meg volt a szülői?
1: Of course.
2: Na, meséljél.
1: Képzeld el.
2: Ja persze, ő ilyen elitiskolába járt. Dehogy elitiskolába. A szülők iskolán. Is válogatottak, akárkit nem vesznek föl.
1: Aha, igen. Hát ez így működik. Először megszűrik a szülőket.
2: Jó vicc.
1: Van-e humora? Hasonló világnézeti alapon helyezkedik
2: van-e
1: el?
2: Van-e bankkártyája? Te,
1: és csak utána nézik a gyerekállományt. Aha, hát ez pont itt történt. Na de, ahhoz képest egy teljesen praktikus, funkcionális, normális hangulatú, megoldásokat kereső, teljesen oké szülői értekezlet volt, amiben mindenki figyelt arra, hogy ne este 9-ig vergődjünk ott, míg valaki feltesz még 47 olyan kérdést, amiről már egyébként kapott egy e-mailt, csak elfelejtett elolvasni, hanem hogy így haladjunk, döntsünk, tök hamar kint voltunk róla, és már lehetett is hazasétálni.
2: A vidéken ez másképp megy. Irigyellek, én most csak az irigység hangja szólt belőlem.
1: Én azért szoktalak irigyelni, hogy elképzelem az én estémet, és a tiedet, amikor tudod, mindig ilyen romantikus filmnek képzelem el. A Móri Boldogság című nagy M, nagy B.
2: Mert az is.
1: Színes, széles vásznú filmetek, amint ültök a kerti hintán, hárman, Panna egy természetesen házi készítésű szörpöt, iszogat, ti pedig saját borotokat.
2: A batikolt ruhájában.
1: Batikolt ruhájában, és elnéztek így a birtok, valahol távolba megy le a nap.
2: És háttérben a Grateful Dead szól.
1: Talán harangoznak egy kis bájos templomban, ezek vagytok ti, itt pedig a teljes, soha meg nem álló őrület a benzingőzben, tehát hogy hidd el, hogy vannak terepek, amiken én is nagyon irigyellek téged, ám de jó volt nagyon a szülői, meg minden jó, de ez egy tök más üzemmód, amire át kell állnod fejben, és fizikailag is, tudod, azért az oviba semmi nem történt, hogyha 9-re értél be. Semminek ilyen értelme nem volt tétje, leszámítva egy-két napot, amikor az egész kis aranyos ovis csoport ellátogatott a közeli piacra, és akkor annak volt egy beérkezési ideje. Itt ott kell legyél 7:45-kor. Úgyhogy már mindent összeszedtél, minden veled van. Nem mész haza, nem ugrasz haza, nem keresed meg, nem tudom. Na, és hát szóval a gyerekek is felfelteszik a kérdést, hogy ezt az egészet amúgy mi végre csináljuk, miért kell, miért van ez? Ez most mindig így lesz? Ilyen kérdéseket kapok. Ez mostantól akkor minden nap ez lesz? És erre ahelyett, hogy a bennem is meglévő szomorú rémületet tükrözném, hogy nagyon úgy tűnik, kisfiam, ehhez azt mondom, igen, és ez a legjobb dolog, ami megtörténhet veled is, és velem is. Na, szóval, hogy ez egy nagyon komoly változás.
2: És ezzel párhuzamosan volt az a kalándod, ami a...
1: Ja, mert ide tartozik, igen, szerintem. Hogy
2: a nagy kártyasvindli.
1: A nagy kártyasvindli. Nyáron egy ponton...
2: Visszanyárba?
1: Ez még visszanyárba, rájöttem, hogy nem találom a bankkártyámat. Tudod, akkor letiltod, telefonálsz, intézel, átrakod máshova, hogy azért Olaszországban voltunk éppen, és szerettem volna fizetni én is időnként. Jó, ezt tök ügyesen lemenedzseltünk, hogy aztán később rájöjjek, hogy egyáltalán nem vesztettem el, hanem megvan. Végül is. Arra van a nyár. Ott úgyis olyan kipihent vagy, hogy ezeket a kis kanyarokat menedzselgeted, majd nem is tudom, hogy 3 vagy 4 napja tartott már az úgynevezett rendes iskolán. Ülünk az asztalnál, vacsorázunk. A telefonomon egy ismeretlen szám. Gondoltam, azért felveszem, és egy nagyon kedves hangon egy férfi bemutatkozik, és elmondja, hogy megtalálta az utcán a nagyon csinos kis bőr tartómat, amiben benne vannak a bankkártyáim és az újságíróigazolványom, melyről beazonosított, hogy én vagyok én, úgyhogy ő itt van a közelben, sétál, én hol vagyok, találkozzunk. És akkor így első rémületből felvettem a tornacipőmet, lerohantam, hogy találkozzak vele, és akkor utána láttam a telefonomon, hogy ő a következőket csinálta. Mikor látta, hogy ez az enyém, akkor eszébe jutott, hogy én egyszer megnyitottam Barabás Zsófinak a kiállítását, Barabás Zsófi festőnek, akivel ő nagyon jóba van, ezért vélelmezte, hogy a Zsófinak meg lesz az én valamilyen kontaktom. Felhívta a Zsófit, aki, mint megtudtam, a Zsófi egy nagyon elegáns eventen egy csomó magyarországi diplomata nőnek tartott egy eseményt az ő képzőművészetéről, de ez a barátja olyan kitartóan hívogatta, írt neki SMS-t, e-mailt, a Messengeren pingelte, hogy egy ponton felvette, hogy mit szeretnél. Éppen előadok 30 darab diplomatanőnek a képzőművészetemről. És akkor ő azt mondta, hogy azt, hogy add meg a Nóra elérhetőségét, mert elvesztette a bankkártyát. Akkor a Zsófi kicsekkolt abból a folyamatból, gyorsan elküldte a telefonszámot, a pasi felhívott. Na, és akkor hálálkodtam neki egy fél órán keresztül, és mondta, hogy ne csinálják ebből ekkora dolgot, vele is megtörtént. Volt ilyen, hogy ő elvesztett valamit, és odavitték, és hogy higgyem el, hogy ez az univerzum működése, biztos én is sok mindenkinek segítettem már, és akkor ez így belefér, de én teljesen elbűvölve láttam, hogy valaki ezt nulla perc alatt leszervezte, kinyomozta, odahozta. Húh.
2: Híres ember bankkártyája. Ez ennyire egyszerű. Csak híresnek kell lenni, és nem bírod elhagyni a bankkártyádat.
1: Ennyi.
2: Erre brazil jachtrok. Semmi más nem jó. Edmottától, Edmottatollától, ha nem tudnátok, hogy ki Edmotta. Alig hiszem, hogy van ember ebben az országban, aki még nem hallott Edmottáról.
1: Ne haragudj, úgy hangzik, mint egy ilyen nagyon menő kávéfőzőgép márka.
2: Az is lehetne, abszolút az is lehetne, de ha hozzáteszem, hogy Edmotta nem más, mint Tim Maja keresztfia, akkor szerintem már
1: nem
2: mindenkinek leesett, de...
1: Nem mondod, hogy ők egy dinasztia.
2: De egy dinasztia, sokáig
1: nem
2: én se tudtam.
1: Nem akarom elhinni.
2: Képzeld el, 60-as, 70-es évek egyik legnagyobb brazil énekesének, Tim Majának a kereszt, az a Tim Maja lánytestvérének a fia Edmotta, aki kitartó lemezgyűjtő, a világ egyik legnagyobb kollekciója az övé, de nem is ez az érdekes, hanem amellett ő azért elég jó zenész, és jó ideje utazik abba, amiben én, ebbe a sosem volt zenei műfajban, amit jachtroknak szoktunk hívni, Too Slow to Disco. Na most az új lemezén ezzel a 80-as évek naplementés hajókázóását, tudod, a trióban azt is lehet, hogyha az ember ráfanyarodik, próbálja meg ismét visszahozni, vagy vitálissá tenni ezt a műfajt. Én nagyon örülök neki, és ha én bennem megvan az a boldogság, akkor legyen meg bennetek is, Edmotta.

0: előre szaladtunk már szeptember legvégére. A két programajánlónkban 25-ére a Schiaparellit, 26-ára a Fricéknél a Lemezklubot, de én nekem van kettő, ami ez a hét, egész konkrétan holnap este. Az Örkény Színházban lesz az Út és Utazás című est, amit vezetek, ami két részből áll. Az egyikben egy amerikai vonós négyes, akik megnyertek egy zenei fesztivált.
1: Glastonbury-be?
0: Nem. Játszanak. És a második részben pedig azok a művek, amik idén rajta esélyesek voltak az Eszterházi Irodalmi Díjra.
1: Különben te tudod már győztest?
0: Én tudom, mert...
1: Mondd el!
0: De hogy mondom?
1: Mondd már el!
0: Nem mondom. Akik esélyesek voltak az Eszterházi Irodalmi Díjra, azokból válogatott a Bíró Kriszta nagyon, nagyon vicces, vagy nagyon, nagyon jó szövegeket, és az Örkény színészei olvassák föl, és aztán ez a zenekar azokhoz zenél egy picit. Itt ki fog derülni egyébként, hogy ki kapja a díjat, amit most még nem mondhatok el, egy nagyon nyilván, egy
1: és
0: nagyon...
1: És elszólnád magad.
0: Nem fogom elszólni magam. Egy nagyon szellemes laudáció fogja őt felvezetni. Na, szóval erre nagyon készülünk meg, szerintem ez egy nagyon, nagyon finom, és olyan értelemben jól lassú dolog lesz, amiről itt többször is beszéltünk, hogy ott vagy valamiben, és alapvetően arra figyelsz, meg engedett, hogy hasson rád egy szöveg, meg egy gondolat, meg engedett, hogy így menjél bele abba a világba, úgy fantáziával. Ez a csütörtök, és utána pénteken már el is kezdődik táján a Kerekdom Fesztivál, ami tele van szokásosan szuper színházi előadásokkal, koncertek, rengeteg helyen van ilyenkor színpad a településen, kicsik és nagyok, nyilván van egy csomó gyerekprogram, meg kézműves program, meg 100 000 valami. Nálunk, amit mi csinálunk, amit most már évek óta tartunk ketten a Petivel, hogy párosítok képzőművészetet azokhoz a borokhoz, amiket ő ezen az alkalommal kóstoltat és mesél, és nem feltétlenül olyat, ami magyar festészetben érdekes, és emberek isznak, vagy nem tudom, hogy boros pohár van előttük, hanem inkább olyan finomabb módokon kapcsolódnak össze, hogy például egy szamorodni, ahogy abban játszik az édes, meg a frissebb ízvilág, hogy ki az, aki jól játszik azzal, hogy például egy műben az édességet, azt jól meg tudja állítani, mielőtt az túl sok lenne, vagy gicses lenne. Tudod, hogy ezek olyan finom folyamat. Na, az, hogy egy ilyesmi válogatást fogunk mi is csinálni, meg ilyenkor mindig a mi bázisunkon, ami somszög bázisként szerepel a programfüzetben, mivel nekünk kicsi a gyerekünk, ezért itt szoktak lenni a gyerekeknek való ilyen kreatív programok a kertben. Úgyhogy mi ezt nagyon szeretjük.
1: Megnéztem, egész jó idő mutatkozik, úgyhogy ez most egy ilyen igazi faszt mákotok van.
0: Bízom benne nagyon.
1: Tehát a legnehezebb kitalálni az időjárást, hogy mi lesz akkor és ott. A programokról pedig a honlapján ennek a fesztiválnak simán lehet tájékozódni. Valóban színes, mély, magas, olyan röppenések vannak benne, hogy csak nézek, úgyhogy elfogódódva tekintünk most ezen a hétvégén. Szerinted még ott szüretelnek?
0: Hát azért itt is korábban volt minden folyamat. Szerintem egy-két helyen van, aki szüretel még.
1: Igen? Aha. Ezt olyan benfentesen mondtad.
0: Hát figyelj, mindig igyekszem úgy beszélni, ha csak lehet, bármilyen területről kérdeznek is meg, hogy azt sugározzam, hogy aki engem hallgat, amíg éppen válaszolok, az nagyon-nagyon távol van ettől a jó kis világtól, ami számomra otthonos. Mindig igyekszem úgy megfogalmazni dolgokat, hogy ahhoz ne lehessen kapcsolódni, vagy csak a kiszorultság érzését sugározzam.
1: És amikor a gyerekprogramotokról beszéltél, akkor téged úgy kell elképzelni, mint egy idegbeteg nénit, aki leföl rohangál és
0: a
1: próbál.
0: A néniként soha semmilyen szempontból ne képzeljetek
1: a
0: el.
1: A gyermekek nézőpontja.
0: Sem kisimult néniként, hanem egy nagyon friss, egy nagyon jó állapotú nőként. Igen, hallgatlak tovább.
1: Nos, Tehát vissza az eredő, mi újra bejövök. Téged úgy kell elképzelni, mint aki próbálja életbe tartani az oda lepakolt gyermekeket.
0: Nem, erre van valaki, akinek ez a feladat, hogy próbálja életbe tartani az oda lepakolt gyerekeket, és elmeséli neki, hogy melyik játékkal mit lehet csinálni. Nekünk a kertünk az egy ilyen szint eltolásos, és a vége egy patak. És ez a lenti részén a kertnek vannak kirakva ezek a tök cuki, alapvetően természetes anyagokból készült ilyen játék arzenál, amivel jönnek emberek, és ott figyelnek a gyerekekre. Nekem elég a sajátomra figyelni, illetve nálunk folyó etetésre, itatásra, beszélgetésre. Na, hát így.
1: Kicsit már most érzem ezt a feszültséget benne, tehát az nincs, hogy akkor a bálványprés közelébe engedtek valakit, aki 14 tonnás betontömbbel tud játszani, nem. Vagy az úzóbogyózót sem mutatjátok meg.
0: Nem.
1: Ezekre működés közben, nem. Amikor ez oké.
0: Nem, egyébként az a célkitűzésem, mellyel mindig alul maradok, hogy mi lenne, ha úgy telne el ez a 3 nap péntektől vasárnapig, hogy mi sem állandóan problémát megoldunk, nincs és last minute még poharat szedünk elő, mert sokkal többen jöttek, és nem tudnak visszaadni 500 forintból, tehát legyen valahonnan apró. Nem ebbe vagyunk, hanem hogy én magam is annak örülök, hogy de jó, ősz van, de jó, most mindjárt elmegyek meghallgatni a koncertet, megnézem ezt a színházi előadást. Ezek kevéssé szoktak sikerülni, de idén ez a célkitűzésem.
1: Jó, és akkor már csak azt kérdezem, hogy a Chris Martin hánykor lép föl nálatok az akusztikus szettjével?
0: A Chris Martin nálunk 6-tól kezd, viszont 4-től van egy ilyen special dedikálás, tehát aki...
1: Kérdez, válaszolok?
0: Igen, és aki 4 doboznál több bort vásárol nálunk az idén, az bejöhet erre a Chris Martin Special Sessionre, és feltehet egy kérdést. Ennyi kell.
1: És számot lehet-e kérni SMS-be tőle?
0: Igen, elsősorban Eddát.
1: Jó, elsősorban Eddát, vagy a Lady Annet. Egész. Tegnap hicstereztünk.
0: Lady Ann, ez hogy jutott eszembe?
1: Megmondom én neked azonnal. Tegnap hicstereztünk, és én nagyon régóta, szerintem 76 óta nem hallottam ezt, de hát ezt hozta kártya, és akkor a Panna is tippelt, én is tippeltem, nem is az az érdekes, csak meg voltam győződve arról, hogy ez Lady M, mert annak van értelme, a Lady N-nek nincs, így hogy le kellett saramoznunk, hogy akkor vagyis Lady N vagy M.
0: Nem azért, mert van egy szerintem Román Gary könyv, aminek az a cím, hogy Lady M.
1: Te ezt el tudod képzelni egy Korda György számról, hogy ilyen összefüggései lennének?
0: Nem a Korda Györgyről tudom elképzelni, hanem rólad, hiszen ez a te fejedben történt, ja, meg, hogy azt hitted. Ide be se hozom.
1: De ez a diszlexia, semmi más, nem kell ennek más.
0: Figyelj, tálcán kínálom neked, hogy csak annyit
1: hogy
0: mondj,
1: úgy tűnjek, mint hogyha
0: egy nagyon jól olvasott, egy kifinomult csávó lennél, hát és azt mondom, hogy nem az van, hogy tényleg ez egy irodalmi mű miatt csúszott össze a fejedbe, behozott Korda Györgyöt, behozott a nem tudom micsodát, ahelyett, hogy élnél ezzel a lehetőséggel, és nem, belebújsz a izédbe, gumicsizmádba, ugrálsz a sárban, és azt kell válod, a simán a diszlexiám. De így építsen téged az, akinek 3 anyja van.
1: De látod, hogy nem tűnt fel a lehetőség sem?
0: Látom.
1: Tehát
0: hát abba
1: kellett volna már tudnod, hogy ez semmi. Ska Cubano, Mariano következik, ennek tudom az eredőjét, a Marianót Benny Moré írta 1954-ben.
0: Neki ki a keresztanyja és az unokaöccse? Kinek volt ő a szomszédja?
1: Inkább emeljük szemünket Kuba felé, és kívánjunk nekik minden jót, mert amiben ők vannak, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény. Én nagyon remélem, hogy ez a hajszint váltott vénember előbb-utóbb balra el, és annak a szerencsétlen népnek békét hagy. Ska Cubano, Mariano.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Jól van, megnéztem, Lady L volt a címe a Román Geri kis regénynek.
5: De te ezt olvastad, vagy igen, csak valami irodalmi díjat adtál át, ami nő győzött? És...
4: Egy kerekasztal volt, ám de nem, hanem olvastam.
5: Nem,

0: érdemes az lenne, hogy ezt úgy ejtjük ezt a szót, hogy longevity. Ha akarod, mi hívjuk mindig longevity-nek, és jó. Nekem is jobban tetszik a longevity.
1: Az örök élet kívánása. Fogalmazunk így, teljesen hogy artificial elemekkel bővítve, tehát mű anyagokat magunkhoz véve fogunk örökké élni, gondolják sokan. Én azonban, amíg élünk, arra szeretnélek nyomasztani benneteket, hogy egyetek együtt, mert az mennyire jó. Én most a tapasztalati úton fogadtam meg, amikor utoljára ez sikerült nekünk. Befejeztük a szüretet, és a szüreti napok végén mindig az van, hogy amikor már kijöttem a présből, és mindent elmostunk, akkor leülünk, és bizony pukkan, bizony buborékos, és mellé eszünk. És spontán módon ki hogyan végez a feladatával, mondjuk a Kriszti kicsit később csatlakozik, mert ő még a pincébe babrál, de azok, akik barátaink segítettek, már átöltöztek, és ők is leülnek, és akkor ma, hogy közösen állítjuk elő a vacsorának valót, és akkor elindulnak a történetek. Nem is kell ennek igazából keretet szabni, hanem valamiről valakinek mindig eszébe jut valami. És ennek a folyamatnak, én mint voyeur figyelek, mert nekem sosem jut eszembe semmiről semmi. Én csak így lejegyzem magamból, hogy majd beszélek a műsorban erről, hogy ez mennyire jó.
0: Te tényleg téged egy ilyen self-branding konferenciára meg foglak hívni előadónak. Jó napot kívánok! Mancsett Wave Frigyes vagyok. Én vagyok az az embereknek semmiről semmi nem jut eszébe.
1: És ezt vállalom.
0: És ezt vállalom, és diszlexiás is vagyok. A viszonhallásra...
1: És kedvenc íróim közé tartozik körülbelül 3 hónapja Erlend Loe. Ez a norvég író, akinek legújabb könyvének közepén járok. Dopplerről már megemlékeztem, de most a Doppler, az Utak királya című, az, ami éppen soros, és van egy jelenet, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem. Hogy így jutnak eszembe a gondolat.
0: Csodálatos.
1: Ugye ugrál bennem?
0: Igen.
1: Szóval az egy gyönyörű szép 3 oldal, amikor egy svéd 75 éves cserkész, és Doppler, aki egy norvég kóvájgó, hogy ezt a mai szóösszetételt használjam, elkezd azon tusakodni, hogy melyik ország mit adott a világnak. És akkor jönnek elő a Björnborgtól, az IKEA-n, az Iveco-n, a Volvo-n át, hogy valami csúnyát is mondjak, ugye, hogy rosszt szereti ezt a Volvo, és erre beindul az összes csaj. Szóval remek párbeszédek, és ő az én író. Ő, aki nem akar semmit, de azt nagyon. És ennek a semmi akarásnak a legjobba szerintem ilyen kitüremkedés, ha leülünk egy asztalhoz, akár csak 4-6-8-an akármi, és beszélnek az emberek. És ő közben pukkan a második is, és az is buborékos, legyen az kartidzéből, vagy bárhonnan. És egyre jobb az állapotja mentálhigiénés az embernek. És feltöltődik pozitív energiával. Tehát ha van az örökké élő, vagy blue spot, vagy a nagyon nagy okosság, és remélem ezt az adást nem hallgatja Dr. Schwab, mert azonnal szerintem protestálna, hogy mit képzelek én, felhívok olyan dolgokra, hogy buborék. Hogy így kiegyenesedik legalább egy napra az ember tőle. Vagy azt érzi, hogy ez oké lesz ez az élet, vagy nem kíván rá semmi más, csak azt, hogy ezt még egyszer átélhessd. És ha ennek az az ára, hogy szüretelni kell, hát szüretelünk.
0: Veled vagyok teljesen. Csak támogatni tudom, csak csatlakozni tudok. Nagyon szeretem, amikor megadatik, hogy csak lehet ülni egy asztalnál, és időnyomás nélkül, különböző tervezettség nélkül megenni ideálisan azt, amit mi magunk megfőztünk. Nekem is az egyik kedvenc tevékenységem, a hétvégén többször is űzhettem a családommal, a nagy családommal, hogy ülünk asztal körül, és eszünk, és beszélünk, és ennyi. Ennyi a program, és azt érzed, hogy van egy életed.
1: És ilyenkor jön elő mindig bennem, bár a vége felé tényleg, a harmadik pukkanás után, hogy Lear királyt. Idézek legalább pár sort a Lear királyból.
0: Most próbálod visszahozni, ugye, a gumicsizmába a diszlexiáddal kiabáló képet. Igen, miket szoktál idézni Lear királyról, csak úgy spontán?
1: Hát azt fogjátok megtudni most Fate Fulurózó dalából, akiről csak annyit tudok, hogy viszonylag fiatal, nigériai származása, Londonban él, énekelni fog szépen, így lekísérni a mostani gondolatainkat.

0: sportról fogunk absztrahálni.
1: Igen, mert nem 100%-osan tartozik a sporthoz, de van benne fizikai jelenlét, és ezt figyelgettem. Vasárnap a MIPA-ba megnéztem a fesztiválzenekar Varázsfúvola előadását, ami egy ilyen látványos színpadi produkció. A zenekar egy csülyeztet árokban van, tehát nem a klasszik BFZ élmény, hogy nézed a zenészeket, ahogy létrejön a zene, hanem hogy őket nem látod, hanem szereplőket énekelnek. Na, az volt a vágyam, ez nem teljesült, hogy megértem az egész Varázsfúvola történetet, amiről tudod, hogy ilyen próbatételek, meg szabadkőművesség, meg szerelmi vágyódás, meg egymásra találás, meg nem tudom, de tulajdonképpen nekem nem állt össze eddig, hogy mi a történet, vagy mi ennek a történetnek az általános tanulsága. Ezt most sem mondhatnám, hogy úgy jöttem el a MIPA-ból, hogy összeállt volna, hogy voltak éppen mit nézel, de ez egyáltalán nem gátolt meg abba, hogy nagyon, nagyon örüljek annak, hogy ott lehetek és hallgathatom a csodálatosan éneklő énekeseket, és közben azon gondolkoztam, hogy egy ilyen előadásban mekkora teljesítmény az, hogy aki egyébként énekel, tehát például az éj királynője, Ária, ami egy brutális.
0: És nézel rám, úgy beszélsz hozzá, mint a lövésem sincs.
1: Ez biztos, hogy tudod, hogy mi most nem édesítem meg a hallgatók és a te életedet azzal, hogy beleéneklek, hanem majd meghallgatjuk külön. Ez egy nagyon nehéz ária, amit egy nagyon látványos, csupa flitter, diszkógömbszerű ruhába, tűzsarkakon, egy nagyon bonyolult fejdísszel a fején énekelt ki ez a nő, és közben ők játszanak, tehát nekik van egyszer, nem az, hogy valaki áll stabilan és énekel, hanem közben megy a jelenet, tehát ő rángatja a lányát, elvesz tőle nem tudom mit, előveszi a kardot, nem tudom mit.
0: Tehát, na ez az igaz immerzív színház.
1: Nem volt semennyire immerzív színház, hanem a teljesítmény, hogy itt ki kell tudni énekelni könnyeden és természetesen mindenféle hangszinten minden, de közben ez egy szcenírozott előadás, amiben te jössz, mész, lehajolsz, felveszel, kezedbe adnak dolgokat, észben kell tartanod ezt is, ráülsz a másikra, ugrálsz rajta, és közben énekelsz. Tehát, hogy mindig megfigyelem azt is, hogy ez bizonyos szempontból sport teljesítmény, hogy ezt meg tudják csinálni.
0: Én egyel közelebb lépek a valódi sporthoz.
1: Ennél is?
0: Egyrészt szeretném gratulációmat kifejezni a magyar kosárlabda női válogatottnak, hogy elképesztően jól szerepelt a világbajnokságon. Tehát nézzünk már körbe, hogy hány olyan labdás sportunk van, akik világbajnokságon tudnak szerepelni, és ott mondjuk 8-ak képesek lenni, úgyhogy a két döntőstől kaptunk ki, a franciáktól a csoportmeccsek során, és az Amerikai Egyesült Államoktól az elődöntő bejutásért, amelynek realitása, hogy győzünk, gyakorlatilag a nulla volt, mert hogy egy egészen másik játékot játszanak ők ketten, már a franciák és az amerikaiak, akik az előző olimpiát, a párizsi olimpia döntőjét is képesek voltak abszolválni, de az, hogy ez a válogatott jó volt nézni, na, tehát mindenkit, én tudjátok rólam, hogy eléggé bírom a kosárlabdát, hamarosan kezdődik az Euroliga szezon, és ha minden jó megy, akkor megint megnézzünk Belgrádban egy-két meccset, mert ott érdemes, de nem akarok ennyire előre szaladni, tehát itt ez a gratuláció helye volt, a másik pedig már a kislányommal közös sportesemény nézése televízión. Múlt hét végén volt egy nagy atlétikai világverseny Budapesten, ahol a magyar speakerek körülbelül 1,5 másodpercenként hozták el, hogy mennyi a pénzdíj. Tehát ebből is látszik, hogy a külföldi, mert ugye van világközvetítése, ennek a külföldi közvetítésekben nyilván az elején elmondják, hogy az első hely, meg a második mennyit ér, meg ha világ csúcsot ér el valaki, az mennyit ér, de hogy körül 50 másodpercenként folyamatosan azzal foglalkozni, hogy most Jürgen mennyi pénzt nyert, szerintem ez annyira gáz, hogy nagyon, de én tudom a magyar néplélek, hogy honnan jön ez, de amit szerettem volna elmondani, az a rudugráshoz kapcsolódik, ugyanis kislányom kedvenc atlétája a világban, ez az Armo Duplantis nevű svéd rudugró fenomén. És most csatlakozott hozzá egy, hogy legyen rivalizálás, mert rivalizálás, és verseny nélkül nincs semmi, egy görög atléta, akivel külön versenyeket ugranak. És a rudugrás különben is elég látványos. Kislányunk megtudta, hogy Armo Duplantis írta ennek a versenynek a főcímdalát, tehát a hivatalos slágerét, amelyet nagyon jó sokat fog keresni, és majd azt a harmadik nap végén elő is adja live and direct. És ezen miközben néztük az atlétikát, és nagyon örültem neki, hogy nézzük, mert élőben a legjobb, de hát televízión sem olyan rossz, mert látható volt a meló, amit beletesz egy-egy versenyző abba, hogy oda jut, ahova a Takács Boglárka nevű sprinter hölgy, akinek ismét csak gratulálok, hiszen eljött egy olyan versenyre, ahol tényleg az elit között lehet futni. Ráadásul lokál patrióta módon a kislányom abba az általános iskolába jár, és az a testnevelő tanárja, aki felfedezte Takács Boglárkát, hiszen Takács Boglárka móri származású válogatott sprinter, úgyhogy és a Radnótiba jár, és most Szabolcs bácsi már a kislányom testnevelő tanára. Én azt gondolom, hogy a következő atlétikai fenomén már csak egyetlen lépésre van attól, hogy őt is felfedezzék, és amikor kérdeztem a három nap után, mert azért végignéztük, amennyit lehetett ezekből a versenyekből, akkor kérdeztem a kislányomat, hogy na, akkor melyik sport, tehát mit választanál, sprinter lenni, vagy súlylökő, vagy nem, ő rudugró szeretne lenni, úgyhogy ennyire érdekes, hogy hogyan tud kapcsolódni egy-egy gyerek egy-egy olyan sporthoz, amihez igazából előtte nem sok köze volt, de hát, hogyha látja azt, hogy van egy fiú, aki nagyon fiatal, és nem úgy néz ki, ami elérhetetlen, tehát szétgyúra a gyalmi, és még énekel is, akkor egy perc alatt közelebb érzi magát ehhez, és akkor így a sportkört is le tudjuk zárni szerintem.
1: A Siminek a Haaland,
0: a norvég futballista.
1: A kedvence most.
0: Hát, kinek mi, látod? Kinek mi. Mindegy, csak legyen valaki. A Haaland az elég súlyos sztori.
1: Miért súlyos?
0: Vagy Haaland, vagy hogy miért hívják. Súlyos? Hát, hogy fantasztikus.
1: Ja, fantasztikus. Igen. És beszéltem valakivel, aki Norvégiában él, és mondta, hogy ő tényleg egy ilyen nemzeti imádat tárgya, és nem csak azért, hogy mekkora sportoló, hanem pont, amit te szoktál szeretni ezekbe a pasikba, hogy egy ilyen teljesen normális, teljesen manírmentes, igazi, helyes lény. Na,
0: mi is manírmentesen elköszönünk szerintem. Vagy hogy lehet manírosan elköszönni?
1: Manírosan? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép délután, és szép tudja. Estét
0: és
1: még.
0: Tudja.
1: És csodálatos, napsütésben gazdag, madárcsicsergős, de ha esik, akkor bekuckózós, szép hétvégét nektek.
0: A Kartágóval búcsúzunk.
1: Hagyjál már békén. Mondjuk el azért, hogy mielőtt elbúcsúzunk, hogy köszönjük, hogy minket hallgattatok.
0: Mindenkit
1: reméljük,
0: szeretünk.
1: Hogy találkozunk veletek, vagy csütörtökön, holnap az Örkényben, vagy péntektől vasárnapig velem a Kerekdombon táján.
0: Vagy Móron a Lemezklubban, szeptember 26-án.
1: Vagy 25-én pénteken a Scaparelli esten, velem is Tündével.
0: Vagy vasárnap az ismétlésben.
1: Pontosan.
0: És a többi, és a többi.
1: Jöhet a Kartágód.
0: Igen, de ez nem az a Kartágó, tehát hogy még mielőtt felcsapnánk a székeket és elrohannánk. Nem, ugye eljössz, még nem ez a dal jön. Algériában vagyunk, a 70-es években Lady N után, ugye, már csak a Kartágó hiányzott volna, szóval ez egy algériai zenek, ott is, hát ott azért nem autentikusabbnak hat egy Kartágó nevű zenekar.
1: De.
0: Na, és akkor az algériai diszkó következik, Hanen, ez a dal címe, én azt hiszem, jól fogtok szórakozni.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Már 1 millió embert érint itthon az új népbetegség. Megint az inváziós fajok, nincs vége a szúnyog szezonnak. Nagy dobásra készül a szegedi lézerkutató. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már népbetegség, itthon az Alzheimer-kór, úgy 300 ezer ember szenved az agyi idegsejtek tömeges pusztulása miatt, ám miután többségük állandó felügyeletre, ápolásra szorul, hozzátartozóikkal együtt 1 millió érintettel lehet számolni. Erről beszéltek szakemberek a betegség holnap esedékes világnapja előtt. Hozzátették, a terhek túlnyomó többségét a családok viselik, kevés állami segítséget kapnak. Hangsúlyozták, az esetek csaknem fele megfelelő életmóddal megelőzhetők, vagy jelentősen késleltethető lenne. Bár itt az ősz, nincs vége a szúnyog szezonnak, a vérszívók továbbra is támadnak, leginkább az inváziós fajok egyedei. Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját hallják.
5: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
4: Állami intézmények ellen tervezett támadást egy rendőr Franciaországban egy kávézóban csaptak le rá. Odahaza gyártott fegyvert 3D-ben nyomtatott, és több akcióra is készült, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. 10 éve dolgozott a testületnél, magának való figurának tartották. Ehhez képest a nyomozók azt állítják, hogy már rég a radikális szélső jobboldal lelkes követője. Megnyitja kapuit a szegedi lézeres kutatóintézet, aki regisztrál és részt vesz jövő pénteken a vezetett látogatáson, szinte mindenhová benézhet a lézerfizika élvonalába tartozó központban. Úgynevezett VR szemüveggel például a laborokba is. Bemutatnak számos látványos kísérletet, a lézer és sugárvédelmi eszközöket és a kötkamra működését is a kutatók éjszakáján. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, már is mondom a részleteket. Remek késő nyári időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhűvel, csapadék nélkül, a szél is enyhe marad. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. A legfrissebb előrejelzések szerint estétől észak-észak-nyugat felől beborul, néhol eső, zápor is valószínű. Ezt már az érkező hideg front hozza. Azt mondják most a meteorológusok, hogy a jövő hét első napjaiban már csak 19-23 fok jelenti majd a maximumot.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: Sophie Alice Baxter brit dance pop énekes dalszövegíró lesz a 2027. évi jubileumi paloznaki jazz picnic zárónapjának egyik sztár fellépője. Sophie Alice Baxter neve több mint 25 éve egyet jelent az ellenállhatatlan brit dance poppal, amelyben egybeforrad diszkó, az elektronika és a pop. A brit énekes dalszövegíró Spillerrel közös Groove Jet című dalával hódítottanak a listákat 2000-ben, majd giga slágerekkel vált a popkultúra meghatározó alakjává. Hangsúlyozták, hogy jövőre július 29-e és 31-e között ünnepli a Jazz Picnic, a jubileumi 15. születésnapját, palóznak pedig Sophie Alice Baxternek köszönhetően egy estére csillogó diszkó teremmé alakul át.
0: Esemény.
2: 5 napra ismét megtelik élettel Pécs belvárosa. Szeptember 23-a és 27-e között rendezik meg a Pécsi Napokat, a város egyik legrégebbi fesztiválját. Idén a Székesegyház közelében a sétatér gesztenyefái alatt várják a közönséget, ahol a zene mellett tánc, bor, kézműves programok és utcai produkciók is helyet kapnak. A zenei kínálat kifejezetten sokszínű lesz. Fellép többek között a német Buzzy Dreams, a Kék Nyúl, a Pécsi Alternatív Ska, Cuba Libre, a Voice Singers, valamint az Elvis Projekt is, amely a rock and roll aranykorát idézi meg. A Pannon Filharmonikusok szabadtéri koncertje egészen más zenei világot hoz a fesztiválra. A programból természetesen a hagyományőrzés sem marad ki, lesz családi táncház, néptánc bemutató és utcazene is. A fesztivál egyik különleges eseménye a bor és dal ünnepe, ahol a borok mellé a Swing Ladies Trio hozza el a 20-as, 40-es évek elegáns hangulatát, modern slágerekkel megbolondítva. A Pécsi Napokban éppen az a jó, hogy nem kell egyetlen műfaj mellett letenni a voksunkat. Egyik pillanatban koncertet hallgatunk a gesztenyefák alatt, a másikban táncosokat nézünk, bort kóstolunk, vagy éppen egy utcazenész produkciójába botlunk. Ráadásul az összes program ingyenesen látogatható, így szeptember végén Pécs belvárosa valóban egy nagy, közös szabadtéri fesztivál helyé változik.
0: Film.
2: 19. alkalommal rendezik meg a koreai filmfesztivált, a Corvin moziban szeptember 25-e és október 2-a között. A 4 szekcióban összesen 24 filmet lehet megnézni, és a kínálat tényleg széles. Történelmi drámák, road movie-k, dokumentumfilmek, vígjátékok és még zombis film is szerepel a programban. A fesztivál nyitófilmje, a Király gondviselője, egy 15. századi Koreában játszódó történelmi dráma, amely odahaza már több mint 16 millió nézőt vonzott. Különleges élményt kínálhat a három generáció utazása. Elektromos autóval a világ körül is, amelyben egy nagypapa, egy apa és két gyerek 80 nap alatt elektromos autóval teszi meg a Gwangju és Budapest közötti utat. A filmek mellett három rendezővel személyesen is találkozhatnak a nézők. Song Jinuk, Chang Kun-je és Lee Sung-yong közönség találkozón mesélnek majd saját alkotásaikról, magyar és koreai nyelven. A fesztivált október 2-án a Lányom a zombi című vígjáték zárja, előtte pedig átadják a közönség által megszavazott kedvenc filmnek járó díjat. A koreai filmfesztivál jóval több egy egyszerű mozizásnál, egy hét alatt a koreai filmművészet több arcát lehet felfedezni, a történelmi filmektől a kortárs egészen őrült ötletekig.
0: Színház.
2: Három új bemutatóval készül a játékszín a 15. évadára, és a közös nevező ezúttal is a humor, az érzelmek és az emberi kapcsolatok lesznek. Az első újdonság az Amatőrök, Horgas Ádám rendezésében, Hirtling Istvánnal, Szeretnyei Bélával és Lévai Viktóriával. A darab azt vizsgálja, hogyan viszonyulunk a színházhoz, a szerepeinkhez és egymáshoz, vagyis a színpad mögött és előtt is akad majd néhány érdekes kérdés. Érkezik a La Mancha lovagja Juronics Tamás rendezésében, Kolovratni Krisztián, Gubik Petra és Serbán Attila főszereplésével. A klasszikus történet új színpadi megközelítést kap, miközben olyan kérdéseket tesz fel, amelyek ma is ismerősek lehetnek. A harmadik bemutató a Legyen a feleségem, amelyet Kapitány Iván rendez, a főbb szerepekben Nagy Sándor, Partinóra, Gáspár Kata, Peller Anna és Debreceni Csaba látható. A jubileumi 15. évadhoz egy különleges kulisszák mögötti magazin is társul, a sajtóeseményen pedig 6 játékszínművész személyiségéből még desszerteket is készítettek. Így született például Csonka András karamell csúcsa, Peller Anna málnás meglepetése és Járai Máté csokoládé rapszódiája. A játékszín tehát idén nem csak a színpadon szeretné megmutatni, milyen sokféle történet és karakter fér el egy helyen, hanem egy kis édességgel is megfűszerezi az évadkezdést.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Akinek nincs ki mind a négy kereke, extrém sportpályák a gurulni vágyóknak. Adrenalin dúsított játszóterek. Hazánk extrém sportpályái széles skáláját kínálják például a gördeszkázásnak, a görkorcsolyázásnak vagy a BMX-ezésnek. Mindegyik sportág egyedi stílust, technikákat és kihívásokat hoz magával. Közös pontjuk, hogy a különböző akadályok, dombok, lépcsők és egyéb épített elemek felhívást jelentenek arra, hogy a sportolók felfedezzék saját határaikat. Ha még nem választottunk sportágat, kiváló célpont lehet Debrecen új, izgalmas sportkomplexuma, mely hiánypótló közösségi helyszín, nem csupán az extrém sportolóknak. Létrehozása a zöld felületek és játszóterek felújításával párosult, így egy igazán családbarát és környezettudatos tér jött létre. Kínálata rendkívül sokszínű, és a tervezése során gondoltak minden korosztály szükségleteire. Találunk itt BMX, triál, dirt jump, gördeszka, görkorcsolya, rollerpályákat, ráadásul mindegyiket 3 nehézségi fokozatban, hogy minden szintű sportoló megtalálja a számára legmegfelelőbb pályát. Az országos Bringa Park programnak köszönhetően az elmúlt pár évben országszerte rengeteg ilyen pálya jöhetett létre. Szinte nincs olyan vidéki nagyváros, ahol ne találkozhatnánk egy-kettővel. Vannak példák a város szívében elrejtett pályákra, például Egerben vagy Tatán, de vannak kicsit más jellegű, természetközelibb helyszínek is, mint például a Tatanka Bike Park, Győrúj barátom. Kétkerekű közösség. A gondos tervezéssel létrejött pályák mögött gyakran olyan innovatív ötletek állnak, amelyeket mérnökök, dizájnerek és sok esetben a helyi közösség együttesen alkottak meg. Ennek köszönhetően nem csupán egy funkciós térről beszélhetünk, aktív sporthelyszín mellett, közösségi találkozóhely és sokszor vizuális látványosság is egy-egy pálya.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Pegazusok nem léteznek együttest, az Esti Kornél zenekar dalszerző gitárosa, Lázár Domokos és színművész szakos barátnője Ács Eszter alapította 2011-ben. Egy évre rá jelent meg az akkor még csak kéttagú formáció Szomorú Számok EP-je, amelyről a Kiadó című szám vált ismerté. Az év végén a duó a Heaven Street 7-ből ismert Németh Róbert basszusgitárossal és Lázár Ágostonnal, az Esti Kornél dobosával négy tagúra bővült. Zenéjükre az Intim és melankolikus hangzás mellett a karcosabb megszólalás, a gitárpop és az elektronikus zenei megközelítés egyaránt jellemző.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bertrand Cantat, a francia alternatív rock együttes, a Noir Désir énekese 2003. július 27-én olyan erővel ütötte meg élettársát, Marie Trintignant, hogy az elesett és az elszenvedett fejsérülés miatt kómába került. A híres színész dinasztia tagja 4 nappal később, 41 éves korában elhunyt.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, four!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: változtassa az éjszakát. Farof Stellar, szeptember 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1998 tavaszán több nevezetes esemény is történt Magyarországon. A robbantásos merényletek és Habsburg lotaringiai Margit Mátyás templomban megtartott esküvője mellett ekkor alakult meg a főváros 17. kerületében a Belga Együttes. A csapat azóta változó felállásban, de folyamatosan dolgozik. Az alapító tagok mindannyian a Tang Kapuja buddhista főiskola hallgatói voltak, és a Tilos Rádió egyik műsorában találkoztak a zenekar későbbi további tagjaival. A 2002-ben megjelent Majd Megszokott című album hozta meg az ismertséget a csapat számára. Az album egyik dala, a nemzeti hip-hop, a nacionalista nézeteket kifigurázó szövegeivel híresült el. Egy városi legenda szerint az azóta megszűnt Pannon Rádió, mivel ők komolyan vették, egyik kedvelt dala lett. Számos daluk szabadon letölthető. A csapat már a kezdetektől támogatja a szabad zenemásolást. 2015 márciusában a Szerelmes vagyok című szerzeményüket 10 éves jubileumára 14 nyelvre fordították le. 2021 májusában megjelent az együttes Karnevál című albuma, amely a korábbiakkal szemben nem csak CD-n és streaming szolgáltatók kínálatában vált elérhetővé, hanem kazettán és vinil lemezen is megvásárolható volt korlátozott számban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A semmi nevével ellentétben valami. Általában egy zenekar, néha délutáni vitaklub, és van, hogy egy átlagos család, mondják az együttes tagjai. A formáció 2021-ben alakult, gyarapítva ezzel a furcsa nevű hazai bandák népes táborát. A zenéjüket is sokféleség jellemzi, műfajilag leginkább az alternatív rockhoz sorolható. Van, hogy vadulós, néha merengeni, néha táncolni lehet rá, megspékelve a néhol vicces és némi iróniát sem nélkülöző, a mindennapi élet tipikus helyzeteire reflektáló szövegekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Don Cavalli a 80-as évek óta zenél különböző formációkban, de igazán a 2000-es, 2010-es években kiadott szólólemezei tették fel a francia rockabilly, blues, country, R&B és gospel énekes dalszerzőt a térképre. Már amikor ő maga is úgy gondolja, hogy szeretne a zene elképzelt térképén szerepelni. Előfordul, hogy Cavalli megunja a zenebiznisz nyűgjeit, például a turnézást, ilyenkor visszavonul és temetkezési vállalkozásával foglalkozik. 2013-as Temperamental nagylemeze egyik trackjét, a Me and My Baby-t Luc Besson ugyanabban az évben felhasználta Vérmeség című filmjében. Robert De Niro maffia vezért játszik az alkotásban, és tevékenységéből kifolyólag meglehetősen sok munkát ad temetkezési vállalkozóknak.

0: Csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közé bújt egy harmadik.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Mire?
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
2: Színházról.
3: Művészetről.
2: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
3: Jó, kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
5: Zene, horog, fesztivál hangulat. Hiperkorma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: 50 pluszos lánc dohányosok, itt az idő, nyugdíjasok ékszereire utazott egy pesti bűnbanda, UFO akták második csomag, továbbra sincs magyarázat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Életmentő szűrőprogramot indított az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a tüdőrák korai felismerésére, mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, kulcsfontosságú a megelőzés. Az intézet főigazgatóját, Bogos Krisztinát hallják.
8: A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, fontos a korai felismerés.
7: November 30-áig érkezik meg az iskolakezdési támogatás második részlete. 400 ezer jogosult gyermek családja számíthat az 50 ezer forintos utalványra. A tanfelszerelések, papírírószerek mellett ruhákat, vitaminokat, műszaki cikkeket, de akár fejlesztőjátékokat és gyógyászati segédeszközöket is beszerezhetnek vele egészen a jövő év március 15-éig. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjaira csaptak le Budapesten, aranyat vásároltak fel illegálisan és változatos módszerekkel dolgoztak. Egy 71 éves férfit például elkábítottak, ékszereit ellopták, egy másik nyugdíjassal pedig életjáradéki szerződést irattattak alá, és egy 145 milliós ingatlanra tették rá a kezüket. A három gyanúsítottat letartóztatta a bíróság, mintegy 200 millió forint értékű zsákmányt foglaltak le a nyomozók. Nagy sebességgel cikázó objektumok, villódzó, majd eltűnő fények, konvojban repülő fura valamik. Többek között ezek láthatók azokban a videókban, amelyeket a hétvégén hozott nyilvánosságra más dokumentumokkal együtt az amerikai Védelmi Minisztérium. Ez a második csomag az eddig titkosan kezelt és megnyitott UFO akták sorában. A legrégebbi irat 1952-es, a legfrissebb videó tavalyi, tehát 2025-ös. A Pentagon nem fűzött érdemi magyarázatot a felvételekhez. Remek késő nyári időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhűvel, csapadék nélkül, a szél is enyhe marad. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. A legfrissebb előrejelzések szerint estétől észak-észak-nyugat felől beborul, néhol eső, zápor is valószínű. Ezt már az érkező hideg front hozza. Azt mondják most a meteorológusok, hogy a jövő hét első napjaiban már csak 19-23 fok jelenti majd a maximumot.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
9: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
10: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

cinematic league. Mir beide haben das Feld.

0: Daydream. Az ábrándozás mára véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
2: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
4: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
5: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
0: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Alzheimer-kór, százezrek szenvednek a betegségtől hazánkban. Elszabadult lovak okoztak balesetet Kiskunfélegyházán, újabb tragédia a szlovén hegyekben. Villányi Eszter vagyok. 1 millió embert érint az Alzheimer-kór Magyarországon betegként vagy hozzátartozóként. Erre hívták fel a figyelmet szakemberek a holnapi Alzheimer-kór világnap kapcsán. Ez a betegség a demencia leggyakoribb oka, és hazánkban mintegy 2-300-an szenvednek tőle. Fontos a korai diagnózis, mivel hatékony gyógyszeres kezelés nincs. Hangsúlyozták, az esetek csak nem fele megfelelő életmóddal megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Arra is rámutattak, hogy Magyarországon nincs átfogó demencia stratégia, és mivel itthon nem minősül fogyatékosságnak, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Hintóval elszabadult lovak sodortak el járókelőket Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogad három utasa pedig könnyebben megsérült, adta hírül közösségi oldalán a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. Bejegyzésük szerint az egyik kereszteződésben a fogad hajtója és segédje leszállt, hogy kötőféket cseréljen a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a hintóval felhajtottak a járdára, végül egy fának ütközve álltak meg. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást. Nőtt az eladósodás Európában. Egy friss felmérés szerint az európai lakosság körében 11%-kal nőtt azoknak az aránya, akik az elmúlt fél évben hitelből fizették a számláikat, vagy legalább egyszer fizettek hitelkártyával, így már több mint 50%-os az arány. A felmérés arra is kitér, hogy több a késedelmes fizetés is. 20 országot vizsgáltak 20 ezer résztvevővel. A magyar adatok kedvezőbbek az átlagnál, nálunk a megkérdezettek negyede fizet késve, és 35%-a fizeti hitelből a számláit. Egy édesapa meghalt, gyermeke pedig súlyosan megsérült a szlovén hegyekben. A férfi családjával túrázott, amikor Bohiny közelében 60 méter magasról estek szakadékba egy vízesésnél. A 7 éves gyerek egy pihenőnél eltávolodott a családtól és lezuhant a szakadékba. Az apa mentés közben szenvedett végzetes balesetet. A hegyi mentők hozták fel őket a szakadékból, a gyermeket a Ljubljanai kórházba szállították. Az apa életét nem lehetett megmenteni. Marad a napos, száraz idő, csak estétől borul be jobban az ég. A szél északkeleten élénkül meg, 26-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16-22 fok közé hűl a levegő. Éjjel kisebb eső, zápor előfordulhat, főképp északkeleten, néhol még az ég is megdörrenhet, hajnalra majd szakadozik a felhőzet. Általában 13-18 fok között alakulnak a minimumok. Holnap több órás napsütésre számíthatunk felhőátvonulásokkal és 24 fok körüli maximumokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
9: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
10: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Kis Judit Ágnes író, akit köszöntök. Szia, szép napot kívánok!
11: Szia, szép napot mindenkinek!
10: Ugye izgalmas egy hónap a szeptember, mert hogy ekkor van az Olvasás Világnapja, és azt azért el kell mondani, hogy a tavalyi Rádió Cafés Olvasás Világnapja rendezvényen a Dalnok verseny győztese voltál, aztán kicsit szeptember után jön a könyvfesztivál, és mit addig? Éppen szeptemberben neked megjelenik egy új regényed.
11: Így van.
10: Csókolom, tanárnak.
11: Csokolom.
10: És, amit, és ugye a szeptemberi iskola kezdéshez.
11: Igen, nagyon, ez nekem is eszembe jutott.
10: Nagyon, és nem direkt volt.
11: Nem.
10: Nagyon
11: nem,
10: jó.
11: Egyszerűen idáig futott ki a szerkesztés, az utómunka, és a könyvfesztivál alkalmas arra, illetve később aztán októberben van a Margó Fesztivál, mind a kettő alkalmas arra, hogy ott dedikálás meg könyvbemutató legyen, úgyhogy ez nem függ össze az iskola kezdéssel, de lehetett volna.
10: Nagyon érdekes. Na, hát szóval, hogy akkor így minden összevág. Ennek a könyvnek kapcsán beszélgetünk most, de hogy is mondjam, szóval nem feltétlenül az a dolgunk, vagy dolgom, hogy itt téged arról faggassalak, hogy miről is szól ez a könyv. Én nagyon javaslom elolvasni, hanem inkább engem így a körülményei érdekelnek, és azon keresztül nyilván bele megyünk majd a történetbe is, meg annak a folyamába. De hát ezen gondolkodtam, hogy ez vajon egy életútregény, egy fejlődésregény, egy karrierregény, ha van ilyen tanárregény. Tehát, hogy vajon mi ez, amit minek neveznéd?
11: Karrierregénynek mindenképp, fejlődés, vagy visszafejlődésregénynek akár, életrajzi regénynek is. Én több évtizedet töltöttem a közoktatásban, és igazából még jó pár évvel ezelőtt a Vámos Miklós ültetett bogarat a fülembe, amikor azt mondta, hogy ő erről szeretne olvasni, mert ezt még nem írta meg senki. És tudtam, hogy amíg tanítok, nem tudom megírni, mert túl közel vagyok. És amikor kikerültem a pedagógus státuszból, és elkezdtem tudni kívülről látni, akkor elkezdtem írni. Ez először ilyen önéletrajzi regénynek indult, és aztán rájöttem, hogy így nem tudom megcsinálni, hiszen túl sok volt kollégát, volt diákot kéne megkeresni, és engedélyt kérni ahhoz, hogy megírjam a történetét, és rájöttem, hogy erre nem vagyok képes. Bármekkora divat most az autofikció, nekem ezt le kellett rombolni, és elkezdeni nulláról nem csak a saját élményeimet, hanem másokét is belevéve egy külön világot fölépíteni, és egy olyan hőst, aki nem én vagyok, de akár én is lehettem volna, hogyha másként alakul az életem. Tehát benne van ebben egy kicsit egy ilyen párhuzamos valóság, soha nem létezett helyszínekkel, tehát én nagyon figyeltem arra, hogy a saját életrajzi valóságomtól ezt minél jobban eltávolítsam, ugyanakkor felismerhető legyen minden olyan, ami az elmúlt néhány évtizedben a közoktatásban valóság volt, és sokunknak a személyes tapasztalata, akár diákként, akár tanárként.
10: Ezt abszolút vissza tudom jelezni, hogy közben meg minden benne van. Úgyhogy erre jó feltehetően a fikció, hogy bele lehet mindent tenni. Egyszerűen semmilyen szegmens nem marad ki. És ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy nem is biztos, hogy csak tanárnak kell ehhez lenni. Nekem az volt az érzetem, hogy szomorú valóság, amit így az elmúlt 20 évben az aktív éveiket töltött emberek talán elmondhatnak magukról.
11: Igen, a tanárok azért mindenképpen fókuszált helyzetben vannak, ez egy kiégős pálya, és mégiscsak az utolsó néhány évben kezdünk el arról beszélni, hogy tanári kiégés. A politikában többször volt kifejezetten forró téma az oktatás helyzete, mindenki emlékszik a különböző pedagógus tüntetésekre, amik azért picit, kicsit háttérként ebben a regényben is előjönnek, tehát az, ami ennek a regénynek a középpontjában áll, az egyfajta ilyen pedagógusi értékvesztés, vagy kiégés, vagy akár deklasszálódás, hogy egy fiatal, lelkes, kezdő tanár hogyan ég ki, és hogy ez mennyire nem az ő személyes gyengesége és hibája csak, hanem azért a rendszeré, amit mindannyian ismerünk, volt vagy jelenlegi diákként, nem feltétlenül tanárként, de akár szülőként. Tehát mindenkinek, én ezt tapasztaltam, mindenkinek van véleménye a tanárokról, mindenkinek van emléke, mindenkinek van rossz emléke, és ez nagyon fájdalmas. És volt tanárként, illetve azt gondolom, hogy egy tanár kicsit olyan, mint a pap, hogyha egyszer fölkenték erre a szentségre, akkor is pap marad, hogyha nincs gyülekezete. Én ugyanúgy tanárnak érzem magam akkor is, hogyha már nincsen osztályom. Szóval, hogy ezt mindannyian érezzük, meg tapasztaljuk, hogy vannak olyan tanárok, akik nem valók a pályára, és akik miatt rettenetesen negatív a megítélése ennek a szakmának, és sajnos sokkal kevesebb az, aki olyan hálával emlékszik egy tanárra, mesterre, segítőre, mint amennyire mondjuk én szerettem volna ilyen tanár lenni mindig, akire így emlékeznek. És közben tapasztalom azt is, hogy egyre embertelenebbé vált a rendszer. Én ugyanúgy nyilván, mint a regényhősöm, a rendszerváltás után nem sokkal léptem a pályára, ahol egy picivel nagyobb mozgásterünk volt így a hirtelen jött szabadságban, és aztán ez fokozatosan zárult ránk, és én éreztem azt a vége felé, hogy elmegyek a falig emberségben, együttműködésben, és már az is kevés, hogy ellen tudjak tartani a rendszer embertelenségének. Az meg a másik, hogy aztán szülőként én találkoztam egy egész másfajta pedagógiával, mint amiben diákként felnőttem, és aztán tanárként szocializálódtam.
10: Ez három különböző valóság.
11: Így van. Egyrészt szülőként iszonyú érzékeny lettem arra, hogy a tanárok hogy beszélnek a gyerekekről. Tehát volt olyan élményem, hogy olyan tiszteletlenül beszéltek kollégák az értekezleten diákokról, hogy azt éreztem, hogy ha én anyaként azt tapasztalnám, hogy az én gyerekemről beszélnek így, hát én átharapnám a torkukat, én ide nem engedem a gyerekemet. Tehát, hogy lett egy ilyen külön plusz érzékenységem is szülőként, és a gyerekem révén én a demokratikus oktatással is találkoztam, és ez a távolság a jelen oktatási rendszerünk és egy lehetséges demokratikus pedagógia között olyan nagy, hogy engem tanárként összeroppantott.
10: Abszolút elhiszem, hiszen alapvetően ugye, hogyha elkezdjük olvasni Izabella történetét, ott van tulajdonképpen a pályakezdéstől a gyerekkorba kicsit visszakacsintva, hogy van egy ilyen nagyon tiszta szándék, egy lelkesedés, és én azt hiszem, ugye ma már tudjuk, innen visszatekintve, hogy az életnek valóban van egy ilyen szakasza, amikor azt hisszük, hogy mindent megtehetünk, csak meg kell érte dolgozni, csak csinálni, csak menni kell, szorgalmasnak lenni. Az olyan teljesen természetes, hogy van erőnk hozzá, hogy vannak céljaink, hogy akarjuk, és aztán az, hogy mikor szegi le az ember a fejét, meg hányszor görbül meg benne, hányszor nem érti azt, hogy mi a baj azzal a szándékkal, mi a baj azzal, ami egyébként működik jelen esetben, itt például a tanár-diák kapcsolattal, ugye, amit ő kialakít. Miért szálka ez a rendszer szemébe, vagy a többiek szemébe, miközben láthatóan működőképes, még tán a határ is jól meghúzható, oké, hogy vannak benne leágazások, hogy egy tanár-diák kapcsolatban hol van a határa
11: a
10: közelségnek, így van, olyan értelme az intimitásnak, hogy mi az, amit megosztunk, és egyébként nyilván más értelme is, de hogy mi a baj ezzel? Szóval, hogy egyszerűen az ember csak azt látja, hogy egy ilyen napfényes rétről elindul egy fiatal, És nem érti, hogy miért borul be folyamatosan.
11: Uh-huh. Igen, és kezd el először félni, vagy kezdi magát hibáztatni. Itt igen, azért nekem van ezek. Személyes élményem, hogy azzal küldtek el az egyik munkahelyemről, hogy alkalmazkodóképtelen vagy, nem tudsz együttműködni. És én elfogadtam magamról ezt az állítást, hogy én nem vagyok képes szabálykövetőnek lenni, együttműködni, alkalmazkodni, és akkor kezdtem önkéntesként a bátortáborban. És kiderült, hogy én vagyok a legszabálykövetőbb, a legegyüttműködőbb. Egyszerűen azért, mert ott nem azt mondták, hogy azért, mert ezt mondom, hanem azért, mert, és megindokolták a szabályt. Mondjuk azt, hogy légy szíves, feküdjetek le este 11-kor, mert másnap is felelősek vagytok a gyerekekért. Uh-huh. És én gondolkodás nélkül elmentem 11-kor aludni, mert azt éreztem, hogy ez egy teljesen jogos kérés. Tehát folyamatosan én is beleütköztem a rendszerbe, ez egy nagyon erősen tekintélyelvű rendszer még mindig. Az elkeserítő valóság, hogy mondjuk az én elég régen történt diákkoromhoz képest nagyon keveset változott. Még mindig az van, hogy a tanárnak tekintélyt kell tartani, és hogy ezt a tekintélyt nem az alakítja ki a diákokban, vagy ezt a tiszteletet, hogy a tisztelet kölcsönös, hogy a tanár egy hiteles és megbízható személyiség, hanem van ez az azért, mert én vagyok a tanár. És ez egy ugyanolyan káros, és nem hosszú távon jól működő indoklás, mint ahogy egy szülő-gyerek viszonyban egy idő után nem működik az, hogy azért, mert azt mondtam meg, mert az én kenyeremet eszed.
10: Világos. Igen, és valahogy én nekem ez, hogy mondjam, ez egy nagyon, de valószínű azért, mert tényleg az ember visszatekint a saját életére is, hogy hogyan tud ezek miatt elveszni a hit saját magába. Uh-huh. Amit egyébként a gyerekek időnként nyilván visszatáplálnak meg az élet.
11: Igen, és időnként újra elvesznek, és a kiégés erről szól, hogy már nem kapsz annyi visszajelzést, vagy ha kapsz, már nem elég ahhoz, hogy visszatöltsön. Uh-huh. Tehát valahogy átbillen a mérleg, és az, amikor már magadról is azt érzed, hogy nem jó, amit csinálok, hogy kevés, hogy nem tudom. Én is több generációs pedagógus gyerek vagyok, és az anyukám mondta azt, hogy akkor kell abba hagyni, amikor már nem érdekel, hogy megírta a házi feladatot. Tehát az, hogy nekem fontos legyen az ő fejlődése, előmenetele, hogyha már nem az, akkor már jobb, hogyha távol maradok. És azt gondolom, hogy nagyon sokan maradnak a pályán, hiszen hova csodába mennének, akik ezt már réges-régen elvesztették.
10: Igen, és ott van valószínűleg, amíg kibírom ezt a pár évet.
11: Igen,
10: gondolat.
11: És közben ilyenkor már lehet, hogy az ember mérgez másokat.
10: Hát biztos, ez biztos.
11: És amikor én a saját bőrömön tapasztaltam azt a nagyon tanár ellenes, gyűlölködő, fröcsögő véleményzuhatagot, ami mondjuk a tüntetések kapcsán rázúdult a pedagógus társadalomra, akkor azt éreztem, hogy ezek mind volt diákok, akik azért utálnak bennünket, mint tanárokat ennyire, mert volt rossz tanáruk, igazságtalan, gonosz, abuzőr, bármi, és mindenkinek van ilyen élménye. Tehát azt gondolom, hogy tényleg radikális változásokra van ahhoz szükség, hogy ne ez legyen rólunk a kép a társadalomba, hogy ingyen élő gyerek, nyúzó szemétládák, és szörnyű, nagyon régi vicc, ami a különbség a pedagógus meg a pedofil között, hogy a pedofil szereti a gyereket. Azért ez egy iszonyú kegyetlen vicc, amin már
10: nagyon,
11: nem
10: meg
11: tudunk.
10: Nem hallottam.
11: Nem, hát nem. Ezt még gyerekkoromban hallottam először, és szerintem pont a tanár anyukámtól, és ez egy ilyen torokszorítóan abszolút fájdalmas, és egyáltalán abszolút nem vicces, hogy rosszabbak vagyunk ezeknél is.
10: Na most két dolog jutott eszembe, és mind a kettő szerintem nagy téma. Az egyik az, hogy ugye ez a könyv, a Csokolom tanárnő, az egy korrajz. És olyan dolgok vannak benne, amelyeket én azt gondolom, hogy így kézben tartva és elolvasva ezt a több mint 300 oldalt, valóban az ember be tud csatlakozni. Tehát valahol az ő élete elkezdődött, attól függően, hogy mikor volt iskolás, elkezdődött és fel fogja ismerni a különböző szimptomákat, meg jelenségeket. Egy kérdés bennem az, hogy előfordulhat-e, én erről egyre többet gondolkodom, hogy csináljuk sok esetben a dolgainkat, de hogy tényleg nem látjuk a puzzle-nek a részeit. Ez az egyik felvetésem, a másik pedig kapcsolódik ehhez, és kiindul abból, amit mondtál, hogy tényleg nem maradhat ez így. Csak az van, és tudom, hogy ugye minden területen, tehát azért idén azt mondtuk, hogy minden területen legyen változás. Legyen ez a kultúra, az egészségügy, az oktatás, minden. És nem működjön az, ami eddig, ami megcsontosodott, és nem tudom. Csak hogy ugyanarról a társadalomról beszélünk ám. Amíg saját, tehát amíg belülről nem indul el.
9: Igen, de
10: valamiféle szándék akarás.
9: Közben, és ezért mondom, hogy én még mindig pedagógus vagyok, hogy iszonyatosan hiszek a gyerekekben, akik mondjuk romák közötti misszióval foglalkoznak, azt mondják, hogy lehet, hogy a felnőtthöz már nincsen utad, a gyerekhez tudod van. Megváltoztatni, és hogyha eljutsz oda, hogy a munkád miatt mondjuk egy gyerek tovább tanul, akkor elkezdtél egy társadalmat megváltoztatni, és nekem a szent meggyőződés, és erről már több mint 10 éve újságcikkben, esszében, mindenben írok, és tulajdonképpen ez csak most így összeállt irodalmi szövegé is, hogy biztos naív vagyok, meg lehet, hogy magamon is röhögnöm kéne, hogy a társadalom összes problémájának a megoldása a közoktatásban rejlik. Nem tudunk más módon belenyúlni abba, hogy diszfunkcionális családban születnek gyerekek, mint a mindenki számára kötelező oktatáson keresztül. Hogy lesz-e mondjuk már egy 3 éves gyereknek, aki esetleg egy rettenetesen hátrányos helyzetből és szörnyű családból jön, lesz-e biztonságos szeretet kapcsolata? És ugyanez igaz az iskolára, hogy persze lexikális tudás, meg kompetencia, meg mindenféle nagyon érdekes, de mindennél érdekesebb, hogy lesz-e hiteles, megbízható, erős személyiségekkel egy gyereknek akár 6, akár 18 éves olyan biztonságos, magától értetődő szeretet kapcsolata, ami képes ellensúlyozni a hátrányos helyzetet. És nem csak arról van szó, hogy lesz-e a társadalomban olyan átjárás, hogy nem az van, hogy aki értelmiségi családba született, az értelmiségi lesz, aki meg hátrányos helyzetben, az hátrányos helyzetben marad, hanem hogy mint személyiségek tudunk-e annyit változtatni a gyerekek személyiségén. Tehát nagyon fontos az oktatás, de még fontosabb a nevelés. És a nevelés az abszolút arról szól számomra, hogy tudok-e megbízható horgony, bója akármi lenni a diák számára, függetlenül attól, hogy egy 3 éves óvodás, vagy egy 18 éves középiskolás.
10: Egyébként javíts ki, ha tévedek, csak valamiért azt gondolom, de lehet, hogy ez egy ilyen romantikus múltba révedés, de hogy volt idő, amikor a társadalomban pontosan két személy volt, aki ilyen helyzetű gyerekeken segíteni tudott, az egyik a tanár, a másik meg az orvos. Uh-huh. Amikor egy jó tanács, egy odafigyelés, egy szárnyam alávevés, néhány iránymutatás, tehát hogy ennek megvolt a maga presztízse.
9: Igen, azt gondolom, hogy itt nagyon sokat, a tanári pálya nagyon-nagyon sokat veszített a presztízséből, és ez anyagi megbecsülést is jelent, meg azt, hogy mennyire néz föl rád a társadalom azért, amit csinálsz. Még mindig azt gondolom, hogy ennek van értelme, hogy a fiatalokhoz fordulni, és hogy akár az orvos, aki meg tud menteni egy fizikai életet, akár a tanár meg tud menteni egy személyiséget, hogy ez még most is van, csak valahogy közben a társadalom szerkezete átalakult, és nem alakult vele az iskoláknak a szerkezete. Tehát mondjuk, amíg egy azt gondolom, hogy a 70-es években valahogy párhuzamosabb volt egymással a társadalom és az iskola, most meg nagyon elfejlődött, nagyon mások már a gyerekek, és ezt egyébként tanárként is éreztem, hogy valahogy a kiégéssel együtt ezt a kiöregedést, hogy mások az én skilljeim, más az, amit adni tudok, és lehet, hogy ők már nem erre vevők, és lehet, hogy már nekem túl sokat kéne változni, és ezért lenne tök jó, hogyha sok fiatal tanár lenne, akikben ugyanazok a reakciók működnek, de ennek ellenére meggyőződésem, hogy nekem olyan elérhetőségem van tanárként a diákhoz, ami mondjuk a szülőnek nincs, nem azért, mert én jobb vagyok, hanem mert az egy szabad vegyérték. Én általában kamaszokat tanítottam, gimiseket, és nagyon sokszor jött a lázadó kamasz azzal, hogy de hát az anyukám pont azt mondta, amit a tanárnő.
11: Mondom, igen, pedig nem egyeztettük a jegyzeteinket. De hogy tőlem elfogadja, mert a lázadásában az van, hogy ő, hogy az anyám hülye, csak az nem, amit az anyám mond. És én ugyanazt mondom esetleg, mint az anyja, és tőlem meg elfogadja. Tehát van egy olyan kapcsolódás, ami a szülőgyerek, és van egy olyan kapcsolódás, ami talán a legerősebb, az ugye a kortárs csoport, de van egy olyan kapcsolódás, hogy ők igenis keresnek erős, hiteles felnőtt személyiségeket.
10: Abszolút, tehát én a generációs különbséget ilyen értelemben nem is említeném, mert ha arra gondolunk, hogy a kisgyerek legjobban, ha van szerencséje, és vannak nagyszülei, és azok még egészségesek, akkor ugye a kisgyerek a legjobban a nagyszülőkkel szeret lenni, és azt a fajta, nem tudom én, szeretetet, életbölcsességet, vigyázást, útmutatást nagyon is elviszi az egész életébe. Tehát én azt nem hiszem, hogy eljutottunk odáig, hogy azért, mert az embernek már nincsenek meg, és tényleg valóban rengeteg dolog van már az adminisztráció tekintetében, ugye a digitalizált világ tekintetében, amit már lehet, hogy egy bizonyos generáció nem ismer, de az, hogy emberileg szeretettel közelíteni egy gyerekhez, akárhány évesen, szerintem arra fogadókészség mindig van.
11: Biztos, hogy erre nagyon nyitottak, és ebben láttam a rendszernek az egyre kegyetlenebbé válását, hogy egyre kisebb volt a mozgásterem ebben. Tehát ahogy növekedett az óraterhelés, és növekedett mondjuk az átadni akart anyag mennyisége, illetve hogy egyre többre kényszerítenek, egyre inkább azt éreztem, hogy a lényeg, a kapcsolódás az annyira háttérbe szorul, hogy már nem jó itt lenni. A csúcsa ennek természetesen a Covid alatti online oktatás volt, amikor minden megmaradt, amitől rossz ezt csinálni, és minden elvezett, amitől jó. Nekem ott is lett igazából elegem. De a diákokban is, és ez a másik, amit bele is írtam a regénybe, hogy lett egy ilyen nagyon pragmatikus gondolkodás, hogy tessék elmondani, ami kell az érettségre, és tessék békén hagyni.
10: Igen.
11: Tehát, hogy mondjuk fiatal tanárként én attól voltam jó fej, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, amikből nem kell majd vizsgázni, hanem a világról beszélgetünk, és ez jó, és ez érdekel minket. És amikor nekem azt mondta egy osztály, hogy tessék minket békén hagyni ezzel, hanem oda menni a táblához, és felírni, ami majd kell az érettségire, csupa nagybetűvel lehetőség szerint, akkor nagyon fájt. Másrészt értettem azt, hogy micsoda túlterheltség kell ahhoz, hogy ők már csak túlélni akarnak, túl lenni rajta, és nem pedig benne lenni. És egyszerre volt az, hogy nekem fájt, és visszautasítást éltem meg, és egyszerre volt az, hogy basszus, tulajdonképpen értem.
10: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Kis Judit Ágnes író, és egy napokban megjelent könyv kapcsán beszélgetünk, ez pedig a Csókolom tanárnő, de nem csak a könyvről, hanem azt hiszem, hogy a pedagógus létnek az elmúlt évtizedeiről és jelenéről, amiben természetesen van fikció, de egyébként azt hiszem, hogy tökéletesen megmutatja, hogy mik történhetnek egy tanár életében. Zene után jövünk vissza és folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem mersz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.

0: tapasztalatod, múltad is. Most azonban térjünk rá a főszereplő Izabellának a rendszeren belüli helyére és viszonyaira, jó? Mert most beszélgettünk arról, hogy ez hogyan is van a gyerekek felé, hogyan változik, mi az ideális, mi benne a nehéz egy tanár számára, de egy tanárnak a tanári karban megtalálni a helyét, ahol ugye ki is derül, hogy Izabellának többször is nem megy, tehát nagyon próbálja a négyszöget belepasszírozni a háromszögbe, és hát ez különböző, nem is tudom, reakciókat vált ki az emberből. Ugyanúgy, mint a gyerekekkel szembeni nehézségek, örömök.
1: Igen, azt, amikor arra gondolunk, hogy tanár, akkor az első, amit mellé rendelünk, az, hogy a diákokkal való viszonya, és közben arról is beszélni kell, hogy egy közösségben van, egy tantestületben dolgozik valaki, ahol elég furcsa dinamikák tudnak kialakulni, meg van egy iskolavezetés, aminek régen sokkal nagyobb döntési szabadsága volt, mint ami az utóbbi időben, de hát, hogy nagyon számít, hogy ebben a dinamikában valaki hol helyezkedik el. És azt is anyukám, aki egyébként tanárként az én elsődleges példaképen volt, ő mesélte, hogy hogyan irigykedtek rá az idősebb tanárok, akikkel már nem akartak annyira együtt lenni a diákok, vagy akiknek már családjuk volt, és nem tudtak látástól vakulásig a diákok rendelkezésére állni, hogy persze neked könnyű. És hogy ugyanezt éltem meg én is, hogy nyilván sokkal könnyebb annak, akinek nincs családja, és tulajdonképpen az összes kapcsolódási pontja az becsatornázódik oda, hogy az iskola, és akkor akár kollégákkal, akár a diákokkal, és én magam is tapasztaltam, hogy amikor családom lett, gyerekem lett, akkor valahogy így ez lefeleződött. Tehát egyszerűen sokkal kevesebb szabad vegyértéken volt kapcsolódni, vagy mondjuk, ha egy osztály azt mondta, hogy menjek el velük több napos osztálykirándulásra, akkor nyilván a kisgyerekem mellett már inkább mondtam nemet, mint hogy lelkesen és megtiszteltetésnek véve ott legyek. Tehát, hogy nagyon sokszor van egy beilleszkedési nehézsége a fiatalnak, nagyon sokszor tapasztal szerintem az a tanár irigységet, akin azt látják, hogy nagyon jól tud kapcsolódni a diákokhoz, és akkor még ott van az a téged szeret az igazgató, te vagy a kis kedvence, tehát ezek a hierarchikus viszonyok. Nem könnyű kapcsolódni egy 40-50 fős tanári közösséghez, ahol igazából elvben egyenrangú kapcsolatok vannak, mégis ezt pontosan érezzük, hogy miféle versenyek vagy konkurencia harcok futnak, akár abban, hogy ki a sikeres tanár, mondjuk odáig, hogy ki kapja meg a nem tudom milyen termet, vagy eszközt, vagy stb. Szóval, hogy nem könnyű ezt a fajta kapcsolódást sem valahogy rendbe tenni, vagy kiharcolni, vagy valahogy úgy kifészkelődni a helyünket egy ilyen közegben.
0: És mondd csak, hogy ezt például sose tudtam, de most felvetődött bennem, hogy van ebben valami segítség? Vagy ez egész egyszerűen tényleg úgy néz ki, hogy az ember vagy megtalálja a helyét, és vagy megtalálja azt az attitűdöt, amivel létezni tud, vagy van ebben valami akár a tantestületen belüli segítség, ne adjék szupervízió, de most
1: nincsen. Vagy az van, hogy valami ismerősöd által kerülsz oda, aki a
0: szervezet fejlesztés, vagy valami.
1: Hát azt én nem találkoztam vele. Okay. Nyilván vannak ilyen státuszok, hogy a munkaközösség vezető, vagy az igazgató, helyettes igazgató, stb., akik vagy felelősségüknek érzik, hogy egy kezdő, vagy nem kezdő, de ugyanoda került tanárt egy kicsit beavassanak, vagy nem. Tehát nekem volt tényleg olyan élményem, hogy bekerülök a tantestületbe, úgyhogy már el is indult a tanév, mert így az utolsó pillanatba kerülök oda, és adnak egy osztálynévsort, meg egy teremszámot, és így megyek, és nézem a teremszámokat, hogy hova kell menni. Tehát, hogy egy ilyen totál magára hagyott állapot is lehet ebből, és nyilván, hogyha olyan a vezetőség, akkor egy kicsit jobban odafigyel. Az utolsó munkahelyemen például ott szoktak lenni ilyen csapatépítők, de X korábbi munkahelyemen meg nem nagyon volt ilyen. Szóval, hogy itt nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal könnyebb volt egy osztállyal otthonra találni, mint hogy a kollégák között otthonra találni, vagy az sokkal később jött.
0: Munkahelyi kapcsolatok, ugye ebbe is bővelkedik a regény, és teljesen normális, hát hiszen egy tanár hol is találná

0: meg, vagy hol is keresné, vagy hol is találna rá bármilyen gyengét kapcsolat, hanem az életterében. És azért itt jó sokféle fajta bemutatásának szenteltél időt és teret. Ez is mutatja szerintem. Erre is azt mondom, hogy aha, igen, hát az élet lenyomata ez. Van igen. Ilyen és olyan is.
1: Persze, és nagyon magától értetődő, hogy barátságok, ellenségek, szerelmek szövődjenek egy ilyen zárt burokban, mert aki kívülről látja a tanárt, az úgy képzeli, hogy hát letanítja, idézőjel, letanítja az óráját, és aztán megy a dolgára. És ez nagyon nem így van. Tehát, hogy aki tanít, és teljes állásban ott van, az ott él. 0-24-ben elérhető, nem is merül föl, hogy mondjuk délután 5-kor téged ne keressenek meg egy munkahelyi problémával, akár az igazgatód, akár egy diák. Tehát, hogy egy olyan folyamatos együtt lélegzése ennek a közegnek, hogy amikor én osztályfőnök voltam utoljára, akkor lettem terhes, és azt mondta a férjem, hogy válok, ha én még egyszer osztályfőnök leszek. Hogy ő nem egy iskolát vett feleségül, és hogy folyamatosan azt tapasztalja, hogy nincs magánélet, mert folyamatosan elérhető vagyok. És ez
0: és
1: az,
0: ez
1: amit...
0: durvult,
1: és ez durvul, és ez az, amit aki kívül van ezen a buborékon, az nem nagyon lát. Hogy a tanítás az nem az, hogy megtartom az órámat és kimegyek.
0: És egyébként azért is nem értem, hogy összességében miért nem tudjuk ennek a presztízsét visszaadni, és miért nem tudjuk társadalmilag bátorítani azokat az embereket, akik erre a pályára adják a fejüket, mert hogy két dolog van, ami szerintem megbonthatatlan és törvényszerű. Bárki, aki valamit is elért az életében, az életút interjújában azzal kezdi, hogy volt egy olyan tanárom, akitől én azt láttam, aki engem ebben vagy abban támogatott. Olyan is van, aki azt mondja, hogy volt egy olyan tanárom, aki úgy bánt velem, hogy annak ellenére, de hogy azért ez benne van. Én is tudok ilyet mondani. Tehát én is meg tudom mondani a középiskolai magyar tanárnőm, Sági Zsuzsanna nevét, aki örökre elkötelezett engem mondjuk az irodalom felé. Vagy örök emlék bennem, ahogy ő órákat tartott, és amit láttam a szemében. Szóval, hogy ez mindenkinek az életében van, remélhetőleg, legalább egy emlék, de a lényege az tulajdonképpen az, hogy a tanárokon keresztül történik a jövő.
1: Hát ennek szerintem nagyon erősen politikai hátszele van, hogy nyilván hogy lehet... megbecsült egy tanár, akinek a diák azt mondja, hogy a zseppénzem több, mint ami a tanárnő fizetése, és ez velem megtörtént, beleírtam a regénybe. Tehát amikor azt érzik, hogy tényleg a zsebükből húznak elő, akkor mitől nézzem föl rád, hogyan érezd magad megbecsülve tanárként.
0: Oké, akkor viszont itt hagyj kérdezzem meg, de hogy jutottunk el odáig, hogy ez kijöhet egy diáknak a száján? Mert oké, értem, és mindig én egy budai gimnáziumba jártam, nekem az osztálytársaim azok olyan autóval jártak, ami a tanárnak 20 év fizetés után se volt. Az egy másik dolog, hogy én harmadik kerületiként hogyan keveredtem oda, de hogyan jöhet ez ki? Tehát hol tartunk abban, hogy mit engedhet meg a diák a tanárral kapcsolatban, meg egyébként a szülő?
1: Igen,
0: ez megint egy külön téma.
1: Ami fogadjunk. Nagyon félrement, az azt hiszem, hogy az iskola és a szülő kapcsolata. Nekem volt olyan igazgatóm, aki minden értekezleten elmondta, hogy itt három pontja van az oktatásnak, a szülő, meg a diák, meg a tanár, és hogyha nem mindenki fog össze, akkor ez nem lesz
0: ez
1: sikeres.
0: Nem működik, így van.
1: Tehát az, hogy a szülő folyamatosan megkérdőjelezi a tanárt, akkor nyilván a gyerek is meg fogja kérdőjelezni.
0: Hogyne.
1: És ugyanakkor az is igaz, hogy a fenébe, hát én szülőként nyilván a saját gyerekemmel leszek lojális, nem pedig az ismeretlen és akár alkalmatlannak tartott tanárral. Nekem szülőként olyan szerencsém van, hogy a gyerekeim tanárait nem eszembe nem jutna megkérdőjelezni, mert maximálisan bízom bennük, becsukom a szemem és rájuk bízom a gyerekemet, és ezt nagyon sok szülő nem meri, nem tudja megtenni, és ez nem egyszer valóban a tanár hibája.
0: Na igen, igen, nyilván van rá tapasztalat.
1: Így van, és nagyon sokszor pedig a rendszer hibája, hogy ott van 30 teljesen különböző háttérből jövő gyerek, és neked tanárként mondjuk azzal a 60 szülővel kéne olyan fajta együttműködést kiépítened, hogy ők bízzanak benned, és ne kérdőjelezzék meg a döntéseidet. Tehát, hogy itt ez nagyon-nagyon szétzilálódott, és nyilván lehetne azt mondani, hogy bezzeg a régi időkbe, ha kaptál egy pofont a tanártól, otthon apádtól kaptad a másikat, de ezt köszönjük, nem. Tehát nem kérjük
0: ez
1: vissza.
0: Ez pont nem jó. Tehát a kettő között kellene,
1: igen,
0: valami.
1: Igen, tehát valahogy nem működik jól a kommunikáció, és egy tekintélyelvű és gépezetként működő rendszerben ez nem is fog helyreállni. Tehát amit én fontosnak látnék, nyilván az, hogy anyagilag hogy van megbecsülve egy tanár, hogy egy politika mennyi pénzt forgat bele az oktatásba, az az ő döntésük. Például, hogyha engedélyeznék, ha lehetne többféle pedagógia egymás mellett, akkor lehetne választani. Nem csak az volna, hogy van a állami magyar iskola rendszer és az egyféle, és a tankönyv egyféle, és a nemzeti alaptanterv egyféle, hanem ha én tudom, hogy a gyerekem ilyen és ilyen, akkor számára megfelelő iskolát keresek. Az, ami most működik, hogy rengeteg speciális nevelési igényű gyerek van, fejlesztés nélkül a tanárnak rendelkezésre kell állni 30 gyerek számára 45 percen keresztül. Még középiskolában is van ilyen, általános iskolában sokszorosa. Én nagyon sokszor éreztem azt, és mondtam a gyereknek, hogy teljesen igaza van abban, hogy ő az én figyelmemet igényli. És jogos, és én adnám is neki 45 percen keresztül, ha kell, de mi van a többiekkel? Tehát, hogy valahogy ez a csoport, hogyan integrálunk valakit, miféle fejlődési lehetősége van a csoportnak akkor, hogyha folyamatosan szétzilálják, ezekre valahogy nincsen megoldás. És említettem a Bátor tábort, ahol én önkénteskedtem, ott egy-egy volt az arány a gyerekek és az felnőtt önkéntesek között. Ami nyilván egy iskolában nem működik, vagy nem működhet, de az, hogy mennyire máshogy motiválható a gyerek, ha mindig lesz mellette valaki, aki megkeresi, hogy ő hogyan motiválható, és milyen más az, amikor nekem kell belepréselni 30 gyerekbe 45 percen keresztül azt, amit aztán rohadtul számon fognak kérni rajtam.
0: Na hát ugye Csókolom tanárnő Izabella története, és közben, ahogy beszéltük is, benne van a te tapasztalatod, a te tanárságod és megéléseid, de mégis természetesen áthelyezve egy fiktív környezetbe, fiktív személyekkel. Most, hogy ez kijön, ugye elengeded ezt a gyereket, aztán majd éli az életét. Neked az elmúlt időszakra való visszatekintésed, a tanárságodnak a kvázi feldolgozása. Megtörtént ezzel?
1: Azt hiszem sikerült. Nagyon érdekes volt, ahogy évtizedekkel korábbi élményeket elkezdek
0: és csak jön,
1: feldolgozni, mondom. És csak jön végtelenül, és igazából így rendet kell vágni közötte, és megteremteni ezt a figurát. Az én főhősöm egy nálam sokkal kiszolgáltatottabb személyiség, és sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, mert rajta keresztül tudom megmutatni a pályának a kiszolgáltatottságát, amikor senkit nincsen már, megszűnik minden kapcsolatod az iskolán kívül, szétmállanak a barátságok, amik nem oda tartoznak, megakadályozza a magánéletet. Én ennél sokkal határozottabb és szerencsésebb életutat mondhatok a magaménak, de ez a végtelen jó kislányságból mindenkinek megfelelni akaró főhős, akit kreáltam, ez ideális alanya annak, ahogyan egy ilyen nem túl emberséges rendszerben sodródik és ég ki valaki. Én azért ennyire nem vagyok jó kislány, de a barátaim, akik előolvasóim voltak, hogyha valami nagyon naív megszólalásom van, akkor azóta azt mondják, hogy ne legyél Izabella! Tehát, hogy
0: elmutatok egy mémet belőle gyorsan.
1: Igen, igen, ez így sikerült, és nyilván azért az, hogy ez ne csak az iskoláról szóljon, mindenféle magánéleti és szerelmi szállat is bele kellett bonyolítanom, és mindezt úgy, hogy a végén eljussak a főhősnek a teljes magányáig, amikor neki már csak ez a lehetősége marad, hogy ő tanár legyen, vagy hogy van más, csak nem tud ebből kitörni. Tehát a magára hagyatottság, meg az a fajta beszűkülés, ami egy tanár élete, amit én is megéltem, meg látom, hogy így azon kívül nincsen életed, kész, pont. Vagy nagyon nehéz, hogy megtart, hogy legyen.
0: Ugye itt közben Izabella öregszik, hát bizony. Hiszen megy az idő, és különböző helyzetekbe találja magát, és nekem a szomorú az, hogy valahogy, és ezt amúgy globálisan mondom, tehát valahogy, ahogy megyünk előre az életben, és egyébként az valóban akár napról napra lehet a sorsunk miatt is nehezebb, mégis annyira szomorú, ahogy a megbecsületlenség erősödik, és nem pedig az, hogy amit letettél az asztalra, annak van egy kis rivalda fénye, akármilyen területről is beszélünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a csokkolom tanárnő akár egy felkiáltó jel is lehet.
1: Remélem, hogy az lesz.
0: Tehát, hogy ezt nézzük meg, hogy mit tud ezt hozni, mert tényleg benne van minden. És én nagyon köszönöm, hogy előolvashattam, és azt is, hogy itt vagy, és beszélgethettünk róla, és október 4-én biztosan a könyvfesztiválon így téged van. Megtalálnak, aztán majd feltétlenül a Margón is, és a könyv pedig a polcokon. Én nagyon köszönöm, és sok sikert kívánok neked.
1: Én is köszönöm.
0: Kis Judit Ágnes író volt a vendégem, és a Csokolom tanárnő című könyv kapcsán beszélgettünk. Köszönöm szépen a figyelmet, a Pont jókor már a véget ért, a szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Net Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tykata Folk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Új országos zöldhatóság kezdi meg működését januártól, vegyes képet mutat a mély szezon. Elbúcsúzhatunk a nyárias időtől. Demeter Dia vagyok. Januártól új országos zöldhatóság kezdi meg működését Magyarországon. A szervezet egyebek mellett környezet és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi, valamint vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is átalakítja, a járási feladatokat vármegyei szintre szervezik, emellett a névíj további hatásköröket kap. Vegyes képet mutat az idei mész szezon, bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevétel kiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézelt. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
4: Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Október 1. hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt verseny is az európai államok között. A helyszínek, a résztvevők és a látott madarak száma alapján értékelik a résztvevő országokat, írja honlapján a Madártani Egyesület. Magyarország az utóbbi években mindig az első 3 helyen végzett. Kezdődik a latin-amerikai filmnapok. Szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. A művek a térség változatos tájaira kalauzolják a nézőket Riótól az Andok erdején át a dél-amerikai bányavárosokig. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal, többségüket egyetlen alkalommal vetítik. A híreink végén pedig időjárás. Frontális felhősebb vonul át felettünk, amelyekből helyenként kisebb esőre, záporral lehet számítani, hajnalra viszont a legtöbb helyen csökken majd a felhőzet. Élénk erős, akár viharos is lehet az észak-nyugatira forduló szél, 13 és 18 fok között alakulnak a minimumok. Holnap napos felhős időszakok mellett elszórtan lehetnek futó záporok, továbbra is marad a viharos szél, 18-22 fok körüli csúcsokat mérhetünk, kedden is marad a szeles idő 17-21 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ez a Rádió Café 98, ahol folytatjuk a Balance című műsorsorozatunkat a második epizóddal. Az elsőben már végigvettük azokat az alapokat, amit a diabéteszről ma a legjobb tudásunk szerint összetudtunk szedni. Folytassuk azzal, hogy mi minden befolyásolja az ember életét akkor, amikor kiderül, hogy diabéteszes. Ehhez is hívtunk természetesen vendéget, aki nem más, mint Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mi történik akkor, amikor az ember megkapja ezt a diagnózist, és elindul egy úton?
2: Hát mindenek előtt sokk. Tehát azért a probléma, az alapvető probléma, vagy az nagy kérdés ezzel az, hogy a diabétesz önmagában nem fáj. És innentől kezdve, amikor az ember kap egy diagnózist, egy olyan betegségről, ami igazából nem okoz direkt betüneteket, akkor nem is tudja értelmezni.
1: De azt gondolja az ember, hogy sokkot azért nem kaphat, hiszen mindenkinek az életében, meg társaságában, meg családjában találkozott már diabétesszel, tehát hogy mi az, ami ekkora sokkot tud okozni?
2: Hát az, hogy ez mindig mással történik meg, és velem soha. És ugye a diabétesszről azt tudni kell, és azt azért jól tudjuk, hogy dacára minden kutatásnak jelen pillanatban még nem gyógyítható, krónikus betegség, ugye krónikus betegségnek azt hívjuk, ami miután kimondták a diagnózist, onnantól kezdve az életünk végéig velünk is, velünk marad, és rosszabbodhat.
1: Akkor, ha nem vagyunk fegyelmezettek.
2: Hát igen, ugye a diabétesszel ez a másik nagy probléma, hogy egy rendkívül alattomos betegség. Ugye a diabétesz, ugye a vércukor szintje az, ami állandóan fókuszban van, és arra kell állandóan figyelni, és ugye a vérünk az egész szervezetünket behálózza, és hát minden szervünket érinti. Tehát ezzel csak arra szeretnék visszautalni, hogy ha nagyon is odafigyelünk, mondjuk egy sok tíz éves diabétesz tartam, azért károsítja az ereket, az idegeket, és mindent, amihez ezek a kis meg a nagyerek eljutnak.
1: Amikor már kiderül a diagnózis, akkor is nagyon sok stádiumban tarthat éppen a páciens. Nagyon sok függ attól, hogy éppen hol.
2: Igen, hát ugye a diabétesz általában akkor szokott kiderülni, amikor, és most itt azért tegyünk egy kis különbséget ahol között, hogy beszélünk egyes, illetve kettes típusú diabétesről. Ugye a kettes típusú diabétesz az, amiről mi most beszélgetünk alapvetően. Ugye a kettes típusú diabétesz úgy szokott általában kiderülni 40-50 év fölött, hogy az ember elmegy az orvoshoz, mert itt fáj, vagy nem annyira jól működik ez, vagy az, vagy a szeme romlik, vagy a szíve nem úgy kalapál, és akkor kiderül, hogy igen, van már valamiféle probléma, és a hátterében diabétesz áll, tehát egyfajta szövődmény már kialakult. Így szoktunk. Az esetek nagy részében így szokott kiderülni a kettes típusú diabétesz.
1: Amikor megkapjuk a diagnózist, akkor az ember így meghökken azon, hogy úristen, velem is megtörtént. Mi a következő, amit mindenképpen hogy meg kell, hogy tegyen?
2: Hát ugye, amikor megkaptuk a diagnózist, akkor kapunk egy halom információt az orvostól, plusz az asszisztenstől, plusz ilyenkor az emberbe így fények gyúlnak, és eszébe jut az a rengeteg minden, amit így az évei folyamán hallott a diabéteszről, ilyen szörnyűségek, olyan tiltások, és a többi, és akkor hirtelen egy olyan hatalmas információ adaggal állunk szembe, aminek a jelentős részét, és ez tényleg így van, a jelentős részét nem értjük, ami következik, hogy az emberek többsége leül az internet elé.
1: Jaj!
2: És számtalan milliárdnyi, csilliárdnyi információ jön szembe, rosszabbnál rosszabbak,
1: hát ez az.
2: És nagyon nehéz valóban olyan hiteles, megbízható, jó információt találni, amit egyrészt értünk, földi halandóként,
1: persze,
2: másrészt emlékezni is tudunk rá, és értelmezés után be tudjuk építeni az életünkbe.
1: Ezt egyébként én is végig gondoltam más kapcsán, hogy mennyire félre tudnak vinni azok az információk, amiket a szomszéd Marika néni, a Google barátunk, vagy az AI barátunk, vagy bárki próbál tanácsolni, és mennyire nem szabad ezeket figyelembe venni, hanem inkább meg kell próbálni jól érteni azt, amit az orvos, vagy a diabetológus, vagy a diétás tanácsadó, vagy nem is tudom milyen segítő emberek vannak e körül, a betegség körül.
2: Hát igen, a Dr. Google mellett tényleg nem említettem a Marika nénit a szomszédból, meg a család összes tagját, akik mind tényleg jó szándékkal szeretnének nekünk segíteni. Alapvetően az a helyzet, hogy hihetetlen nagy tím, szakember, gárda vesz részt egyébként egy diabétesz kezelésében, de azt azért tudni kell, hogy ez egy tipikusan olyan betegség, aminek a 70%-a kizárólag a betegen múlik, és a beteg egyedül van, mert hiszen nem tudunk, tehát mit, 3 havonta, 4-5 havonta jutunk el az orvoshoz, és addig mi történik? Tehát addig abszolút a betegen múlik, hogy mit, hogyan, mikor, hányszor jól, rosszul csinál. Tehát ezért kell megtalálni, mindenek előtt nagyon fontos, hogy beszéljünk egy dietetikussal. Ugye a dietetikus az, aki a táplálkozásnak a nagy tudója, és legalább egy konzultációt reszkírozzunk meg, és fizessünk meg. Többnyire magán dietetikusok működnek, de megéri, mert egy jó dietetikus ránk szán minimum egy órát, előtte elkéri az összes információt rólunk, vagy az alatt, és ennek alapján személyre szabottan tud tanácsot adni, és segíteni, és aztán mi eldöntjük, hogy visszatérünk-e hozzá, vagy fél évente megyünk hozzá, vagy csak ismétlésből, de mindenképpen azt tudnunk kell, és tudomásuk kell venni, hogy ha nem vagyunk dietetikusok, akkor mondhatjuk azt, hogy ismerjük a táplálkozásnak a bugyrait, de ez egyszerűen nem igaz, és nem is lehet, hogy ez így legyen.
1: Hát mindenképpen kell egy olyan kiinduló pont, amihez hozzá lehet utána tenni egyéb jellegű információkat. Tehát ezt megtanulják előbb-utóbb, tehát először tűnik csak nagyon félelmetesnek az, hogy úristen, számoljam a szénhidrátot meg, ilyen grammokat, mennyiségeket, arányokat, számokat. De aztán eljön az a pillanat, amikor ebbe belerázódnak, de ehhez kell a segítség.
2: Ez így van, és hát szénhidrátot sem kell igazán mindenkinek számolnia, akinek diabétesze van, tehát hogy itt is azért vannak fokozatok. Nyilván, ha ezt mi megtanuljuk, és mi ennyire komolyan vesszük, akkor csak magunknak teszünk jót ezzel, egy kicsivel, vagy hát nem kicsivel, de több erőfeszítéssel, de profiká tudunk válni mindenképpen, és az való igaz, hogyha az ember rááll erre az útra, ami ismétlem nem könnyű, önfegyelmet igényel, rendszerességet igényel, és odafigyelést igényel, és hát nagyon sok időt is, de ha ráállunk erre az útra, és eltöltünk ezzel egy csomó időt, és beletesszük az energiát, akkor egy olyan 1-2 hónap után iszonyatosan sokat fejlődik ez a fajta tudásunk, és nagyon sokat tudunk segíteni abban, hogy jól menedzseljük a saját diabéteszünket.
1: Ez az egyik oldala a menedzselésnek, de a másik oldala az szerintem az lehet, hogy egy olyan egyesülethez, szervezethez, társasághoz csatlakozni, akik ezt már valószínűleg hónapok, évek, évtizedek óta működtetik, és a saját életük alapjait jelenti.
2: Igen, köszönöm szépen a felszólítást erre. Nagyon szerencsések vagyunk Magyarországon, mert szinte nincs olyan nagyváros, vagy hát legalábbis megyeszékhely, ahol nem működne jól egy aktív diabétesz egyesület. Amit nagyon sokan szoktak azzal lerázni magukról, hogy de hát ez egy olyan, mint egy nyugdíjas egyesület. Tehát nyilván, hogyha az ember el akar is menni személyesen, akkor ahhoz azért sokkal több időre van szüksége, és többnyire ezt a nyugdíjasok tudják megtenni. Viszont ezeknek az egyesületeknek az életében mindig vannak nagyon jó, hasznos előadások, tanácsok, és hát ugye azt ne felejtsük el, hogy a sorstársi közösség, tehát azok az emberek, akik már ezzel az állapottal, a diabétesszel együtt élnek 5-10-15, akár 30-40 éve, hihetetlen tapasztalattal rendelkeznek, és hatalmas lelki támogatást tudnak nyújtani. Ezt is elmondom, hogy miért. Tehát ugye a diabétesz, a diagnózis, az, hogy górcső alá vesszük magunkat, és vesznek minket az orvosok, szakemberek, az azt jelenti, hogy egy csomó olyan furcsaságot kezdünk el észlelni magunkon, ami eddig is megvolt, csak nem volt tudatos. Abban a pillanatban, hogy ez elkezdődik ez a folyamat, teljesen elbizonytalanodunk, hogy vajon ez normális, hogy ez velem történik? Hogy ez most mit jelent? Uh-huh. És ezekben a pillanatokban, meg ezekben a helyzetekben tud hihetetlen segítséget jelenteni az, hogy fölhívom a Marikát, aki 30 éve diabéteszes, és egyébként ott van az egyesületben, és azt mondom neki, hogy nézd, Marika, ez történik velem. Éjszaka fölugrik a cukrom, és azt sem tudom, mit csináljak. Vagy hipózok, és nem tudom, mihez nyúljak. És ez egy olyan közösség, aki nem gyógyítani fog nyilván, hanem elmondja a saját tapasztalatait, és meg fogunk győződni arról, hogy nem vagyunk egyedül, és ez ebben a helyzetben egy hihetetlen nagy segítség és lelki támasz.
1: Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy meg lehet tanulni azokat az alapelveket, amik az étkezést, illetve a hétköznapjainkat utána befolyásolják, de arra nagyon nehéz felkészülni, hogy ez pszichésen milyen terhet jelent. Az a betegségtudat azonnal kialakul esetleg az emberekben, vagy ez is fokozatos?
2: Hát én nem is tudom, hogy beszéljünk-e, vagy érdemes egyetem betegségtudatról beszélni, mert ugye a nagyvárosi legendák azt szokták mondani, hogy egy jól kezelt, jól menedzselt, diabétesszel élő ember a sokkal egészségesebb, mint egy kvázi egészséges ember, aki nem foglalkozik annyit magával, és nem figyel, nem jár szűrésre, nem étkezik rendszeresen, egészségesen, nem mozog rendszeresen, egészségesen. Tehát, hogy ez nem is inkább egy betegségtudat, hanem egy olyan nagyon erőteljes intőjel a diabétesz, amitől ugye hát már sajnos nem fogunk tudni megszabadulni, de minden esetre egy hatalmas segítség és lökés és motiváció arra, hogy elinduljunk egy valóban egészséges életmód kialakítása felé.
1: Akkor jól értem, hogy ez inkább egy olyan erős lökés egy életmódváltásra, ami mellé nem kell, hogy párosuljon az, hogy én betegnek érzem magam.
2: Hát sőt, szerintem nem is szabadna.
1: Nem is szabad.
2: Mert hát ugye a diabétesznek vannak pillérei, ugye beszéltünk már az egészséges megfelelő táplálkozásról, és hát nem említettük még olyan nagyon a rendszeres testmozgást, aminek intenzívnek kell lennie, és mondjuk 48 óra ne teljen el két intenzív testmozgás között, ami minimum 30 percig tartson. Tehát ezt betegen nem nagyon tudja, tehát egy betegség tudatta a megáldott ember azért nehezen veszi rá magát arra másnaponként, hogy persze, egy erős órát lenyomjon a futópadon.
1: Mi a tapasztalatod egyébként, hogy mi a legnehezebb ebben az átállási folyamatban a pacienseknél?
2: Hát egy teljesen másfajta rutin kialakítása. Tehát ugye abból indulunk ki, hogy 40-50 évesen megkapjuk a diagnózist, addig felépítettünk egy rutint, egy rendszert vagy egy rendszertelenséget, abban remekül eléltünk, és aztán hirtelen egyik napról a másikra gondoljuk mi, át kell állni egy teljesen más rendszeres, önfegyelmet igénylő, tervezhető és tervezendő életmódra.
1: Ehhez tényleg, hogyha megfelelő támogatásokat kap, akkor ez viszonylag zökkenőmentes átállás lehet.
2: Nehéz ennyire optimistán ezt így mondani, hogy viszonylag zökkenőmentes. Ez akkor tud viszonylag zökkenőmentes lenni, hogyha ott a család, aki mondjuk egy olyan támogató közeget jelent, hogy nem azt mondja, hogy ezt már nem eheted meg, mert ez már túl sok lesz ma, vagy te ezt nem ehetsz ilyet, neked külön csináltuk, hanem ez egy olyan projekt, amit így közösen kell elindítani, és aztán csinálni tovább a családtagokkal.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nekem is van ismerősöm, aki azt mondja, hogy hát ez nem olyan nagyon édes, akkor ezt én megehetem, mert hogy a családnak ezt csináltuk, akkor egy kicsit én is eszem belőle. Tehát, hogy állandóan olyan, mint hogyha megpróbálná egy kicsit megszegni ezeket a határokat, amik ugye ki lettek jelölve neki.
2: Hát igen, ez is benne van. Tehát ugye azért itt vannak erőteljes korlátok. Tehát én nem beszélek tiltó listákról, mert egyrészt ma már ezt már nem is divat tiltó listákat behúzni a diabetes managementbe, de nem is érdemes, mert ugye az egészséges táplálkozásba azért belefér az édesség, belefér a desszert, belefér a szőlő vagy a gyümölcs, de függetlenül a diabétesztől mindannyiunknak csak mértékkel lehet ezeket enni, inni, fogyasztani. És ezért mondom én azt, hogy a családdal együtt ez egy hihetetlenül nagy sikersztorivá tud válni, mert a családnak semmi mást nem kell csinálni, mint ugyanazt, amit a diabétesszel élő, és ugyanúgy egészségesen étkezni. Tehát ezt mondják ma már a dietetikusok, hogy nem cukorbeteg diétáról beszélünk, hanem egészséges táplálkozásról, ami mindannyiunk számára lenne az ideális.
1: Igen, ezt nehéz átállítani az ember fejében azért, nem?
2: Lehetséges, mondjuk amit két dolog van, amit biztosan ki kell venni az étkezésből, az a kristálycukor, tehát a cukor, illetve a méz. Tehát ez a kettő olyan dolog van, amit hát gyakorlatilag el kell felejteni valóban.
1: Igen, csak hogyha ezt az ember lemondásként veszi, vagy tiltásként veszi, akkor sokkal inkább, vagy tovább küzd a gondolataiban azzal, hogy úristen, nem ehetek ilyet, de én akarok, mint hogyha inkább azt nézi, hogy oké, akkor helyette mindenféle mással tudom én ezt helyettesíteni.
2: Hát szerintem ezzel így vagyunk az életünk minden területén, hogy sokkal inkább felhangosítjuk a negatív dolgokat, ahelyett, hogy azt néznénk, hogy oké, átállunk inkább egy mediterrán diétára, amit ugye olaszok, spanyolok, franciák esznek, és milyen egészséges, és azért ott nagyon sok remek hozadéka van, tehát sokkal tovább élnek, sokkal egészségesebben élnek azok az emberek. És hát ugye nem arról híresek az olaszok, spanyolok, franciák, hogy olyan nagyon nagy lemondással táplálkoznának, de azért ne felejtsük el, hogy nem két perc alatt kapják be az ebédjüket, hanem megadják a módját, ott azért nagyon színes tálak vannak, ott azért végigesznek mindenfélét, és ott azért, hogyha nem tudom, így magunk elé képzeljük a mediterrán ételeket, akkor azért nagyon sok benne a zöldség. És akkor tegyük ide mellé a magyar gasztronómia kincseit, az azért más. Tehát ez a fajta változás az, ami talán így akkor, ha innen nézzük, akkor talán nem jelent akkora lemondást.
1: Nagyon-nagyon sok ajtót kinyitottunk, és be is fogunk menni rajta hamarosan, de egy utolsó kérdés még így az első blogban, hogy lehet-e azt időben mérni, hogy körülbelül mikortól áll rá az ember erre az új útra?
2: Nehéz kérdés, és nem nagyon tudom, hogy erre lehet-e általánosan, de ez ugye attól függ, hogy ki mennyi energiát tesz bele, és ki mennyire határozza el magát, és aztán halad terv szerint. Én ugye említettem azt, hogyha tényleg elhatározzuk, és azt mondjuk, akkor egy-két hónap múlva már azért egy ilyen nagyon sokkal tudatosabb és sokkal előrelátóbb napokat tudunk magunkénak tudni.
1: Akkor innen folytatjuk hamarosan a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke Füzesi Brigitta a Balansz vendége. Azonnal jövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el, a Balance magazin folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.

0: Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balance magazin Czoller Andival a Rádiókafén. Van egyensúlyod?

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: Az imént ott fejeztük be a Balance című műsor adását, hogy Füzesi Brigitta kicsit vázolta azt, hogy miben és hogyan változik azoknak az élete, akik megkapják a cukorbetegségről, a diabétesről szóló orvosi papírt. Nézzük ezt most a gyakorlatban. Mi történik akkor, amikor az ember étterembe megy, a családjával elutazik nyaralni, a munkahelyen kell megoldania, a többiről már is beszéljünk, csak kezdjük el szép sorjában.
2: Hát a diabétesz az egy összetett történet, ugye nem lehet lebontani csak a táplálkozásra, vagy csak a testmozgásra, mert annyi minden más is együtt jár vele. Ugye a vércukorszintünket nagyon sok minden befolyásolhatja, mit eszünk meg, mennyit mozgunk, mennyire vagyunk stresszesek, mennyit alszunk, és azt hogyan tesszük, hol vagyunk éppen, milyen az időjárás, tehát számtalan olyan dolog, aminek egy részét befolyásolhatjuk, egy része az rajtunk kívülálló. Most nyilván az, hogy most fúj a szél, vagy esik az eső, ez az idők folyamán kialakul, hogy kinek hogy,
1: hát, hogy
2: befolyásolja a vércukorszintjét. Amikor elmegyünk étterembe, én azt gondolom, hogy az éttermekkel az a nagyon jó, hogy azért standard mennyiségeket adnak. Tehát ott azért úgy általában a standard mennyiség az, ami a tányérunkra kerül.
1: És akkor ez így könnyen számolható?
2: Hát vagy? Elvileg igen. Ugye egy cukorbetegnek már, ha jól képzett, és erre odafigyel, akkor megvannak a különböző módszerek. Tehát ugye az egyik módszer az a nagyon tudományos szénhidrát számolós történet. Ezt nem mindenki tudja, nem kell mindenkinek tudnia. Vannak ilyen teljesen egyszerű, hát legyen akkor a hús, mint az én a markunk, és annál ne legyen nagyobb a hússzeret, amit megeszünk egy ebédre, a köret szintén férjen bele a tenyerünkbe, és akkor az a mennyiség, ami ideális egy étkezésre. Tehát ezek megvannak, ezek a hüvelykúj szabályok.
1: Igen.
2: Ezeket meg lehet tanulni könnyedén. Nyilván a folyadékfogyasztás az szintén egy olyan elengedhetetlen történet, ami meg kell, hogy legyen, hozzátartozik.
1: Cukorbetegségtől függetlenül is.
2: Tehát hogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy a diabétesszel való együttélés az igazából az egy egészséges életmódot jelent, és aki azt az egészséges életmódot folytatja, az nagy mértékben megtesz mindent annak érdekében, hogy megelőzze a diabéteszt. Tehát, hogy azt azért hozzá kell tegyem, ne legyek ennyire igazságtalan nyilván, hogy a diabétesz 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának 50%-a a genetikán múlik. Tehát, hogyha a szüleink, nagyszüleink cukorbetegek, akkor nyilván nagyon fontos, hogy akkor is egészségesen éljünk, de ott azért 50%-ba benne van az esély, hogy bármilyen egészségesen élünk is, nem fogjuk tudni kikerülni. És akkor itt hadd meséljek egy ilyen személyes érintettséget, van egy nagyon-nagyon jó ismerősöm, egy orvosnő egyébként, aki hát 70 fölött outcoming-olt ezzel a történettel, hogy hát ő 2-es típusú cukorbeteg, az ő szülei is 2-es típusú cukorbetegek voltak, úgyhogy ő tudta, hogy egyszer eljön a diagnózis, de igazából semmi változás az ő életében nincs, mert ő megfelelő módon étkezett, mindig rendszeres testmozgás volt, tehát ezt látta a szüleitől, tehát ez nem volt kérdés. Uh-huh. A cukrot azt minden esetben kerülték, tehát a cukor az ő életükben nem jelentett semmit. Ami változást okoz nála a diabétesz diagnózisa, hogy be kell szednie reggelente egy szem gyógyszert. Tehát, hogy ennyi. Tehát így is neki lehet menni a történetnek, és úgy is neki lehet menni, hogy elhízva várjuk mozgásszegény életmóddal, egészségtelen táplálkozással, megkapjuk a diagnózist, és addigra jó esetben már van egy csomó bajunk, és ha onnan akarunk elindulni az egészséges életmód kialakítása felé, akkor azért az jóval nehezebb,
1: hát
2: és semmiképpen nem reménytelen, de tehát, hogy
1: nagyobb akaratot, meg több időt is talán kíván egy
2: hát
1: ilyen.
2: Hát sokkal, és hát ugye ott valószínűleg már jelentkeznek szövődmények, persze, míg az első esetben nincsenek szövődmények.
1: Meg lehet-e azt mondani, hogy mennyire kell az életünket e köré szervezni? Tehát mennyire legyen ez a fókuszban onnantól, hogy kiterül a betegségünk?
2: Hát én azt gondolom, hogy azért a diabétesszel jó sok teendő van. Tehát olvastam a minap egy kutatást, egy cukorbetegséggel élő naponta 180 döntést hoz meg, csak a diabétesszel kapcsolatban. Tehát ez a most tegyek, mennyit tegyek, szúrjak, bevegyem a gyógyszert, mérjek, stb. Stb. Tehát ugye ez egy elég masszív energiát igényel. Nyilván, amint ez rutinná válik, akkor már nem annyira feltűnő, meg úgy beépül az életbe, de igen, ha legalább az néhány elem megvan, akkor azért sokkal könnyebb.
1: Említettük ugye az étkezés, de

0: betegségnek a kezelése az velünk együtt jár, tehát ezt kötelező a munkáltatónak figyelembe venni. Nyilván más kérdés, hogy bizonyos munkaköröket nem lehet ellátni kettes típusú cukorbetegséggel, és azért itt még mindig nagyon sokszor kiderül az, hogy az érintett az eltitkolja a betegségét, pontosan azért, hogy meg tudja őrizni a munkahelyét. Tehát, hogy itt vannak azért ilyen jellegű anomáliák.
1: Egyébként azt. Ez visszajelzésben is érkezik hozzátok, hogy nem úgy fogadják a munkahelyen ezt a bejelentést, mint ahogy azt jó lenne, mert oké, hogy jogszabály van rá, de sok múlik azon, hogy ki a közvetlen felettesen.
0: Igen, mert igazából ahhoz, hogy valaki be tudja adni az inzulint, ahhoz, és ő ezt nem akarja országvilág előtt, akkor a munkáltatónak biztosítania kell, vagy a mosdószünetet, vagy egy olyan helységet. Tehát, hogy azért itt vannak plusz nehézségek. Én azért azt gondolom, hogy itt is azért most fényéveket javultak a helyzetek mondjuk 10-15 évvel ezelőtt.
1: De még mindig van ilyen stigmatizálás?
0: Hát van, igen. Igen, és az érintettek közül még mindig nagyon sokan titkolják.
1: Azért ez döbbenet ezt hallani, hogy ezt ennyire titokban kell tartani. Hát legalábbis azért, úgy érzik, hogy azt kell tenni.
0: Igen, mert ennek tehát a stigmának van egy olyan része is, hogy a kettes típusú cukorbetegség, ugye ez egy életmódbetegség, tehát hogyha kiderül rólam, hogy én kettes típusú cukorbeteg vagyok, akkor az azt jelenti, hogy én rossz életvitelt követtem eddig, elhízott vagyok, nem mozgok, és a többi, ami sok esetben bizonyos részben benne van, de ugye ez
1: nem lehet ennyire leegyszerűsíteni.
0: Persze. Tehát igen.
1: Nagyon sok olyan applikáció, meg különböző eszközök jelentek meg az elmúlt években, amik szerintem alapjaiban változtatták, vagy finomították az azt megelőző évtizedek kezeléseit, meg életmódját. Ezekben milyen tapasztalataid vannak?
0: Hát hihetetlen a fejlődés, tehát erős 100 évvel ezelőtt még inzulin se volt, ugye 1922-ben fedezték csak fel, addig a cukorbetegség az egy halálos betegség volt, tehát ez onnan indulunk, és igen, tehát hogy hihetetlen utat járt be a tudomány. Az eszközöknek egy része az a cukorbetegek kényelmét is szolgálja, ha őszinték szeretnénk lenni, mert hát ugye a vércukormérés az fájdalmas, kényelmetlen, nehézkes, és a többi, viszont most már van például a szenzor, ami 2 hétig rajtunk van, és 5 percenként méri a szövetközti folyadéknak a vércukor értékét, ami hát, ha nem is teljesen szünteti meg a mérésnek a szükségességét, de sokkal inkább leegyszerűsíti, és amiért nagyon fontos, hogy ugye a cukorbetegeknek egy jelentős része éjszaka kerül abba a állapotba, hogy lezuhan a vércukra, ez a hipoglikémia, tehát hipózik, és az egy nagyon veszélyes állapot is tud lenni. Viszont ez a szenzor, ez bejelez, akkor is, ha túl magas, meg akkor is, ha túl alacsony például a vércukorérték. Tehát ez egy nagyon-nagyon hasznos kis eszköz, nagyon sajnálom, hogy ennek a társadalombiztosítás csak az egyes típusú cukorbetegek számára téríti meg a 80%-át, a kettes típusú cukorbetegek nem jogosultak ezt receptre venni. Igazából nem minden kettes típusú cukorbetegnél indokolt, és azt is gondolom egyébként, hogy mi ugye az Egyesületnél lehetővé tesszük a kettes típusú cukorbetegeknek, hogy egy nagyon kedvezményes áron a tagjaink be tudják ezt szerezni. 2 hétig fent van, az a 2 hét, vagy ha még mondjuk ráhúzunk még 2 hetet, tehát mondjuk egy hónapig van valakin a szenzor, az egy zseniálisan jó tanulási út, tehát ez...
1: Úgy értve, hogy akkor utána lehet, hogy nincs is rá szükség, hiszen megismertem magam annyira?
0: Hát akár, igen. Tehát mindenképpen azt meg tudjuk vele, folyamatosan tudjuk nézni, hogy ha ezt teszek, vagy tejet iszom, vagy spagettit, vagy elnyalok egy fagyit, akkor az hogyan rántja föl, vagy le a vércukromat? Mi történik akkor, hogyha futok a busz után, vagy megcsinálok egy, nem tudom, kardióedzést? Vagy mi történik például az időjárási frontoknál? Tehát ez a szenzor rendkívül jó arra, hogy általunk nem befolyásolható körülményekre milyen választ ad a mi szervezetünk, a stressz szintünk hogyan képes megváltoztatni a vércukorszintünket, tehát hogy erre tehát tényleg zseniálisan jó ez a szenzor, és ezt a szakemberek is ajánlják szinte mindenkinek, akár egészségesek is, én nem vagyok cukorbeteg magam, de én is kipróbáltam a szenzort, és hihetetlen sokat lehet tanulni, hogy tényleg hogyan változik, mire a szervezetünk.
1: Arról még nem beszéltünk, hogy korosztályban milyen eltéréseket tapasztalsz a fiatalabbakat, illetve az idősebbeket illetően? Vannak-e olyan jellegzetes problémakörök vagy nehézségek, amik speciálisan érintik őket? Vagy mi az, ami nehezebben megy át?

0: melyik korosztály hogy reagál?
1: Sajnos a mai világban az egészségtelen életmódok miatt egyre fiatalabbaknál diagnosztizálnak kettes típusú cukorbetegséget. Még azért mindig ritkaság, hogy mondjuk egy 10 éves vagy akár egy 20 éves kettes típusú cukorbeteg legyen. Tehát az azért eléggé extrém. De már azért nem lepődnek meg az orvosok sem. Továbbra is tartja magát az, hogy általában a kettes típusú cukorbetegség az a 40 év fölött szokott kiderülni, 60-65 év fölött sokkal több kettes típusú cukorbetegséget diagnosztizálnak, és hogy hogyan reagálnak a különböző korcsoportok erre a diagnózisra, vagy ugye, ha abból indulunk ki, hogy a 40-50 évesek azok aktívan dolgoznak még, ugye azért nem ritkán van még kisgyerek vagy gyerek, akire foglalkozni kell, és azért már ott vannak az idősödő szülők, akikkel szintén, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy rendkívül elfoglaltak, és ugye ez pont ellentmond annak a szükségnek, amire egy jól menedzselt diabétesesnek szüksége van.
0: És fel kell borítani az addigi...
1: Tehát a rendszerességet kell kialakítani egy olyan hektikus életszakaszban, amikor arra sincs igazán időnk, hogy egy jót aludjunk estétől reggelig. Tehát itt azért nagyon, nagyon nagy átgondolást igényel egy ilyen klasszikus 40-es, 50-es életének az átalakítása, de teszem hozzá, megvan az az előnyük, hogy ők azért a különböző kütyükkel már jól bánnak. Tehát vannak, rengeteg applikáció van, például ez az előbb említett szenzor.
0: Igen.
1: Ezek mind segítik, erre mondtam azt, hogy bizonyos szempontból kényelmi eszközöknek is tekinthetők, tehát ez mind segíti azt, hogy az életmódváltás az gyorsan, jól, a lehető legkevesebb zökkenővel alakuljon ki. Tehát például vannak ennél a szenzornál is, de egyébként is vannak étrendi naplók, online étrendi naplók, amikor elég csak befényképezni a elfogyasztott ételt, és akkor az applikáció a kép alapján kiszámolja. Tehát ezek nagyon sokat segítenek. Ugye ezek az eszközök már sokkal nehezebben használhatóak egy 60-65 év vagy a fölötti korosztálynál, mert ők ugye nem ebben szocializálódtak, nem nagyon tudják ezt így használni. Náluk megmaradnak azok a klasszikus eszközök, mint a vércukornapló, amit írogatnak, számolgatnak, elviszik az étrendi naplót a dietetikushoz, vagy az orvoshoz, és akkor ott megbeszélik. Tehát, hogy azért mindenki meg tudja találni a megfelelő megoldást a jó diabetes menedzsmenthez.
0: Mit érzel, milyen hiányosságok vannak itt ma Magyarországon a diabetes kezelése, illetve annak kapcsán, hogy az emberek mennyi támogatást kapnak ehhez? És nem anyagi támogatásra gondolok elsősorban.
1: Világos. Hát azért vannak hiányok. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hiánya az a betegútnál van. Tehát akkor, amikor mi megkapjuk a diagnózist, és akkor elbeszélgetünk az orvossal, az mondjuk egy 20-25 perc, de jó esetben se több, mint 40. Nagyon kevés információt viszünk ebből haza, mert elfelejtjük meg nem is értjük. És utána nincs lehetőségünk visszakérdezni, visszaellenőrizni, vagy megnézni, hogy mi a következő lépés. Tehát majd, amikor legközelebb 3-4 hónap múlva megyünk, akkor addig, ha szerencsénk van, valaki segít a családból, vagy a rokonok közül, vagy az ismerősök közül.
0: Tehát elengedi a rendszer a kezét?
1: Hát igazából nem azt mondom, hogy elengedi, de nem segíti. Tehát én azt gondolom, hogy van egy csodás ESZT-nk, amihez mindannyian hozzáférünk, ugye ott vannak a dokumentumaink. Tehát hogyha ott az ESZT-be lenne lehetőség arra, hogy az ügyfélkapunkra jön egy értesítés, hogy hát most aktuálisan el kéne menni szemészeti szűrésre. Mert ugye ezt nem nagyon emlegettük, de a diabetes az nagy mértékben megköveteli azt, hogy időről időre rendszeres egészségügyi szűréseken menjünk keresztül, és szemészet, fogászat, kardiovaszkuláris vese, tehát számtalan olyan dolog van, amit azért figyelni kell. Évente, 2 évente, 3 havonta, és ezt nem figyelik az orvosok sem, tehát olyan szempontból nem figyelik, hogy nem várható el tőlük, hogy ők most majd telefonáljanak, hogy Marika néni aktuális ez vagy az vagy amaz. Viszont erre jó lenne az EST, amelyik mondjuk az ügyfélkapunkon keresztül küldene egy jelzést, hogy egy hét múlva aktuális lenne, vagy egy hónap múlva aktuális a szemészeti vizsgálata.
0: Az egy más kérdés, hogy mikor jut el ehhez a bizonyos szemészhez.
1: Az már egy következő
0: kérdés.
1: De a
0: jelzés az sokat jelent.
1: De a szűrések rendkívül fontosak a diabétesben, mert hiszen az terápiaváltást is indokolhat, vagy az étkezésen belül is indokolhat valamiféle változtatást. Ez egy jelentős hiánya a mai egészségügyünknek, hogy kevés a szakember, tehát gyakorlatilag beszélünk 1,5 millió cukorbeteg, diagnosztizált cukorbetegről beszélünk, és beszélünk néhány ezer orvosról. Tehát, hogy ez fizikailag elképzelhetetlen ennyi diabétesszel élő embernek a kézzel történő vezetgetése az egészségügyi részéről. A másik, hát a személy szerint én borzalmasan sajnálom, hogy ezt a jó néhány, 31 néhány jól működő betegegyesületet az orvosok nem igazán ajánlják a betegeknek. És ez azért nem jó, mert ezzel a betegeket fosztjuk meg attól, hogy egy biztos támogató hátteret találjanak maguknak, és aztán eldöntik ők persze, hogy mennyire vesznek ebben részt, vagy mennyire nem, de hogy legalább az információ meglegyen náluk arról, hogy a közelükben vagy a távolukban van. Ezt azért mi megpróbáljuk feloldani a cukorbeteg egyesületeknél, hiszen minden kedden, télen, nyáron, ősszel, tavasszal, délután 5-től van egy online adásunk, bárki becsatlakozhat, a diabéteszről beszélünk, meghatározott témákkal kapcsolatban, és amitől ez tényleg egy nagyon kúrens lehetőség, hogy az előadótól az előadás végén lehet kérdezni is, és akkor itt gondoljunk akár érsebész jön, az erekről beszél, és amikor elmondja, amiket ő gondol, akkor az ottani hallgatók abszolút föltehetik a kérdésüket az előadóknak.
0: Az jutott eszembe, hogy az érdekképviselet az alapvetően ugye az érintetteknek szól, de jó lenne, ha szólna azoknak is, akik nem érintettek direktben, viszont nem lenne baj, ha minél többen képben lennének ezekkel az információkkal, mint amiket például most megosztottál velünk.
1: Hát a tagsághoz nem feltétel a diagnózis, tehát akár olyanok is tudnak csatlakozni és részt venni akár ebben a heti adásban, akár az egyesület egyéb más programjaiban is, akik preventív céllal, megelőzés céljával szeretnének többet tudni, például a diabéteszről.
0: Mennyire vagy pesszimista vagy optimista a diabétesz kezeléseket illetően?
1: Hát ugye a kezelésről azt mondtuk, hogy a célja az az, hogy csökkentse, lassítsa a szövődményeket, abszolút optimista vagyok, mert látom azt, hogy a tudomány az hihetetlen erőfeszítéseket tesz ezekbe a krónikus betegségekbe, és én azt gondolom, hogy pontosan ismerve azt, hogy milyen lehetőségei voltak egy diabétesszel élőnek ezelőtt 10-15-20 évvel, és milyen lehetőségei vannak most, azt gondolom, hogy szavakkal nem igazán kifejezhető az optimizmus, meg az a lehetőség, ami ebbe benne van, ha a beteg hozzáteszi azt az önrészt, ami nem kikerülhető.
0: Hát és el is jutottunk oda, ami ugye a műsor címe, hogy a balanszot meg kell teremteni, tehát az orvostudomány a sok-sok új eszközzel, meg új gyógymóddal, meg új diagnosztikai eszközökkel hozzáteszi, amit tud, de nekünk legalább ennyire hozzá kell tenni.
1: Ez pontosan így van, ennél jobban én se tudtam volna megfogalmazni.
0: Neked egyébként mi az, ami balanszot jelent a mindennapjaidban?
1: Hát elég nehezen, de én azt gondolom, hogy ha az ember minden nap úgy kell fel, hogy a mai nap az jobb lesz, mint a tegnapi, mert jobbá akarom tenni, akkor biztosan sikerül előrelépni.
0: Ez egy tökéletes végszó volt a Balansz című műsorunk mai adásához. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és sok-sok érdekes és hasznos információt megosztottál velünk. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke Füzesi Brigitta volt a Balansz mai vendége. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Jövő hét hétfőn folytatjuk, addig is szép napot, jó estét kívánok nektek, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you.

0: Van egyensúlyod? A Balance magazint hallottátok Czoller Andival itt a Rádió Cafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ocsaműfasz.hu.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Már népbetegség itthon az Alzheimer-kor. Megnyitják a pesti alsó rakpartot az autósok előtt. Ősziesre fordul az idő. Demeter Tia vagyok. Már népbetegség itthon az Alzheimer-kor, úgy 300 ezer ember szenved az agyi idegsejtek tömeges pusztulása miatt. Ám miután többségük állandó felügyeletre, ápolásra szorul, hozzátartozóikkal együtt 1 millió érintettel lehet számolni. Erről beszéltek szakemberek a betegség holnap esedékes világnapja előtt. Hozzátették, a terhek túlnyomó többségét a családok viselik és kevés állami segítséget kapnak. Hangsúlyozták, az esetek csak nem fele megfelelő életmóddal megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsó rakparton, közölte a Budapest Városháza. A nyári lezárás ezzel véget ér, hétvégenként azonban továbbra is korlátozzák a gépjármű forgalmat. Péntek estétől hétfő hajnalig az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt ismét a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják. Hétköznapokon ezen a részen is zavartalanul közlekedhetnek majd az autók. Bár itt az ősz a szúnyog szezonnak nincs vége, a vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Hozzá kell lesz szoknunk, hogy a szúnyogok egész évben velünk maradhatnak. Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
5: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
4: Kezdődik a latin-amerikai filmnapok. Szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. A művek a térség változatos tájaira kalauzolják a nézőket Riótól az Andok erdején át a dél-amerikai bányavárosokig. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal többségüket egyetlen alkalommal vetítik. Frontális felhősáv vonul át felettünk, amelyekből helyenként kisebb esőre, záporral lehet számítani, hajnalra viszont a legtöbb helyen csökken majd a felhőzet, élénk erős, akár viharos is lehet az északnyugatira forduló szél, 13 és 18 fok között alakulnak a minimumok. Holnap napos felhős időszakok mellett elszórtan lehetnek futó záporok, továbbra is marad a viharos szél, 18-22 fok körüli csúcsokat mérhetünk, kedden is marad a szeles idő 17-21 fokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Sziasztok, szép napot mindenkinek, a kettes számrendszert halljátok itt a Rádiókafén, Veres Dórival, Behumi Dórival, és Nagy Zsolt színész a vendégünk. Szia, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Hello, sziasztok, én is köszönöm a meghívást.
1: Nagyon-nagyon belecsaptunk a közepébe, még mielőtt bekapcsoltuk volna a piros gombot itt a stúdióba. Az Örkény Színháznak a múltjáról, jelenéről és a jövőjéről beszélgettünk, illetve arról, hogy milyen folyamatok zajlanak most a, ugye Mátsai Pál elment, és tehát igazgatóváltás történt.
3: Gáspár Máté lett az igazgató,
1: de nem is ez volt tulajdonképpen a lényeg, hanem kikötöttünk annál a jelenségnél, hogy milyen az, amikor mondjuk nem megy minden ugyanúgy, ezt most nem ráhúzom erre a helyzetre, a változásra, hanem általánosságban arról beszéltünk, hogy mi történik akkor, hogyha valami nem úgy jön ki, a közönség nem úgy reagál, ha nem történik meg az a fajta siker, hogyha kérdések vannak. És Zsolt, azt mondtad, hogy nagyon fontos tényező az, hogy hibázhasson bárki.
2: Abszolút, hát teljesen természetes reakció egyébként ez az embereknek, azt gondolom, a hibára. Mindenki szeretné, hogyha változna az élete. Mindenki abban gondolkozik, hogy azt a célt elérnem, vagy azt a célt elérnem. Nem stagnálhatunk, folyamatosan emelkedni kell. Hogyha piacszerűen gondolkozunk, ez ugyanaz, meg ha a kapitalizmusba gondolkozunk, meg a demokráciába gondolkozunk, fejlődnünk kell folyamatosan, viszont a hibát, mint olyat, nem vagyunk hajlandóak elismerni egy munka folyamatba, vagy egy folyamatba. Ez nagyon nagy baj. Én ezt nagyon nagy problémának látom, hogy ennek ugyanúgy része kéne, hogy legyen, hogy igen, az megbukott, az nem jó, az nem sikerült, mást akartunk, máshogy jött ki. És magammal is ennyire kegyetlen vagyok, mert tehát ez a perfekcionizmus, ami áthatja ezt a kapitalista szellemet, amit én nagyon utálok, ez, hogy mindenkinek maxon kell tolnia.
1: Miért kell mindig fejlődni? Kell.
2: Minden egyes pillanatban, és mi van, hogyha stagnálok? És mi van, hogyha abban a pillanatban egy kicsit megállok? A Platón, amit így a Covid alatt így elsajátított szerintem mindenki magának, hogy még egy vírus is megáll, és van egy plató, meg egy ilyen betegség is. Most ez nagyon hülye hasonlat volt, és nagyon... Nem szeretném, hogyha valaki ezt félreérteni. Nem örültem ennek az egész
1: hát
2: vírusnak.
1: Hát meg a Platónak, de... Platón látudsz, Platón megállsz, te is, és körbenézel, nem? És
3: de egy kicsit tisztába tehetjük, hogy miért beszélünk erről, mert hogy ugye, amikor bekapcsoltuk a mikrofont, akkor a hallgatók még előtte nem voltak velünk, tehát arról beszéltünk, hogy milyen koncepció alapján indult most az Örkénynek az új epizódja az életében.
2: Az Orosz Baráttal kezdtük.
3: És az én most nemrég megnéztem az Orosz Barát című előadást, amit én, mint rettenetes nagy Örkény rajongó, nehezen tudtam értelmezni, befogadni, bár én végigült. Egy csomóan elmentek ugyanis. Ettől függetlenül ajánlom az előadást, mert hogy nagyon megdolgoztatja az ember agyát, meg a lelkét, meg mindenét, és ez szerintem a legjobb dolog, amikor van egy konkrét véleményed, egy erős véleményed egy előadásról, akkor annak volt hatása. Mindegy, hogy jó vagy rossz. És onnan indultunk el, hogy miért kellene egy új gondolatnak, ami egy színház vezetésében felmerül, hogy hogyan visszük a következőkben ezt az intézményt, feltétlen mindenkinek tetszeni. Hát nem kell mindenkinek tetszeni, nem is kell mindig csúcsra járatni mindent, természetesen bele kell tenni az energiát, de ha valakinek nem tetszik, hát akkor megyünk tovább. Innen indultunk.
2: Igen, és a romantika után, ezt mondtam, a romantikát, ami nektek nagyon tetszett, és a romantika után én beszéltem nagyon sok olyan emberrel, akik meg voltak rémülve attól, hogy úristen, most mi lesz, ilyen színházat fogunk látni, miért kell mesztelenre revetkezni, miért kell szétcsapni az egész teret ilyen energiákkal, nagyon agresszív, nagyon erőszakos előadás. Igen, és akkor azt mondtam, hogy ennek a színháznak van egy repertoár, és nagyon örülök, hogy egy ilyen stílusú, vagy egy ilyen típusú előadás is helyet kap egy repertoárba. Nagyon-nagyon sokszínű ez a színház, rengeteg előadásunk van. Most például tömbösítve játszottuk az előadásokat, ami azt jelenti, hogy 2-3-at egymás után. Nagyon nehezen forogtak vissza az előadások, pont azért, mert annyi előadásunk van repertoáron. Mm-hmm. Rengeteg előadásunk van, és nagyon sokféle, tényleg a hát most mit mondjak, tényleg az Orosz Baráttól kezdve
1: a
2: Kertész utcai Shakespeare mosó, és LSD. Akkor ott az LSD, ott van akkor stúdiós előadások, a Karácsonyozzatoktól kezdve, jelenetek a bábok életéből, romantika.
3: Nagyon sokat dolgoztok, és nagyon intenzív színészi.
2: És most jönnek az új bemutatók, az Országkórus például, aminek én olvastam a szövegkönyvét, és nagyon-nagyon izgalmas, meg hangba ott leszek majd a többiekkel.
1: Megkérdeztetem, láttam.
2: Bocsánat, szabadba vágtam, valamit mondtam.
3: Nem, minden hárman akarunk valamit.
1: Minden. Ez a jobbik eset. Dorma, nyitott a száját, de én azért visszacsatolnék a romantikára, hogyha már ezt így előhoztad, hogy az neked az egyik legmeghatározó szereped itt az elmúlt, hát 12 évben, amióta az őrkényben
2: tíz,
1: van? 10 év, 10 évben, amióta az őrkényben vagy. Igaz? Vagy ezt jól érzem, hogy ez egy...
2: Hát ez nem, egy... azért nem.
1: Nem?
2: De is, igen. Szóval nekem volt egy olyan érzésem, hogy mint hogyha újra a krétakörbe lennék, mm-hmm. valahogy úgy jött össze az egész csapat, a színészek, a rendező, a maga, az írott anyag, amennyire felkészült volt a kis végemőke, aki írta és rendezte is ezt a darabot, amennyire koncentráltan és tényleg nagy elánnal dolgoztak benne
3: és
2: az emberek.
3: És rendhagyó módon.
2: És teljesen ellépett attól a formától, ami az Őrkény Színháztól elvárt, vagy elvárják, vagy nekünk muszáj, egy belvárosi színháznak muszáj foglalkozni a nézőinkkel, tehát nem hagyhatjuk őket magukra, nem hagyhatjuk magyarázatok nélkül, hogyha valami nagyot lépünk, vagy ellépünk, de nagyon jól vették szerintem ezt azon, a kanyart.
1: Azon az előadáson, amin mi a Dórival voltunk, azon pont kimentek nézők közbe, és
2: nagyon
1: ezt
2: jó.
1: Úgy kell, de tényleg nagyon jó volt, mert úgy kell elképzelni, hogy ez a játéktér, ahol ti vagytok, az, ahol egyébként az emberek bejönnek. Tehát az emberek nem tudnak kimenni az előadás közben,
3: csak a színpadon keresztül.
2: De közben fel van hívva a figyelmük, hogyha bárki szeretne kimenni, akkor itt van oldalt ez az ajtó, és ott van egy ember, és körülbe vezetjük őket a ruhájukig, és akkor elmehetnek.
1: És így is történt, őket kivezet akkor, igen. mert jelezte. Azt hiszem, egy ilyen idősebb házas igen. pár volt, akik elmentek, mert ugye ez egy valóban egy nagyon agresszív darab, tulajdonképpen arról szól, hogy összezárnak random embereket. Hát, én nem tudom, hova zárják őket össze.
2: Hát egy event, ugye ez most nagyon-nagyon nagyon
1: olyan,
2: nagyon
1: mint egy szabaduló szobod, de igazából nem akarsz senki szabadulni, mert azért
2: megy oda, hogy ők azért jönnek ide, ez egy speciális esemény, ez egy olyan speciális esemény, ahol nem tudod, hogy mi fog történni veled,
3: és
2: de mindenképpen máshogy mész ki innen, ahogy bejöttél. És aki volt már ilyenen, a Zsigmond Emőke játssza ezt a szerepet, ő el is mondja, hogy ő már volt ilyenen, és nagyon beütött neki, és ő ezért akarta, hogy még egyszer.
3: És hát ott mindenki természetesen kivetközik magából, vagy megtalál olyanokat magában, amiket lehet, hogy előtte nem. Szóval, hogy valóban van agresszió, szex.
2: Ez a határkeresés.
3: Rettenetes mindenféle határokig eljutnak az emberek, és hát nyilván van olyan a közönségben, ez érthető, aki ezt soknak találja.
1: Meg tud képzelni, hogy végig fel van kapcsolva a lámpa. Tehát a közönség igen. nem tud elbújni a sötétbe is onnan.
3: Na de igazából ez akkor egy ilyen emblematikus előadás olyan értelemben, hogy az Őrkénytől most már várhatjuk ezt, hogy te úgy üljél be, mint néző, hogy legyenek kiélezve az érzékszerveid, és ne kényelmesen a sötétbe.
2: Zsoltér Sándor mondott évekkel ezelőtt egy nagyon jó mondatot, hogy ne kikapcsolódni gyere a színházba, hanem bekapcsolódni. Én ezt úgy javasolnám úgy az embereknek, de úgy a mindennel kapcsolatban, úgy az ország életében és a közélettel is javasolnám, hogy nem az van, hogy egy távirányítású autó ott megy valahol, és akkor az majd arra megy, amerre ő akar, hanem nem, legyél aktív, aktivizáld magad, menjél el szavazni, szóljál bele, vagy jelezd, hogyha nem tetszik valami, ezt, nagyon régen Angliába forgattam egy filmet, és ott méltatlankodtam valahol ott a kis lakókocsimba, és akkor odajött egy angol színész, és akkor megkérdezte, hogy mi a probléma, és akkor mondtam neki, hogy hát ez, és akkor azt mondta, hogy don't ask, don't get.
3: Tehát menjél, és mondd meg, ami a bajod.
2: Igen.
1: Kérdés megkapod.
2: Így van. Tehát,
1: ha nem
2: csinálod, akkor nem lesz semmi. Senki nem fogja tudni, itt hátul őrjönksz, meg itt dumálsz, meg nekem dumálsz. Nem is jó nézni, amit csinálsz. Tehát ezt tudnám javasolni mindenkinek, hogy jelezzük, hogyha problémánk van valamivel.
1: Jó, de szerintem ebben az országban megszokták az emberek, hogy nem figyelnek a szavukra, nem? Tehát, hogy így meg van mondva, ezt csinálhatod, azt nem csinálhatod. Nem akarok senkit felmenteni a személyes felelősségvállalás alól, vagy az alól, hogy felnőttként viselkedjen mondjuk.
2: Ez egy hosszú folyamat lenne, ezért kellene szerintem minden pénzt a következő kormánynak az oktatásba fektetnie. Ez még egy 30 év, nem nagyon fog változni semmi. Itt az embereket kell felnevelni ebbe az országba. Mm. Ez egy gyermeklelkű ország. Nagyon sok pofon után nagyon elnyomott emberek, igazából az önbecsülésük is el van véve ezeknek az embereknek, és örülnek, hogy dobnak nekik valamilyen koncert. Én ezt látom nagyon sok embernél, és természetesen nem mindenkire igaz ez, és vannak emberek, akik öntudatra ébrednek, és vannak emberek, akik önjáróak, és milyen furcsa is, hogyha valaki egyébként elmeri mondani a véleményét ebbe az országba, vagy felnőttként viselkedik, vagy hogyha van felelősségtudata, és felelősségteljesen viselkedik, vagy következetesen, és nem az van, hogy akkor mindent egyébként itt is vagyok egy kicsit, ott is vagyok egy kicsit, oda is beleteszem magam, abba is beleteszek. Nem, döntései vannak, és azt mondja, hogy nem, arra nem megyek, meg veletek nem fogok bizniszelni, hanem arra megyek, velük megyek. És lehet, hogy rosszabbul járok, de arra megyek.
3: Neked ebben, vagy a te színházadban, színházadnak ebben mi a feladata?
2: Hát ez a színház itt áll, amióta Mácsai Pál megalapította, megváltoztatta, óriási munkát vitt véghez, minden tiszteletem az ővé, és azért is, mert el tudta engedni, oda tudta adni egy másik embernek, mert ő azt mondta, hogy figyelj, bennem már nincs meg az a kraft, hogy megújítsam ezt az egészet. Gyertek ti? És ez nagyon felnőtt gondolkodás. Nagyon, én nagyon tisztelem ezért az akciójáért. Példamutató. Azzal az egésszel, hogy ő ezt látja, hogy hova vezethet. Vagy ennek megvannak a veszélyei nyilván. De szerintem sokkal többet nyert ez a színház ezzel. És bocsánat, a kérdésedre válaszolva meg azt mondom, hogy ez a színház azóta, amióta a Mácsai Pál megalapította, ez a mindenkori hülyeséggel ellentétben állít valami igazán fontosat és mélyen emberit.
3: És szerinted így jól fölneveltetek minket, színháznézőket?
2: Szóval, abszolút.
3: Mert amit most mondtál egyébként így a társadalomra, és valóban egy kicsit ilyen gyermeklelkűek vagyunk, meg igazodásra hajlamosak, de hogy szerintem a színházba járás, az viszont egy egészen fejlett képességünk itt Budapesten.
2: Hát ez
3: meg
2: nagyon...
3: a színházértés.
2: Hát ez egy... Most, hogyha a szocializmusba megyünk vissza, akkor ez egy kultúrprogram, hogy legyen mindenhol kultúrház, meg színházak támogatva, jöjjenek, menjenek a színészek, a tájolások, az előadások, vitték mindenhova, ez nagyon sok ember, nagyon sok éves alázatos és kőkemény munkája, hogy fölépítettek egy olyan generációt, aki nem tud színház nélkül meglenni, ennyire Németországban félig vannak a színházak, meg nem úgy járnak színházban, nem olyan a színház kultúrájuk, mint itt Magyarországon, itt hál' Istennek tényleg, vagyis nem hál' Istennek, hála azoknak az embereknek, azoknak a színházrendezőknek, intézményvezetőknek, színészeknek, akik tényleg évtizedek áldozatos munkájával fölépítettek egy közönséget. Nem kiszolgálták, hanem nagyon sokszor, mint az Örkény Színház az Orosz Barát előadásával egy olyan feladat elé állították, amit meg kell ugrani. Tetszik, nem tetszik. És egyébként lehet az is, hogy nem tetszik. És
3: fejlődjél
2: teljesen
3: fel a feladatról.
2: Nem ezt mondtam. És nem is akarom ezt mondani, hogy fejlődj fel a feladathoz. Viszont én azt gondolom, hogy azok az igazán jó előadások, amik nem kiszolgálnak egy igényt, hanem megdolgoztatják a nézőket.
3: Figyelj, ott maradtam végig, megdolgoztatott, ez biztos, tehát én becsülettel
2: máshogy is
3: adtam és mindenféle és nyitottságot hozzá.
2: És a másik az szerintem, hogy nem könnyű ráállni egy másik fajta gondolkodásra, vagy egy másik fajta formára. Persze ennek a formának, amit mi csináltunk az Orosz Barátban, ez nem volt egyáltalán semmilyen újító forma, amit mi ott csináltunk ezek. Csak egyszerűen szerintem maga az, ahova a Lili elrejtette a mondani valót a szövegeibe, ez kívánt meg valami egészen másfajta figyelmet. Mert én beszélgettem olyan emberekkel az előadásra, hogy mindenkinek nagyon fontos volt a véleményem, akivel beszélgettem, ezek olyan emberek, akik a barátaim, vagy a feleségem, akinek a véleménye számomra nagyon fontos, és mondjuk egy ilyen 70%-kal nagyon-nagyon elutasító volt ezzel kapcsolatban, és a 30%-a meg az őrjöngésig ajnározta, hogy ez mennyire fontos, és mennyire kell, és egyébként meg az elmúlt 20 évet foglalta össze egy fiatal ember, azért ezt is tegyük hozzá, hogy nem egy könnyű feladat, és szerintem ahogy ezt megfogalmazta, és ahogy ezt csinálta a Lili a Balázsral, ez igenis megsüvegelhendő. Ugye?
1: Amikor Gáspár Máté átvette a társulatot, vagy a színház vezetését, akkor volt egy olyan tiszta koncepció, amit elétek vezetett, hogy ő most akkor milyen irányba akarja ezt a színházat vinni, amit Mácsai Pál felépített? Mondjuk művészi koncepció?
2: Persze, hogyne. Folyamatos kommunikáció van a vezetés és a színészek, meg mindenféle szekció között. Most alakult meg az üzemi tanácsunk is, vagy alakulóban van.
3: Az micsoda?
1: Az úgy hangzik, tudod, mint,
3: igen, mint
1: a szocializmusban.
2: Igen, úgy hangzik, de egy nagyon fontos szervezet, tehát, hogy vannak képviselői a szekciónak, amik eljutatják az igazgatóhoz, uh-huh. és nem egy emberenként tárgyalgat majd az igazgató valakivel, hanem van egy tanács, és ehhez a tanács.
3: Ez egy szakszervezetszerű valami?
2: Olyasmi, de ezért kellene sürgetni a szakszervezetekbe való belépést is vissza, mivel ez a, ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy ennek a kormánynak nagyon nagy munkája volt a szakszervezetek szétverésébe, és egy-két szakszervezet, ami megmaradt, én most csináltam, vagy készítettünk egy előadást a Jurányi Színházban Drive címmel. A Kelemen Kristóf rendezte ezt az előadást, és két civil játékossal dolgozok benne, az egyik egy, nem nevezhetem meg a két autógyárat, de két nagy autógyárnak a szakszervezetisei, és az egyik szakszervezet is az ott volt a sokkarikás autógyárnak a 2019-es nagy sztrájkjánál. Ő szakszervezeti vezető volt, fantasztikus munka volt velük, és egyszerűen a kapitalizmus empátia viszonyát vizsgáltuk. De jó. És hogy nem egy ilyen picsogás és egy ilyen sírás, rívás, hogy jaj, mi szerencsétlen emberek, hanem igazából így egymás mellé rakta a dolgot, és én ezt nagyon szeretem, és igazából a mi kezünk nagyon-nagyon erősen benne van abba, amilyen helyzetben vagyunk. Uh-huh. Nekem is, én is a szórakoztató iparban dolgozok, és egy szalaggyári melós vagyok, veszem le a motorháztetőket, ugyanezt csinálom, gyártok és termelek én is, és észre kell venni, hogy mikor égek ki, én kiégtem. Tehát én néhány évvel ezelőtt eljutottam az aljára, és amiatt, mert nem tudtam leállni, meg nem tudtam, hogy kell kezelni ezt az egész dolgot, ami bennem van. Szóval, hogyha egy működő szakszervezet lenne, akkor sokkal jobban tudnánk képviselni az egyéni érdekeket.
1: Ez egy nagyon jó végszó ahhoz, hogy most elmenjünk egy pár pillanatos szünetre, de mindenképpen maradjatok velünk, Nagy Zsolt színész a vendégünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Kettes szemrendszer folytatódik itt a Rádió Cafén, Nagy Zsolt színész a vendégünk, és elkezdtünk beszélgetni erről. Az volt a kérdésem, hogy Gáspár Máté az új igazgató milyen, akár mondjuk művészi koncepcióval állt elő, vagy volt a terve, amikor átvette az Örkény Színházat?
2: Igazából nem ugrott el a Máté attól, amit a Pali is képviselt ebbe a színházba, hogy nagyon erősen rajta tartja a kezét a kortárs drámairodalmon, és reagál a jelenlegi problémákra. Nagyon frissen próbálunk mozogni ebbe a kulturális térbe, amiben vagyunk. Itt nem nagyon lehet új víziókat fölrakni. Én azt gondolom ebbe a színházban, mert ez nem egy urányi, nem egy kísérleti intézmény, hanem itt igenis tényleg figyelnünk kell arra, hogy a 7. kerületben vagyunk benn. De nagyon finoman el lehet mozdítani. Nagyon sok kortársal dolgozunk, nagyon sok darab íródik, nagyon sok darab pályázatok vannak, különböző hívószavakra vannak pályázatok. Hát az új koncepció igazából ez. Uh-huh. Az, hogy egy másik fizetési konstrukció van, erről most inkább nem beszélnék, vagy az, hogy máshogy kezdtünk el játszani ebbe az évadba, ez a tömbösítés például, amiről beszéltem, hogy 2-3 előadás, ezt azért gondoltuk, vagy gondolták ők, mert én nem vagyok benne a művészeti tanácsba, hogy fejlődjenek jobban az előadások. Uh-huh. Csak sajnos tényleg annyi előadásunk, hogy nagyon nehezen jönnek vissza az előadások, így most visszatérünk a régi játszásmódhoz, de nem hiszem, hogy sokat fog változni ez sem, vagy sokat fog változtatni ezen a helyzeten, hogy jól értsék a nézők, az azt jelenti, hogy van olyan előadás, ami 2 havonta tér vissza. És akkor mindig bújni kell a szövegkönyveket minden egyes előadás előtt, hogy ott mi volt, mit csináltunk. Mi is pontosan a szöveg egy frissen bemutatott előadásnál 2 hónapot várakozni, lejátszottál belőle 3-at, és akkor 2 hónap múlva jön, az nagyon
1: nehéz.
2: De nektek
1: is jobb, hogy egymás után többször eljátszátok, mert az alatt még nagyon sok.
2: Igen, de tényleg sok előadás van. Tehát, hogyha mondjuk visszajönne egy előadás egy hónapba 2-szer, igazából az lenne az optimális.
3: Így viszont lehet, hogy akár egy hónapot is várnod kell, hogy újra játszik, vagy másfél.
1: De miért nem vagy benne a művészeti tanácsban? Hiszen abszolút én alapító tag vagy itt az Örkénynél, mondhatom.
2: Dehogy is nem, nem vagyok.
1: De hát azért itt vagy benne a Örkénynél.
2: Sok mindenben játszok, sok mindent csinálok. Nem tartanak szerintem alkalmasnak arra, hogy én eldöntsek olyan kérdéseket.
1: Szerintem szerintem vannak benne?
2: Persze, dramaturgok vannak benne, színészek, tehát azt hiszem a Polgár Csabi, a Ari Nagybori, a Gáspár Ildi most elment, ő volt benne, a Mácsai Pál, nem tudom még pontosan, hogy
1: kik vannak benne. De színészek nincsenek benne?
2: Nincs.
3: Hát ez általában szokott tudod lenni, hogy igazgató, dramaturgok, rendezők.
2: Hát nagyon nehéz lenne, hogyha én a művészeti tanácsban benne lennék, és akkor én javasolnám, hogy én nekem
3: hogy te neked milyen főszereped legyen,
2: hát
3: igen.
2: Hát persze.
1: Jó, de hát ezt a Bácsai Pál is megugrotta, nem? Hogy igazgató volt, közben játszott is, sőt, még rendezett is.
3: Figyelj!
2: Nem, egy intézmény alapítónak szerintem, vagy nem, aki ezt az egészet kitalálta, én ezzel egyetértek, ott is voltak fékek és ellensúlyok, és szerintem nagyon jól felépítette ezt a rendszert, de azért neki, ahogy én láttam, mindig volt rendezése, mindig játszott valamiben, mindig el tudta magát engedni, de ez szerintem benne van, hogy neki egy kicsivel több joga van, mint bárki másnak.

0: olyan téma, vagy ti, inkább így mondom, ti voltatok az elsők Magyarországon a Krétakörrel, akik olyan témakörökkel foglalkoztak, kicsit ilyen aktuális társadalmi, politikai ügyek, színház marketing, hát ilyen akkor még nem volt. Tehát, hogy egy csomó újítást hozott rögtön a magyar színházi világba a Schilling Árpád, meg Gáspár Máté.
1: Igen,
0: és ezért vagyok arra kíváncsi, hogy hogy születtél te, milyen színház ízléssel, te gyerekkorodban, fiatalkorodban miket szerettél, a Kerényi, aztán hogyan változtatott ezen, és végül hogy tudtál landolni a Krétakörben, mert ez az egész egy egészen egymással ellentétes ügy.
1: Hát persze. Azt tudtam, hogy mit nem szeretnék. Tehát a Madár Színházban nem szerettem volna menni gyakorlatra, ezért elmentem.
0: Mert akkor még Kerényi ott volt igazgató.
1: Igen, és hívott is. És oda nem szerettem volna menni, mert azt éreztem, hogy nem az én világom. De ezt sokkal előrébb kezdődik ez az egész történet, mert ott kezdődik, hogy én egyáltalán nem akartam színész lenni, én tényleg kamionsofőr akartam lenni, aztán változott a helyzet. Elmentem egy ilyen országjáró túravezetői tanfolyamra, nem tudom, hogy miért, szerintem a lányok miatt, és aztán ott láttam a színészeket, akikre így rácuppannak a csajok, és akkor úgy azt mondtam, hogy akkor nekem színésznek kell lenni.
2: Hogy voltak színészek a túravezetők? Ezt én nem értem.
1: Mert lejöttek, valami műsort adtak az ottani.
0: Ennyi történt? És addig láttál színházat egyáltalán?
1: Persze. Kisvárdára mentünk rendszeresen. Nagyon tetszett már akkor is az, hogy ott deklamálnak az emberek a színpadon, és úgy rájuk helyeződik a fókusz.
2: A fejgép.
1: Abszolút, ennyi történt az egészben. Meg hát nyilván Kondor Jenőnek, az irodalomtanáromnak a munkája, meg a osztályfőnököm, a Virga Gizellának a Bessenyei György gimnáziumban a munkája, hogy valahogy befordultam a harmadikba, gimnázium harmadikba az irodalom felé, és onnantól ez így levakarhatatlan lett a történet, hogy úristen, mi ez a fogalmazás.
2: Jézusom, mennyit számít, látjátok?
0: Nagyon sok. Nagyon a tanár,
2: tényleg.
1: Persze.
2: Egy ember is elég ahhoz, hogy ez valakinek az életét megváltoztassa. Egy ember is elég.
1: És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, és akkor Békés Csabára kerültem, akkor ott a Gáspár Tibor keze alá kerültem. Én ott kaptam meg az alapokat, hogy hogy érdemes színházat csinálni, hogy kell beszélni a színpadon, mennyit kell belerakni ebbe az életbe, munkába. Azt a 0-24. Tehát a Gáspár Tibor többet volt velünk a két év alatt, amit én ott jártam a keze alatt, mert utána felvettek a színművészeti
0: főiskolán. Mert ott Békésőben is van valami stúdió, ugye? Tehát ott oktattak benneteket.
1: Igen. Szóval ő többet volt velünk, és akkor azt láttam, hogy ez egy életmód. Tehát a színésznek lenni nem azt jelenti, hogy én bemegyek hétkor, vagy bemegyek délelőtt próbára, hanem ez az egész napos, egész hetes, egész hónapos, egész életes. Éves, egész életes. És azt jól el kell dönteni, hogy akarod-e csinálni ezt, vagy nem. Mert mindenhol ez megy, mindenhol. Most kint voltunk Rómába egy picit friss levegőt kapni, inspirálódni. És egyszerűen nem tudok senki mellett már elmenni, csak úgy nézem, figyelem, vizsgálom, és rögzítem, érzem.
2: És akkor ehhez képest bekerültél a budapesti színművészeti, hát akkor még főiskola volt, Kerényi Imre osztályába.
1: Kerényi Imre, Szirtes Tamás, Huszti Péter, Nagy Viktor, és akkor ezzel párhuzamosan, mert ők nem a Huszti Péter, mert ő mindig bejárt, meg a Szirtes Tamás is mindig bejárt, meg a Nagy Viktor is, a Kerényi az osztályvezetőnk, ő nagyon nem járt be, ő talán 4 évben, ha 4-szer láttuk, egyáltalán nem érdekelte az, hogy mi van velünk, végtelen cinikus volt végig, de lelkismeretlen. Na mindegy.
2: Hogy összeszorult a gyomrom egyébként.
1: Nem, szóval lettünk kidobva negyedikbe, hogy annyira cinikusan választott, akkor be is lázadtunk, hogy hát igazából ő azon gondolkodott, hogy már egy 5. évet el kellene indítani itt az egyetemen marketing szakot, hogy így magunkat menedzseljük. De nem így van felállítva a rendszer. Mindig úgy volt, hogy akkor 3. elkezdtek menni a színészek színházakba. Én így kerültem egyébként a Katona József Színházba. Tehát ezek nekem olyan alapok, amiket ott láttam, azok a gondolatok meg. Hát nyilván ezekben a színházban, én is a Rusztot néztem inkább, én nem jártam a Madár Színházba, meg hamar elkezdtem dolgozni, már a főiskolán Schilling Árpáddal, és csak vágytam rá, hogy bárcsak egyszer a Schilling Árpáddal dolgozhatnék, és akkor kaptam egy díjat, az üstökös díjat, akkor a Népszabadságnak volt ez egy díja, a legtehetségesebb fiatal pályakezdő, a Katonába egy kis szerep, én Napóleont játszottam, egy kis cameo volt, vagy egy kis buffó szerep, és akkor ezért megkaptam, és azt nyilatkoztam, hogy hát én igazából nincsen szerződésem sehová, de úgy, hogyha fölhívna a Schilling Árpád,

0: nagyon szívesen megyek oda, mert nagyon tetszik. Másnap fölhívott telefonon, hogy ezt komolyan gondoltad, amit az újságcikkben mondtál, és mondom, hát persze. És mondtad, akkor gyere, mert holnap kezdjük a próbát. Bang! És akkor elindult. De úgy voltam, tehát vége az egésznek, nem lesz semmi. Kikerülök az utcára, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni. És innentől kezdve meg én egy olyan erős 10 évet kaptam a Kréta körrel.
1: Mi volt az a 10 év, te jó Isten, tehát nem csak Magyarországon, hanem egész Európában.
2: Letarolta tulajdonképpen.
1: Minden diát elhoztatok, mindenki nem értette ezt az egészet. Mi ez a színház? Úristen, így is lehet csinálni? Hát elképesztő rajongóitok voltak, az a zenekar is aztán. Szóval, hogy mi volt ez?
0: Hát én ezért mondom, hogy ez csak egy része, hogy keményen kell dolgozni minden nap. Minden nap keményen kell dolgozni, de szerencse is, én azt gondolom. Nyilván azért mozogni kell abba az irányba, amit szeretnénk elérni, de hát ez nem megy anélkül, hogy éppen akkor, amikor a Schilling Árpád végez, a Zsámbéki Gábor a Színházi Uniónak a feje, aki éppen beajánlja az Odeon Színházba, tehát nem kezdhetsz jobb helyen, mint a Odeonnak a Berthier termébe, Párizsba, a vizsgaelőadásoddal, a bállal. És bum, és akkor onnantól kezdve látta a Litván, akkor ha meghívjuk Vilniusba, ó, de hát Vilniusból van, akkor megyünk tovább Berlinbe, és akkor onnan megyünk Párizsba, és akkor
1: figyelj, nekünk Milánó, is volt ilyen aranykorszakunk, és akkor mindig arról beszélünk, hogy már de jó lett volna,
2: nekünk?
1: Vagy nekem, én akkor a magam nevében beszélem, hogy én emlékszem, amikor én is bekerültem ilyen-olyan közegekbe, és akkor azt annyira természetesnek gondoltam, és azt hittem, hogy ez örökké így
2: hát,
1: lesz.
2: Az ember 20 éves, akkor azt hiszi, hogy ez a normális.
1: Meg hát,
2: hogy nyilván az élet. Kijövők, ezek megtörténnek, és akkor ez az út,
1: ez így lesz örökké, és hogy az ember nem tudja, csak utólag, hogy az volt az aranykorszak, hogy te ezzel hogy voltál?
0: Úgyhogy az volt az aranykorszak.
1: De azt hitted örökké tart?
0: Nem gondolkodtam én ilyesmit, hogy ez örökké tart, vagy nem. Egyébként én nagyon-nagyon sokat voltam az Árpáddal, a Schilling Árpáddal. Rengeteget. Mi jó barátok voltunk. Hát most azért mondom, hogy voltunk, mert már nem él itt ebbe az országba, és szétszakadtunk igazából. Csinálja a saját dolgát, meg én is a sajátomat. De akkor napi szinten együtt voltunk. Én rengeteget jártam föl hozzá a lakására. Rengeteg mindenről beszélgettünk, és azt is tudtam, hogy ennek vége lesz. Tehát nekem nem voltak illúzióim. Én pontosan tudtam, hogy egy ilyen kutató és kereső ember, mint ő, egyszer csak befordul majd abba az utcába, ahol ennek vége van. És nekem ezt el is
1: mondtam. De várj, ez miért szükségszerű?
0: Mert mindig valamilyen forma körül kísérleteztünk, vagy valamilyen formával kísérleteztünk, és egyszerűen elfogyott. Ez elfogyott a levegő, úgy érezte, hogy a színházban már nem tud mit mondani, nem tud, hogy kommunikálni, még élesebben szeretett volna, ezért lépett ki az Akciószínház felé, ezért lépett ki egy teljesen másik formába, ami még közelebb megy az emberekhez igazából. Ilyen szociószínházat csinált, elment vidékre, én is vele tartottam még a szabaduló művész apologiájába, Párizsba, és ez egy teljesen másik fajta kommunikáció volt a nézőkkel.
1: Mert hogy mondj róla egy mondatot, ez mi volt?
0: Hát ott például, akik Marseille-be jöttek Párizsba megnézni az előadást, mert hogy a nagy Schilling Árpád itt van a Krétakörrel, meg még franciák, meg még a Russia Spider-Man, aki egy ilyen parkour fickó, aki hát nem tudom, őrületeket csinált, a Madonnának a táncosa volt. Tehát ilyen különféle arcokat szeret össze az Árpád, meg a külvárosból a szikek is jöttek előadást tartani, a szenegáli kasztrált asszonyok főztek a nézőknek. Tehát egy olyan akciószínházat csinált, ami nagyon-nagyon elúrott már attól. Szóval Marseille-ból, akik jöttek, nem azt látták, hogy akkor most itt egy Wojciech lesz, vagy egy Sirály, és fölírták embernagyságú betűkkel a színpad közepére, ami igazából egy kibelezett, meg kibelezték nekünk a Bobigny MC93 színházat, ahol mindig jártunk. Ez a Bobigny körzetnek a színháza volt, aminek a Patrick Sommier volt az igazgatója, azt kibelezték, és fölírták embernagyságú betűkkel, hogy színházat kérünk Árpád. Üvöltöztek, visszakérték a jegyet, botrány volt, balhé volt, tényleg.
1: De ez volt a cél, nem?
0: Nem ez volt a cél.
1: Nem ez volt a cél?
0: Nem, a cél, hát egy 5 méterszer, 15 méteres szekkót festettek föl egy teniszező Jézussal a kommunista kínaiakkal.
1: Most az egészet nem is értem.
0: Na, érted? Nem, én senki nem értette. Én meg úsztam az Árpáddal, mert én azt mondtam, hogy haver, én értem, amiről beszélsz. Én tudom, hogy mit akarsz csinálni. Pont akkor volt a 69-es emlékéve a francia diáklázadásnak, és akkor erre ezt a szabaduló művész apológiáját, ő saját fejéből akart kiszabadulni. Azokból a rutinokból akart kiszabadulni, amit mondta is már a végén, hogy basszátok meg, én nem azért vagyok a vezetőtök, hogy én a mondat hangsúlyokat kupálgassam itt ki. Nem, felnőtt színészek vagytok, ő nagyon felnőtten gondolkozott. Ő el akarta engedni az egészet. 10 év alatt eljutottunk oda, hogy még az első előadásán még eltörte a nagylábúját, mert belerugott egy padba egy mondat hangsúly miatt. Szétrugott egy padot, mert nem jól hangsúlyoztál. Eljut a Schilling Árpád.
1: Azt értem,
0: a Schilling Árpád. Mindegy, hogy ki jó, volt mindegy. Még színész, valaki valószínű én. Rosszul mondtam, hogy mondott, hogy szétrugott egy padot, és a végén a megbeszélés ott volt már begipszelt lábbal, és ő nyomta hajnalig, hogy nem lehet így, meg az a mondat arról szól, és akkor nem tudod, miről beszélsz. És onnan eljutottunk odáig, hogy a Hamlet az utolsó, az egyik utolsó előadásunk, eljutott odáig, hogy azt mondta, srácok, bármikor megállhattok, abba hagyjátok az előadást, ha nem megy, nem kell végig csinálni. Ha szarul mondtál egy monológot, mondd el újra, kérj bocsánatot a nézőktől, és mondd el, hát tudod, ahogy azt hiszem a Sziatoszláv Richter csinálta egyszer egy koncertjén, talán, vagy a Rostopovics, nem tudom, hogy lenyomott egy nagy koncertet, és akkor ő ezt nem érezte jónak, és azt mondta, hogy bocsánatot kér a nézőktől. Ő ezt eljátsza még egyszer, aki szeretne, az nyugodtan menjen el, akinek ez megfelelő volt, aki akkor viszont hallgassa meg, mert most úgy érzi.
1: Annyira jó ez a szabadság, de hogy ezt az ember hogy tudja megteremteni magával?
0: Így, hogy megcsinálod, belelépsz, kész. Nem kell ezen gondolkodni túlságosan.
1: De jó, de hát visszatart minden, visszahúz mi? Minden. Mi hát a körülmények, vissza? Az emberek, ez az ország.
0: Nehézkedhet
1: a szabályok.
0: Nem igaz. Nem igaz. Hát de pont azért vannak a szabályok, pont ezért lehet őket feszegetni. Én szabálykövető ember vagyok, én sárga csekkes befizetem. Van 5 gyerekem, van felelősségérzetem, nem szórakozhatok, de hogyha nem, akkor nem vállalom el. Ha nem tetszik, ahogy beszélsz velem, akkor kiszállok abból a munkából, fölállok és elmegyek, akkor majd dolgozok máshol. Na, nem lehet.
1: Hát ez
0: nem,
1: a fajta nem. Szabadság, ez megvan.
0: Ez a szabadság. Annak a szabadságnak mindig ott kell lenni a fejünkbe, hogy ezt én csinálom igazából az egészet.
2: Szerintem nagyon sokan, talán mindannyian erre vágyunk, hogy így élhessünk, hogy megvan ez a szabadságunk úgy, hogy közben mondjuk normális polgárai vagyunk egy társadalomnak. Te mindig ilyen voltál gyerekkorodban is, hogy mindent úgy csináltál, mint az életed múlna rajta?
1: Válaszol erre majd, kedves hallgatók, Nagy Zsolt, egy pár perc szünet után mindjárt jövünk vissza.
2: Jönnek a hírek, és Nagy Zsolttal jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
4: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Indul a Szent István vidékfejlesztési program, ingyenes szűrést szerveznek dohányosoknak, szeles időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. Az első körben 10 mikrotérség, 10-10 települése kap 1 milliárd forintot. Közösen döntik majd el, mire költsék a pénzt, jelentette be Pécsett a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ebben a modellben a helyi közösségek, szakemberek, gazdák és vállalkozók egyaránt részt vesznek majd a fejlesztési lehetőségek, irányok és projektek kialakításában. Életet mentett az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
7: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
6: Idős embereket több 100 millió forinttal megkárosító család tagjaira csaptak le Budapesten. Aranyat vásároltak fel illegálisan és változatos módszerekkel dolgoztak. Egy 71 éves férfit például elkábítottak, ékszereit ellopták. Egy másik nyugdíjassal pedig életjáradéki szerződést írattattak alá, és egy 145 milliós ingatlanra tették rá a kezüket. A három gyanúsítottat letartóztatta a bíróság. Mintegy 200 millió forint értékű zsákmányt foglaltak le a nyomozók. Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a résztvevők. Az eseményt 2009 óta rendezik meg, a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Egy frontális felhősáv vonul át felettünk, amelyből helyenként nagyobb eséllyel az északi észak-keleti országrészben kisebb esőre, záporokra is lehet számítani. Hajnalra azonban a legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Az északi szél csendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal is hidegebb lehet azonban.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Nagy Zsolt színész a vendégünk továbbra is itt a kettes számrendszerben, és hát egy annyira egyszerű kérdést tettem föl, csak közben jöttek a hírek, akkor még megvolt ez a lendület, remélem, hogy még benned van, hogy tehát ez a szenvedély, ez a, hogy az életed múlik rajta, de mindent így csinálsz az egész gyerekkorod óta?
2: A gyerekkor. Szerintem igen, itt kezdődik, hogy diszfunkcionális család, hogy nagyon kristálytisztán emlékszek arra, amikor valahogy így gyerekként így átgondoltam azt, hogy miért nem szeretik az én szüleim egymást, miért veri az apám az anyámat, miért van ennyi igazságtalanság, miért van az, hogy nekem ezt hát nem, valószínűleg nem így fogalmazódott meg, hogy gyerekként ezt nekem el kell szenvednem, vagy ezeken át kell mennem. De hogy valahogy így elkezdtem egy saját világot felépíteni magamnak, ami hát akkor megpróbáljuk ezt valahogy kontrollálni, vagy falakat fölépíteni, vagy elzárni magam. És ez mai napig így van, hogy az egyik először jött az alkohol, utána jött az irodalom egyébként, és utána jött a színház, hogy ezt meg is tudtam fogalmazni a színpadon, de valahogy mai napig ezt érzem, hogy a színpadon ott tudom, hogy mi történik, és az egy átlátható az összes randomitásával, váratlanságával, meglepetéseivel együtt is sokkal kezelhetőbb.
1: Tehát és ezt egy, te tudod és irányítani?
2: Hát nem mindig.
1: De te magadat benne tudod irányítani.
2: Igen, tudom, hogy mit akarok, mindig tudom, hogy mit akarok, és meg is akarom mutatni, az a másik. És jön is visszafelé. Tehát az egy kölcsönös dolog. És ott egy pozitív irányú dolgot csinálok mindig, még hogyha nagyon fájdalmas dolgokat mutatok meg, akkor is azt érzem, hogy ez egy pozitív irányú gondolkodás. Míg az életben nagyon sokszor azt érzem, hogy lehet, hogy pozitív irányú ez a mondat, de a szándék az negatív irányú, haver. Uh-huh. Tudod, ez a pokol útja jó szándékkal van kikövezve. Nagyon sokszor látom ezt magam körül, hogy ne védjed már annyira azt a valamit, hogy közben elpusztítasz mindent körülötte. Akár gyereknevelésre, de a közéletre gondolok, politikára gondolok. Rengetegszer látod ezt a ordas nagy hazugságot, amiben így bele vagyunk hajtva. Úgy, hogy neked ez kell, meg neked az jó. Meg gondolj arra.
1: Amikor gyerek voltál ebben az elszenvedett helyzetben, volt bárki, aki ezt tudtál fordulni?
2: Nem.
1: Senki. Te teljesen magadra voltál.
2: Abszolút, teljesen. Teljesen is, még a nővérem is elment, amikor 14 éves lett, akkor ő elment egészségügyi iskolába Budapestre, és teljesen egyedül. De egyébként 14 évesen én is elmentem gimnáziumba, és utána
1: máshova, másik városba.
2: A Kisvárdára, a Bessenyei György gimnáziumba, és akkor jött a Kondor Jenő, a Virga Gizella, és a Molnár Tivadar, a legjobb barátom, aki végigkísérte az utamat a 4 év alatt, és neki mindent el tudtam mondani. Ráadásul ő is egy ilyesfajta családból jött, mint én, tehát pontosan tudta, hogy miről beszélek.
1: Tehát ott már nem voltál egyedül?
2: Nem, hát minden ötödik családot Magyarországon családon belül erőszak történik folyamatosan, tehát ezzel nem tudom, hogy miért nem lehet foglalkozni.
3: Meg alkoholizmus, igen.
2: Hát a másik az alkoholizmus, igen.
3: De te egyébként akkor már ezek szerint gimnáziumba is értettél ahhoz, hogy hogyan gyógyítsd kvázi magad. Tehát, hogy ki tudod húzni a saját hajadnál fogva magadat a trutyiból. Tehát te neked megvolt erre a képességed?
2: Na hát ez az, hogy ezt nem tudom, hogy az ember honnan kapja. Ez olyan, mint hogy tényleg most rá azt mondod, hogy jó színész, neki elhiszen, a másiknak meg nem. Ugyanazt csinálja ugyanúgy, nem, mégse hiszed el neki. És az nem jó színész. Nem tudom, honnan kapjuk a tehetséget például. Honnan kapod azt az erőt, azt az energiát. Valószínű ez genetikus, tehát hogy a nagyapám is hazajött a frontról. Szóval igen, a túlélési ösztön, azt hiszem ez nagyon erős bennem, az, hogy nincs vége. Akkor van vége, amikor meghaltam. Addig nincs vége, addig folyamatosan küzdeni kell. De egyébként meg nyilván ez már egy 30 éves tapasztalat, amióta elkezdtem ezt a pályát, hogy én fel is használom a traumákat a munkámba. És igazából azt gondolom, hogy nem lehet megúszni a mi szakmánkat fájdalom nélkül.
1: Fú, de ez olyan tök valahol van benne valami perverz,
2: nem? Nem. A perverzió az teljesen más.
1: Az a lubickolás a
2: ott valami olyan fajta élvezet van a perverziónál, ami tényleg deviáns. Abban nincs deviáns, hogy túl akarsz élni, fönn akarsz maradni, és pontosan tudod, hogy mondjuk egy út, hogy eljussak oda, az, ahhoz mi kell, mit kell belerakni. Nem, én egy másik szemléletről beszélek, arról beszélek, hogy amikor nekiállsz próbálni, és tudod, hogy mekkora az az anyag, akkor pontosan tudod, hogy itt milyen, mondok egy jó példát, fogok remélhetőleg mindig akkor forog egy film, ha elindult a kamera, remélem, hogy augusztus végén elkezdek egy nagy filmet, pontosan tudom, hogy az kőkemény lesz. Tehát ott egy olyan családapát kell játszanom, ami idegrendszerileg, hát az nagyon brutális lesz. Az brutális lesz. Az egy olyan 20-valahány napom lesz a filmbe. Az tudom, hogy meg fogok dögleni benne.
3: Fizikailag vagy lelkileg? Tehát,
2: mindkettő.
3: Hogy egy... Aha.
2: Mindkettő.
3: De valami agresszívet kell játszanod, vagy ilyesmi?
2: Nem. Pont nem. Pont ez az, hogy ami az életben, és szerintem a legalábbis a tehetetlenség,
3: aha,
2: hogy egy tehetetlen helyzetben leszek. Sodorodni fogok az eseményekkel, és nincs döntéshelyzetem. Egy percig sincs.
3: És ettől a munkától már előre tudod, hogy...
2: Tudom, milyen... hogy nagyon nehéz lesz. Tudom, hogy lelkileg nagyon megfog és idegrendszerileg visel.
3: És erre hogy készülsz fel?
2: Hát minden nap gondolkodok. És készítem föl magam, hogy fájni fog.
1: Hogy lehet erről... hogy lehet ezek után...
2: Rengeteg krasznohorkait olvasok például. Úgy lehet fölkészülni. Aha. Neki is azt hiszem, hogy ez nem fix a ideája, de hogy a szenvedésen keresztül, ez az egész erről szól, az egész létezés erről szól, a szenvedésről.
3: Persze, hát akkor tud mi a fent, amikor láncolál, hogy egyszerűen...
2: Na, de ezt ki akarjuk hagyni. Tehát ez olyan, nem mint lehet. A bűn és bűnhődés. Igen. Tehát, hogy nem lehet elkövetni bűnt úgy, hogy nincs következménye. Ezt meg kell érteni.
3: Jaj, Léci, ezt hímezzük Kispánába is április végén.
1: Milyen falvédő, tudod? Április
3: 12-én osztogassuk, jó?
2: Annyira nem érdekel.
1: Nem, ezt most meg kell osztogatni, nem április 12-én. Most
3: szóval,
1: kell
3: hogy igen.
1: De ezt mindenki
3: bűn után jön a bűnhődés. Igen.
2: Így vagy úgy. Az teljesen mindegy, hogy nem derül rá fény. Az ott van.
3: Igen, én is ebben hiszek.
2: Mindig ott van. Igen. Mindig ott
1: szóval
2: van.
1: Ezt az
3: belül, intenzív... más nem, akkor belül szétrág.
2: Szétrohadsz, persze. Igen.
1: Ezt, hogy ennyire intenzív vagy mindig, ezt hogy lehet egy kicsit úgy leengedni ebből? Vagy van pillanat, amikor...
2: Idegesít téged, hogy ennyire
3: nem csak aggódik.
1: Kicsit aggódik. Nem, hanem ez lenyűgöző. De hogy nem fárasztó?
2: Hát én nem tudom ezt megmondani, mert én így élek. Így élek. Nem. Nagyon fáradt vagyok persze, amikor lefekszem, szok aludni. De,
1: például, amikor eljátszom a romantikát, utána mi történik? Hogy lehet lejönni ez ilyen előadás?
3: Ez egy nagyon intenzív előadás.
2: Szét vagy égve, teljesen.
1: Mit csinálsz? Olyan, nem beszélsz senkivel, csöndbe vagy?
2: Nem igazán szeretek olyankor beszélni, olyankor csendbe szeretek lenni, hazamenni a buszon, ücsörögni, sírdogálni egy kicsit.
3: Komolyan? Mint,
2: persze. Hát ez kell, tehát az trauma. Ott traumatizáljuk magunkat is. Hát valamikor fizikailag is
3: igen.
2: megtörténik, de lelkileg súlyos sebeket kapunk ott. Hát ez az, ami... Tehát, hogyha valaki erre a pályára jön, és tényleg lelkiismeretesen akarja csinálni, akkor azt tudom neki mondani, hogy tényleg jól gondold át, mert ez nagyon kemény.
3: Nagyon használod magad. Egyébként most, amikor ezt mondtad, az jutott eszembe, hogy a buvárok szokták, a mélytengeriek, hogy följönnek, és olyan történt velük ott lent, amit fel kell dolgozni, és nem szólnak senkihez, leülnek, csönd van. Sok ilyen esemény van az ember életében, nem is biztos, hogy szakmához köthető. Amikor olyat élsz meg, ami utána csöndre van szükséged. Ahogy te mondod, ezek szerint egy ilyen előadás, ez kőkemény használata a belsődnek, a pszichédnek, ami valóban egy önmagad megerőszakolása
2: kicsit. Igen, hát teljesen és... más, most félreértés ne essék, én nem nézem le azokat a munkásokat, akik mondjuk árufeltöltő a fagyott árunál a Tesco-ba, és pakolják a hideg halakat be a hűtőbe, mert az is kemény meló. én nem nézem le, de nem úgy dolgozik az idegrendszer.
3: Nem úgy.
2: Nincs mit felizgatni magad, meg a pénztárna. Ott talán a hülyék, akik jönnek és okoskodnak, azt nagyon nehéz lehet lenyelni egy pénztárosnak, de hát ott is azért lecsippantod, és megy az egész, és ledolgozod a 8 órát, és nem viszed el ezt az egészet magaddal, jó esetben. Uh-huh. Mert nem olyan, de ez a színészet, ez tényleg ezért nehéz. De most ez van közben meg.
3: De közben meg gyönyörű is, mert hogy ezek olyan kalandok, amiket nem mindenki élhet meg saját magával.
2: Én engem nagyon izgat, nagyon érdekelnek ezek a kis zúgok, amiben bele lehet menni, amit ki lehet próbálni, amit meg lehet élni, amit vissza lehet hozni, amit megélek a nézőkkel, amit megélek a kollégákkal. Tényleg olyan, mint egy, persze az sokkal komolyabb bizalom, mondjuk egy tripla szaltót ugrani, és akkor elenged a kollega, és a másik meg elkapja a kezedet, de valami ilyesmi lehet. Aha. Mint amikor ezek a légtornászok így, sőt ezt az analógiát nagyon sokszor használtuk az Árpáddal, hogy légtornászok vagyunk, és valahogy ilyen szintre kellene vinni ezeket, így kellene
3: hogy
2: gondolkozni.
3: Tétje van?
2: Így van, tétje van egy mondatnak, és egyébként azt hiszem, hogy ezt a néző érzi is, amikor én így játszok, és én nem gondolom magamat színésznek, hanem egy gondolkodó embernek, aki megosztja a nézővel a gondolatait, és azt gondolom, hogy én ezt most itt ebben a pillanatban, a színpadon tényleg így gondolom, és tényleg neked mondom, most.
3: És ez milyen élvezetes lehet, amikor látod a reakciót, hogy valamit kiváltottál a másikból, igen. Neked van erről valami olyan emléked, ami így a leglegleg?
2: A leglegleg az Pécsi Országos Színházi Fesztivál Lilium a fogalmazóval, az a előadásnak a vége, amikor hasba szúrja magát a Lilium, és fölkerül a mennybe, és a fogalmazó kérdezgeti, hogy miért éltél így, miért csináltad ezt, és akkor a fő kérdés, hogy miért ütötted a Judit, akinek gyereket nemzettem, akinek gyereke lesz tőlem, és akkor ott a Lilium eltörik, a Lilium elsírja magát, mert nem tudja megfogalmazni igazából azt, hogy hát csak feljött bennem valami, és akkor oda csaptam neki. De nem tudja megmondani, hogy miért bántott egy ártatlan embert. És ez, és sokszor mi is így vagyunk az életben, hogy nem tudjuk megmondani pontosan, hogy nem is ő zavar már, hanem a saját tehetetlenségem.
3: Igen, igen.
2: Én mindig idejük adok ki, hogy én magamat zavarom a legjobban.
3: Igen.
2: A tehetetlenségemet utálom a legjobban. A tehetségtelenségemet utálom a legjobban. A beszorult energiáimat nem tudom hova tenni, és akkor pusztító. És akkor rákiabálok a gyerekeimre, fölemelem a hangomat, védekezek, csapkodok.
1: Ezek akkor a bűntudat.
2: Persze, pontosan.
3: És akkor az önvád. Az,
2: miért vagyok ennyire állat, miért nem tudom még mindig ezt meglépni? Miért
3: mert ember vagy, mindenki így van ezzel.
2: Igen,
1: de a szülő az egyfolytában bűntudatban.
2: Igen, de ez lespórolhatatlan.
3: Igen.
2: Ez lespórolhatatlan, hogy újra és újra felismerjük, és majd talán egyszer valamikor eljutunk oda is, hogy kicsit simábban tudunk élni.
3: De a Liliumot fejezd be?
2: Igen, befejezem a Liliumot, bocsánat, ne haragudjatok, hogy ennyire elviszünk. Szétszakad mindig az agyam.
1: Mi tudunk követni.
2: Hú, de jó. Na, szóval, és akkor abban a pillanatban, amikor megkérdezni, miért ütötted, akkor ott direkt tartottunk egy nagy szünetet. Azért, hogy mindenki gondolja át a nézőtéren azt, mert azért nagyon sok embernek van ilyen története, hogy mi történik ott abban a pillanatban, mikor felemelkedik egy kéz, és utána lecsap. És ott direkt tartottam egy szünetet, és ott el is kellett sírni magam, és egyszerűen összeolvadtam az emberekkel, egy gondolat lettünk, 900 ember volt benne a hattyúteremben, vagy nem tudom, vagy pelikánterem, azt hiszem úgy hívják Pécsen azt a termet, valami 600 ember félt be, de így a falon is álltak az emberek, mindenhol, tehát mindenhol.
3: Ki volt bélelve.
2: Csodálatos volt az egész, annyira akarták látni ezt a Liliumot ott a fesztiválon, és tényleg egy légyzümögést nem lehetett hallani. Akkora csend lett, amit én azóta se, soha sehol, és nyilván erre gyúrok, hogy egyszer majd lehet megint eljön ez a pillanat, de ott együtt lélegeztünk a nézőkkel. Ezt nem fogom soha elfelejteni, és én ezért is vagyok színész, és ezért is csinálom így, mert ezt keresem, hogy mikor, hogy lehet megfogni ezt a pillanatot, és nem hagy nyugodni, ameddig ezek nincsenek meg, ezek a pillanatok, addig nincs elvégezve a munka. Mert ezt kell a nézőknek. Az a néző, aki ott volt velem, aki megélte ezt a pillanatot velem, az nem fogja elfelejteni, és az ezért jár színházba, ezekért a pillanatokért, vagy az a irodalomtanár, akivel beszélgettem, megnézte a Vojceket, és ott sírt kint a folyosón, hogy hogy lehet a Bibliát és József Attilát összerakni, és zokogott, hogy össze lehet. Mert azon gondolkodtunk, hogy nem vertikális, hanem horizontálisan gondolkodunk mi, tehát és a tudás is ilyen. Tehát nem aláfölé rendeltségi viszonyban vagyunk, hogy te többet tudsz, te kevesebbet. Nem. A tudás az közös, az egész tudás, ami 600 évvel ezelőtt volt, az éppen aktuális ma is, és ami most, az 600 évvel ezelőtt is. Tehát egy 400 éves Hamlet kérdései teljesen időszerűek. Őrület.
1: Most leszel 50 éves. Ezzel csinálsz valamit magadban? Vagy ez nekem például persze. Nagyon rossz volt. Neked milyen érzés?
2: Sajnálom, hogy már kevés van hátra. Ennyi. Mm. Ennyi, de nagyon sokat álmodok a halálommal. Nem tudom hova tenni igazából. Nem tudom pontosan, hogy foglalkozni kell vele.
1: Tehát azért még ne álmodjál a haláloddal.
2: De a Szellemkutya, azt hiszem Jarmusch film.
1: Igen.
2: Arról beszél végig a Forest Whitaker, hogy soha ne felejts el a halálra gondolni egyetlen egy nap se. Nem múljon el úgy, hogy nem gondoltál a halálodra.
1: Úristen, nekem nem múlik el úgy nap.
3: Nekem se.
2: De szerintem ez teljesen normális.
3: De nem ilyen negatívan.
1: Nem.
2: Hogy... Igen.
3: Na csak úgy szemléled a dolgot, hogy barátkozol vele.
1: Szervantal szerint most olvasom x-szer az Utas és Holvilágot, és ő azt mondja, hogy egyik szereplőinek a szájába adja azt, hogy a meghalás, és hogy ezt már a kelták is tudták, és mindenki tudta, az egy erotikus dolog. Hm. És hogy ez mindig izgatta mindenkinek. Tehát, hogy igazából az a végső.
2: Nem véletlen, hogy olyan kémiai anyagokat állít elő a szervezetet, ami csak születésnél történik meg, és a halálod pillanatában történik meg. Biztos, hogy nagy frankóság lesz átlépni.
1: Nagy flash.
3: Hát a véglegességével kell megbarátkozni csak. Tehát szerintem senkinek nem az igen, a tudod, furcsa, szokottam? Hogy majd, vagy a félelmetes, hogy ott éppen mi fog történni, hanem hogy nem az tudod. A tudat, hogy utána nem vagy.
2: Nekem olyasmi ez, nemrég műtötték a gerincemet, amikor ott beadták, ültem nyuszipózban, mert nyuszipózban műtik a gerincsérveseket, és akkor így folyt be a kezembe valami színes anyag, nem tudom, ilyen szürkés színű, és akkor mondta a fickó, hogy mindjárt jó lesz. És akkor még mondtam volna valamit, és akkor így a fölébredtem. Mm. És már meg voltam műtve.
3: Hát ez lesz.
2: Tehát, hogy lekapcsolták az egész rendszert. Nagyon kemény érzés az, hogy tehát nekem nem volt soha blackoutom. Mm. Nekem nem volt soha ilyen. Elaludtam, álmodok, tudom, hogy mi van. Mindig tudom, hogy mi van. A REM állapotban valószínűleg nem tudom, mi van. Vagy ott a...
1: De ilyen nem, hogy még ne lett
2: olyan,
1: volna sem.
2: Hogy kiesik egy, vagy nem tudom hány óra műtét idő, és jó, egyszerűen az, hogy
1: de
2: nem
1: ez is miért,
2: tudom.
1: Hogy azt mondta, hogy
2: nagyon jó.
1: Most már mindjárt jó lesz.
2: Mindjárt, és akkor eltűntem, és egyébként, hogyha nem jövök vissza,
3: akkor mi van?
2: Nem jövök vissza,
3: persze,
2: és a halálban ez lesz, hogy úgyse jövök vissza, nem fogom tudni, hogy mi van, igen. Nem fogom tudni, mi történik
3: hát
2: a Zsoltikának a térdével, a Zsoltikának a könnyeke fája, vagy a válla, vagy a mellemen a szőr őszüle, vagy a szakálla őszüle, vagy a hajam, vagy hogy ma mit tettem, és akkor túlterhelt vagyok, vagy nem. Ezektől mintől meg fogunk abban a pillanatban szabadulni. Igazából az bánt engem, vagy azt sajnálom nagyon, és az hiányzik, hogy olyan jó volt ez az 50 év. Olyan jó volt, hogy már nincs, mondjuk, hogy a 30, egy ilyen élet után, hogyha még van 30 évem, az már nem 50, hanem csak 30. Még az is sok, de...
1: Hát, de nem szabad. Na ez az, amit föl kell adni, hogy számolgasson az ember, mert persze. Így is rohadt gyorsan eltelik. Én például minden este azzal az érzésre fekszem le, de minden este, hogy egyel kevesebb. De komolyan. Én egyet sajnálnék, vagy hát egy dolog, hogy nem leszek már jelen a szeretteim életében.
3: Igen, de nekem is a többiek fájnak.
1: Nem magamat féltem, vagy nem magam miatt érdekel a saját halálom.
2: Képzeld, ez engem nem.
1: Nem?
3: De nem őket félted, de, hogy nem
1: hogy,
3: vagyok
1: hogy,
3: köztük.
1: Hogy nélkülem mi lesz velük, hanem hogy nem láthatom már majd igen. Még tovább őket az
3: igen.
1: Életben.
3: És hogyha egyszer majd valamilyen, mert vannak vallások, amik úgy képzelik, majd találkozunk, de hát az már nem ugyanaz, ugye? Tehát, hogy nem ugyanaz a porhüvely, nem ugyanaz a idő, úgyhogy ez egyszer van, hogy ezekkel az emberekkel együtt tudunk itt élni.
1: Jól van, most már ne szomorkodjunk.
3: Ez nem szomorú, ez csodálatos.
1: Sikerült lehozni az életről mindenkit itt a kettes számrendszerben.
3: Úgyhogy most akkor öblítsünk.
1: Nagy Zsolt színész a vendégünk továbbra, és megpróbálunk valami nagyon hát egy optimista, végkicsengést adni, hogyha sikerül.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival, hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
4: Kedves hallgatók, ez továbbra is a kettes számrendszer, Beumi Dórival, Veres Dórival. Nagy Zsolt, az Örkény Színház művésze a vendégünk továbbra is. És már sokat beszéltünk színházról, neked a közéleti jelenléted mindig nagyon intenzív volt, sosem rejtetted véke alá a véleményed, de én valahogy úgy érzékelem, hogy mondjuk a 22-es választások környékén aktívabb voltál, ez nem szemrehányásképp mondom, de egy ilyen csendes megfigyelés. Most úgy kevésbé látni vagy hallani, hogy mit gondolsz a világról, ez szándékos hátralépés?
5: Hát tapasztaltabb lettem, volt rengeteg olyan tapasztalatom. Hát egy, az a 2022-es választás az ott engem nagyon közel rántott ahhoz, ami valójában történik a színfalak mögött, és azt láttam, hogy nem történik semmi. Igazából nem is akarjátok megnyerni ezt a választást. Igazából túl sok az összefonódás, és aztán jött a Jeffrey Epstein ügy, ahol így Jézus Atya Úristen, tehát, hogy ez folyik, egyébként mindenki mindenről tud, és el van játszva egy ilyen, mert ezt nekem nem mondjátok, hogy nem tudtok róla, hogy ő olyan, neki az kell, neki az egész Szőlő utca.
4: Ez ennek fal, az annak fal, az egész, persze, ezt tartja össze akkor, egyébként,
5: akkor
4: hogy mit
5: az, hogy egyébként
4: másról
5: megy ez a Fidesz, Tisza, meg a Gyurcsány, meg a köpködés így kívül, aztán egyébként meg azt látod, hogy a Budapest parkosításánál kikihez tartozik, és akkor egyébként mindenki fogja mindenkinek a kezét, és akkor így azt látom, hogy ahogy ez a gazdag embereknek a játéka, és tulajdonképpen arról szól, mint a francia forradalom is, igazából már előtte azon gondolkodtak, hogy hogy lehetne, mivel ezt a végtelenül kiszolgáltatott és sanyargatott népet, hogy lehetne valahogy máshogy behúzalozni, és akkor felejtsük már ezt az egész királyságot, meg ezt a napkirály, meg a izé, hanem kezdjünk el demokratikusan gondolkozni, próbáljunk meg nekik kis jogot adni, hogy úgy érezzék, hogy ők is szavazhatnak, hogy ők is dönthetnek a sorsukról, és akkor egy olyan fajta rabszolgaságot rakunk rájuk, amit majd úgy tűnik, hogy maguk választottak maguknak. Ez történik. Most mi 4 évente szavazok egy emberre, aki majd utána reprezentál. És de hát egyébként most az, akit rá szavaznak az emberek, úgy dönt, ahogy ő akar. a kormányzatával együtt. Tehát mi beleszólásom van nekem? Én ha küldi a pénzt a fővárosnak, akkor van fizetésem, ha nem küldi, nincs.
4: Na hát
5: de tőlem az van elvárva, a munkaadómnak tőlem azt várja el, hogy maxon teljesítsek, mert különben nem jössz be. Én nem tanulhatom meg félig a szöveget, én nem lehetek csak egy kicsit ott a színpadon. Te nem jöhetsz be egy kicsit, te nem késhetsz 25 perceket egy interjúról, egy riportról. Szóval nagyon magasok az elvárások, és azt látom, hogy az a felelősség arról az oldalról nincs meg. Az, amikor orbitális nagy hazugság, itt van a rádiótokkal szembe ez a plakát, hogy majd a miniszterelnökünk megvéd minket a háborútól, mégis hogyan, melyik katonasággal? Kérdezem én.
4: Nem, ő maga egyedül.
5: Igen.
4: És minden háborútól.
5: Szóval ez felelőtlennek tartom, az...
4: Ahogy egy oldalúnak érzed ezt a szövetkezést, igen, hogy nem, lentről nem, mi nem. Megteszünk szóval, mindent.
5: Egy fizetett rabszolga vagyok, azt érzem. Uh-huh. És nincsenek, tehát hogy...
4: Hogy nincs is benned remény arra, hogy ez bárki máshogy csinálna.
6: Most egyébként?
5: Nem, nincs. Nincs. A politika a gazdag embereknek a játéka lett. Mindig is az volt egyébként, tehát a királyságot akkor is be kellett fizetni a tizedet, az adót, a füstadót, a kapuadót, a mindenféle adót be kellett fizetni. A legboldogabb Mátyás királyféle időszakokban is. Hát első éjszaka joga, mikor lett eltörölve? Hagyjuk már ezt.
4: Hát csak nem tudom hány száz év távlatában gondoljuk, hogy ez milyen boldog volt valószínűleg.
5: De most itt a Spíró gondoltak. György Padmaját el kell olvasni, hogy milyen bénázás folyt a 48-as forradalomnál. Mi kik vagyunk, a mi történelmünk az milyen is. És hogy mennyire agyon voltak ott is nyomorgatva az emberek. Tehát ezek tényleg, tehát végtelenül felkészült íróról beszélünk, aki mindennek utána megy, és azokból a korlenyomatokból, azokból az újságokból, azokból a riportokból így végtelenül tájékozott, összeszedett, sűrített anyagot lerak elénk, elolvasom, és azt mondom, hogy értem, hogy miért vagyok én most ilyen Magyarországon, értem, hogy miért ilyen ez a nemzet, és nem látok semmilyen esélyt. Ha csak ez a kormány, aki most remélem jön, és leváltódik, és nem azért, mert egy nagyon gonosz ember ez az Orbán Viktor, vagy ez az egész csapata mennyire gonosz, én ezt így nem mondom, van valami víziójuk, amit szeretnének követni, én ezzel nem értek egyet, legyen egy másik vízió, szeretném azt megnézni, és szeretném végre azt látni, hogy az oktatásba ömlik bele a lóvé, ömlik az óvodákba, a bölcsödékbe, azt, hogy azokkal a nőkkel foglalkoznak, akik éppen szültek, kiestek a munkából, vissza szeretnének menni dolgozni, hol van erről szó? Hol van azokról a férfiakról szól, akik egyedül viszik éppen akkor a terhet. Hol tudnak azok a férfiak pihenni? Az általános iskolák, gimnáziumok fejlesztése, pumpálása, nem érdekel, hogy a magániskolák mennyire jól működnek. Nem, én paraszt vagyok, nekem nincs annyi pénzem, melós vagyok. Én nem tudom megfizetni ezt. Azt szeretném látni, hogy egy 18 éves gyerek három nyelven beszél, mikor már leérettségizik. Azt szeretném, hogy egy közép-európai ország, azt szeretném látni, négy-öt nyelven beszélünk. Legalább egy szláv nyelvet beszélünk olaszul, beszélünk németül, angolul. Ezt szeretném látni ebbe az országba. Ezt, mert tényleg a közepén vagyunk. Hát miért nem használjuk ezt a helyzetet délről, északra, nyugatról, keletről, nyugatra? Hát egy olyan tranzitország, egy olyan csomó, nem be kéne zárni ezt az országot, hanem végtelenül nyitották kéne tenni, gyertek be gyerekek, üljetek le, ígyatok egy pohár italt. És egyébként van jó program, mert nagyon-nagyon tájékozottak és nyitottak itt az emberek, és bármilyen nyelven tudnak veletek kommunikálni. Nem az, hogy szégyen érzetünk valamikor ide érkezik egy másik országból érkező ember, mert nem tudunk megszólalni semmilyen közös nyelven. És el van törölve a nyelvvizsga kényszer.
4: Nem olyan régóta van eltörölve.
5: Na igen, akik tudtak addig, akkor azok tudtak, akik meg most jönnek azok,
4: hogy nem tudják. Így jártak. Én ezt most nem felvetésként mondom, hanem csak egy ilyen zanzás, tehát hogy egy összegzésként, hogy ezek a dolgok nem olyan régen történtek ebben az országban.
5: Igen, de például itt van a szinkron. Tehát ott vannak a románok. A románoknál nincsen szinkron. Uh-huh. És nagyon
4: Hú, most belesételsz valami nagyon, nagyon durvába, mert igen, tudod, hogy ebben a szakmában azért a szinkron szentsége az
5: tudom
4: nagyon...
5: Tudom a szinkronnak a szentsége, hogy milyen nagy szinkron színészeink vannak, és milyen fantasztikus, és én ezt el is ismerem, és tényleg nagyon szeretem. De hogyha valamit akarunk csinálni, akkor legyenek feliratozva ezek a dolgok. Vagy legyen választható.

0: rendesen meg korrektul akar csinálni. Te a gyerekeidnek, főleg a fiú gyerekeidről kérdezlek, van belőle négy. Milyen tanácsot tudsz erre vonatkozóan adni?
1: Én nem tudom, hogy milyen apa vagyok. Nem is nagyon méricskélem, mert rengeteg hiányérzetem van azzal kapcsolatban, ahogy én vagyok az apja ezek a gyerekeknek. Még többet szeretnék nekik adni, még jobb iskolába szeretném iratni, még több pénzt szeretnék adni a volt feleségemnek, hogy nevelje a gyerekeimet, mert tudom, hogy milyen nehéz jó iskolákat találni. Vagy az, amikor kihúzták a VVS-ibe, elvezett most 19 éves Berci fiam, és egyik napról a másik napra megszüntették a szakosztályt, úgyhogy ő éppen készült vagy szeretett volna eljutni egy világversenyre, és egyébként meg tök jó elvezett országos szinten már. Persze nem volt egy Kolonics, de nagyon tehetséges evező volt. És egyik napról a másik napra megszüntették, és akkor hirtelen ott állok, hogy 17 éves gyerek, úristen, szét fog robbanni, hát a napi 4 vagy 3 edzés után. De ez, és akkor most mit fog találni, mit talál, és akkor hál' Istennek tényleg megtalálta az útját, meg elkezdett bunyózni, meg elkezdett focizni, és akkor ezeket csinálni. Most együtt bunyózunk, egyébként csodálatos harcolni a fiammal. Csodálatos dolog. Valami olyan érzésem volt, mint hogyha egy ilyen görög drámában lennék, tudod, hogy apa, fiú, és akkor és ott van, benne van.
0: Tehát nem fél megütni?
1: Dehogyis.
0: Tök jó.
1: Dehogyis, csodálatos. És nagyon-nagyon jó érzés ez, hogy van egy ilyen, mindig van egy rivalizálás apa és fia között, meg van egy ilyen büszke vagy rá, vagy nem vagy büszke, vagy
0: húzod, nem
1: kéne,
0: húzod.
1: Hát mit kéne teljesíteni, miben maradt alul, és valahogy nem az, hogy ezek itt ebben a pillanatban kijöhetnek, hanem inkább olyan egyenlővé teszi a rendszert.
0: Beszélte vele erről egyébként? Vagy csak ez a te érzeted, amikor nem együtt játszatok?
1: Nem, én mindig mindent elmondok nekik. Teljesen nyitottam mindenről.
0: És beszélünk. Ő mit mondott?
1: A függőségemről is nyitottan beszéltünk, arról is, hogy nekem jóvátételt kellett lennem, tehát nekem bocsánatot kellett kérnem a gyerekeimtől azért, mert használtam. Ez a 12 lépéses Minnesota programnak egy pontja, a jóvátétel. És ezt meg kellett tennem velük szembe. Mindenről, tehát az új családról is, hogy van, születik majd egy testvérük, és ez testvérként van kezelve, és én azt mondtam, hogy fél testvér, ez a testvéred. És ők így is tekintenek rájuk, nagyon jó a viszonyuk.
0: Nem is tudlak másképp elképzelni, csak ennyire transzparensen, hogy így mindenről mindig kimondod.
1: Mindenről mindig kimondjuk azt is, és ezt kérem is tőlük, és ezt gyakorolják is, hogyha én seggfej vagyok, akkor azonnal kézfeltartás van, és be van mondva a pofámba, hogy egy seggfej vagy. Ezt nem így kéne. Vagy ijesztő vagy. Mert igen, elgurul néha nálam is a gyógyszer, és akkor beletaposom a szőnyegbe a gyermekjátékát. Bosszúból.
0: Főleg, hogy Lego és megszúrta a lábadat.
2: Mit bosszulsz meg?
0: A Lego.
1: Az, hogy tehetetlen vagyok, hogy nem tudok mit csinálni, hogy szarul nézek ki, hogy hülyén áll a hajam, hogy megint kolbászosat böfögtem.
2: Veszten a Lego.
1: És veszten a Lego, hogy megint 300-szor mondtam, bazd meg, hogy repakoljad ide a lábam alá. Most akkor én megfizetek érte mindent.
2: És látod a gyerek szemében a rémületet, és az borzasztó.
1: Igen, és akkor azonnal visszarántódok a való életbe, és akkor bocsánatot kérek.
2: Az a szégyen, nem? Igen, amit ilyenkor az ember eltűnt.
0: Csak én még egy picit hadd térjek arra vissza, mert tényleg igazából ezt akartam megkérdezni, hogy egy fiú gyereknek ma mit lehet mondani? Mit lehet mondani? Milyen legyél, fiam?
2: Szerintem hogy mondani semmit nem lehet, csak hogy lássa.
0: Azt igen, nem, de azért
1: ezt akartam mondani neked, hogy én semmi többet nem tudok neki adni, csak azt, hogy ha baj van, akkor ide jöhet hozzám. Én az apja vagyok, én szeretem nagyon. Mindig szeretni fogom, bármi történik. Nem tudok többet adni, de tényleg most beiratom a jó iskolába, és akkor elkezdem tolni valami felé, és mit tudom én, hogy az jól jön.
0: Jó, csak nehéz, mert a világ az tényleg, ahogy te nagyon szépen plasztikusan lefestetted az elmúlt fél órában, hogy olyan, amilyen, baromi nehéz benne megtalálni azt, hogy miért is kéne neked tisztességesnek, normálisnak, transzparensnek lenni.
1: Na, most mondtad ki, mert én mintát adok. Én ezt a mintát adom nekik. Én ezt mondtam, a múltkor nem is tudom, ki kérdezte meg tőlem azt, hogy de hát a drogok és az alkohol, ami nagyon nagy probléma, meg hát én is ilyenkor kezdtem el állatmódon használni. Én a saját tapasztalatomat tudom neki mutatni. Kisfiam, ha hozzányúlsz az

0: magadhoz, függő vagy, mert függő alkat vagy, mert mondjuk volt már ilyen, ez azt jelenti, hogy ha kontrollvesztő ivó vagy, már pedig az vagy, akkor annak a vége az lesz, amit én 47 évesen átéltem, hogy ott fekszek a földön, és elkerülök egy rehabra. Ez lesz a sorsod. Ez
1: a legtranszparensebb példa.
0: Ennyi, kész. Itt van az én példám. És akkor ugyanolyan seggfej leszel egy csomó helyzetben, ugyanazokat a hibákat fogod elkövetni, úgy bántasz meg embereket, ahogy nem szeretnéd, azért, mert éppen be vagy nyomva. És akkor azt gondolod, hogy neked van igazad.
1: Ennyi.
0: Bocsánat. Csak ez nagyon kiózanító. Azt látom rajtuk, hogy ez mélyen elgondolkodtatja őket, hogy...
1: Mert ez, jó, de mindenki azt hiszi, hogy én nem leszek olyan, mint az apám. Én nem úgy fogom csinálni. De.
0: Pontosan ugyanolyan lesz, és pontosan ugyanoda fog eljutni. Ez nem vicc. Az alkohol és a drogok, az nem vicc. És ha valaki függő, az, aki tényleg szociálisan tud vele bánni, szociális ivó, vagy tehát tényleg ez a 2-3 pohár, hazamegy, megiszik egy fröccsöt, minden nap megiszik egy fröccsöt, és
1: mert megiszik egy párikát. Mert az is alkohol probléma.
0: De nem, azzal mi baj? Anyu hozzá be egy fröccsöt, mert nagyon elfáradtam. Megissza a fröccsöt, hozzá már be még egy egy pálinkát, és már olyan jól esne. Bám, benyomja, leelmegy, lefekszik aludni, nem bántja a családját, nem lesz őrült, nem lesz kontrollvesztő, nem issza meg még azt az egy üveget, ami ott van. Ezzel semmi baj nincsen. Menjél, csináld, haver, megdolgoztál érte. Nem, a függőkkel van baj, a kontrollvesztéssel van baj, az őrülettel van baj.
1: Amikor benne voltál ebben az állapotban, a kollégáid, akikkel dolgoztál, ők jelezték neked, hogy ez probléma, hogy csinálj valamit? Vagy volt egy ilyen elfogadott, mert a Simon Kornél mesélt például arról, amikor ő is beszélt a függőségéről, hogy neki nagyon furcsa volt az, hogy kvázi ebben a szakmában van egy ilyen összekacsintás, egy kis elfogadás, hogy jó, hát ez ezzel jár, ezzel a
0: igen,
1: kvázi művészettel.
0: Ez így van. De én jutalmazó sibos voltam, és én használható állapotban volt, tehát én dolgoztam.
1: Tehát akkor nem ittál, után... amikor dolgoztál, meg nem használtál semmit, amikor
0: dolgoztál? Igen, egy darabig, és akkor utána jött már az, amikor bele nyúlt már a melóba is, és akkor már reggel is elkezdtem, és akkor már délután is volt, és akkor már gyakorlatilag visszanéztem az egész napom, ott volt benne, volt valamilyen szinten, valamilyen anyag. De az már a vége. Az már nekem a vége volt.
1: De jelezték neked?
0: Volt olyan kollégám, aki azt mondta, hogy miért csinálod ezt magaddal, te enélkül is nagyon jó színész vagy. Ezt nem tudtam megérteni. Tehát én függő vagyok. És akkor
1: és úgy érezted, hogy ez például a színészségedhez ennek semmi köze nincsen?
0: Nem, én azt éreztem, hogy tökre tudok működni. Nekem rengeteg dolgom van, én ezt megérdemlem, én megyek
1: és megoldom. Estig,
0: és megoldom, lehozom, persze, mert elmaradt előadás, nem maradt előadás, lenyomtam az összeszöget, lenyomtam, nagyon jó voltam, szerintem nagyon jó voltam, bász, megérdem, én ezt csinálhatom. Aztán amikor a végén már ott álltam a játszótéren, a kis gombába, a gyerekek dugdosba így a pulóverembe a kis vodkát, és akkor benyomtam, és akkor utána a hintáztatás, nem, már nagyon jól ment a hintáztatás. Na akkor nagyon mélyen elgondolkodtam azon, hogy ez nem jó, ez nem jó, ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz, hogy nem tudom élvezni a napsütést, anélkül, hogy benyomnék 2 deci vodkát.
1: Látod, és megint megcsináltad, amit gyerekkorodban, hogy kihúztad magadat a hajadnál fogva.
0: Nem,
1: szóval, hogy na, benned van.
0: Én húztam ki magam, igen, én csinálom, én csináltam végig ezt az egészet, de ott állt mellettem a Mácsai, a személyác, a feleségem, a családom,
1: persze,
0: a gyerekeim.
1: Ezt gondolom, hogy nélkülük nem megy.
0: Magamért csinálom, azért csinálom, hogy én tiszta maradjak, mert tudom, hogy milyen az őrület, ezt mindig magunkért csináljuk, de nélkülük ez nem ment volna. Meg a közönség nélkül, meg az emberek nélkül, akik szeretnek, akik bíznak bennem, igazából akik bíznak bennem, akiknél azt érzem, hogy belenézek a szemébe, és azon, hogy jó van Zsolti, csináld még egy kicsit, mert jó az. Jó lesz az.
1: Legyen ez a végszó. Hogy jól van, Zsolti, csináld még egy kicsit, mert jó lesz az. Ez jó, lesz jó az. Végszó, jó végszó. Jó,
2: köszönjük, hogy itt volt.
1: Nagyon köszönjük.
0: Köszi, én is köszönöm.
1: Köszi ezt az egész ébresztőt, mert hogy itt reggel volt, és kicsit mindannyian csíkszeműek voltunk, de te annyira ki tudtad nyitni a pupilánkat, mert hogy annyira erős energia jön belőled, ez szuper, szuper. Köszönjük szépen.
2: Nagy Zsolt színész volt a vendégünk. Ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben, ugyanezen a frekvencián meghallgathatjátok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Extrém sportpályák a gurulni vágyóknak. Adrenalindúsított játszóterek. Hazánk extrém sportpályái széles skáláját kínálják például a gördeszkázásnak, a görkorcsolyázásnak vagy a BMX-ezésnek. Mindegyik sportág egyedi stílust, technikákat és kihívásokat hoz magával. Közös pontjuk, hogy a különböző akadályok, dombok, lépcsők és egyéb épített elemek felhívást jelentenek arra, hogy a sportolók felfedezzék saját határaikat. Ha még nem választottunk sportágat, kiváló célpont lehet Debrecen új, izgalmas sportkomplexuma, mely hiánypótló közösségi helyszín, nem csupán az extrém sportolóknak. Létrehozása a zöld felületek és játszóterek felújításával párosult, így egy igazán családbarát és környezettudatos tér jött létre. Tervezés a során gondoltak minden korosztály szükségleteire. Találunk itt BMX, triál, dirt jump, gördeszka, görkorcsolya, rollerpályákat. Ráadásul mindegyiket három nehézségi fokozatban, hogy minden szintű sportoló megtalálja a számára legmegfelelőbb pályát. Az országos Bringa Park programnak köszönhetően az elmúlt pár évben országszerte rengeteg ilyen pálya jöhetett létre. Szinte nincs olyan vidéki nagyváros, ahol ne találkozhatnánk egy-kettővel. Vannak példák a város szívében elrejtett pályákra, például Egerben vagy Tatán, de vannak kicsit más jellegű, természetközelibb helyszínek is, mint például a Tatanka Bike Park, Győr új barátom.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Felemás az idei méztermés. Családi vállalkozásban fosztottak ki időseket, átjáró, a színház kedvelő fiataloknak indul program. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Vegyes képet mutat az idei méz szezon, bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termet, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevétel kiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
4: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napra forgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézett. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
3: Idős embereket több 100 millió forinttal megkárosító család tagjaira csaptak le Budapesten. Aranyat vásároltak fel illegálisan és változatos módszerekkel dolgoztak. Egy 71 éves férfit például elkábítottak, ékszereit pedig ellopták. Egy másik nyugdíjassal életjáradéki szerződést írattattak alá, és egy 145 milliós ingatlanra tették rá a kezüket. A három gyanúsítottat letartóztatta a bíróság, mintegy 200 millió forint értékű zsákmányt foglaltak le a nyomozók. Ifjúsági programsorozat indul 7 budapesti színház összefogásával. Az átjáró program a 15-25 éves korosztálynak szól, és az a célja, hogy a fiatalok testközelből tapasztalhassák meg, mi történik a színpadokon vagy a kulisszák mögött. Előadások, workshopok, kulisszajárások, vitaszínházi alkalmak várják őket jövő tavaszig. A programhoz a Budapest Báb Színház, a Katona József, a Radnóti, a Szkéné Színház, a Trafó, az Örkény Színház, valamint a Víg Színház is csatlakozott. Állami intézmények ellen tervezett támadást egy rendőr Franciaországban, egy kávézóban csaptak le rá. Odahaza gyártott fegyvert és több akcióra is készült, de erről nem árultak el részleteket. 10 éve dolgozott a testületnél, magának való figurának tartották. Ehhez képest a nyomozók azt állítják, hogy már rég a radikális szélső jobboldal követője. Estétől jobban beborul az ég, északkeleten a szél is megélénkül, északára 13-18 fok közé hűl a levegő, kisebb eső, zápor előfordulhat, főleg északkeleten, néhol az ég is megdörrenhet, hajnalra viszont már szakadozik a felhőzet. Holnap országszerte kiderül az ég, és több órás napsütésre számíthatunk felhő átvonulásokkal, futó zápor az északkeleti ország részben lehet. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
5: Köszöntöm a stúdióban Jobbágy Robit, köszöntöm Szabó Bencét, aki állandó autógyi szakértőnk.
6: Sziasztok.
5: És köszöntöm vendégeinket, akiknek az a szakmája, hogy kvázi bármiből építsenek lakóautót, persze nyilván aminek kereke van és alkalmas rá. Huszár Rihárdot és Kumi Zsófit köszöntjük a stúdióban, akik lakóautóépítők, vagy nem tudom, hogy jól apostrofálom-e azt, amit ti csináltok.
6: A Concrude Campers alapítói, tulajdonosai, vagy mi a megfelelő?
7: Igen.
6: Hogyan hivatkozol magadra?
7: Alapítója és tulajdonosa, minden stimmel, igen, sziasztok, köszönjük a meghívást. Sziasztok.
5: Együtt? Tehát, hogy ti ketten vagytok ebben a...
7: Igen, igen, Zsófi csinálja a háttérmunkát, a social médiás részt, meg a videókat, ami azért abszolút alkalmatlan lennék egyedül.
6: És de várja, nem te szerepelsz benne?
7: Hát én szerepelek rajta.
6: De azt mondod, hogy izgulsz a rádió előtt is, most egy kis fun fact.
7: Hát igen, hát ez még most is
6: és
7: így van.
6: És tettem fel neked a kérdés, hát ti csináltok YouTube videókat, akkor miért izgulsz? Mert hogy egyébként streamen lehet majd visszanézni. Jó hát kis ez... kivágatokat ebből az adásból.
7: Igen, igen. Az mindig más, amikor a műhelyben egy egyszerű utasításra én megcsinálom, amit kell, de nyilvánvalóan amúgy igen, a Zsófia háttérmunka, és én pedig a gyakorlati részt csinálom
8: ebben az egészben. Otthoni
5: ügyestük, ügyestük. Szóval, hogy én úgy konferáltalak fel benneteket, hogy bármiből lehet lakóautót építeni. Bármiből lehet lakóautót építeni?
7: Bármiből lehet lakóautót, aminek négy, hát nem csak négy kereke van, mert egyébként egy háromkerekű Piaggio-ból is szerettünk volna már lakóautót építeni, csak az más irányba ment.
6: Csak legyen kereke.
7: Legyen
6: tankból
7: kereke.
6: Például nem lehet?
7: De, hát hogyha valaki egy ilyen Volvo Laplandert mondjuk láncos kerékkel hozná hozzánk, nagyon szívesen abból is építenénk, bármiből.
6: Még élveznéd is.
7: Hát sőt.
6: Micsoda kuriózum lenne.
7: Igen, igen, abszolút. Úgyhogy szerintem ennek így semmi nem tud így határt szabni a lakóautó építésben. Nem gondolnám, hogy lenne olyan, amire azt mondanánk. Semmi se hasonló emberkék, akik ilyesmivel foglalkoznak, hogy akkor ezt így nem tudjuk megcsinálni, mert minél izgalmasabb, minél több kihívás van benne, mi annál jobban szeretjük.
5: Mert hogy én lakóautó felhasználó vagyok, több kontinensen használtam már lakóautót Új-Zélandtól Afrikáig, de még sose jutott eszembe, hogy építsek egyet. Tehát mindig az volt a metódusa, hogy kinéztem magamnak egy márka név említése nélkül mondjuk azt egy multinacionális cégnek a termékét, megnéztem, hogy milyen kényelmi szolgáltatásai vannak, és kibéreltem. Gondolkodtam azon, hogy veszek egyet, de aztán...
6: Új-Zélandon?
5: Nem, ott nem gondolkodtam. Itthon, mert hogy itt Európában is használtam, de egy matematikai művelet olyannyira megrémített ennek a megtérülésében, hogy aztán úgy gondoltam, hogy mégsem veszek egyet. De az sose jutott eszembe, hogy építsek. Hogy ez hogy jött? Tehát, hogy miből van ez a gondolat, hogy ez...
7: Hát az alap tézis az ott volt, amikor volt egy céges transzporterem, az egyik cégemben volt egy transzporter, egy T4, ami egyébként a mai napig megvan, ez a transzporter.
5: De jó is ez.
7: És volt egy gondolat, hogy akkor azzal most el fogunk menni nyaralni. És akkor hát az igazából egy ilyen kertépítő cég volt, tehát a transzporternek köze nem volt még a lakóautózáshoz. Az utánfutót húzta meg, a ások voltak benne hátul.
6: Egy habszívas matrac és készen van, nem?
7: Hát igen.
6: Ez lehet, volt a béta verzió.
8: És
6: volt
8: akkor most nem lennénk itt? Hogyha ez lett volna a megoldás?
7: Lehetett volna ez is, de nem az. Igazából egy ilyen, hát egy hét alatt körülbelül egy ilyen egész hangulatos, otthonos, igazából majdnem minden földi jóval felszerelt lakóautót tudtunk csinálni.
5: Mi volt benne? Mert hogy nekem vannak percepció, hogy minek kell lenni egy lakóautóban, legyen benne áram, fűtés, hűtés, valamennyi víz, meg 220-as csatlakozó.
7: Ez tökéletesen ez a sorrend, tehát így minden stimmelt. Volt benne hideg-meleg víz, volt benne inverter.
5: Egy hét alatt?
7: Persze, hát ugye azért a...
5: Fiam, nekem van egy terrortom, akkor átvinném.
7: Bármikor hozhatod.
5: Bármikor jól lehet.
7: Egyébként meglepő, hogy mennyi cég foglalkozik lakóautó kiegészítőkkel. Tehát az egészen márkásoktól a kevésbé márkásig átfüggő, de gyakorlatilag azt mondom, hogy ilyen leülsz este a gép elé, és berendeled a gépészetet úgy mindentől, ától az ég, csatlakozókig, mindenig. Volt benne hideg-meleg víz, inverter, napelem is volt rajta már akkor.
5: Mikor vagyunk?
7: 2017-ben. És akkor ez olyan jól sikerült, hogy én akkor addig még nem voltam benne ebbe a lakóautós témában nagyon, de elmentünk vele egy jó nagy körre, ugye ez az egy hónap ez úgy véget ért, közben posztolgattunk csoportokba ide-oda-amoda a kocsiról, csak úgy szorgalomból, meg igen, hogy ez jó pofa dolog, és óriási volt a visszajelzés, tehát nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, nagyon szerették az autót, tetszett nekik, és akkor ahogy hazaértünk, akkor még azt hiszem, hogy egy vagy két évet használtuk a kocsit, és akkor úgy eladtuk, amit amúgy nagyon megbántunk. És közben már elkezdődött ez a Conclude Campers-es lakóautós dolog, többi autóval, amit így beszereztünk, alapautó, és a sztori lényege, hogy ezt az autót, ezt a transportert sikerült 3 éve visszavásárolni, mert írtunk a tulajdonosoknak, hogy mi szeretnénk ezt a kocsit vissza. Igen, szeretnénk ezt a kocsit vissza, mert ezt nagyon szeretjük, és úgy érezzük, hogy ez kell, hogy itt legyen nálunk.
6: És egyébként a tyúk vagy tojás analógián elindulva, hogy a lakóautó, az agyonreszett akkori transporter hozta magával az utazást, vagy előtte is nagy utazók voltatok, és akkor gondoltatok egyet, hát ne repülővel, meg személyautóval, hanem inkább csinálok magamnak lakókocsit, vagy hogy oké, beütötted a fejed a lakóautózással, amikor kész volt a transporter, de honnan értettél ehhez például, meg hogy mit csináltál előtte, meg hogy hogy jött az egész utazósdi?
7: Hát a fa munkákhoz is, meg a kicsit így az autószereléshez is azért értettem előtte, ilyen ács vonalon mozogtam abba az időbe, a kertépítéssel egy síkon, és az autószerelés, meg ez a motorszerelés, ez meg gyerekkoromtól elkísért, tehát így az, hogy mondjuk beépítsek egy vízrendszert, vagy megcsináljak egy 220-as rendszert, az annyira nagy kihívás, azért ezekben a lakóautókban nincs ebből, mert ezt igazán aki, én azt gondolom, hogy hát vagy akkor itt most körbenézve jó, értem, igen, tehát ez most így akkor lehet, hogy hirtelen kijelentés volt, de akinek van erre egy pici affinitás, és aki neki áll már önmagában lakóautót építeni, mert azért nem mindenki áll neki, ott szerintem már amúgy ebből nem feltétlen van olyan óriási probléma, mert kivitelezhető abszolút pár hétköznapi szerszámmal ez az egész művelet. Nyilván el lehet ezt bonyolítani.
5: Én most volt szerencsém egy 2 hete egy közepes méretű IKEA bútort összeszerelni, viszonylag precíz rajzok alapján. Borzasztó boldog voltam, mert a végén aztán 8 csavar maradt, ami megmaradt, tudjátok, a végén.
7: Igen, igen.
5: Tehát én ezt egy picit szkeptikusan hallgatom, hogy ez olyan egyszerű dolog lenne, hogy én is meg tudnám csinálni. Valószínűleg nem. Meg nem is tudom, hogy bátorítsunk mindenkit arra, hogy építsen magának lakóautót, vagy
6: te a workshopokban bátorítod őket, nem?
7: Én a workshopokban olyan szinten, vagy mi olyan szinten bátorítjuk őket, hogy akinek van erre valami alap meg elő képzettsége, bármilyen munkaterületről, akkor én azt gondolom, hogy tudom azt az ilyen gyakorlati segítséget, meg gyakorlati támogatást adni, amivel ő ezt meg tudja utána csinálni. Aki most valóban egy olyan beállítottságú ember, aki nem szeret bütykölni, nem is tud, meg nem is igazán érdekli, hát őt én sem fogom bátorítani, mert az nyilvánvalóan falakba fog ütközni folyamatosan.
5: Tehát akkor a ti üzleti modelletek az két dolgon alapszik. Az egyik, hogy megtanítasz engem építeni egy ilyen cuccot, vagy ha én nem akarok, vagy nagyon nem vagyok rá alkalmas, akkor te építesz nekem egyet, elmondom, hogy én hogy szeretném, majd valójában, ahogy beszélgettünk, hogy te úgyis megmondod, hogy lesz. Tehát nekem nem nagyon van beleszólásom valójában. Tehát ez a két üzleti modell az, ami mentén ez a vállalkozás...
7: Gyakorlatilag igen, igen. De mondom, a megtanítás azért az olyan szintekről indul, hogy muszáj, hogy valamennyi előképzettsége legyen azért az embernek, vagy ilyen műszaki beállítottsága. Tehát, hogy a nulláról én sem tudom, meg nem is szeretném, mert nem érzem magamban azért annyira az energiát ahhoz, meg úgy talán a türelmet sem, hogy most így tényleg nekiálljak.
6: És egyébként mi a helyzet az utazással, mert az előbb beszéltünk róla, csak nem tértetek ki, hogy merre indultatok például az a lakóautóval, meg hogy előtte is sokat utaztatok-e. Egyébként, hogy egy ilyen tipikus digitális nomádos lakóautós srácok, lányok vagytok, vagy hogyan apostrofálnád ezt? Mert azért ez egy szűk szubkultúra azért itthon. Mindegy, ez túl sok kérdés volt, de haladjunk sorra.
7: Haladunk sorba, és akkor nem marad ki még most semmi.
8: És gyorsan leszögezném, hogy ez a tipikus digitális nomád, szerintem az így biztos, hogy nem vagyunk.
7: Ez nekem is
6: egyértelmű. Biztos voltam egyébként, de hogyha az ember
8: és nem negatívként mondom, csak hogy
5: ha... Ez szép kifejezés volt, ez kénytelen volt elmondani a Bence.
6: Igen,
5: senki nem érti, tehát ennek
7: a... Én fel is húztam a szemöldököm.
6: Zsófi, te sejtetted?
5: Mi digitális nomád szubkultúr, ezt kérlek.
8: Meg valamennyire hozzám még közel áll nyilván, de hogy így magára ez így semmilyen szín alatt nem lehet.
7: Ja, magára azért, mert magánzódunk egymás között elég sokat, csak ez van, akinek még nagyon furcsa, és mi egyébként így szoktunk beszélgetni elég sokat egymás között.
8: Tehát ott nem, itt még elfér, nem úgy nagyjából.
5: Mit jelent ez egyébként, hogy...
6: A digitális
5: szubkultúra ebben a környezetben, ez mit?
6: Hát ez azt jelenti, hogy van egy szűk réteg, aki egy hátizsákkal és egy lakóautóval elmegy Új-Zélandra, vagy nem tudom bárhova, és onnan dolgozik.
7: Hát ez így van, de ezek nem mi vagyunk. Ettől függetlenül ezek
8: hát úgy... én most már tudok azért...
7: Igen, én nem.
8: Remote dolgozni, de... Igen,
7: ez a kultúra egyébként így... jelen van az országban, meg amúgy egyre többen kezdik pont ennek a kapcsán fölkapni ezt a lakóautózást.
6: Mert Instagramon borzasztó jól mutat egyébként.
7: Abszolút. Hogy... Igen. És pont erről beszélgettünk egyik nap, hogy amit a közösségi médiában lát az ember ilyen lakóautózással kapcsolatban, az egy olyan ilyen sok, meg ilyen marha jó érzést kelt az emberben, hogy szerintem, aki nem akart eddig lakóautózni, de látott egy ilyen posorozatot, nem a miénket, hanem akárkét, annak is megjön a kedve ahhoz, hogy ezt így próbálja ki, mert hogy ez tényleg egyébként egy jó dolog, és én mindenkit támogatok benne, ha nem is építés, de felhasználás szinten mindenképpen.
5: Tök menő, ahogy ezt toljátok magát az életérzést, de ez mégiscsak valamiféle autós műsor, tehát az baromi jól lenne, hogy elmondanád, hogy oké, volt egy transporteretek, mi lett abból? Tehát mi volt benne, mit csináltál vele, milyen eszköz lett belőle? Aztán mi volt a következő?
7: A transporternél még megpróbáltunk egy picit, mivel nem ismertük a lakóautó vizsgáztatásnak, meg ennek az egész dolognak a szabályét, meg műveletét, ezért megpróbáltunk egy picit egyszerűbbek maradni, és ott egy gyár ilyen Volkswagen Transporter multivanágy került be hátra, ami ugye az ülések számát így kvázi nem változtatta meg, annak ki van perforálva amúgy az autónak a padlólemezén a hely, tehát nem nagy művelet beszerelni. És akkor ez a multivan ágy volt, ami ágyazható volt, de ugye ez ülésként is funkcionált. Ez volt leghátul, volt benne egy konyhai szekcióban, volt hűtő, volt mosogató, sőt a tolóablakon ki lehetett dugni egy ilyen zuhanyrózsát, és akkor kint lehetett vele tusolni meleg vízbe. Egyébként ez a legjobb dolog szerintem a lakóautózásban, hidegbe, kint, meleg vízben tusolni.
5: Ezen vitatkoznék, de mondjuk.
7: Igen.
5: Szerintem ezen...
6: Szerintem azért fordítva melegbe, hideg vízzel.
5: Szerintem a sok van benne a melegben, meleg vízzel lesz.
6: Ez a harmadik. Vagy a hidegben, hidegben. Igen. Is szívesen vállalom.
7: Hát ez nyilván mindenkinek a komfortzónája az máshol, meg a komfortérzet az máshol van. Én ezt szeretem. Került bele egy dízelálló fűtés, ugye ez az autónak a saját üzemanyagtankjából kapott megtáplálást, és ez egy ilyen dízel üzemű levegős fűtés volt. Egyébként ezt használjuk, ezt a típust a mai napig az összes autónkban, ez tényleg brutál meleget tud csinálni az autóban, tehát hogy ez ilyen mínusz fokba is képes hasonlóan drágos időt csinálni bent. Le lett szigetelve, kapott padlót, laminát padlót, faoldal burkolatokat. Tehát, hogy
5: és ezt egy hét alatt, azt mondtad?
7: Hát ezt egy hét alatt, de még ennél extrémebb is volt egy háromnapos beépítésünk is, igen.
8: Akkor nem jön haza vacsorára.
5: Nekem lehet, hogy a hétvégére kéne nekem egy. És azért vigyázz, pont hétvégére szeretnék, azt viccelek.
7: Nem hiszem, azt látom, azt
5: mondom. Én képes vagyok erre, tehát hogy azért is foggatlak, hogy mi az, ami péntek estig el tudna készülni. Egy Opel 3,5 tonnásban mit tudnánk?
7: Igen, de mondjuk hozzáteszem, hogy ugye, ahogy mondtam, ez egy transporter volt, tehát hogy ezek kisebb méretű autók.
5: Meg akkor ezek egy kisebbet.
7: Jó, meg a háromnapos beépítés is egy transporter méretű másik autó volt, tehát hogy ez egy Mercedes volt, úgyhogy azok úgy be tudtak ennyi idő alatt építődni, de hát mondjuk a háromnaposnál fejlámpát használtam elég sokat, mert ott azért éjszakázás ment keményen. Meg jó elhúzni a határidőig, az magunknak készült az autó.
5: Mondom, péntek este van.
7: Nem tudok kibújni, úgy nézem itt.
5: Hogy az állandó nagy dilemmája ennek a lakóautózásnak azért az, hogy egyre több országban szigorítják azt a metódust, hogy használhatod, hol állhatsz meg, hova tudsz leparkolni. Ugye két irány van, amennyire én látom, van a lakóautó, ami önmagában, mint a csiga, viszi magával a helyzet, és akkor van az a verzió, hogy húzol magad után egy lakó
7: kocsit,
5: amit leraksz, és akkor az autód meg egy teljes értékű jószág. Van a kettő között átjárás? Tehát, hogy ez egy transporter azért buli, azt hiszem, méretéből adodom, mert ezzel be tudsz menni a belvárosba, egy parkolni is tudsz, át tudsz menni vele egy parkolóházba, tehát, hogy hol van ennek az ideális mérete?
7: Ez egyébként pont ahol mondod, tehát, hogy vannak ezek a jóval nagyobb 3,5 tonnás autók, amikből ez az L3A3 méret van, vagy akár még nagyobb annál, amivel ugye se az ilyen igazán vadregényes helyekre, egy tengerpartra, egy tópartra, egy erdőbe fölmenni nem tudsz, nem alkalmas rá, meg vannak ugye a lakókocsis dolgok, hogyha a lakókocsit említetted, ami meg ugye nyilván még kevésbé mobilabb, és akkor a kettő között mindenféleképpen én is ezt a transportterméletet mondanám félútnak. Ez nagyon sok kompromisszummal jár egyébként, mert ez egy kis autó, tehát rövid, keskeny, alacsony, ebben azért úgy meg kell húzni a határokat, hogy mi fér bele, ami belefért, az neked elége, azzal biztos, hogy jól meg leszel, nem lesz kevés, nem lesz hiányod belőle, de mi úgy érezzük, hogy ez nekünk abszolút a méretünk, tehát én ezt támogatom.
6: De vagy csak még mielőtt elindulnál a lakóautóval, ott van a átalakított egyedi transporter, amikor bemész a műszaki vizsgaállomásra, az milyen arcot vágnak ilyenkor egy ilyen egyedileg átépített, átfejlámpázott éjszakák utáni transporterre? Mennyire nehéz egy ilyet lepapírozni és rendszámozni?
7: Egyébként miután kijártuk már ennek az útját, utána már rájöttünk, hogy ez nem annyira lehetetlen küldetés egyáltalán, és azóta tök egyszerűen megy, bármennyire hihetetlennek tűnik. A mérnöki kamarából, a gépelmű mérnöki kamarából mi kerestünk egy mérnököt, aki azt mondta, hogy nem vállalja, így indult az egész, mert ugye nem épít lakóautók, vagy nem foglalkozik lakóautó tervezéssel, de ajánlotta egy úriembert, akivel a mai napig együtt dolgozunk. Ő egy ilyen nagyon idős, most már 80 körüli bácsi, viszont tényleg mindent is látott eddig életében, és ő, tehát a legelső lépés az, hogy ő megtervezi az autót. Konzultáltok, átbeszéltetek, és ő megtervezi az autót. A terv alapján ti el tudtok kezdeni az építésbe, vagy el tudjátok kezdeni az építést. Ő ezt ugye nyilván végig kíséri, szóval, hogyha valami nem stimmel, amikor megvan az autó, készen van az autó, akkor ő azt befotózza, letervezi, képekkel dokumentálja, minden úgy ment, ahogy kellett, beadja a közlekedési hatóságnak, visszakapsz egy papírt, hogy rendben van, ott a határozat, azzal foglalsz egy időpontot, szigorított műszakira az NK, beviszed az autóval, de egyébként nem vészes. Nem vészes.
6: Bukott meg valaha kocsid?
7: Persze. Persze.
6: Akkor mégiscsak vészes.
7: Hát, de ezt a sima műszakinnel is el tudom mondani.
6: De azért talán egy ilyen szigorított műszakin többet néznek, mint hogy repette a szélvédő és fogja a fék.
7: Többet, persze, nyilván, tehát itt a beépítés is, a villamossági rész, bár ugye
5: érintésvédelmi
7: gáztömörségvizsga, tehát itt azért kellene külön vizsgák pluszban.
5: Azt mondtad az előbb, hogy érzek némi antagonisztikusságot abban, hogy azt mondod, hogy baromi sok kompromisszummal jár egy ilyen lakóautó, és ti mégis ketten itt vagytok egymás mellett, tehát hogy akkor a ti kapcsolatotok ezt túléli, akkor mégse annyira sok kompromisszum vagy tényleg nagyon, mert az a lakóautó típus, amit én használni szoktam, az tényleg négy embernek, nem tudom én, a nagy ágyjal, légkondival, indukciós főzőlappal, mindennel, és akkor egy ilyen transporter meg azért tényleg valóban valószínűleg nagy kompromisszum készséget ígér, vagy kínál, vagy kér, vagy nem is tudom.
7: Egyébként én nem a méretében érzem egymással szemben a kompromisszumot, hanem inkább azzal, hogy össze vagy. Hát lehet, hogy nem értünk ebben egyet.
8: De abszolút egyetértünk.
6: Kételkedő tekintet meg a balodon.
8: Csak az a baj, hogy én ugye már tudom a sztorikat. Igen, érdekesebbnél érdekesebb jut
7: eszembe. Én azt gondolom itt, hogy inkább az a nehéz, amikor össze vagy zárva valakivel a pároddal, mondjuk 0-24-be, tehát optimális esetben azért elmész dolgozni otthon, lemész a műhelybe, elmész vásárolni, nem tudom, de itt ugye mindent együtt csináltok, 0-24-ben együtt vagytok.
5: Ez a gyártás, vagy az utazás?
7: Nem, ez az utazás része, tehát amikor a kompromisszum kívános részre reagálva.
8: Azért a gyártás is eléggé, tehát hogy eléggé össze van folyva úgy a hétköznapok, úgy a mindennapi ritmus, úgyhogy csiszolódunk folyamatosan.
7: De egyébként volt egy nagyon aranyos pár, akiknek építettünk, ők digitális nomádok, ahogy az előbb is beszéltük, ők pont ez a típus, egy jó nagy L33-as autót, és ők azzal ilyen 2-3 hónapokat voltak úton folyamatosan, és az első ilyen út után jöttek hozzánk ki, talán pont egy workshop volt, és akkor kicsit a végén beszélgettünk velük többet, és akkor a srác kérdezte, hogy
6: van egy válasz falad esetleg a
7: egyébként kocsiba. Mi nagyon sokszor össze szoktunk veszni, amikor lakóautózunk. És akkor, hogy az nem szokott úgy gond lenni, mert ő kicsit úgy rosszul érezte, aztán mondtam, hogy ezen ne izguljon, mert ez ilyen.
5: De egyébként szoktatok összeveszni?
7: Hogyne.
8: Persze.
5: Most kell, hogy egy pici szünetet tartsunk, de aztán ennek a részére még kíváncsi vagyok, hogy
6: az összeveszés részére.
5: Hogy veszünk össze egy lakóautóba? Tehát mit csinálunk akkor?
8: Nagyon sok opciót tudunk sorolni.
5: Jó, kíváncsiak vagyunk rá, úgyhogy menjünk zenéjünk, reklámozzunk egy kicsit, és aztán várunk benneteket vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: 1, 2, 3, ho!
0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
5: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
6: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
7: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
8: Vendégünk Huszár Richárd és Kumi Zsófi, akik profi lakóautó építők, és egyébként számtalan esetben gondolkodtam már azon, hogy valójában nem kéne zene meg reklám szünetet tartani, mert hogy akkor is jutnak eszünkbe a legjobb gondolatok valójában, amit utána nagyon nehéz újra elővenni. Most például azon arról beszélgettünk még a szünet előtt is, meg szünet előtt is, hogy ez a lakóautózás egy borzasztó zárt közösséget alkotó valami, hogy lehet egy lakóautóban összeveszni. Tehát amikor össze vagy zárva, vagy amikor ti ketten össze vagytok zárva, akkor hogy veszekedtek? Hiszen az egy borzasztó pici tér. És hogy akkor mi történik, kiszáll valaki, és akkor elmegy, és
9: gyalog folytat,
8: anyázik tovább egy kicsit valamelyik sarkon, és akkor visszajön, addigra kipufogja magát, vagy ez hogy van ilyenkor?
10: Igen, ez igazából így mind stimmel, nagyon bevett praktika, hogy így külön válnak útjaink, valaki erre, valaki arra, valaki
9: az autón marad belül
10: a lakóban, valaki pedig kiszáll, nyilván, hogyha rossz idő van, akkor ez egy kicsit kellemetlenebb, vannak, aki a rövidebbet húzza és távozik az autóból, de folyamatos kompromisszum keresés, meg megcsiszolódás.
8: Meg egymás megismerése, meg önmagad megismerése is, hogy hogyan reagálj.
10: Az utóbbi is, főleg.
8: Hogyan reagálj.
10: Abszolút. Ja,
8: ahogy említettem a műsor elején, én lakóautó felhasználó vagyok, és van egy pár dolog, ami borzasztó módon zavar a lakóautózásban, ami nem tudom, hogy ti tudtok-e választ adni, amikor ti gyártotok így ilyen jószágot. Az egyik az, hogy mindig zörög benne valami. Ez egy, nem tudom, hogy ez egy olyan sajátosság, amivel senki nem tud semmit kezdeni. Tud, vagy nem tud?
9: Szerintem tud, és a műsor előtt erről beszélgettünk kicsit, hogy a gyári lakóautóknál azért nem, az ár nem mindig tükrözi a minőséget sajnos. Sokszor vannak kisporolva anyagok, sokszor van olyan anyag használat, ami amúgy nem odaillő, vékonyabból, más kötésben rakva, mint ahogy kellene. De mi tapasztaltuk ezt egyébként, mivel mi is szoktunk bérelni autókat, új autót is, meg használt autót is béreltünk Európába és Amerikába is többször, és találkoztunk olyan megoldásokkal, kihívásokkal, aminél így leestünk a székről, hogy ezt így hogy, már az első úton gyakorlatilag széthullott alattunk a lakóautó kis túlzásra nyilván. Hogyha jól van használva az anyag, odaillő anyagot használsz hozzá, hangja lesz, tehát nem tudsz teljesen csendes hang nélküli lakóautót építeni, az hátul csak egy komplett lakrész, tehát zörögni fog mindenképpen valamennyire. De a gyári lakóautóknál van olyan, amikor azért hozzák az autót hozzánk, egy-két-három éves autót, hogy tudunk-e valamit csinálni ezzel a sok nyikorgással.
8: Zörög, és nyeked, nyikog.
9: Hát a gyárinál nem. Tehát ott alapjaiban van hiba, az mondom. Tehát ott nagyon messziről kéne indulni.
11: Hát esetleg egy kibelezést és újraépítést tudsz javasolni, azt mint általában.
9: Igen, azt a két éve kihozott vagy leasingelt autó tulajdonosa szerintem határozottan örülne egy.
10: Meg az amerikai körről eszembe is jut, amikor így elképzeled az ilyen gyönyörűbb nemzeti parkos tájat, sivatag, hegyek, mit tudom én, mi váltakozok percenként, és pont ami a zenei blogban itt benne van, ilyen jó kis klasszikusokkal ott éled a feelinget.
11: Country zenem, igen.
10: De amúgy semmit nem hallasz belőle.
9: Mondjuk igen.
10: És egy idő után már ki is lövöd a rádiót, vagy bármiféle zenét, mert annyira hangos.
8: Nem csak az a rossz a minősége. Tehát az nekem is akármilyen ilyen lakótot béreltem, például a zenei rendszere borzasztó volt. Tehát az olyan volt, mint egy ilyen a múlt heti adásunkban, mint amikor egy Warburgba bekapcsoltad a rádiót, és ott a papírmembrános tudsz zörgődben.
11: De ez nem körülbelül 30 ezer forinton múlik, hogy egy normális hangrendszer legyen benne?
9: Ugye ezeknek az alapjai még mindig teherautók, kis teherautók. Tehát, hogy ezzel ott erre van sajnos igény, vagy kereslet, vagy ez fér bele a büdzsébe. A cégeknek, amire ez az autó alapból épül, nem tehát nem azért választod, mert mondjuk egy jobb minőségű hangrendszer lesz benne. Az már egy jó kérdés, hogy egyébként aki utána lakóautóépítő cég, felépítménygyártó cég, vagy beépítő cégnek veszi, az miért nem cseréli, vagy foglalkozik ezzel a részével
10: igazából. Már. Hát nekünk konkrétan bluetoothos csatlakozási opció nem volt, tehát hogy így
9: egy új autó.
11: De kazettát remélem lehetett belerakni.
9: Hát nem, pedig azit vittünk, úgyhogy ez jó.
8: Ti egy pár vagytok, és hogy ez nyilván itt most volt, eddig azt hallgattuk, hogy egy pasi oldaláról hogy működik egy ilyen mutatvány, de hogy működik egy nő oldaláról, mert például nekem, ami állandó módon zavar, hogy A. kosz van, B. nem tudok rendet tartani egy ilyen lakóautóban, nem tudom, hol rakni a cipőmet, ha már egyszer bejöttem, akkor saras lesz, ha lerakom kint a cipőmet, akkor hogy jövök be, tehát hogy ilyen nagyon, bár én nem vagyok egy nagyon rendszerető ember valójában, sőt, baromi rendetlen vagyok, de hogy egy nő hogy látja ezt a típusú megközelítést a lakóautónak, hogy ott hogy lehet rendet tartani, vagy hogy kell úgy kitalálni egy lakóautót, hogy rend legyen benne?
10: Hát szerintem ez nagyon működik így a felhasználáson, tehát hogyha téged zavar, akkor muszáj.
8: De mit tudtok hozzátenni? Tehát hogyan tudjátok úgy kitalálni azt a lakóautót? Például mondom, ez a cipőlevétel, ez egy klasszikus, hogy esik kint az eső, ha bemész vele, akkor sár lesz, ha kint leveszed, akkor vizes lesz az oknit.
9: Hát szerintem erre a legegyszerűbb, amit én mondtam is neked itt az imént, hogy vagy az előbb még az a szünetben, hogy egyszerűen úgy építed meg az autót, hogy ez praktikus legyen. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de ez a valóság.
8: Tehát ti tudtok olyan megoldásokat javasolni, hogy ne legyen sár bent.
9: A lakóautót építő cégek nyilván figyelnek arra azért, hogy mik az igények és mik a praktikumok. De alapesetben őnekik van mondjuk két vagy három választható verziójuk, és ők azok mentén indulnak el. Azok nem mindig, nem 110%-ig a praktikumról, hanem inkább arról, hogy jön ki az anyag, hogy férnek el, hogy komfortos annak a gépészetnek, hogy az. Nálunk sokkal inkább háttérbe szorul saját autónál is mindig az, hogy a gépészet vagy a mi egymás, aminek a háttérben kell, hogy fér el. Nekünk az a fontos, hogy mi az élettérben, ahol vagyunk non-stop, oda hogy pakolunk, mit pakolunk, miért pakolunk, mit teszünk, tehát minden kéznél legyen, minden ott legyen, ahol lennie kell. És ezt nem tudják szerintem a mai napig egyébként jól megcsinálni ezek a nagy gyártók sajnos. Amellett, hogy a design, az mondjuk nyilván ízlés kérdése, de sok ember, amit így hallok, sok visszajelzés, felhasználó szerint is azért egy kicsit még mindig visszamaradt a gyári autóknak a dizájnja, tehát hogy nagyon egysíkú az egész.
8: Jó, azért fogadlak, mert ugye péntekig kell, hogy
9: elvállítsuk az engemet. Hát, hogy én itt a szünetben már megrendeltem a gépészetet hozzá, úgyhogy meg lesz péntekig.
8: Azért kérdezem, hogy ez hogy van, mert hogy egyébként meg van egy csomó hasznos funkció ezekben. Persze. Hogyan lehet megoldani azt ezekben az autókban, hogy az élettér, a minappal az élettered, az éjszakára meg egy nyugvó helyed legyen?
9: Hát ez a kisebb autóknál nyilván egy ilyen kanapés verzió működhet, csak mert ott nem tudsz külön egy nappalit, meg külön egy hálószobát, vagy hálófülkét kialakítani. A nagyobb autóknál viszont ugye ez tud akár külön hálószobaként is funkcionálni, tehát hogy egy külön hálószobát építesz, és akkor van egy nappalit, egy étkezővel, mert azok általában azért mindig együtt szoktak járni kézenfogva az asztal miatt. Azt nem tud sajnos annyi féle fajtát belerakni, nincs annyira sok helyed, de nekünk mondjuk az a méret, ami ilyen nagyon külön hálószobás, nagyon elbarangolsz az autóba és elveszted a másikat, az egyáltalán nem is jön sajnos át. Mi béreltünk ilyen autókat, és az egyik ilyen amerikai autónk az akkora volt, hogy még a, nem tudom, második hét végén is így néztük, hogy azt a szekrénybe kisenyitottuk. Abban a részben
10: meg
9: nem is
10: voltunk.
9: Meg nem
10: kellett senkinek kiszállni, hogyha összevesztünk.
9: Ja, igen.
10: Egyik a hálószoba, a másik az anyós, és olyan táv volt közöttünk, hogy így kellemes.
11: Felsorolta egy csomó szobát, de a fürdőszobát nem említetted, és én visszatérnék még a női nézőpontra egy picit, hogy nyilván férfiaknak is fontos, de a nőknek talán annál is fontosabb. Hogyan éled meg a olykor korlátozott higiéniai körülményeket.
8: Vagy korlátozottak?
11: Ha vannak egyáltalán.
8: Vagy korlátozottak a higiéniai körülmények?
10: Szerintem amúgy mi így figyelünk rá, hogy ne legyen korlátozott. Nyilván valamilyen szinten rugalmasnak is kell lenni, de én is nagy híve vagyok a kint zuhanyozásnak.
11: Nyilván
10: bárhol,
11: most az egy, úgyhogy, az egy de mentőv azért.
8: De igen, ha, nagy mázli,
11: ha nincs, mondjuk tegyük fel.
10: Nem mentővnek használjuk.
9: De nem,
10: megállunk
9: olyan...
10: és így pancsolunk egyet. Olyan... Tehát az egy jó program. A Montserrat hegység volt például, amit meg akartunk mindenképp nézni Spanyolországban, és csattak, szanaszét izzadtuk már magunkat kb. 2 perccel a reggeli tusolás után, hogy ugye a spanyol nyári időben, amúgy nem is biztos, hogy nyár volt, de kegyetlen meleg volt.
11: Érzésre nyár volt.
10: Igen, érzésre biztos, hogy nyár volt, és akkor, hogy nézzünk föl, de hogy milyen szép a kilátás, ugye nyilván lentről, hogy amikor még ugye nem fönt vagy, és akkor hát azért itt kár lenne kihagyni azt a tusolást, úgyhogy ott is szépen leparkoltunk, le a textil és mentünk hátra.
8: Jó.
10: Na, nagyon jó volt, igen. Úgyhogy naponta többször is.
8: Ugye azt mondtad, hogy egy ilyen transporter volt az első.
9: Így van.
8: Mi a következő lépcsőfok egy ilyen karrierben, vagy ilyen életmodellben? Tehát építettetek egy transportert, mi a következő?
10: Amúgy ez egy nagyon szép ív lesz.
8: És mi a

0: volt, emlékeim szerint például ennél az autónál, amit most kimondottan így említenék, mint ez a szokásos 70x70-es tusolótálca, amit otthonra veszel, uh-huh. Tehát hogy itt nagyobb tusolód volt ebben az autóban. De igen, utána jöttek egyébként régebbi típusok megint,
1: mint például
0: MB100-as Mercedesek. Annál volt egy olyan vonulat, hogy egy időben mindenki szeretett volna építeni, de megijedt az áraktól, hogy nem fog beleférni, nagyon sok pénz kell rá, nem tudják megcsinálni. És meg akartam mutatni, vagy szerettük volna megmutatni azt, hogy ez nem igaz. És akkor...
2: A T5-ösök maradtak amúgy ki, ja, nekem tényleg. Ez volt ugye az ív, hogy akkor T4, modernebb, volt, T5, Eger, stb.
0: Akkor ide csak annyit visszacsatolok, igen, hogy volt összkerek és ilyen Formosan T5-ös transporterből, magas hosszúból nekünk egy jó pár, azokat imádtuk, az egy zseniális autó egyébként. A összkerékhajtása is nagyon-nagyon jó, mi ki is emeltük, snorkel volt rajta, tényleg jó lett, terepgumi volt rajta, ilyen all-terrain gumi. Az szerintem az úgy eladta magát a kocsi, végül egy olasz...
2: Insta-kompatibilis.
1: Fontos.
2: Hogy modern is, meg hogy nagyon...
0: És az egy mentőautó volt, hozzá kell tenni, hogy ez egy osztrák mentőautó volt eredetileg, ez a magas hosszú Formosan Transporter, Ausztriából vettük, és annyira tetszett egy olasz kereskedőnek, hogy ő meg is vásárolta.
2: Hát utólag derült ki, hogy kereskedő.
0: Hát mikor leszállítottuk neki az autót, derült ki, hogy ő egyébként autókereskedő, de...
1: Jó áron eladja, igen.
0: Igen.
2: Viszont
0: utána nagyon tetszett neki a projekt, és kitalálta, hogy akkor ő megveszi az olasz mentőautókat kint, ugyanezt a Formosan összkerekes transportet, én hozzam haza, építsük meg, vizsgáztassuk le, és vigyük ki készként.
1: Ez egy szép evolúciója.
0: Ez egyébként tök jól működött, és amúgy a mentőautók eszméletlen jó állapotban vannak, tehát nagyon sokan félnek ettől a részétől, hogy mentő.
1: Oké. Okay. Mondjam, el is kész lehet a hétvégére egy ilyen?
0: Ez nem. És akkor, na mindegy, igen, és itt tovább fűzve, akkor volt ez a rész az evolúciónak, és akkor utána jöttek az ilyen megrendeléses beépítések, és mi visszatértünk az MB100-as nem fejeztem be, úgy csak annyi volt, hogy meg szerettük volna mutatni azt, hogy lehet ezeket olcsón is kivitelezni, és akkor a keretünk, azt hiszem, hogy az alapautóra ilyen 300.000 forint körül volt, és én mondtam, de hogy ezt így meghatároztuk, ennél többért nem veszünk autót, és meg szerettem volna.
1: És ha jövő hétvégére kell?
0: Ez azért már egy ilyen biztos régebbi történés, tehát akkor még nem ezek az árak voltak. És akkor egy nagyon messziről vettünk autót, valahonnan Cserépfalu, vagy nem is tudom, mi volt a neve, Zsákfalu volt.
1: Kérem szépen, én tudom, hogy hol van Cserépfalu.
0: Hát akkor nem is volt olyan messze.
1: Ez ott van Mezőkövesd. Től kell elmenni fölfelé, átmenjünk ott egy fürdővároson.
0: Így van, így
1: aminek
0: van.
1: Aminek nem teszem a neve, és Cserépfalu, ez egy zsákfalu, kis hídon kell átmenni.
0: Így van.
3: Mindest tűnben. Magálándias földre tudom.
2: Akkor lehet, hogy láttad az autót is, amit akkor megvásároltunk.
1: De én pontosan tudom.
0: És karancslapújtőt is tudod, hol van?
1: Azt is tudom, hogy
3: azt még én is tudom, az egyel ismertebb azért.
0: Tényleg?
1: De ugye ez nagyon fontos, hogy én Cserépfalun többször jártam életemnek. Csak mondom.
0: Mi egyszer jártunk, és megvásároltuk ezt az autót, amit egy idős bácsi örököse adott el nekünk, és akkor ebből indult el a projekt, hogy akkor mutassuk meg, és na ez az autó volt az, amit 3 nap alatt építettünk, aztán meg így jött a határidő nekünk, hogy na most fogunk elmenni nyaralni, 3 nap alatt meg kell építeni, elhúztuk, de aztán megépült. Ugyanez, mint a transporternél állófűtés, zuhanyzó, hideg-meleg víz, ágy, tehát minden végül is így basicben benne volt, és ezzel az autóval indultunk el utána Madridba.
2: Pontosan.
0: Mondjuk itt azért voltak műszaki problémák, bőven.
2: De jó, hogy ezt mondod. A női komforttal bejelentkeznék a MB100 toláshoz,
0: ja,
2: MB100-at tolni. Nem volt kellemes.
1: Azt mondtad megkérdezni, hogy ha én hozok neked egy ilyen, mondjuk egy országot, egy T2-est vagy bármi, akkor bocsánat, te megmondod nekem azt, hogy félből ne építsünk, mert ez olyan rossz állapotban van? Tehát, hogy te azt is meg tudod nekem mondani, hogy ne fogjunk hozzá, mert ennek kiesik alá az alja, vagy...
0: Többször volt erre példa, én mindig szóvá teszem, vagy teszek rá egy javaslatot, hogy kéne, vagy nem kéne, aztán eldönti nyilván a tulajdonos, hogy akkor így ezzel tovább megyünk-e, vagy akkor tényleg vesz egy másikat. Ugye, ha be van építve egy lakóautó, és már látom, hogy például lakatolni kell nem sokára, akkor szerintem az ebből nem egy jó indulás, hogy ezt egy év múlva teljesen nullára kipakolni. Tehát, hogyha csak a lakatolás, ami szemmel látható része nézem, akkor az már ilyen. De műszakileg is nagyon sok olyan visszarettentő, vagy elrettentő dolog van, amire azt mondom, hogy szerintem ez egyszerűen nem éri meg azt, hogy beletegyen X forintot ahhoz, hogy ez lakóautó legyen, inkább vegyen egy olyat, ami nem fogja elvenni a kedvét azzal a lakóautózásnak, hogy mondjuk úton útfélen lerobban az autóval, mert hát ez is benne van sajnos. Tehát ez nem egy ilyen.
3: Itt felsoroltál egy csomó autót, ami volt, meg hát nem is fejezted be, mert nincs vége az evolúciónak, és azt mondtad, hogy még nincsen vége. Mindenkinek vannak álló

0: autói, meg vágyai, a te álom lakóautód micsoda, hogyha van ilyen?
1: Hát, ami abszolút nem praktikus felhasználás szempontjából, de álom lakóautó, az nekem egy Unimog, de az az orrú Unimog, ami a autópályafelügyeletnél van, az az egy kicsit buflák orrú.
0: De miért? Miért? Miért nem egy, mit tudom én, 3 millió dolláros ilyen nagy RV, aminek így motorosan kimegy az oldala? Fú,
2: azzal nem fogunk tudni elmenni Kínáig például, gyanítom.
3: Azt terv, hogy elmenjetek Kínáig?
1: Nekem, de nekem ez egy ilyen régi vágyam. Semmilyen szinten nincs most itt terítéke jelenleg, de egyszer szeretném, hogyha összejönne ez, hogy
3: eljussunk. Ez menő. Én voltam én csináltam Moszkva-Pekinget.
1: Ah, tényleg?
3: Meg Moszkva-Sziám, nem, versenyautó.
1: Versenyautós, aha.
3: Versenyautó.
0: Gyorsabb egy picit.
3: Kicsit gyorsabb, de kényelmetlenem. Mert hogy csak még azt szeretem volna megkérdezni ebben az olvasatban, hogy mennyibe kerül egy ilyet megcsinálni? Tehát hogy te azt mondtad, hogy tehát hát, most tökre van a fejemben egy terv a jövőmmel kapcsolatban, és abban
1: ami hétvégéig szól, tehát hétvégéig.
3: Igen, de mondjuk jövővel kapcsolatban, amiben van helye valamiféle ilyen típusú eszköznek. Uh-huh. Hogyha én most hozok neked egy, nem tudom én, egy L2, H2-t, uh-huh, vagy valamilyen, nem tudom, megkérlek, hogy hozz egy ilyen mentőautót, uh-huh, nekem Olaszországból, akkor A, mennyi ideig tart egy ilyet megépíteni, úgyhogy ne, tehát nem kell mondjuk a hétvégére, uh-huh, és hogy körülbelül mennyibe kerülhet egy ilyet meg. Tehát hol van az a határ, hogy ne menjek be a boltba, és ne vegyek meg egy 10 éves Detlefset, uh-huh, mondjuk 15 millió vagy 18 millió forintért. Valószínűleg tudok venni egy olyan ready-made, vagy ilyen kész, uh-huh, lakóautót, amiről hogy tudom, hogy körülbelül ez a baj, az, uh-huh, a baj, tehát hogy hol van ez a...
1: Hát itt óriási a szórás a gépészet miatt. A gépészet tudja elvinni
3: ez
1: a sót.
3: Ez egy korrekt cucc, tehát fűt.
1: Hát igen, tehát mindegyik fűt, de itt nyilván minőségre meg márkára gondolok, hogy az a nagy szórás, de ha így általánosítanom kell, akkor egy ilyen, ez az L2 H2-es méretben, mondjuk a...
3: Ugye a hallgatók ezt nem is, hogy tudják, de az L2 H2-es, az mondjuk egy közepes méretű Ducato.
1: Így van.
3: Vagy igen, egy Transit, vagy nem
0: a
3: tudom én.
0: A hosszára és a magasságára
1: van. És egyébként itt a Ducato az azért szempont, mert ugye mindenki ezt a Ducato Boxer Jumperes triót látja, és ez nem véletlen, mert ugye ez egy olyan méretű furgon, amiben keresztbe el tudsz feküdni hátul. Tehát ez azért indult el a lakóautózásnál ilyen óriási kirobbanó erővel, hogy mindenki ebből épít, mert ez az egyetlen méret, amiben hátul keresztbe annyi helyed van, hogy tudsz egy keresztbe ágyat készíteni magadnak. Ez az egyetlen, és ez egyébként nagyjából...
0: És nem magzatpózban.
1: És nem magzatpózban, igen. És ez egyébként nagyjából szerintem ki is merítette mondjuk így a pozitívumokat, mert én mondjuk így minőségre azokat azért úgy nem feltétlen preferálom, tehát vannak azért olyan jobb minőségű autók, amik így alapautónak jobbak lennek. De visszatérve a kérdésedhez, ezt a méretet, ezt a középhosszú, középmagas méretet, én azt gondolom, hogy egy ilyen teljesen akár off-gridre épített, tehát hogy nem kempingbe használatos, hanem kempingen kívül vadkempinges.
0: A számot
1: ha önellátásra alkalmas.
0: Mennyi az annyi?
1: Autó, az mondjuk egy ilyen 7-8 millió forint, de abban már úgy minden is benne volt. Plusz az autó nyilván, de az autó meg olyan, amilyet veszel, tehát az lehet egy 4-5 milliós autó is, vagy lehet egy új autó is 8-10 millióért, tehát innen indulunk. Egyébként a gépészet, ez ugyanaz ebbe az árba például, mint a gyári lakóautóba, amit a boltban vennél, meg pontosan ugyanazok az eszközök, meg gépek lennének benne. Úgyhogy én ezért szoktam mondani, hogy alapesetben nem jössz ki drágábbra, hogyha te nekiállsz otthon megcsinálni magadnak, még akkor sem jössz ki drágábban, hogyha van egy asztalos, aki az egész bútorzat részét megcsinálja, még akkor is olcsóbbra fogsz kijönni, és akkor tényleg teljesen rád van szabva az egész.
0: Vannak ilyen kuriózum lakóautók egyébként, mármint amik eleve lakóautónak készültek, nem átépítések. Például, hogyha én a Breaking Badből szeretném azt a Fleetwood talán,
1: igen, annak azt
0: az
1: Arminak
0: a neve, akkor azt hogy tudom megszerezni?
1: Hát ez egy jó kérdés, szólj, hogyha ezen a témán vagyunk, és akkor együtt valahogy megszerezzük, erre én is.
0: Akkor a hype lett, hogy ez lehetetlen?
1: Nem, abszolút. Hát kint egyébként mi nézegettük ezeket az autókat, mert volt egy ilyen gyenge próbálkozásunk, hogy Kanadába veszünk egy lakóautót magunknak, és akkor mi majd csak úgy járunk ki, idézőjelben csak, mert hát kijárni is azért nem 2 perc, meg 2 forint, hogy akkor kimegyünk, ott vár minket az autó, beülünk, és akkor tudunk lakózni.
3: Az jó, az egy nagyon jó hely arra.
1: Igen, ez tök jó, elindult ez a projekt, aztán hamar be is fulladt, nagyjából a harmadik vagy negyedik napon már kiválasztottunk így több autót, amit megnéztünk, és akkor már le volt igazából így kb. Minden zsírozva, vagy a postafiókot nyitunk, oda jönnek a papírok a kocsihoz, minden rendben, minden működött is egészen a biztosításig, hogy hát a biztosítás
3: ahol nem... Ahol megcsúsztatok vele.
1: Mert azt nem tudtuk megkötni a magyar jogosítványra, sehogy sem. Tehát a magyar jogosítványjal nem fogadták el a biztosítást az autóra, és arra meg most nem...
2: annyira csűrni, csavarni kellett volna.
1: Már nagyon.
2: Már még napot
3: erre. Most kezdtünk el jó helyekre jönni a sztoriban.
0: Igen, és lassan az adásnak vége van sajnos.
3: De hogy ti ebből megéltek? Szóval, hogy abból, hogy nektek vannak álmaitok, hogy transportertből lakóautót építettek, meg Amerikába elmentek, mondjuk, ha vannak tehetősebb klasszfej szüleitek, vagy nem tudom, akkor ez rendben van, de hát valahol élni kell. Ebből megéltek? Vagy tök más csináltok?
1: Mi nem ebből élünk meg, tehát nekünk van egy ilyen kis cég, amiben ez is benne van, de nekünk nem ez a fő.
0: Mi van még benne?
1: Nemzetközi áruszállítás, social médiás vonal, tehát hogy nekünk így elégták, földmunkagépes vonal, úgy van benne minden is, amivel így foglalkozunk.
2: Ja, építettünk
1: egy food truckot is. Az első food truck.
0: Mert hogy lakóautónak indult, azt nem mond.
1: Nem, ez úgy volt egyébként azért, hogy megvásároltam. Betárazok mindig alapautókkal, amik szimpatikusak a piacon, azokat le kell tárolni, biztos, ami biztos. És az a Piaggio volt az egyik, amit letároltam, aztán állt ott egész sokáig a kertben. Ez egyébként azért izgalmas csak, mert ez egy maxi ép Piaggio, ez a leghosszabb Piaggio, ami van. 400 köbcentis dízel ráadásul, háromkerekű, és akkor ebből jött ihlet, hogy akkor lakóautó, de az olyan kicsit komolytalannak bizonyult, a tartalomgyártáson kívül sokra nem lett volna jó, azért jó, az vajon.
3: Viccet félretéve, nekem kell gyártanom december 1-ére egy ID Buzzból egy valamit, úgyhogy majd beszéljünk adáson kívül.
1: Jó. Az jó. Tényleg? Egyébként tényleg jó projekt.
3: Hát nem tudom még, én még nem látom ezt ennyire...
0: Kicsit modernabb.
3: Meg kell utána, húznia kell egy valami kis vontatmány, de nagyon korlátos felülről ennek a jószágnak a 1300 kilóban mondhat fékkel. Tehát, hogy van vele probléma, de akkor beszélgessünk erről. És tényleg nagyon sajnálom, hogy lejárt az adási időnk, mert ez menő, és szerintem ti is menők vagytok.
1: Köszönjük szépen.
3: Viccesek vagytok, meg hát szemmel láthatóan értetek ahhoz, amit csináltok, ami egy olyan párosítás, hogy valaki fiatal, vicces, meg még ért ahhoz, amit csinál.
0: Ez ennél jobb kombó nem is kell. Hát és hol tudnak titeket a hallgatók nézni, ha nem volt még elég belőletek?
2: Igen, a Facebook oldalunkon, ugye Concrete Campers névem, Instagram, YouTube és TikTok is megy, de jelenleg a Facebook a fő.
0: Akkor mindenhol ott vagytok.
2: Amúgy mindenhol ott vagyunk, igen, de talán az a legaktívabb.
3: Hány ilyen projektetek volt eddig, csak hogy a hallgatóinkat tudjuk orientálni, hogy mekkora gyakorlattal rendelkeztek ebben?
1: Hát ez a 30-35 közé tenném valahova.
3: Jó, nem. Mennyi idő? Ha most tényleg nem hétvégéről beszélünk, mi két ez, hét vagy három
1: ez
3: hét?
1: Ez egy három hét körülbelül, de van még röviden csak, hogy van egy ilyen tűzoltóautónk, ami egy összkerékmakajtású tisztonás tűzoltó, az mondjuk 3 éve készül, de a saját projekt életmű lesz belőle, úgyhogy nem sietünk vele.
2: Igen, azt nem eladjuk, hanem múzeumot nyitunk, hiszen ilyen munkája.
3: Igen, amikor beletűjjük, akkor az egész életeteket.
1: Igen.
3: Hát srácok, ez nagyon klassz volt, nagyon szépen köszönjük
0: a meghívást. Köszönjük.
3: Nagyon élvezetes beszélgetés volt, köszönjük szépen.
0: Köszönjük. Hát lassan a hallgatóktól is búcsúzunk, azt gondolom.
3: Igen. Robitól is,
0: hallgatóktól is.
3: Ennek a magyar
0: zenével és jelenlétével és szakszerű kezeivel emelte az adásfényét.
3: Lencének. És Lacinak is.
0: Mindenkinek. Sziasztok.
3: Sziasztok, köszönjük.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Csongolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Szűrőprogramot indítottak dohányosoknak. Komoly dróncsapások érték Moszkvát, éjszaka felhők érkeznek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életmentő szűrőprogramot indított az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, kulcsfontosságú a megelőzés. Az intézet főigazgatóját, Bogos Krisztinát hallják.
7: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak.
6: Másfél hét múlva, szeptember 30-án érkezik az üzemanyagtámogatás első részlete a dízeleseknek. Utána október 30-án, november 13-án és december 7-én utal az államkincstár. Egy jogosultnak egy kocsi után, akkor is, ha több van a nevén. Összesen 20 000 forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős, gázolajjal hajtott autók után az érintettek. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postán küldi a pénzt a kincstár. Komoly támadások zajlottak éjjel az orosz-ukrán háborúban. Ukrajnában 4 meghaltak, köztük 3 gyermek a Kijev térségét ért orosz dróncsapásokban. Egy magánházba csapódott drón egy anya és 3 éves ikrei halálát okozta. Moszkvát minden eddiginél nagyobb támadás érte, több mint 1600 ukrán drónt lőttek ki az orosz fővárosra. 2 halálos áldozatról szólnak a hírek Moszkvában, és további 2 ember meghalt Herszon régióban. Egy kőolajfinomító is találatot kapott. Oroszországban egyébként ma van a parlamenti választás utolsó napja. Nagy sebességgel cikázó objektumok, villódzó, aztán eltűnő fények, konvojban repülő fura valamik. Többek között ezek láthatók azokban a videókban, amelyeket a hétvégén hozott nyilvánosságra más dokumentumokkal együtt az amerikai Védelmi Minisztérium. Ez már nem az első csomag az eddig titkosan kezelt UFO akták sorában. A legrégebbi írat 1952-es, a legfrissebb videó tavalyi, tehát 2025-ös. A Pentagon nem fűzött érdemi magyarázatot a felvételekhez. Estétől jobban beborul az ég, északkeleten a szél is megélénkül, északára 13-18 fok közé hűl a levegő, kisebb eső, zápor előfordulhat, főleg északkeleten, néhol az ég is megdörrenhet, hajnalra viszont már szakadozik a felhőzet. Holnap országszerte kiderül az ég, és több órás napsütésre számíthatunk felhő átvonulásokkal, futózápor az északkeleti ország részben lehet. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga. Rádió Café.
8: van barátod.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A magyar könnyű zene olyan, mint egy chipses zacskó. Nagynak tűnik a csomag, de a 80%-a gáz, mondta Betonhofi.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Három Melbourne-i lakótárs és kutyájuk otthon tétlenkedtek a karantén idején. Unaloműzésként zenekart alapítottak Jay Forever néven. A dalszövegeken való gondolkodást nem vitték túlzásba, és mindent csak egyszer vettek fel. A cél mindössze annyi volt, hogy létrehozzanak egy romantikus, humoros, önreflektív világot a rossz emlékű Covid korszak közepette. A 2022-es Medicine dalszövegében sokszor ismétlik a yeah, a love és természetesen a medicine szavakat. Szóval itt is sikerült nem túl bonyolítani. Mintha a dal bizonyos pontján egyszer ugatást is hallanánk a háttérben. A kutyust egyébként Benjónak hívják, és Border Collie fajtájú.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az olasz sláger a Mana Mana eredetileg Luigi Scattini 1968-as Sweden Heaven and Hell című soft pornó áldokumentum filmjéhez készült. Igazi sikerét az hozta, amikor a Muppet Show első részében felcsendült. De később gyakran előkerült a Benny Hill Show jeleneteiben is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, four!
0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Net Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Catafalque, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hogy milyen zenét játszik Szabó Balázs bandája, azt Balázsnál talán még senki más nem fogalmazta meg jobban. Ez is valami csontok közül kifolyt muzsika. Minden benne akar lenni, egész gyerekkorom. A zene, a tánc, a folk, a vér, a szív. A saját meghatározása szerint folk-funk zenét játszó, magyar népzene, a rock, a blues és a funk határvidéken mozgó zenekar 2009-ben a Suhancos Együttes felbomlása után alakult. Szabó Balázs a zenélésen kívül bábszínészettel és mesemondással is foglalkozik.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A decibel két mennyiség arányának mértéke, amelyet széles körben használnak az akusztika, a fizika és az elektronika területén. A hangtanban pedig a hang erősségének, intenzitásának mérésére szolgál. Olyan dimenzió nélküli mértékegység, mint például a százalék. Jól használható, mivel még nagyon nagy és igen kis arányok esetében is számot ad végeredményül. Ám alkalmazásához szükséges a logaritmus ismerete.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Eredetileg Arnold Schwarzeneggert szerették volna látni a stúdió fejesek az ókori görög mitológia világában játszódó 81-es fantasy film a Titánok harca főszerepében. Azonban Charles H. Schneer producer megvétózta az ötletet, mondván Perseus karaktere sokat beszél, és ki akarná két órán át egy osztrák testépítő akcentusát hallgatni. 2010-ben elkészült a Titánok harca új verziója, majd két évvel később annak folytatása, a Titánok haragja. Amikor a három titános mozik közül a középsőt bemutatták, New Yorkban megalakult a gyerekekből álló Three Titans trió, akik sokat beszéltek, mivel a rap műfajban alkottak. Life of a Scholar című trackjükben a főiskolai ösztöndíj fontosságáról szövegeltek. Ekkoriban Arnold rutinosan szavalta a hosszú beszédeket Kalifornia állam kormányzójaként.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Százezrek szenvednek az Alzheimer-kórtól hazánkban. Még egy ideig utazhatunk vonattal a tengerre, folyamatosan apad a Balaton. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1 millió embert érint az Alzheimer-kór Magyarországon, betegként vagy hozzátartozóként. Erre hívták fel a figyelmet szakemberek a holnapi Alzheimer-kór világnap kapcsán. Ez a betegség a demencia leggyakoribb oka, és hazánkban mintegy 2-300-an szenvednek tőle. Fontos a korai diagnózis, mivel hatékony gyógyszeres kezelés nincs. Hangsúlyozták, az esetek csak nem fele megfelelő életmóddal megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. November 30-áig érkezik meg az iskolakezdési támogatás második részlete, 400 ezer jogosult gyermek családja számíthat az 50 ezer forintos utalványra. A tanfelszerelések, papírírószerek mellett ruhákat, vitaminokat, műszaki cikkeket, de akár fejlesztő játékokat és gyógyászati segédeszközöket is beszerezhetnek vele a jövő év március 15-éig. Legalább annyit veszíthetnek a cégek a mesterséges intelligencia tömeges alkalmazásával, mint amennyit esetleg nyernek. Ezt állítja egy friss amerikai elemzés. Készítői szerint az élő munkaerő leépítésével bizonyos ágazatokban jelentős összeget spórolhatnak. Ugyanakkor, ha valamiért mégsem jön be az emmire való áttérés, amire komoly esély van, szinte lehetetlen egy megroppant szervezet vállalati kultúráját és renoméját visszaállítani például a kereskedelemben vagy a szolgáltató ágazatban. Az első októberi hétvégéig még jár az Adria Intercity. A Budapest-Split között közlekedő éjszakai vonat népszerű. Az idei szezonban eddig mintegy 8600-an utaztak vele a tengerre. A menetrendet úgy alakították, hogy igazodjon az egynapos kiruccanásokhoz és a hosszabb pihenésekhez is. Egyre alacsonyabb a Balaton vízszintje. A legutóbbi mérés szerint a tó átlagos vízállása 34 cm, írja az Index. A kevés csapadék és a párolgás miatt folyamatos az apadás, ezen a héten 2 centit vesztett a tó. A negatív rekordot 2003. október 4-én jegyzik, akkor 23 centis volt a Balaton vízszintje. A hőmérséklet egyébként most 20-21 fokos, a hétvégén még volt, aki megmártózott. A nyárias idő búcsúzik, egy hideg fronthoz lehűlést, mondom a részletet. Estétől jobban beborul az ég, északkeleten a szél is megélénkül, északára 13-18 fok közé hűl a levegő, kisebb eső, zápor előfordulhat, főleg északkeleten, néhol az ég is megdörrenhet, hajnalra viszont már szakadozik a felhőzet. Holnap országszerte kiderül az ég, és több órás napsütésre számíthatunk felhő átvonulásokkal, futózápor az északkeleti ország részben lehet. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
5: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
4: Na és mi lesz a moziban?
5: Még 85-ben mutatták be, Zemeckis rendezte, a Visszajövőbe, Back to the Future, olyan kultikus végjátékot, emlékte, sci-fi végjátékot. Tehát a Christopher Lloyd mindig ilyen rohadt öreg volt? Na minden, a trilógia első részét zenélte újra, Korski.

0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba.
1: A mai DJ Korski volt.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Nincs nyugtunk az inváziós szúnyogoktól. Átjáró, a színház kedvelő fiataloknak indul program. Újabb tragédia történt a szlovén hegyekben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Bár itt az ősz, nincs vége a szúnyog szezonnak, a vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
7: Tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
6: Ifjúsági programsorozat indul 7 budapesti színház összefogásával. Az átjáró program a 15-25 éves korosztálynak szól, és az a célja, hogy a fiatalok testközelből tapasztalhassák meg, mi történik a színpadokon vagy a kulisszák mögött. Előadások, workshopok, kulisszajárások, vitaszínházi alkalmak várják őket jövő tavaszig. A programhoz a Budapest Báb Színház, a Katona József, a Radnóti, a Szkíné Színház, a Trafó, az Örkény Színház, valamint a Víg Színház is csatlakozott. Nőtt az eladósodás Európában. Egy friss felmérés szerint az európai lakosság körében 11%-kal nőtt azoknak az aránya, akik az elmúlt fél évben hitelből fizették a számláikat, vagy legalább egyszer fizettek hitelkártyával, így már több mint 50%-os az arány. A felmérés arra is kitér, hogy több a késedelmes fizetés is. 20 országot vizsgáltak 20 ezer résztvevővel, a magyar adatok kedvezőbbek az átlagnál, nálunk a megkérdezettek negyede fizet késve, és 35%-a fizeti hitelből a számláit. Egy édesapa meghalt, gyermeke pedig súlyosan megsérült a szlovén hegyekben. A férfi családjával túrázott, amikor Bohin közelében 60 méter magasról estek szakadékba egy vízesésnél. Az apa 7 éves fiát mentette volna, amikor végzetes balesetet szenvedett. A hegyi mentők hozták fel őket a szakadékból, a gyermeket a ljubljanai kórházba szállították, az apa életét nem lehetett megmenteni. Estétől jobban beborul az ég, északkeleten a szél is megélénkül, éjszakára 13-18 fok közé hűl a levegő, kisebb eső, zápor előfordulhat, főleg északkeleten, néhol az ég is megdörrenhet, hajnalra viszont már szakadozik a felhőzet. Holnap országszerte kiderül az ég, és több órás napsütésre számíthatunk felhő átvonulásokkal, futózápor az északkeleti ország részben lehet. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Nem vagyok egy ilyen nagyon vendéglátós, mert gyakran van az, hogy a mókában is vagyok, beszélgetek valakivel, látom, hogy valaki beszeretne jönni, és így van bennem, hogy te most légy színe, gyere be. És nem azért, mert nem lenne szimpatikus vagy ilyesmi, csak tudom, hogy neki más, vagy látom, hogy más az igénye, más az igény szintje. Ő lehet, hogy más szeretne, lehet, hogy egy sarokkal odébb lévő pékségben jobban megtalálná azt, ami neki kell. Én nem akarom, hogy minden áron bejöjjenek a vendégek. Én azt szeretném, hogy olyan vendég jöjjön be, aki azt szeretné, amit nálam lehet kapni.
2: Jó estét kívánok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén, Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim mindketten gyerekszínészként kezdték, és bár a színház azóta is fontos része az életüknek, közben egészen más területeken is otthonra találtak. Acél Réka és Kolovratnyi Krisztián számára például a vendéglátás legalább annyira fontos lett, mint a színpad. Réka több kávézót és büfét is működtet, Krisztián pedig a párjával viszi a népszerű Nem Süti Bisztrót, és van még egy közös szenvedélyük, a bicikli. Hát erről is fogunk beszélgetni, közben pedig mindketten szorosan kötöttök a Jurányihoz. Réka ott is épített közösséget és vendéglátóhelyet, Krisztiánnak pedig a filmes irodája működik itt a kezdetektől. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Miért vágtál ilyen arcot közben?
3: A gyerekszínészre? Vagy mire vágtunk először?
1: Igen, igen.
3: Hát mert én valahogy sosem éreztem magam gyerekszínésznek. Tehát gyerekként nem éreztem azt, hogy ez színészet, hanem azt éreztem, hogy ez egy jó pofa játék. És miután Földesi Margithoz jártam, ezért így becsöppentünk persze mindenbe, és hát a Rékával is ott találkoztunk először, egy ilyen csodálatos, az kölyökidőben konkrétan,
1: kölyökidős,
3: nem?
1: Igen.
3: Bár én sosem voltam kölyökidős, de valamikor emlékszem, hogy forgattunk veletek, és nem is tudom, hogy milyen volt az, de valószínűleg kölyökidőnek egy adásra, de attól még egyáltalán nem, és szerintem a Réka is így volt volna, nem, hogy ez inkább játék volt, vagy ez inkább egy ilyen felszabadult gyerekkor volt. Ez
1: igen, nem hasonlóképpen szoktam én is fogalmazni egyébként, amikor erről kérdeznek, sziasztok egyébként, hogy játék, tehát abszolút játék volt, de ez valószínűleg annak volt köszönhető, hogy a körülöttünk lévő felnőttek ezt úgy kezelték, vagy úgy kezeltették velünk, vagy én nem is tudom. Tőlem a színészet az mindig is távol el, tehát én a kölyök időn belül is inkább így a szerkesztés, a műsorvezetés, a beszélgetéseknek a lebonyolításában vettem részt. Persze volt kis játék is benne, amikor a Folyt Köv című sorozatot forgattuk, és akkor azért ott el kellett játszani némi szerepet, de az tényleg nekem az így a legkevesebb, én inkább mindig így a műsorvezetés fele mentem.
2: Bár én kérdezek ebben a műsorban, de azért hozzáteszem, hogy én is gyerekszínész voltam, elsősorban szinkronizáltam, és Földesi Margita rengeteget egyébként, szóval, hogy akkor van egy ilyen hármas kapocs köztünk, igen. És én nagyon örültem, amikor 17 évesen elkerültem az országból, és külföldre költöztünk a családdal, mert féltem attól, hogy benne ragadok ebben, tehát, hogy a játékból valami komoly dolog lesz. Neked ez sose volt kérdés, Krisztián?
3: Hát én nekem úgy volt kérdés, hogy én igazából színész az önmagában nem akartam lenni. Tehát, hogy én nekem ez sose volt vágyam, hogy én színész legyek, és egyébként most se tartom magam úgy. Tehát, hogy nem az érdekel benne, hanem a játék érdekel benne most is. És akkor az volt, hogy nagyon sokfélét mutattak anyám, meg nagyon sokfélét tanultam, tehát sportoltam, zenéltem, sokféle hangszeren, nyelveket, külföld, mindent. És akkor anyám mindig mondta, hogy tulajdonképpen ezt az egészet, hogyha akarod használni, meg összegyúrni, akkor a színészi pálya az kb. Ilyen, tehát hogy azon belül lehet. És akkor abból lett az, hogy én zenét szerzek, fotózom, filmgyártó cégem van, tehát hogy csomó olyan, ami ez az érdeklődési kör. Színművészetire felvétel is se gondoltam komolyan, tehát az is egészen vicces volt, mert én még nem töltöttem be a 18-at, amikor felvételiztem az első körben, és akkor tovább mentem, és én nem tudtam azt, hogy lehet többször is jelentkezni. Tehát ha engem kirúgnak, akkor én még visszamehetek. Én azt gondoltam, hogy ez van. Tehát, hogy most lehet egyszer megpróbálni a színművészetét, vagy
2: fölvesznek majd
3: műsorban. Hát nem, hanem, hogy jó pofa volt. Tehát, hogy nem volt bennem
1: azt,
3: ez a...
1: Hogy
3: igen, tehát bennem ez sosem volt, vagy... hogy én ezt görcsösen akartam, hanem mondom, ez a része volt, és aztán fölvettek elsőre, és utána csodálkoztam rá, hogy volt olyan osztálytársam, akik negyedszerre vettek föl, vagy nem tudom, hogy ilyet lehet. Én azt gondoltam, hogy ezt az ember egyszer megpróbálja, aztán vagy ez lesz, vagy nem az lesz, vagy nem lesz az. Hát, és akkor így alakult ez, úgyhogy én azért mondom ezt, hogy tulajdonképpen ez egy nagy játék, ez az egész. Pont tegnap valahol az futott végig az anyám, hogy miért nem igénylem én ezt a sok, tehát hogy olyan nagyon nincs bennem ez a megfelelési kényszer ebben a dologban, és azt rájöttem, hogy engem annyira, szóval olyan szeretetben nőttem föl, meg olyan szeretetet kaptam mindenhonnan, hogy tehát én nem azért lettem színész, hogy engem szeressenek. Érted? Tehát, hogy én
2: nem egy hiányt próbáltál betömni.
3: Nem egy hiányt próbálok ezzel betömni, hanem én magát, a színészetet, tehát a játékot élvezem, azt, hogy ezt az ember űzi, és emellett igen, nagyon sok mindent lehet csinálni egyébként.
2: Mi a véleményetek arról az állításról, hogy nagyon sok gyerekszínész soha nem lesz úgy igazán felnőtt?
3: Ezt hogy érted? Már hogy felnőtt színész?
2: Nem
3: lesz, vagy
2: nem,
3: felnőtt?
2: Hanem,
3: vagy
2: hanem hogy,
1: sok személyben
2: hogy mondjuk
1: nem
2: így az arcában is van valami ilyen örökké fiatalos az élethez való hozzáállásában is, tehát, hogy valamilyen szempontból inkább gyerek marad, mint a felnőttek többség.
3: Ez így van.
1: Az emberek
3: gondolom,
1: emlékezetében biztosan
3: igen.
1: Gyerek
3: igen.
1: Marad mindig.
3: Igen.
1: És akkor lehet, hogy ettől, mivel az emberek szemében azt látja, hogy ő gyerek, akkor így Jézus Mária, én hogy lettem hirtelen 40 akárhány éves? Nem, én még mindig gyerek. Nem tudom, én ezt nem figyeltem még meg egyébként.
2: Akkor ez egy teljesen organikus dolog volt, hogy volt a gyerekszínészi lét, és akkor az élet így kinyílt, és annyi minden mást adott, hogy mentetek, amerre kedvetek volt.
1: Igen, egyébként nekem is hasonlóképpen akkor a Krisztiánhoz, hogy amikor oda jutottam gimnázium végén az érettségi után, hogy hova kéne felvételizni, akkor fogalmam sem volt, hogy mit akarok csinálni. Mivel eddig is azt csináltam, hogy a tévében beszéltem, akkor egyszer csak jó, hát akkor menjünk kommunikációs szakra, végeznem el, de már közben megkerestek egy munkával, és akkor így kerültem az első kereskedelmi csatornához, mint műsorvezető, és aztán vitt az élet, sodródtam. Tehát ugyanez, hogy de egyébként ez egy kicsit nehéz is így utólag belegondolva, hogy nem tudatosan és nem nagyon sok munkát belerakva találtam ki, hogy mi lesz belőlem, hanem úgy alakult. És akkor mindig az éppen aktuális dologhoz próbáltam felnőni.
3: Én meg pont azt gondolom, és azt, szóval, hogy amennyire mondod, hogy nem tudatosan, én szerintem azért ebben egy nagyon nagy adag tudatosság is van. Legalábbis a részemről igen, és én, hogy így kívülről látlak téged, én azt gondolom, hogy benned is van egy rakás tudatosság.
1: Hát most már ez sok minden
3: mert,
1: változott.
3: Mert azért ez a fajta lét, ez szerintem nagyon sok határozott döntésnek a következménye. Tehát, hogy nagyon-nagyon határozottan kell ebben dönteni. Mert az embert nagyon sokféle megkeresés éri, nagyon sokféle irány lehetséges, és nagyon sokféleképpen lehet kihasználni az időnket. És én azt gondolom, hogy ezzel, hogy te is ennyi mindennel foglalkozol, meg én is ennyi mindennel foglalkozom, ez egy nagyon nagy tudatosság kell azért. Tehát nagyon tudni kell dönteni, én azt gondolom, a dolgok között. Tehát, hogy mikor mit hoz előtérbe az ember, mikor mivel foglalkozik, melyik percben mivel foglalkozik, melyik percben lép le külföldre, akár egy évre, mikor jön vissza, és mikor melyik munkáját tartja meg, és melyiken megy tovább. Szóval én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon tudatos út, legalábbis én, ahogy így visszagondolok erre, de ezt nem lehetett volna másképp csinálni. Én mondjuk nagyon szeretek tanulni. Ez egy fantasztikus dolognak tartom, hogy az ember tanulhat. Tehát nyelveket tanulni, mindenfélét elvégezni. Én ha tök tudatosan elvégeztem, vagy megcsináltam az ANTS vizsgát például, mert tudtam 20 éves, hogy én egyszer majd akarok nyitni egy kávézót. És ott állt ez az ANTS vizsga, de és egyszer csak sikerült megnyitnem egy kávézót, nem tudom, 5 évvel, 6 évvel később. Akkor elvégeztem a TFN tök vicces módon a teniszedző,
1: teniszoktató. Nem mondod, én ezt mindig el akartam végezni, de volt, akkor költöztünk ki külföldre, megszültem, és így emiatt maradtam.
3: És
1: hogy
3: volt
1: így
3: egy időszak, amikor én tudtam, hogy én ezt meg akarom csinálni, és meg tudom csinálni. Most van időm rá, mind a mellett, hogy este előadások vannak, mind a mellett, tehát, hogy be tudom tenni az életembe. És ott van egy ilyen nemzetközi papír, amivel bárhol lehet edzeni majd a világon, és ez nekem mindig ott van talomba téve. Ezért én esténként spanyolul olvasok, hogy a spanyolt ne veszítsem el. És tehát, hogy ez szerintem azért egy nagyon tudatos dolog, hogy az ember ennyi fél évvel akar, és esetleg tud is foglalkozni.
1: Igen, én itt főleg a gimi végére, tehát még tinédzser koros, amikor azt gondoltad,
3: ja,
1: hogy
3: az
1: a színészet,
3: igen,
1: a pálya elején az való abszolút, sodródás az még volt, nyilván most már 40 évesen nem mondom, hogy sodródok, vagy mind 40 fölött, most már én is nagyon tudatosan építem az életet.
2: De hát ezt megelőzi egy csomó tipródás, nem gondolkodás, hogy vajon jól döntök-e, vagy pedig csak így érzed zsigerből, hogy ez a helyes?
3: Ez minden perces tépródás, én azt gondolom, tehát nálam az, tehát minden nap, minden éjszaka, minden döntés, hogy most akkor mikor mi fér bele, vagy melyikkel csinálom azt, ami nekem is jó, és a családomnak is jó, meg mindennek jó. Igen, hát ez egy nagyon sűrű döntés folyamat. Ez minden perces egyébként, tényleg. Tehát és én szerintem ez nagyon kell az, hogy az ember előre tudjon gondolkodni. Legalábbis én nagyon szeretnék előre gondolkodni. Nagyon zavar a világban az, hogy ennyire nem lehet előre gondolkodni. Uh-huh. Tehát, hogy ennyire felgyorsultak a dolgok, és nehéz tervezni hosszú távra. Pedig én azt nagyon-nagyon szeretem, hogy sok opció, és akkor azokból az ember úgy tudja, hogy melyik sinek fognak még elágazni, vagy ott még abból jön. Tehát, hogy azok nem holtvágányok. Ez szerintem ilyen napi, igen, tiplódás ezeken, hogy mondtad.
2: Szokták mondani, hogy az ember élete egy a döntései sorozata. Tehát, igen. hogy dönt, azt fogja meghatározni, hogy elégedett lesz-e az életével, vagy sem.
1: Én ösztönösebb vagyok egy kicsit, tehát én nem annyira tipródom, hanem megpróbálok így ráérezni a dolgokra. Vagy nem is az, hogy megpróbálok, hanem így megy. Tehát, hogy ez úgy van. Tehát egy ilyen
2: ösztöneid megsúgják.
1: Igen. Én ilyen ösztönösebb lény vagyok ebből a szempontból.
2: És amikor a módszertani kabinet móka helyszínt megnézted, gondolom azzal kezdődött, akkor ez sugta az ösztönöt, hogy ez jó lesz?
1: Igen, mert eleve az lebegett a szemem előtt, hogy egy sarki hely az mindenképpen csak jó lehet, hiszen nagy ablakai vannak, több irányból belátható, tehát mindenképpen egy vendégvonzó hely, és korábban, amilyen kávézókban jártam, és ahol ilyen sarokhelyiség volt, ott mindig azt is éreztem, hogy de jó itt ülni, mert egy ilyen nagyobb teret lehet belátni.
2: Megvan a helyszín, sarokhelyszín, beleképzeled a dolgokat, de hogy alakul ki az, hogy milyen stílusa, milyen atmoszférája lesz egy helynek?
1: Tulajdonképpen az ösztönösség és a nem annyira tudatosság, de közben mögötte meg ott volt ugye, hogy majd, ha egyszer lesz egy kávézom, szóval én nagyon sokat utaztam így a 20-as éveimben, meg a 30-as évem elején, és nagyon sok helyen, hát a bolhapiacok így a kedvenc helyszíneim voltak, és rengeteg dolgot vásároltam össze-vissza, bögréket, tányérokat, székeket, kiöntőket, sószórót, borszórót, nem tudom, mindenfélét, és ezek úgy megterítették a kis házat a nagyház mellett. Én nem fért el minden a konyhába, és amikor jött a kávézó, akkor elővettem ezeket a dolgokat, és így beleraktam, plusz ugye jöttek azok az inspirációk, amiket a külföldi helyeken, Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában, Angliában, bárhol gyűjtöttem, New Yorkban, ott is volt egy nagyon helyes kávézó, amit imádtam, és ezekből úgy valahogy így beleraktam mindent. Hát szokták mondani, hogy ilyen bohém, bohókás a hangulata, ez igaz, tehát mindenképpen eklektikus, és például nagyon sok a környéken lakó ember vagy törzsvendégünk hozott azóta már tárgyakat így a kávézóba, és ezek is tök jó dolgok, hogy nem minden egyen, hanem mindenkinek megvan mondjuk a kedvenc bögréje. Tehát bejön valaki, és akkor azt mondja, hogy tudod, én abba szeretem, amelyiken az a kis virágocska van. És hát így is képzeltem, hogy ez majd egy ilyen hely lesz.
2: Na, azért lépjünk egyet vissza, hogy jött a vendéglátás egyáltalán az életetekbe. Miért gondoltátok, hogy ez egy jó irány? Tudjuk, hogy ez baromi nehéz, de olyan romantikusnak is tűnik, amíg nem próbálod ki.
3: Hát nekem csak annak tűnt, tehát fogalmam nem volt. Tehát én ebből nem üzleti vállalkozást akartam csinálni, hanem én nekem az volt a vágyam, hogy miközben én csinálom a színházat, meg fotózni járok, meg mindent csinálok, a közben legyen egy kávézó, ahol kiülök a terasz, és a csajok kihozzák nekem a kávét. És nekem ez volt a, de tényleg ez volt a vágyam,
2: sok,
3: hogy legyen.
2: Sok munkarészt nem képzeltél ebben.
3: Egyáltalán nem semmit. És én azt gondolom, hogy egyébként ez is így a döntések, tehát hogy az élet mindent hoz, én azt gondolom, abból meg jó válogatni, vagy csomó mindent kínál az élet, csomó olyan helyzetet. És akkor nálunk egyébként a nem süti, az egy családi vállalkozás, az a feleségem családjának a vállalkozása, és amikor én megismertem a feleségemet, akkor én már réges-régen akartam kávézót, de nem ezért ismertem a feleségemet, hanem hogy ezt tudtam, hogy közben ez meg ott a fejemben van, és ő meg pont akkor volt egy kicsit olyanban, hogy valamit neki változtatnia kéne, és én feldobtam a dolgot, hogy mi lenne, ha, és ezt is hozta az élet, ha nyitnánk egy kávézót, és most van lehetőségem rá, és akkor tudtunk nyitni egy olyat, amivel becsatlakoztunk ebbe a családi vállalkozásba, és akkor így lett a Hold 9 Bistro egyébként, ez a hivatalos neve, Báj nem süti, az így, igen, mert onnan jön a meleg étel, tehát hogy az az alapja tulajdonképpen azért a bistrónknak, ez a vegakaja, de hogy onnan jött ez az egész kapcsolódás, hogy akkor viszont legyen az. Mert akkor
2: tehát
3: lesz
2: nem is kávézót nyitottatok.
3: Tehát akkor nem is kávézó, ez egy bisztró tulajdonképpen, igen, mondhatnám.
1: De azért szoktál ücsörögni a teraszon?
3: Nem, pont azt akartam, iszonyú keveset őben, mert ez nem az én fő elfoglaltságom azért. Tehát,
2: sok de kávé bűnök van, amúgy.
3: Persze, és jó, nagyon finom a kávénk, ezt én merem mondani. Egyébként tényleg nagyon finom a kávénk. Csak kevés időnk jut rá, tehát én inkább a háttér, a bürokratikus részét intézem ennek az egésznek.
2: Ja, de azt intézed.
3: Hát persze.
2: Tehát ez az ANTSS dolog. Ez akkor, vagy mi az, amit elvégez?
3: Nem, az csak egy engedély, tehát az az, hogy én ezt ugye nyithatom.
1: Na jó,
3: tehát,
1: de a kamatok,
3: ja. Kell. Persze, nem.
2: Rá, tehát de hát szükséged volt rá végül.
3: Persze, hát ez, abszolút, azért mondom, hogy ezek mind valahol összeérnek, meg összefutnak ezek a szálak, úgyhogy igen, tehát, de mondom, tehát az élvezeti rész az sajnos nem az enyém, tehát hogy ilyen szempontból, hogy én nagyon keveset járok be, mert én inkább a filmgyártó cégemmel foglalkozom. Tehát a feleségem vezeti a bisztrót, és annak csak a minden adminisztrációs szörnyűségében veszek részt. Meg
1: a legszebb
3: részében, igen.
2: Jó, de ha már felhoztad éjszakán a filmgyártó cégedet, igen, arról is mesélj egy kicsit.
3: Hát azt én nagyon szeretem. Az is egy ilyen... az egy ilyen, de ott is kapcsolódni fogunk, mert ez meg a bringázásról szól nagyon nagy részt most egyébként. Mert hogy... amikor a Anatoli Vasziljev itt volt Magyarországon, és akkor rendezte a Naphosszat, a Fákon című előadást Kaposváron a Törőcsik Marival, a Svajda volt az igazgató akkoriban, és akkor megkerestek, hogy esetleg játszanám a Marika unokáját, és akkor nekem akkor született meg az első fiam, és akkor én nem akartam lemenni próba folyamatot csinálni Kaposváron, tehát hogy 2 hónapra eltűnni a családból. Ez biztos voltam benne, és nagyon hosszan beszélgettem a Vasziljevvel a Gellért szállóban, én tökre emlékszem, hogy előtte már megfogalmazódott bennem ez, hogy filmgyártó cég, és ez engem izgat az a dolog, és hogy hozza az élet, hogy ott dumáltunk hosszan. Én mondtam, hogy most született a fiam, és nincs erre időm konkrétan, tehát nem ezzel szeretném tölteni a következő időszakomat. Tök jó fej volt, kijöttem, és a Kozma Andrissal, tolmáccsal, és végig a fejemben motoszkált ez a filmgyártó cég közben, és akkor az Andristól én megkérdeztem, hogy Andris, mit szólna, hogyha erről én forgatnék egy filmet viszont, és mondta, hogy hát gyere, visszakérdezd meg. És én visszamentem, és mondtam, hogy én nekem áll össze egy filmgyártó cégem most ebben a pillanatban, és szeretnék én erről rendezni egy filmet, mert ebben én nagyon szeretnék belelátni egy dokumentumfilmet. És akkor a Vasziljev mondta, hogy hívjam fel a Marikát, és akkor beszéljem meg vele is, és ha ő is benne van, akkor csináljuk. És akkor én ezzel a lendülettel kijöttem, bejegyeztettem a cégemet lényegében.
1: Az első munka alkalmával?
3: Abszolút. És attól kezdve lett egy, hála Istennek, én nagyon szerettem dokumentumfilm, amit nagyon sokan szeretnek, és ennek nagyon örülök. És innentől meg elindult a filmgyártás, és most már lassan 18 éve, nem is tudom mióta. Ez a bringás brigantik, ez úgymond bekerült a köztudatba, és ez most már nem is tudom, 8-9 éve futó dolog. Szabadon és kreatívan, és én mindig ezt szerettem ezekben.
2: Egy rövid szünet után folytatjuk a tandemet itt a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.

0: Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
2: Ez a Tandem színházi alternatívák itt a Rádió Cafén. Mai vendégeim Acél Réka és Kolovratnik Krisztián. Réka, a Móka után nem álltál meg. Tehát ott van a Móka, tőle pár száz méterre a Jurányi, nem tudom, az büfének hívják?
3: Kacagás bisztró.
2: Kacagás bisztró, ne haragudj, elnézést kérek a bisztrótól.
3: Móka és kacagás, csak hogy akkor hangozzon el,
2: hogy lebüféztem. És aztán két éve az Átrium. Az mi?
3: Büféjét.
2: Na, akkor végre jól van. Büféjének az üzemeltetését is átvetted. Három nagyon különböző helyről beszélünk azért. Az fontos, hogy a büfé, a bisztró egy külön arculatot mutasson?
3: Nem fontos, de mindenképpen a helyszín maga az adja, hogy milyen arculat kell annak a bizonyos helynek.
2: Tehát, hogy bele simuljon a környezetben.
3: Így van, meg azokat a funkciókat vagy igényeket, ami ott azon az adott helyszínen felmerül, azt ki tudjuk elégíteni. Uh-huh. És egyébként nem tervez hogy lesz több helyem a Móka után, tehát nekem ez egy ilyen tinédzserkori álmom volt, hogy egyszer szeretnék egy kávézót, ahova csak jó fejek járnak, és csak jó beszélgetések zajlanak olyan emberek között, akik szeretik egymást, és jól érzik ott magukat. Egyébként a Sas Tamásnak a Presszó című filmje volt egy nagy inspiráció számomra, én azt nagyon imádtam azt a filmet, és az egy kameraállásból játszódik, és mindig beül valaki a kamera elé egy asztalhoz, egy presszóban játszódik az egész, és ott zajlik az élet, és ezer, nem tudom, 5-6 szereplőnek megtudjuk az életét. Szóval nagyon jó az a film, ajánlom mindenkinek. Amikor felmerült, hogy már kicsi a kávézó, meg jól el vagyunk, van egy csomó szabad időm, mi is lehetne, és így akkor sétált be a Viki, egyébként Kulcser Viki, a Jurányi háznak a kitalálója, üzemeltetője és anyja, ha lehet ezt mondani, és megtalált azzal, hogy esetleg nincs a kedvem, kapacitásom így a Jurányi ház aljában lévő helyet is üzemeltetni. És nagyon megörültem neki, akárhol máshol nem akartam volna belefogni egy. Ez már egy komolyabb vendéglátás, mert ugye a kávézó az egy pici hely, azért ott így lelkesedésből meg lehet oldani a dolgokat, de egy ilyen nagy hely, mint a Jurányi háznak a vendéglátó egysége, azért ott már komoly szakértelem is kell, meg rengeteg szabály van, meg rengeteg olyan dolog, aminek meg kell felelni. Szerencsére közben már a tesóm csatlakozott hozzám, a kávézót azt még egyedül, illetve a férjemmel együtt kezdtük el, és aztán a tesóm szakácsnak tanult, és aztán kitalálta, hogy ő ezt nagyon szeretné csinálni, és akkor így együtt fogtunk már bele a Jurányiba, és nagyon jó, hogy ez abban a házban van, és egy ilyen közegben van. És ugyanez vonatkozik az Átriumra is, hogy ez egy színházi büfé, hogy színházban van, és nekem nagyon fontos ez a kulturális közeg, ami körbeveszi a helyeket, vagy amiben léteznek.
2: A Móka is, meg a Nem süt is nagyon sok éve létezik, és rengetegen lehúzzák karolót. Mi a titka annak, hogy a ti vállalkozásaitok megmaradnak?
3: Hát az enyém az valószínűleg azért, mert nagyon egyedi. Én hiszek az egyediségben. Szerintem az utóbbi jó pár évben nagyon sok ugyanolyan hely nyitott, mindegyik. És sok ugyanolyan egymás mellett nem annyira tud megélni. Talán minket ezért választanak. Tehát mindenképpen azt érzem, hogy hozzánk sokan járnak, illetve nagyon erős a törzs vendéggárda. De hogy miért zárnak be sokan, az meg egyébként a, hogy mondják, ez hát a gazdasági könnyű, környezet, az katasztrofális. Tehát a vendéglátásnak szerintem azok, akik a mai napig megmaradtak, azok az csoda. Tehát nagyon nem kedvez semmi gyakorlatilag a vendéglátó
4: helyeknek.
3: Nem,
4: hát ez iszonyat nehéz, tehát egyetértek, mert a mi bisztrónk is 13 éve nyitva van, és én ugyanezt látom, hogy sorra nyitnak a helyek, és sorra zárnak be. Tehát egy ideig baromi jól mennek, ott a környezetünkben is, mi ott vagyunk a Államkincstárral szemben, a Hold utcában, tehát egy tök jó helyen, és a környékünkön ugye ott tehát nyitnak sorra a helyek, és tényleg van, hogy olyan sorok állnak előttük, hogy elképesztő. Egy ideig, és aztán bezárnak. vannak, és mi 13 éve valahogy mégiscsak ott nyitva vagyunk, sőt, mert 14. éve lassan, tehát tényleg számomra is elképesztő. Hát nem mondom, hogy ebből magárepülőnk van, vagy bármi, tehát azért ez nem így kell számolni. Amit csinál a nem süti, nagyon egyedi kínálat van, és nagyon minőségi, és ez valószínűleg azért lett ennek ekkora híre, vagy ennyire került be a köztudatba ilyen szinten, mert valami fajta egyediség ebben is van.
3: Egyébként nálunk is jellemzően vega ételek vannak, illetve a glutén és laktózmentes dolgokra is odafigyelünk, pont ezért, mert
4: igen,
3: látszik, hogy erre van
4: igény. Kajáitok. Sokszor megyek le az irodából.
2: Megváltoztatta a pénzhez való viszonyod a vendéglátás?
3: Igen. Régen azt gondoltam, hogy sok van. És mindig lesz. Most már jobban rakosgatom, igen, sajnos.
2: A három helyből kettő azért szervesen kapcsolódik egy kulturális intézményhez. Ez fontos volt neked?
3: Igen, ahogy az előbb is mondtam, hogy ha nem ezeken a helyeken vannak ezek a vendéglátó egységek, utálom ezt a szakszót, akkor nem biztos, hogy belevágtam volna. Tehát nekem ez nagyon fontos, hogy ott a Jurányi ház aljában van az egyik, és hogy az Atrium színházban van a másik, mert fontos, hogy milyen emberek járnak. Nem vagyok egy ilyen nagyon vendéglátós, mert gyakran van az, hogy a Mókában is vagyok, beszélgetek valakivel, látom, hogy valaki beszeretne jönni, és így van bennem, hogy te most létszíne, gyere be. És nem azért, mert nem lenne szimpatikus vagy ilyesmi, csak tudom, hogy neki más, vagy látom, hogy más az igénye, más az igény szintje. Ő lehet, hogy más szeretne, lehet, hogy egy sarokkal odébb lévő pékségben jobban megtalálná azt, ami neki kell. Én nem akarom, hogy minden áron bejöjjenek a vendégek. Én azt szeretném, hogy olyan vendég jöjjön be, aki azt szeretné, amit nálam lehet kapni.
2: Az az izgi benned, Krisztián, hogy ugye Jurányiban van az irodája, a filmes cégednek, ami egy csomó tekintetben a másik szerelmeddel, a biciklizéssel vagy kerékpározással foglalkozik, de közben benne van a film és a színészet. Iszonyú ügyesen rakod össze azokat a dolgokat egymással, amiket szeretsz, vagy ami érdekel.
4: Tényleg minden mindennel összefügg, és én azt szeretem, akkor van benne tartalom, hogyha mögöttes dolog van sok mindenben. Uh-huh. Sok gondolat, meg sok munka, meg sok ismeret, és ezt minden szüleimtől kaptam, tehát, hogy ez nem önálló találmány, hanem mindez, amit ők mutattak nekem az első 18 évben, tehát ez az, amit tőlük kaptam, tehát az, hogy emlékszem, amikor az első analóg fényképezőgép, hát tök gyerek voltam, és akkor a kezembe egy tekercs film, és a fényképezőgép, és játsszál vele, és micsoda élvezet volt, és akkor ez az élvezet ez megmaradt. És ez már csak nyílni tud tovább, tehát amikor az ember megtanul nagyítani, a nagyítógépet használni, laborálni, elvégeztem a fotósulit is végeztem közben, mert a Vígben, amikor a Víg Színházban voltam, akkor hát persze, hát az emberek vannak olyan időszakai, amikor éppen nem próbál, és 20 évesen az egy tök holt idő. Tehát az nekem annyira holt idő volt, hogy itt csak esténként előadásra járok be, hogy közben meg imádtam fotózni, és azt gondoltam, hogy ha én szeretek ennyire fotózni, akkor miért ne végeznék el egy fotósulit, és hát ha nem próbálok délelőtt, akkor mit csinálnék, hát megyek a fotósuliba. És akkor azt csináltam, tök jó volt a társaság. Ez mind ad az emberhez, én azt gondolom, látásmódot, mindent. És hát akkor annak is volt egy ilyen hosszú-hosszú kifutása a fotózásnak. Kiállítások, Barcelonában volt kiállításom, amikor kínéltem, az is összefüggött ilyen szempontból, hogy ha már ki akarok ennyire költözni, akkor itt akarok kint csinálni, és előtte volt itt kiállításom, és akkor én kerestem galériákat, kiküldtem a fotókat, hogy hát, ha érdekli valamelyik galériát, és egyszer csak visszaírtak, hogy akkor lehetne ott egy kiállításom, ha van kedvem, és hát az ember egészen máshogy indul ki, hogy fú, hát akkor én kiköltözöm szeptemberben, és eljövök a Vígből, de már tudom, hogy Barcelonában lesz egy kiállításom januárban, vagy nem tudom mikor volt, decemberben, azt hiszem decemberben nyílt, tehát ez egy tök jó dolog volt, és akkor ezeket így lehet előre szervezni, meg mindenbe úgy bele lehet kicsit kapcsolni, hát még csomó ilyen termem van, remélem, hogy sikerül.
3: Ezer energiája van, egyébként vicces, ugye?
4: Már egyre kevesebb.
3: hogy tényleg úgy valahogy így elég hasonló dolgok érdekelnek, igen, minket, hogy nem tudom, így vannak ilyen, mert én nekem is a bringázás az egy ilyen örök szerelmem volt, és a mai napig is az, tehát én Dél-Budán laktam fiatal gyerekkoromban otthon, és amikor 18 éves lettem, akkor ez volt a mondás, hogy én mindenképpen a belvárosba szeretnék költözni, mert biciklivel szeretnék járni a helyek között, jobbra-balra, stb., mert ugye Dél-Budáról ez minden nap egy óra be, egy óra vissza, az egy kicsit is az sok volt, Úgyhogy ez volt egy ilyen, és akkor ott is egy kávézóban egyébként a barátaimmal mindig az Andrássy úton, nem tudom, az Eckermann még megvan-e nektek, így volt.
4: Ajaj, igen, az Ekiben mennyit ültünk,
3: hely, igen. És nem mellett ott, vagy Kozdel hozzá, a Kodály Körönnél laktam, úgyhogy így ez egy ilyen nagyon szuper hely volt, így bringás és egyéb szempontból is. Aztán meg én is csináltam egy ilyen kis vlogot, ahol bringával, illetve gyerekekkel, ugye ez is így, a Krisztián elő is csinálta ezt a vlogot, utána átadtuk egymásnak a stafétát, ugye, hogy gyerekekkel ismerjük meg Budapestet, ez egy ilyen kis Budapest marketing sorozat volt, és akkor mi is ott biciklivel is, meg gyalog is, meg ahogy éppen nekem, akkor épp nagyon pici volt a második kislányom, ő 2-3 éves volt, a nagyobbik meg 7-8, és akkor így együtt mentünk, meg néha hoztam más egyéb vendéggyerekeket is a programokra, hogy az is jó volt. Meg emlékszem, hogy terhesen a hasamba volt az első lányom Sára, és úgy jártam rádióba dolgozni, tehát biciklivel, és mindenki aggódott, hogy hát ezt hogy merem meg, hogy meg mi, de hát hogyha az ember tudja, hát és akkor biztos rajta, akkor azért nagy
2: van. Én még helikopteren is voltam terhesen,
3: na,
2: hát a férjem nem örült, de...
3: Én meg lovaskocsin. Közben a főteret is forgattuk, és ott meg folyamatosan lovagolni kellett, meg bort inni, meg nem tudom még mik, az ilyen magyaros dolgok, de egyik sem tesz jót a terhes anyukának, az biztos. De és hát ugye Spanyolország, mert én meg Madridban éltem, igen.
2: Aj, de viccesek vagy.
4: Vicces, tényleg. Ja. Erről nem tudtam.
3: Na, igen.
4: Na majd dumálunk.
2: Nekem meg van egy spanyol diplomám, úgyhogy annyira vicces, hogy ennyi mindenben egy formát vagyunk.
3: Akkor nem
2: hozzá
3: spanyol. Csinálunk
2: spanyol. De azért mégis a te életed az olyan, azt mondanám, hogy Acél Réka, ő vendéglátás.
3: Igen.
2: A Krisztiánra sok nyilván mindent persze mondanék, aggatnék még, de...
4: Nem, mert én a Rékát, amikor meglátom ott a Jurányiban, nekem nem az jut eszembe, hogy egy vendéglátós csaj, hanem az összes minden, amit én róla tudok, vagy így sejtek gyerekkorom óta, nem tudok mindent, tehát a Madrid is így rémlik, hogy mintha, de most így ahogy mondtad, így ezért megütött, hogy tényleg. Szóval nem tudok róla így dolgokat, de hogy nekem nem ez jut eszem, hanem pont az, hogy igenis a Jurányiban valahogy az, hogy valóban az egy ilyen művészeti közeg azért nagy részt, valahogy a vendéglátó helyed nélkül is oda való vagy. Tehát, hogy én nekem pont ez a fajta összművészeti közeg, amiben a Réka való, és nekem mondom, rögtön ez jut eszembe róla, tehát nem az, hogy na itt van az ének a tulajdonos, a büfé tulajdonos csaj, hanem az jut eszembe, hogy a Réka itt van, akit én ismerek innen, onnan, amonnan, csinálta a Kölyök időt, közben bringázik, ezt tudom, meg

0: a kossak, ahogy a Krisztián. Szóval, hogy nekem az életemben már annyira azt hiszem, hogy így időben és energiában nem férne bele. Tehát én most jól vagyok, ahogy vagyok, de örülök, hogy azért így a múltamból így ezek így felsejlenek.
1: De ha már itt vagyunk zárásként, amiken dolgoztok, vagy ami most foglalkoztat titeket, arról meséljetek. Krisztián, mikre készülsz?
2: Hát én most folyamatosan dolgozom egy bringás anyagon, tehát ezt a filmgyártó cégemmel csinálom. Nagyon izgalmasak, az egyik az egy oktató videósorozat, amit megrendelésre csinálunk, ami egyébként a nemzeti alaptantervben benne van most már a kerékpáros közlekedésre nevelés. És van egy bringasuli nevű program, akik ezt az egészet csinálják már régóta, és ez nekem nagyon szimpatikus, amúgy meg én nagyon szeretem, mert valóban olyan dolgokra hívja fel a gyerekek figyelmet. Tehát most, amit készítünk sorozatot, ez általános iskolásoknak szól. És ráadásul a kisebbeknek, tehát inkább alsósoknak, összekött iskola utca programmal, ami arról szól, hogy az iskolák, akik ebben részt vesznek, ez is külföldről jön egyébként, ez mind ez a kezdeményezés, de ez is egy nagyon jó kezdeményezés, azok lezárják egy-egy reggelre az utcát, az egész utcát önkormányzati szinten, tehát ez ki van találva, hogy lehet jól lezárni, hogy a közlekedést ne bénítsák, még nem tudom. Az iskola nyitásra, és onnantól az egy találkozó helyé válik az az utca reggel, közösségi helyé, bringával jönnek, bringatárolót kapnak a sulik. Tehát, hogy ez az egész sokkal, hogy mondjam, egy élmény lesz reggelente beérni valahova, és nem egy rohanás, nem egy dugóban állás, nem egy parkolóhelykeresés, hanem egy ilyen nyitott dolog. Na, és akkor ezekben dolgozunk most filmesként. Pluszban csinálunk egyébként egy sorozatot, az is nagyon érdekes, ami szintén egyébként a bringasuli kezdeményezése, és akkor velük együttműködésben dolgozunk rajta, ami a tudsz bringázni sorozat, ami a legalapvetőbb dolgokat oktatja és mutatja meg. Tehát az olyan fajta rutinokat, mint amikor az ember autóba ül, akkor nem kell figyelnie arra, hogy most a kuplungot nyomom és egyesben hogy rakom be az autót, de hogy a bringánál ezt csomóan nem tudják a legalapvetőbb dolgokat, és ez tökre látszik a városi közlekedésben, hogy olyan alapvető dolgok nem rutinszerűek, aminek annak kéne lenni, és próbálunk egy olyan talán hiánypótló bizonyos szempontból sorozatot csinálni, ami tényleg arról szól, és olyanoknak, akik szeretnek, de bizonyos dolgokat nem tudnak, és néha nem is kérdeznek meg. Erről jut eszembe, hogy volt egy szerkesztő, hogy bocsánat, ezt elmondom ezt a történetet, mert kb. Ilyen a dolog, hogy egyszer elkérdezte tőle, hogy figyelj, hogy kell tankolni az autóval? De mondom, hogy? Hát autóval jársz. És ott, hogy igen, de tudod, én ilyen 2-3 liter benzineket merek venni, vagy mit tudom, 5-8 litereket, mert nem tudom, hogy leáll-e a cső, vagy kiömlik aztán a benzin. És nem merte megkérdezni senkitől, de ő autóval járt, de nem tudott benzinkúton rendesen tankolni, mert félt, hogy összefröcsköli magát benzinnel, mert nem áll le a benzin, hogyha megtelik a tank. Szóval olyan alapvető dolgokat néha kiderül, hogy nem tudnak az emberek, amit nem kell szégyelni, hanem hogy ezt mindegy, és akkor ezt kerékpározással kapcsolatban most csinálunk egy ilyen sorozatot, ez is tök izgalmas. És akkor színészként meg elvállaltam a nagy öröm, vagy hát felkértek a Don Quixote-t játszani, úgyhogy most Don Quixote leszek decembertől, vagy benn, vagy nem tudom, hogy mondjam, úgyhogy...
1: Hol?
2: A játékszínben Gubik Petra lesz a dulszínem, és a Serván Attila lesz a Sancho, és a Julanis Tamás rendezi, Kenta úr a díszlet, úgyhogy ilyen tök jó csapat. Úgyhogy izgalmas, ugye énekórákra is járok most.
1: Hetente
2: énekórákra is járok, mert hogy énekelnem kell majd ebben. Úgyhogy ilyen izgalmas dolgok vannak. Aztán
1: egy spanyol
2: meglátjuk.
1: Klasszikus, nem véletlen.
2: Abszolút. Meg is kaptam anyámtól az eredetit.
0: Oh, akkor spanyolul, azt olvasod.
2: De lótúrót olvasom azt. Ha én ezt érteném, azt a nyelvezetet, de jó lenne ott tartani.
0: Réka?
2: De
0: nem. Hú, hát nekem nincsenek nagy terveim őszintén szólva, én csak így csinálom a kis életemet, lekövetem a lányaimat, intézem a kávézókat, nincs nagy
1: terv. És biciklizál.
0: És bringázom, igen, amikor tehetem, megpróbálok minél többet, bár most így a munka és egyebek miatt nem annyit, mint szeretnék, de igen.
1: Vége van a műsornak. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy beszélgethettünk.
2: Köszönjük szépen.
1: Jó lenne folytatni, majd legközelebb.
0: Köszönjük.

0: szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Szűrőprogramot indítottak a dohányosoknak. Családi vállalkozásban fosztottak ki időseket, hideg front éri el hazánkat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életmentő szűrőprogramot indított az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, kulcsfontosságú a megelőzés. Az intézet főigazgatóját, Bogos Krisztinát hallják.
2: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak.
1: Másfél hét múlva, szeptember 30-án érkezik az üzemanyag támogatás első részlete a dízeleseknek. Utána október 30-án, november 13-án és december 7-én utal az államkincstár. Egy jogosultnak egy kocsi után, akkor is, ha több van a nevén. Összesen 20 000 forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős, gázolajjal hajtott autók után az érintettek. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postán küldi a pénzt a kincstár. Idős embereket több 100 millió forinttal megkárosító család tagjaira csaptak le Budapesten. Aranyat vásároltak fel illegálisan és változatos módszerekkel dolgoztak. Egy 71 éves férfit például elkábítottak, ékszereit pedig ellopták. Egy másik nyugdíjassal életjáradéki szerződést írattattak alá, és egy 145 milliós ingatlanra tették rá a kezüket. A három gyanúsítottat letartóztatta a bíróság, mintegy 200 millió forint értékű zsákmányt foglaltak le a nyomozók. Egyre alacsonyabb a Balaton vízszintje. A legutóbbi mérés szerint a tó átlagos vízállása 34 cm, írja az Index. A kevés csapadék és a párolgás miatt folyamatos az apadás, ezen a héten 2 centit vesztett a tó. A negatív rekordot 2003. október 4-én jegyzik, akkor 23 centis volt a Balaton vízszintje. A hőmérséklet egyébként most 20-21 fokos, a hétvégén még volt, aki megmártózott. A nyárias idő búcsúzik, egy hideg fronthoz lehűlést, mondom a részletet. Egyre jobban beborul az ég, északkeleten a szél is megélénkül, éjszakára 13-18 fok közé hűl a levegő. Kisebb esőzápor előfordulhat, főleg északkeleten, néhol még az ég is megdörrenhet, hajnalra viszont már szakadozik a felhőzet. Holnap országszerte kiderül az ég, és több órás napsütésre számíthatunk felhő átvonulásokkal. Futózápor még az északkeleti ország részben előfordul, a szél sokfelé megélénkül, megerősödik, 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
7: A kopasz zömök, fiú, pazar stílusérzéke, fölényes tudása, remek frázisai és nagyfokú rögtönző képessége a Starszki és Hot Jazz Clubban.
8: Na, köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádium műsorotok, a Mini Starsky és hát Jazz Club. A Jazz Panya lemezt találtam meg, Chano Dominguez és Gerardo Nunez a szerzőpáros. A Jazz Panya 2-es lemez van, a Jazz Panya 1-esem is valahol, csak nem tudom, hogy hol. mert ilyen néven nem találtam még meg, de majd nyilván rákeresek. De nem ez a lényeg, hanem ez a, ha mi megy itt, kérem, hát zenei, hát ugye nálam azért nem szokott úgyka zenem menni, tehát azért erre figyelek. De hát, szóval azt kell mondanom, hogy Charles Benavent, a basszus, amit itt csinál, hát ez egy stahanovista. Te komolyan mondom, ott, ahol mások eldünnyögnének, ott ő öt hangot bejátszik. Olyan eszmetlen mennyiségű hangból dolgozik, hogy erre mondták, ugye mondta Amadeus filmben a császár, hogy sok a hangjegy. És akkor kérdezte Mozart, ugye, hogy hát de melyiket vegyem ki? Ja. Na, szóval ilyen számonként változnak a, tehát trekkenként változnak a közreműködők, nem mondok el neveket, mert akkor a műsoridőt el fölkonferálnám. Hihetetlen stáb dolgozik. Azért emeltem ki a Charles Benavent nevét, mert hát amit ha ő csinál, az valami eszetlen varázslat. Tehát akkora tüzet tesz bele, úgy pakol, olyan tempó van, tehát tényleg, tehát szavak kevés a szó rá. De ezt ugye hallja majd mindenki, hogyha abbahagytam ezt a fecsegést. Az első 6 felvételt konferálom fel ezzel, nagyjából túlmegyünk a műsor felező pontján, de őrlődtem, hogy 5-ig menjünk, vagy 6-ig, hát menjünk el 6-ig akkor. A Kalima az egyes felvétel, Un amor real, Solea por Buleria, a kettes, a 3A alatt Liebre, aztán a Plaza Gespagna. Aztán azt mondtam, hogy ez a Gennaro Núñez és Chano Dominguez Gespagna 2-es című lemeze 2000-ből, mely Németországban jelent meg. És iszonyat jó. Nem mondtam még. Na, akkor innen folytatjuk akkor. Akkor a 3A a Liebre, utána a Plaza Gespagna, aztán a 4-es jön az Alma de Mujer, ez kolumbiai valamiért, kolumbiana, az a megírva. Bocs, keresem a szállat, megtalálom mindjárt. A Blues for Pablo lesz az 5-ös felvétel, itt nyilván Picasso-ra kell gondolnunk, és Latido Loco lesz a 6-os. Ezután jövök vissza a felező ponton, és konferálom fel a folytatást. Na, induljunk akkor el ezen a mesdjén, és akkor haladunk tovább. Iszonyat jó lesz most nekünk.
7: A kopasz úrnak kész a teája.
9: Peti, kérlek, indítsd el újra, mert belebeszéltem.
10: Kedves hallgatóink! Adásunkat rövid technikai és egy hosszabb logisztikai szünet után folytatjuk.

Starkey és Hard Jazz Club használt zenei magazin.

0: Te, Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te, kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva?
1: Talpig férfi.

0: Na most akkor mi van már? Miért keverték le ezt a zenét? Hát valami eszméletlen jó szám volt, imádom. Erre föl elhagyják a végét.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: Itt kedvenc rádió műsorotok a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Gerardo Núñez és Chano Dominguez-nek a Jazz Penye 2-es lemeze, amit annak idején megvettem, az Act Music-en jelent meg 2000-ben Németországban a produkció. Ez a lemez évek óta nem került a szemem elé, most találtam rá. És akkor 65-re jutottunk el, jönni fog még 5. A Jerez Chicago a 7-es felvétel, a Paso Forella lesz a 8-as, a Mr. Senior a 9-es. Kutembien es de Sevilla lesz a 10-es, a 11-es pedig, amután már évek is fog búcsúzni, a Samaruko. És utána még 2 felvétellel vezetjük ki az adást, ezek időn túli zenék lesznek. Na indjön akkor gyorsan ez a 5 felvétel, hogy még a búcsú rendesen beleférjen.
5: Figyelem! Ez csak egy rádióműsor.

0: vidámabbak.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
2: Vidámabbak.
1: Starsky és Hutch Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása.
3: Vidámabban.
1: Megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden? Megrendezésre kerül.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.

0: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és Hát Jazz Klub. A mikrofon meg a Zsuffa Péter és Gerardo Nunez és Chano Dominguez Jazz Panya 2-es lemezét hallgatjuk. Az Act-nél megjelent Németországban kiadott 2000-es produkció. Elképesztő, hogy mit mutat. Tehát akkora tempó, akkora, hát egy Charles Benavent nevét kiemelem újfent. Ő a basszus nagyon sok helyen. Egyébként nem csak ő, mert máshol, mást is láttam, tehát ez nem okvetlenül jelenti azt, hogy mondjuk ne lenne itt. Lino Garcia Fons. Hoppla! Direkt nem mondtam a neveket. Elképesztő, kik vannak itt. Jorge Prado is. Jó, oké. Szóval a lényeg az az, hogy nagyon hihetetlen válogatás csapat van itt, és nagyon nagy nevek. A Michael Brecker is fújt még itt. Jó, nem is nézem a neveket tovább. Na, ezzel búcsúzom el tőletek, hogy remélem, hogy mindenkinek sikerült iszonyatosan jó egy órát összehoznom, vagy 50 percet, és ezzel a szerkesztő, műsorokzető Zsuffa Péter megköszönne a rádiolgatók figyelmét, találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. A két időtúli zene, a Paracsik és a Blue Solea, valami ilyesmi. Ne felejtjétek, a műsor hivatalos oldala a www.zsuffajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondom: www.zsuffajazz.hu. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Catafalque, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Szervusztok, Klen Viktor vagyok, amit pedig ti hallgattok, az a Rádió Café.
1: To the beat, to the one, two, take one, two, three, one.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Most sehonnan nem látszom, hová is

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.